0: Ti apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, nehogy bátortalanokká legyenek. Ti szolgák, engedelmeskedjetek minden tekintetben földi uraitoknak, ne látszatra szolgáljatok, mint akik embereknek akartok tetszeni, hanem tiszta szívvel, félve az Urat. Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek. Tudván, hogy ti viszonzásul megkapjátok az Úrtól az örökséget. Az Úr Krisztusnak szolgáljatok tehát. Aki pedig igazságtalanul cselekszik, azt kapja vissza, amit tett, mert nincsen személyválogatás. Negyedik rész. Ti urak, adjátok meg szolgáitoknak azt, ami igazságos és méltányos, hiszen tudjátok, hogy nektek is van uratok a mennyben.
1: Puzdítás kitartó imádkozásra, bölcs magatartásra.
0: Az imádkozásban legyetek kitartóak, és legyetek éberek. Ne szűnjetek meg hálát adni. Imádkozzatok egyúttal értünk is, hogy Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amely miatt most fogoly is vagyok, hogy azt hirdethessem. Bölcsen viselkedjetek a kívülállók iránt, a kedvező alkalmakat jól használjátok fel. Beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett, hogy így mindenkinek helyesen tudjatok felelni.
1: Személyes üdvözletek és üzenetek.
0: Az én egész helyzetemet megismerteti majd veletek Tükkikosz, a szeretett testvér, a hű diakónus, szolgatársam az Úrban. Őt éppen azért küldtem hozzátok, hogy megismerjétek körülményeinket, és hogy megvigasztalja szíveteket. Velem egy Onnézimosz is, a hű és szeretett testvér, aki közületek való. Ők tehát mindent tudatnak veletek, ami itt történik. Köszöntiteket Arisztarkosz, az én fogolytársam, és Márk, Barnabás unokaöccse, akiről utasításokat kaptatok, és ha megérkezik hozzátok, fogadjátok be. Továbbá Jézus, akit Justusnak hívnak. A zsidók közül csupán ők munkatársaim az Isten országa hirdetésében. Ők vígasztaltak engem. Köszöntiteket Epafrász, aki közületek való, Krisztus Jézus szolgája, aki mindenkor küzd értetek imádságaiban, hogy tökéletesen, teljes bizonyossággal, álhatatosan maradjatok mindabban, ami az Isten akarata. Mert tanúskodom róla, hogy sokat fárad értetek és azokért, akik Laodíceában és Hierápolisban vannak. Köszöntiteket Lukács, a szeretett orvos és Démász. Köszöntsétek a laodíceai testvéreket, aztán Nimfát és a házánál levő gyülekezetet. Amikor pedig felolvasták nálatok ezt a levelet, gondoskodjatok arról, hogy a laodíceai gyülekezetben is felolvassák, de arról is, hogy a Laodíceából érkezett levelet ti is felolvassátok. És mondjátok meg Arkiposznak, legyen gondod rá, hogy betöltsed azt a szolgálatot, amelyet átvettél az Úrban.
1: Áldás!
0: A köszöntést én, Pál írom a saját kezemmel. Ne feledkezzetek meg az én bilincseimről. Kegyelem veletek!
2: A harmadik fejezetnek az első négy versében a következőket olvashatjuk. Annak okáért, ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van az Istennek jobbján ülvén. Az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel, mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. Mikor pedig Krisztus a mi életünk megjelen, akkor majd ti is ővel együtt megjelentek dicsőségben. Ha feltámadtatok a Krisztussal, Pál azt érti ez alatt, hogy mivel tudjuk, Jézusra nézve újjászülettünk, ne próbáljunk más módszerekhez folyamodva Isten kegyében maradni, csupán nézzünk szüntelen Jézusra. Az odafelvalókat keressétek. Ez a keresés váljék a keresztények szokásává, életformájává. Ne csak a keresztény élet kezdetét jellemezze, hanem tegyük ezt minden nap, különben elveszítjük azt, ami egykor a miénk volt. Úgy van megemlítve Krisztus ebben az igeversben, mint aki az Isten jobbján ül. Ez a kifejezés több helyen is előfordul az Új Szövetségben. Arra utal, hogy Jézus és az Atya közösen gyakorolják a hatalmat. Az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Az odafelvalók sosem múlnak el. Az egyik legfontosabb dolog, amit a mennybe pillantva látnunk kell, az, hogy ma a mi Urunk és megváltunk főpapi szolgálatát végzi a mennyei szentek szentjében. Addig kell hozzáfolyamodnunk kérve őt, hogy járjon közben érettünk az Atyánál, amíg le nem jár a kegyelem ideje, hogy így bűneink legyenek eltörölve. Az odafelvalókkal törődés azt jelenti, hogy azok felé irányul figyelmünk és vágyunk, míg a földi dolgok csak másodlagos fontosságúak számunkra. Mit jelent a Krisztussal való meghalás és az Istenben elrejtett élet? Ellen Goldwhite azt írja erről, hogy nem szabad énünket figyelembe venni. Igázzuk le, és örökre áldozzuk fel a büszkeséget, énünk szeretetét, az önzést, a kapzsiságot, a móhosságot, a világ szeretetét, a gyűlölködést, a gyanakvást, az irigységet, a rossz hiszeműséget. Ha majd Krisztus megjelenik, már nem azért jön, hogy eltávolítsa sok rosszat belőlünk, és erkölcsileg alkalmassá tegyen fogadására, mert mindezzel el kell készülnünk érkezése előtt. Foglalkozzunk ezzel a gondolattal, tanulmányozzuk, és komolyan kérdezzük. Mit tegyünk, hogy üdvösségre jussunk? Hogyan viselkedjünk, hogy Isten tetszésére élhessünk? Vessünk egy pillantást a továbbiakban a Kolossai Levél 3. fejezetének, az 5-től a 8-ig terjedő verseire. Öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat. Paráznaságot, tisztátalanságot, bújaságot, gonosz kívánságot és a fösvénységet, ami a bálványimádás. Melyek miatt jő az Isten haragja az engedetlenség fiaira. Melyekben ti is jártatok régenten, mikor éltetek azokban. A paráznaság, tisztátalanság, bújaság, minden gonosz kívánság és a fösvénység is olyan bűnök, amelyeket meg kell öldökölnünk, nem csupán megölnünk. Sokszor meg kell ismételnünk ellenük a harcot, természetesen Isten segítségével és az ő erejével. Szükséges újra meg újra megölnünk ezeket a bűnöket, hogy eljöjjön az áhított pillanat, amelytől kezdve már szabadok lehetünk ezektől a bűnöktől is. A lázadás lelkületét fogadják el, akik nem keresik a Szentlélek erejét a bűnös gondolatok és tettek legyőzéséhez. Függetlenül attól, mit mondanak vallási felfogásukról, alapvetően ellentétben állnak azzal a móddal, ahogy Isten meg akarja tisztítani a világegyetemet a bűntől. Jő az Isten haragja, ki lesz mondva az ítélet mindazokra, akik igyekeznek kisebbíteni a bűn súlyát. De ugyanaz az ítélet lesz kimondva azokra is, akik kifogásokat keresnek mind arra, amit elkövettek, amit Isten gyűlöl. Jegyezzünk meg két dolgot Isten büntetésével kapcsolatban. 1. Isten gyakran megvonta védelmét a lázadóktól, és megengedte, hogy Sátán és a gonosz emberek elpusztítsák őket. Itt alkalmazható a természetes következmény törvényszerűsége. Ez történt például Jeruzsálem pusztulásakor, Krisztus után 70-ben. A Nagy Küzdelem című könyv 33. oldalán erről a következőket olvashatjuk. Nem Isten hajtja végre a bűnösön a törvényszegése miatt kimondott ítéletet, hanem Isten magára hagyja irgalmának visszautasítóját, hogy azt arassa le, amit elvetett. 2. A gonoszok végső elpusztításakor még mindig áll a természetes következmény törvényszerűsége, de akkor Isten az egész bűnös világ területén teszi meg azt, amit Sodoma és Gomora, valamint az özönvíz előtti világ esetében tett. Ő pusztítja el a bűnt a bűnösökkel együtt. A Kolossébeliekhez írt levél 3. fejezetének a 8. versében Istennek még egy elvárásáról olvashatunk. Most pedig vessétek el magatoktól ti is mindazokat, haragot, fölgerjedést, gonoszságot és szátokból a káromkodást és gyalázatos beszédet. Vessétek el mindazokat. Szó szerint ez azt jelenti, egyszer s mindenkorra félre kell tenni, mint a régi ruhát. Isten azt szeretné, ha most felhagynánk minden bűnnel, minden olyan magatartással, ami testi és lelki bűnökhöz vezet. A mindazok szó az 5. versben felsorolt bűnökre is vonatkozik, azokra is érvényes. Ugyanennek a fejezetnek a 9. és a 10. versében a kolossébeliekhez írt levél szerzője óvja a hívőket a hazugság bűnétől is. Ne hazudjatok egymás ellen, mivel hogy levetkeztétek amaz óembert az ő cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek amaz új embert, melynek újulása van annak ábrázatja szerint való ismeretre, aki teremtette azt. Akkor vetközzük le az óembert, amikor elfogadjuk Krisztust Urunknak és megváltónknak. Az óember a megszokottá vált régi bűnös élet, ez meghalt, de továbbra is bukott emberek maradunk, akik hajlanak a bűnre. Krisztus erejével most már le kell győznünk minden olyan magatartás formát, ami a régi bűnös életre jellemző. Ne hazudjatok, írja Pál apostol. A Jelenések könyve 21. fejezetének a 8. verse és a 22. fejezetének az 5. verse szerint a kárhozat lesz a hazugoknak a végső sorsa. Mégis sokkal több hamisság hangzik el, mint gondolnánk. Hamisság minden megtévesztés és túlzott állítás. Igaz, becsületes ember sem szavaival, sem semmiféle jellel szándékosan nem kelt olyan benyomást, ami ne lenne szigorúan igaz. Nem engedi, hogy tőle bárki is pontatlan információt szerezzen. A hamisság magában hordja a félrevezetés szándékát. Egy tekintet, egy kézmozdulat, egy arckifejezés éppen úgy kifejezi a hamisságot, mint a szavak. Hamisság az olyan utalás és burkolt célzás is, ami túlzott képet akar az emberek gondolatába becsempészni. Az apostol így int, ismételjük, ne hazudjatok egymás ellen. Krisztus érdemei által elszakadhatunk mindattól, ami megsebzi, torzítja a lelket, és torz jellemet alakít ki. Le kell vetköznünk az óembert bűneivel együtt, hogy felöltözhessük az új embert, és vele Jézus Krisztust. Hagyatkozzunk az ő vezetésére. A vérből és a test indulatából született óember, tehát a régi természetünk, nem örökölheti Isten országát. Fel kell hagyni a régi útakkal, öröklött hajlamokkal, korábbi szokásokkal, mert a kegyelem nem örökölhető. Az újjászületés abból áll, hogy új indítékok késztetnek, megújul az ízlésünk, új hajlamok alakulnak ki bennünk. Isteni természet részesei lettek azok, akik a Szentlélek által új életre keltek, és minden szokásuk, gyakorlatuk Krisztussal való kapcsolatokat bizonyítja. Ha azokban, akik magukat keresztényeknek vallják, megmarad minden természetes jellemhiba és magatartásbeli rossz, akkor ők nem különböznek a hitetlenektől. Nem értékelik úgy az igazságot, mint ami megszentel és finomakká tesz. Nem születtek újjá. Pál arra tanít, hogy szabaduljunk meg minden bűntől, ami régi természetünkre és életmódunkra jellemző, ha újjá születtünk és elfogadtuk Krisztus átformáló kegyelmét. Amint megtanulunk egyre teljesebben Krisztusra hagyatkozni, és megengedjük, hogy lelke uralkodjon szívünkben, lelkileg egyre jobban hasonulunk hozzá. Már most ellenállhatunk a kísértésnek, és le is győzhetjük, ha teljesen Krisztus erejére bízzuk magunkat. Az újjászületés rányomja a bélyegét a Krisztus követőinek egymásra való kapcsolatára is. Erről szól a kolossébeliekhez írt levél 3. fejezetének a 11. verse, ahol nincs többé görög és zsidó, körülmetélkedés és körülmetélkedetlenség, idegen, szkítiai, szolga, szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. Fel lehetne sorolni az összes olyan magatartás formát és gyakorlatot, ami megosztja a férfiakat és nőket, a családokat, népeket és etnikai csoportokat, attól kezdve, hogy a bűn felütötte a fejét a világon. Azonban a kereszt lábánál az emberek egyenlők. Ugyanarra van szükségük, és ugyanúgy megoldást találhatnak problémájukra. Isten mindenkinek atya, Jézus élete és halála mindannyiunk áldására lehet. Olvassuk mindezek után a Kolosséberiekhez írt levél 3. fejezetének a 12-től a 17-ig terjedő verseit. Öltözzétek föl azért, mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszú tűrést. Elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna, miképpen a Krisztus megbocsátott néktek, aképpen ti is. Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, amely a tökéletességnek kötele. És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hivattatok egy testben, és háládatosak legyetek. A Krisztusnak beszéde lakozzék bennetek gazdagon, minden bölcsességben, tanítván és intvén egymás zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak. És mindent, amit csak cselekeztek, szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának ő általa. Ennek az ige szakasznak az elején még egyszer Pál apostolnak azt a tanácsát olvastuk, hogy a keresztények öltözzék fel a krisztusi jellem tulajdonságokat. Isten nem erőlteti rá az új jellemruhát azokra, akik keresztényeknek vallják ugyan magukat, anélkül, hogy ezt ők akarnák, vagy együtt működnének vele. Pál által egyszerűen azt mondja, hogy ha készségesen együtt dolgozunk vele, tehát Istennel, és szívesen válunk azzá, aminek látni szeretne bennünket, vágyunkat valósággá teszi. Ha Jézusra nézünk, bennünk lakozó kegyelme által a tökéletes ember csodálatos példaképévé válik számunkra. Megmutatja, hogyan öltözhetjük fel azokat a jellem tulajdonságokat, amelyek azt mutatják, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ennek eredménye az lesz, hogy el tudunk szenvedni mindenkit erényeivel és hibáival együtt, és Krisztushoz hasonlóan meg tudunk bocsátani egymásnak. Az eddig bemutatott lelki ruházathoz vagy öltözethez hozzátartozik még a szeretet is, az agápé, amit nem lehet emberi mértékkel igazán meghatározni, mert Isten jellemét és indítékát mutatja be, ahogy azt Jézus Krisztusban megismerhettük. Maga Isten a szeretet. János 1. levele 4. fejezetének 8. verse. Legfőképpen teremtményeinek jólétével törődik. Hogy lehetővé tegye az üdvösség elnyerését a bűnbe esett ember számára, az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János evangéliuma 3. fejezetének 16. verse. Ebben az ige szakaszban Pál kétszer említi az isteni békességet. A 15. versben kifejezi abeli kívánságát, hogy az Isten békessége lakozik a kolossei levél olvasóinak szívében. Akiben megvan ez a békesség, az nyugodt marad, és nincs háborúság a lelkében, még akkor sem, ha szóbeli támadásokkal, vagy a rettenetes magányosság érzésével kell szembenéznie. A keresztények, ha Jézusra figyelnek, békességet lelnek olyan helyzetekben, amelyeket nem tudnak irányítani. Ha ez a békesség uralkodik a szívükben, ha nézeteltérések támadnának egy családban, vagy a gyülekezetben, csak hamar megoldódik a feszültség. Továbbá, ha őszintén hálát tudnak adni Istennek azért, amit értünk és velünk tett, akkor kisebb a valószínűsége annak, hogy irigység és féltékenység támadjon. A hálás emberek úgy érzik, hogy többet kapnak, mint amennyit megérdemelnek. Ha a Krisztus beszéde lakik a hívőkben gazdagon, minden bölcsességben, akkor közösségi életükben a tanítások, az intések, a zsoltárok és a lelki énekek foglalják el a háborúságok, széthúzások és viszálykodások helyét. Ha Isten kegyelmének hatalma láthatóvá válik gyülekezeteinkben, a tagok Krisztus tetteit viszik végbe. Átalakulnak a természetes és öröklött jellem tulajdonságok. Isten bennük lakozó lelke hatására Krisztus képére formálódnak, és kegyességük tisztaságával arányban áll munkájuk sikeressége. Következzenek a Kolossai Levél 3. fejezetének a 18-tól a 25-ig terjedő versei, valamint a 4. fejezetnek az első verse. Ti asszonyok, engedelmeskedjetek a ti férjeteknek, amiképpen illik az Úrban. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, és ne legyetek irántuk keserű kedvűek. Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek mindenben, mert ez kedves az Úrnak. Ti atyák, ne bosszantsátok a ti gyermekeiteket, hogy kétségbe ne essenek. Ti szolgák, szót fogadjatok mindenben a ti test szerint való uraitoknak, nem a szemnek szolgálván, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem szívetek egyenességében félvén az Istent. És valamit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak és nem embereknek. Tudván, hogy ti az Úrtól veszitek az örökségnek jutalmát, mert az Úr Krisztusnak szolgáltok. Aki pedig igazságtalanságot cselekszik, jutalmát veszi az igazságtalanságának, és nincsen személyválogatás. Ti urak, ami igazságos és méltányos, a ti szolgáitoknak megadjátok, tudván, hogy néktek is van uratok a mennyekben. A feleségeket arra tanítja az apostol, hogy teljesítsék férjük kívánságait, ha azok nem ellenkeznek a 17. versre alapozott erkölcsi normával. Nem cselekedhet mindent az Úr Jézusnak nevében sem a feleség, sem a férj, ha a diktátori hajlamokkal bíró férj, vagy az önmagát állandóan sajnáló feleség követeléseinek tesz eleget. A szülők ingerelhetik gyermekeiket, ha túlzottan szigorúak velünk szemben, vagy ha igazságtalanok irányukban, ok nélkül dorgálják vagy fenyítik őket, vagy ha ironikusak velük szemben. A keresztény szülő tartsa mindezeket szem előtt. Pál apostol ebben a levelében rámutatott arra is, hogyan viselkedjék a keresztény rabszolga uraival szemben. Legyen engedelmes, tisztelettudó, munkájában lelkiismeretes. Úgy tegyen mindent, mintha Istenért tenni és nem emberekért. Az őket sújtó igazságtalanság pedig meg lesz büntetve a végítéletkor, amikor Isten fia megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint. A keresztény rabszolgatartók legyenek igazságosak rabszolgáikkal szemben. Ne feledjék el, hogy nekik is van uruk fenn a mennyben, aki mindent számon kér majd tőlük. A Kolossé beliekhez írt levél 4. fejezetének a 7-től a 18. verséig egy sor köszöntést találunk, míg a 2. verstől a 6-ig néhány intelmet. Olvassuk ezeket. Az imádságban álhatatosak legyetek, vigyázván abban hálaadással. Imádkozván egyszer s mind mi érettünk is, hogy az Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amelyért fogói is vagyok. Hogy nyilvánvalóvá tegyem azt úgy, ami nékem szólnom kell. Bölcsen viseljétek magatokat a kívülvalók irányában, a jó alkalmatosságot áron is megváltván. A ti beszédetek mindenkor kellemetes legyen, sóval fűszerezett, hogy tudjátok, hogy mi módon kell néktek kinek-kinek megfelelnetek. Érezzük természetesnek, hogy testvéreinket megkérjük, imádkozzanak értünk. Imádkozzanak, hogy naponta legyen alkalmunk az evangéliumról beszélni. Várjuk el Istentől, hogy változtassa meg a körülményeket, és tegyen egyre alkalmasabbá az eredményes bizonyságtételre. Pál is azt kérte, hittestvérei imádkozzanak érte, hogy új alkalmak adódjanak, új ajtók táruljanak, és így minél többen megismerhessék az üdvösség csodálatos történetét. Továbbá a kívülvalók megnevezéssel Pál azokra utal, akik nem ismerik Jézus Krisztust, habár ő érettük is meghalt. De hogyan ismerhetik meg őt? Többek között abban az esetben, ha a hívők életmódjukkal jó benyomást gyakorolnak rájuk. Találkoztunk ebben az igeversben egy olyan mondattal is, amely úgy hangzik, hogy a jó alkalmatosságot áron is megváltván. Ennek jelentése a legjobban kihasználni az alkalmakat arra, hogy embereket vezessünk Krisztushoz. Ami pedig a sóval fűszerezett kellemes beszédet illeti, fontos az, hogy mit mondunk, de az is, hogyan mondjuk. Segítsen Isten, hogy szavaink szolgáljanak az ő dicsőségére és embertársaink áll.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvúét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamis.

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma, aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal, aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugat határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzelnékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat víkság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek, és...

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

Hála Istennek, hogy mindannyiunkat megőrzött a mindenható ezen az elmúlt napon. És ma este újból itt vagyunk, hogy folytassuk tovább a Biblia tanulmányzását, amelyet néhány nappal ezelőtt kezdtünk meg. Mi több mindent áttanultunk eddig a Szentírásból, foglalkoztunk Bibliának a leghosszabb időre szóló jövendőlésével, amely 2300 évre előre megmutatja és megmondja azt, hogy mi fog történni, és láttuk azt, hogy ennek a 2300 éves proféciának a része megjövendölte Isten azt is, hogy Jézus Krisztus mikor fog megkeresztelkedni, megjövendölte Isten azt is, hogy Jézus Krisztus keressége és halála között pontosan 3,5 év fog eltelni, és pontosan annyit eltel. Isten kijelentette azt is, hogy a zsidó nép, mint Isten ószövetségi választott népe, megszűnik Isten választott népe lenni 34-ben, mert akkor járt le, akik itt voltak, tudják, hogy miről beszélek, amelyet az angyal így mondott Dániel prófétának, hogy 490 esztendő szabatott a te népedre, és ez 34-ben lejárt, és attól kezdve bármelyik izraelita a földkerekségén ugyanúgy üdvözül, mint bárki más ember ezen a földön. Sőt, még egy nagyon fontos dolgot hadd említsek meg, hogy van testi Izrael, és van lelki Izrael. A testi Izrael szerepét félig töltötte be, félig nem, és azt, amit a testi Izrael nem végzett el, azt ránk keresztényekre bízta a mindenható Isten, és az új szövetségi szentírás bennünket, keresztényeket nevez lelki Izraelnek. Azonban nagy kérdés, hogy te és én, mint lelki Izrael, betöltsük-e szolgálatunkat, amelyel Isten megbízott bennünket, mert hogy egyik este említettem Péter apostol által tett kijelentést, hogy ti választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet megtartása való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, kiknek, azoknak az embereknek, akik sötétségben vannak, hogy a sötétségből a csodálatos világosságára hívott el titeket. Ma este olyan jó érzés volt, többen, ahogy jöttetek, elmondtátok, hogy ma este elhívtam még egy ismerősömet, elhívtam egy barátomat, elhívtam egy barátnőmet. És ez az igazi keresztény élet. Amikor az, ami bennünket boldoggá tesz, azt megosszuk másokkal, és szeretnénk, hogy ők is olyan boldogok legyenek, mint amilyenek mi vagyunk, tudva az Isten igazságát. Ezek után tegnap este foglalkoztunk a 10 parancsolattal, mert láttuk azt, hogy a mennyei ítéleten semmivel mással nem lehet megmérni az ember jellemét, hanem csak egyedül az erkölcsi törvénnyel, Isten 10 parancsolatával. Emlékezünk a körre, akik itt voltunk, emlékezünk, hogy Isten oltalmaz bennünket, akkor, ha megtartjuk mindegyiket. Néhány percet időztünk mindegyik parancsolatnál, azonban szeretnék ma Isten segítségével a 10 parancsolatból csak egyetlen egyre visszatérni, ez pedig a következő. Így hangzik az egyik parancsolat, hogy ne ölj. Ez a 6. parancsolat. Azonban Isten lelkétől ihletve, János apostol az ő első levelében, a 3. rész 15. versében azt mondja, aki gyűlöli az ő atya fiát, mind embergyilkos az. Mivel itt vagyunk, látjuk mindannyian kivetítve ezt, hogy gyűlöli, vagy gyűlölet, inkább így hoznám azt, hogy ez a gyűlölet kifejezés hány szóból tevődik össze. Várom, hogy közösen együtt megoldjuk. Hány szóból tevődik össze ez a szó, hogy gyűlölet? Hát nézzük meg, van ilyen szó, hogy gyűl, ha valahol valamivel megszúrjuk a kezünket, még lüktet is, igaz? Gyűlik a geny. De ezt hogy fordítsuk le a keresztény életre? Ha valaki megsért bennünket, akkor gyűlik bennünk a harag. És ahányszor megsért,
valaki mindig csak szaporodik, tehát gyűlik a rossz. Melyik a másik szó, ami benne van a gyűlölet szóban, az pedig az, hogy öl. Vannak olyan esetek, sőt nagyon sok esetben, amikor felkorbácsolódik az embernek az idegrendszere, akkor képes olyat kimondani, vagy olyat tenni, amelyet normális körülmények között nem tenne meg? Kész még ölni is? Sajnos igen. És melyik a harmadik szó? Ölet. Ezt ma úgy nevezzük, hogy bérgyilkos. Sajnos a Bibliában is találunk ilyen esetet. A napi híradó pedig nem múlik el majdnem egyetlen egy nap sem, amikor nem hallunk ilyen hírt, hogy valaki megölt, vagy valaki megöletett. És csak azért hoztam, hogy ma este szeretném tovább folytatni a Biblia tanulmányozását, de azért említettem meg, hogy egy szép dolgot tárjak a Biblia szava alapján, hogy nem csak a tetlegesség a gyilkosság, mi tegnap este néhány dolgot említettünk, hanem ez is oda tartozik. Én gyűlölök valakit. Lehet, hogy senki nem tudja rajtam kívül, de a gyűlölet három rossz dolgot foglal magában, az, hogy gyűlik, öl és ölet. Ezek után térünk a mai témakörünkre. Tegnap este foglalkoztunk Isten 10 parancsolatával. Mivel hitelesítette Isten a 10 parancsolatot? Én először szeretnék valamit bemutatni ma este, de mielőtt bemutatnám, beszélgessünk el. Adásvételi szerződés. Ezt a feliratot látjuk mindannyian. Ti áruljátok a házatokat. Én vevő vagyok rá. Megegyezünk az árban, elkészítsük az adásvételi szerződést. Ti is aláírjátok, én is aláírom. Megvan, hogy melyik dátumra kell kifizetnem a hátralevő árat, mert ma megadtam a foglalót. És mikor fogtok kiköltözni, én mikor fogok beköltözni, eljött a dátum. Tiszteletben tartjuk azt, ami a szerződésben van, és már én 2 éve a ti volt házatokban lakok, ti már 2 éve kiköltöztetek a házból, kié a ház? Kié a ház? De kinek a nevén van? Ez egy általános válasz, amely 2 élű kar lehet így is, úgy is. Ki a tulajdonosa annak a háznak, amit én 2 évvel ezelőtt megvettem tőletek? Én kifizettem, ti kiköltöztetek, én beköltöztem. Kié a ház? A tiétek vagy az enyém? Kérem, tiétek vagy az enyém? Én szeretném, ha ezt a dolgot megértjük, akkor sok mindent ma este meg fogunk érteni. Ha ezt nem tisztázzuk mindjárt a mai elmékedésünk elején, akkor sok minden szerte fog foszlani a mai témakörünk tanulmányzása ideje alatt. Még egyszer felteszem a kérdést. Elmondtam a történetet, most csak válom tőletek a választ. Kié a ház? Ti 2 éve kiköltöztetek, szerződésben foglaltak a tiszteletbe tartottuk, én beköltöztem. Kié a ház? Kész akarva mit hagytam ki a szerződés esetében? A hitelesítést. Mindaddig, amíg a bíróságon nincs hitelesítve, a szerződés mennyit ér? Ti maradtatok a tulajdonosok, én kifizettem, de nekem nincsen semmim sem a nevemen. Hozok egy másik példát is, amivel hiszem, hogy gyakrabban találkozunk, az elárusító csak hiteles mérlegget használhat. Más szóval, lehet-e piacon, üzletben, vagy aki valamilyen elárusítója van neki, lehet-e hitelesítetlen mérleget használni? Megbüntet a hatóság, ha hitelesítetlen mérleggel mérünk valamit? Igen. Most akkor egy nagy probléma elé állítalak benneteket. Melyik a hiteles 10 parancsolat? Időt adok, gondolkodjatok, nézzetek, a római 1-es, ugye az is 2 kör, 1-10-ig ott vannak a számok, római 2-es, ott is 1-10-ig ott vannak a számok. Mind a 2 esetben ott van a 10 parancsolat, azonban mind a 2 10 parancsolat istené, vagy a 2 közül csak az 1 10 parancsolat az istené, vagy mind a 2 istené. Lehet, hogy nem gondoltátok, hogy ennyire élére fogom állítani ma este, mindjárt az emlékedésünk elején a dolgot, de ahogy említettem, ha ezt megértsük, akkor óriási dolgot fogunk ma este megérteni. Ismétlem a kérdést, a római 1-es, vagy a római 2-es, a hiteles 10 parancsolat, vagy mind a 2 hitelesített 10 parancsolat?
Mind a kettő Isten 10 parancsolata. Kérem? A kettes a hiteles? Az egyes a hiteles? Egyik se hiteles. Ó, most akkor három dolgot hallottunk egyszerre. Most mi lenne akkor, hogyha szavazásra bocsátanánk? Hát én nem lehet megérteni az igazságot. Valamire szeretnék ráfigyelni. Például én segíteni fogok bizonyos dolgokban, hogy megállapítsuk, mi az alapkülönbség a római 1-es és a római 2-es 10 parancsolat között. Az az alapkülönbség, hogy a római 1-es 10 parancsolaton az első kőtáblán 3 parancsolat van, a második kőtáblán pedig 7. A római 2-es 10 parancsolaton az első kőtáblán 4, a másik kőtáblán 6. Mivel tudom azt, hogy ti bibliaolvasó emberek vagy, és biztos nem egyszer elolvastátok már a Bibliából a 10 parancsolatot, és most azt kérdezem, hogy azon a 10 parancsolaton, ugye 2 kőtáblára írta Isten a 10 parancsolatot, azon a 10 parancsolaton, azon a 2 kőtáblán, amelyre Isten a saját ujjával ráírta a 10 parancsolatot, 3 plusz 7 volt, vagy 4 plusz 6 volt? Látom, hogy most két közben vagytok. Tudom, hogy akik régóta olvassák a Bibliát, azokat nem is szólítom, de szeretném, hogy tovább együtt gondolkodjunk. Most röviden átismétlem egy-egy mondat erejéig azt, amit tegnap este tanultunk. Hogy hangzik az első parancsolat? Ne legyenek néked idegen Istenéd én erő. Második, ne csinálj magadnak faragott képet, ne tiszteld és ne imázd azt. Csak a leglényeget mondom el. Harmadik, Istennek nevét hiána fel nevet. Negyedik, megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed az. Mit szabályoz az első 4 parancsolat? Azt, hogy milyen legyen a mi Isten iránti viszonyunk. A másik kőtáblán pedig ott van a 6 parancsolat, tiszteld atyádat és anyádat, ne öl, ne paráználkodjál, ne lop, hamis tanúbizonyságot ne tégy, és ne kívánd azt, ami a másé. Így írta le Isten. Azonban sajnos azt kell megtudnunk, és arról kell értesülnünk az egyháztörténelem során, hogy sajnos a kereszténység hozzányúlt az Isten 10 parancsolatához, és bizonyos változtatásokat végzett, de én boldog vagyok abban, hogy nagyobb részünk, akik ma este is hiszem itt vagyunk, protestáns egyházakhoz tartozunk, és mi elfogadjuk mindazt, ami a Szentírásban írva van, még a 10 parancsolatot is. Tehát akkor összegezve azt látjuk, hogy a római 1-essel jelzett 10 parancsolat az emberek által megváltoztatott 10 parancsolat, mert 3 plusz 7, az Isten által megadott 10 parancsolat az 4 plusz 6. Az első kőtáblán 4 parancsolat szabályozza a mi Isten iránti viszonyunkat, a második kőtáblán 6 parancsolat szabályozza az emberközi kapcsolatokat. Ezt adta Isten. Egyszer vetette valaki nekem a kérdést, hogy jó, de hát miért nem egy kőtáblára írta és nagyobbra, és nem kellett volna 2 hozni Mózesnek le a hegyről. Nagyon egyszerű. Isten így osztotta két felé, hogy az első 4 szabályozza az ember-Isten kapcsolatát, a második 6 parancsolat pedig szabályozza az emberközi kapcsolatokat. Azonban, mivel ma bennünket főleg az érdekel a pecsét, van-e Istennek pecsétje? Hitelesítette-e Isten valamivel a 10 parancsolatot? Először tisztáznunk kell azt, hogy mit foglal magában a körpecsét. Tinektek is van személyazonossági igazolvány, talán ez legtöbbünknek van, és a személyazonossági igazolványon ott van mindenkinek a pecsét. Elolvastuk-e, megfigyeltük-e minden körpecsét? Legyen az vezetői engedély, legyen a szerződés, legyen az bárhol, bármelyik intézmény által kiadott pecsét. Mi mindet kell, hogy tartalmazzon a körpecsét? 3 dolgot. Nézzük meg először, hogy melyik az a 3 dolog. Az uralkodó rangját, az uralkodó nevét és az uralmának határát. Emlékezzük, akik tegnap este itt voltunk, és beszéltünk arról, hogy ha megtartjuk mind a 10 parancsolatot, akkor egy védőbástyaként, védőfalként övez bennünket Isten körül,
és megvéd bennünket Sátán kísértéseitől. Kedves testvéreim, egy nagyon bátorító dolgot szeretnék olvasni a Szentírásból, ami a kísértéseket illeti. Ha fellapozok a Szentírás Korintus belekhez írott első levélnél, és az első levélnek a 10. részénél, a 13. versben végtelenül hálás vagyok a Jóistennek, hogy ilyen Istenünk van, olvasom. Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok. De hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísérteni, mint elszenvedhetitek. Hadd kérdezzem, bátorító ígéret ez a Szentírásban? Ki szab határt Sátán kísértéseinek? Isten. És Isten tudja a te lelki erődet, tudja a te hitedet, tudja az én hitemet, tudja az én lelki erőmet. És Isten azt mondja Sátánnak, ezt az embert megkísértheted, de eddig mehetsz és nem tovább. Csak egy példát hozok az Ószövetségi Szentírásból. Jobb könyvében az első és a második részben, amikor olvassuk, hogy Sátán felmegy a mennybe, és először azt mondja, hogy mindent elvehetsz Jobbtól, de az életéhez nem nyúlhatsz hozzá. Mindent elvett tőle? Igen. És a második fejezetben, ami le van írva, azt mondta, hogy elveheted az egészségét is, de az életét nem. Elveszi Jobbtól a Sátán az egészségét, és így teljesedik az. Isten igéje azt mondja, Isten nem hagy bennünket feljebb kísérteni, mint hogy mi elszenvednénk, sőt, a kísértéssel egyetemben a kimenekedés is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. Ez egy csodálatos ígéret. Azonban a 10 parancsolat közül, talán visszalapozok még egy kicsit, keressük meg, melyik parancsolatban találjuk ezt a 3 tényezőt. Uralkodó rangja, uralkodó neve és uralmának határa. Ne legyenek néked idegen isteneid. Benne van az a 3? Nincs. Ne csinálj magadnak faragott képet. Ott se nincs. Istenek nevét hiába felneved. Itt se nincs ez a 3 tényező. Ne ölj, ne paráznák, hogy ne lopj. Hamis tanúbizonságot ne tégy. Ne kívánd a te felebarátodnak se házát, se feleségét, se szolgált, se szolgáló leányát, és semmit, ami a te felebarátodé. Hol található meg a 10 parancsolatban? 10 parancsolatnak melyikében található meg az Isten pecsétje? Olvassuk el a 4. parancsolatot. Megemlékezzél a szombatról, hogy megszenteljed azt. 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat, de 7. nap az Úrnak a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot se tégy azon se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van. Mert 6 napon teremté, és most itt figyeljük, mert 6 napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. A 7. nap pedig megnyugodik. Azért megálda az Úr a szombat napját és megszenteli azt. Figyeljük meg azt, amit más színnel szedtem ki, mert 6 napon teremté, kicsoda, az Úr és az ő uralmának határa eget és a földet. Most ezt vigyük át, ültessük be a 10 parancsolat közé, az uralkodó rangja, Isten mint uralkodó rangja, micsoda? Hogy mutatja be Isten a 4. parancsolatban, a szombat szentségéről szóló parancsolatban Istent? Teremtőnek. Másik, az uralkodó neve. Hogy hívják az uralkodót, aki teremtett mindent? Isten. És meddig terjed ki az ő uralmának határa az ég és a föld, tehát az egész világegyetem? Ahogy láttuk, egyetlen egy más parancsolatban sem a 10 közül nem találhatjuk meg az Isten pecsétjét, csak egyedül a szombat igazságáról szóló kijelentésben található az Isten pecsétje. És kedves testvéreim, próbáljunk tovább gondolkodni. Ha kitöröljük a 10 parancsolatból a szombat igazságát, akkor mennyit ér a 10 parancsolat? Hiteles? Nem. Ezért nagyon lényeges, hogy ezt az igazságot értsük, erről szeretnék számos dolgot ma este még beszélni és hozni. Ha a 10 parancsolatból kiveszük a pecsétet, akkor ez egész érvénytelen.
Épp úgy, mint érvénytelen volt az adásvételi szerződés az imént említett példánál, ha nincsen hitelesítve, ha nincsen rajta a pecsét. Másik, Isten nem adott kétféle 10 parancsolatot. És köztudott az, hogy kétféle 10 parancsolat van jelen a kereszténységben. Ahogy nektek említettem, hogy én katolikus gyermekként nőttem fel, nekem van odahaza hitélet imakönyvem, és nagyon megdöbbentem, amikor körülbelül 15-20 évvel ezelőtt megkaptam azt a hitélet imakönyvet, és ott olvastam, hogy a 10 parancsolatnak van keleti változata, meg a 10 parancsolatnak van nyugati változata. Hát én nem tudtam, mit tévő legyek. Hogy létezik az, hogy az Istennek egy 10 parancsolata van, az egyházak pedig azt tanítják, hogy van keleti változata, amely a bibliai 10 parancsolata, hogy a Bibliánkban megvan, és van nyugati változata, amelyből hiányzik a második parancsolat. Miért? Mert gyakorlatilag mit tett a nyugati kereszténység? Azt tette, hogy az első parancsolatot meghagyta, ne legyenek néked idegen isteneid én előtte. Azonban a második parancsolatot a megváltoztatott 10 parancsolatban egyikünk sem találja meg. Ne csinálj faragott képet, ne tiszteld, ne imádd azokat. Miért? Ezt egyszerűen a nyugati kereszténység kitörölte, azért, hogy telerakhassa szentképekkel, meg szobrokkal a templomot. Ez csak tényközlés és semmi több. De hogyha ezt kitörölte, akkor már egyel kevesebb van az első kőtáblán, és így a harmadik helyről, hogy Istenek nevét hiába felnevedd, azt a második helyre került. Ennek következtében a negyedik parancsolatot, amely a szombat megünnepléséről szól, teljesen átfogalmazták. És így hangzik a megváltoztatott 10 parancsolatban, hogy megemlékezzél arról, hogy az ünnepnapot megszenteljed. És mit látunk? 3 parancsolat lehet az ember Isten iránti viszonyában. De akkor egy hiányzott. És én azért beszélek erről, hogyha valamikor valami kezetekbe került, ellenőrizzetek le, amit mondok. Én akkor vagyok boldog, hogyha a kedves hallgatók az én testvéreim ellenőriznek. Egyszer Újvidéken tartottam sorozatot, és azt kérdezte egyik jelenlevő az előadás után, hogy szabad-e mindent leellenőrizni, amit a lelkész elmondott. Mondom, én akkor vagyok boldog, ha engemet leellenőriznek. És figyeljük meg, a megváltoztatott 10 parancsolatban 2 utolsó parancsolat szól arról, hogy ne kívánt. Mert a megváltoztatott 10 parancsolatban a 9. parancsolat azt mondja, hogy ne kívánd a te felebarátodnak feleség. És utána 10. ne kívánd a te felebarátodnak házát, és semmi, ami a te felebarátodé. Csak az egyik a hiteles, ahogy láttuk, a másik nem. Tegyük fel a kérdést, hogy melyik parancsolat szerint élünk. A hiteles 10 parancsolat szerint, vagy pedig a megváltoztatott 10 parancsolat szerint. Még egy-két igét szeretnék hozni, a Bibliában semmit sem szabad változtatni. Először olvasunk el ezt a csodálatos kijelentést a Biblia utolsó lapjáról, Jelenések könyvének a 22. rész 18. versét. Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, aki a könyv prófétálásának beszédeit hallja, hogyha valaki ezekhez hozzátesz. E könyvben megírt csapásokat veti Isten arra. Felolvasott ige szakaszra szeretnék visszakérdezni. Szabad-e bármit a Szentíráshoz hozzátenni? Szabad? Igen. Nem különös? Azt mondja Isten, hogyha valaki ezekhez hozzátesz, az Isten igéjében, e könyvben, a Szentírásban megírt csapásokat vet Isten arra. Azonban nézzük a következőt, a Jelenések könyve 22:19-et. Ha valaki elvesz könyv prófétálásának beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az életkönyvéből és a Szentvárosból, és azokból, amik a könyvben megírattak. Akár hozzáteszünk, akár elveszünk, bejuthatunk-e a mennybe? Nem juthatunk be? Azonban szeretnék valamit még ma este ezzel kapcsolatban kihangsúlyozni. Kik írták a Szentírást? Hogyan olvassuk Péter apostol 2. levél 1. rész 20 és 21. versében? Sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szentlélektől indítatva szólottak Istennek szent emberei. Kik írták a Szentírást?
Isten hűséges emberei, akik inkább életüket letették, mint hogy másként írják, mint hogy azt Isten kinyilatkoztatta, és ki ihlette a Szentírás íróit? A Szent Háromság harmadik személye, a Szentlélek Isten. Azonban egy dolgot szeretnék most e kijelentés mellé tenni, ami szintén a Bibliában van. Melyik próféta, vagy melyik apostol írta le két kőtáblára az Isten 10 parancsolatát? Melyik próféta? Melyik apostol? Olvassuk el. Lapozzuk fel a Szentírást, Mózes második könyve 31. rész 18. vers. Mózes második könyve 31-18. Mikor pedig elvégezte vala való beszédét Isten a Mózessel a Sínai hegyen, átalad ám Mózesnek a bizonyság két tábláját, az Isten újjával írt kőtáblákat. Ki írta le a 10 parancsolatot? Ki írta le? Isten írta le. Most akkor tegyük egymás mellé a dolgot. Szent mindaz, ami a Szentírásban található? Igen, miért? Mert istenfélő emberek Szentlélek indítására írták meg azt, ami a Szentírásban van. De hogyha akarjuk fokozni, akkor figyeljük meg, hogy Isten a 10 parancsolat leírását nem bízta se prófétára, se apostolra, se Mózesre, se Áronra, senki másra. Ő írta le. Akkor, hogyha fokozzuk ezt a dolgot, akkor ami a Szentírásban van, a legszentebb dolog a 10 parancsolat? Egyértelmű, hogy igen. Azonban ez a tilalom, amit eddig olvastunk a Szentírásból, annál inkább érvényes az Isten újjával írt 10 parancsolatra, azért nem akartam ezt a képet addig hozni, még el nem olvastuk ugyanezt a Szentírásból. Azonban szeretnék mind ma este is először elmondani egy nagyon fontos dolgot, és utána részeire bontani. Ti is itt éltek ezen a Pannonalföldön, én is veletek együtt. 50 éve beszélek embertársaimról a Bibliának számos kérdésével, és azt láttam, és hiszem, hogy nálatok is ez az egyik legnagyobb probléma. Sokszor az emberek felteszik a kérdést, melyik napot ünnepeljen meg? A vasárnap a helyes, vagy a szombatot? E két nap közül amelyiket? És ez a 10 parancsolatból ez a két nap kérdése a legtöbbet vitatott kérdés. És ezért, hogy legyen idő Töviről hegyére mindent megbeszélni, én úgy határoztam, hogy Isten segítségével ma Isten pecsétjéről, a szombat igazságáról tanulunk, de amilyen tárgyilagosan a szombatról fogunk tanulni ma, ugyanolyan tárgyilagosan fogunk holnap este tanulni a vasárnap eredetéről. Lehet, hogy sokan közülünk feltettétek a kérdést már, miért ünnepelek én vasárnapot, ha a Bibliában szombat van? Másik kérdés, honnan ered a vasárnap? Lehet, hogy egy-két választ ismerünk, azonban én ma kifejezetten csak a Szentírásból beszélek, holnap este pedig főleg történelmi tényeket fogok előhozni, különböző enciklopédiákból, történelmi könyvekből, hiteles forrásokból, hogy tisztán lássuk és értsük meg a két nap közötti kellő különbséget. Ezért mondtam el, mert ma este, mivel láttuk azt, hogy a szombatról szóló parancsolatban található a pecsét, tehát Isten a szombat igazságával hitelesítette a 10 parancsolatot, de az a kérdés is jogos, hogy ha ez így van, már pedig a Szentírásban ezt olvassuk, akkor milyen jogon, vagy kicsoda, vagy mikor hozta be a kereszténységbe a szombat helye a vasárnap ünneplését. Különböző egyháztörténelemből is találunk majd idézeteket, és ezzel holnap este fogunk ugyanilyen tárgyilagosan foglalkozni. Azonban nézzük most a biblikus oldalát. Mikor áldotta és szentelte meg Isten a szombatot? Így olvassuk Mózes első könyve, második rész, második és harmadik versét. Mikor pedig elvégezte Isten heted napon az ő munkáját, amelyet alkotott, megszűnt. Kicsoda szűnt meg a munkájától? Isten, mikor? A hetedik napon minden munkájától, és megáldá Isten a hetedik napot, és megszenteli azt. Tegnap este említettük, hogy mit jelent a megszentelt szó. A megszentelt szó azt jelenti, hogy valamire el van különítve. Azonban itt két szót látunk, ugyanazon színnel kiszéve,
és megáldá Isten a hetedik napot, és megszenteli azt. Most, mivel itt van előttünk a bibliai szöveg, ne vegyétek szokon, hogy visszakérdezzen, de szeretném, hogy megmaradjon. Ember áldotta meg a hetedik napot, vagy a Teremtő Isten áldotta meg a hetedik napot. Ember vagy Isten? Isten. És ezt hála Istennek, hogyha erre az ismeretre eljutottunk. Most jövök a következő kérdése. Azt az áldást, amelyet Isten a hetedik napra helyezett, melyik ember tudja áthelyezni a hét bármelyik másik napjára? Át tudja az ember helyezni? Nem. Zárójelben még elmondok egy tapasztalatomat. Fiatal koromtól az volt a vágyam, hogy bejárjam Egyiptomot és Izrael. És már úgy tűnt, hogy az élet is lassan csúszik ki a talpam alól, de 92-ben, 50 éves koromban alkalom nyílt egyik napról a másikra, és bejártam mind a két területet. És tudjátok, hogy mi volt a különös? Csütörtök este indultunk el Kairóból, este 10 órakor, egészen Luxorig, egész éjszaka utaztunk, ezt úgy tervezték, hogy minél kevesebbe kerüljön, mert egy alvást nem kellett fizetni a hotelba. De én tudtam azt, hogy a mohamedánok pénteket ünnepelnek. Ugyanúgy, mint hogy a keresztények egy része a vasárnapot ünnepel, a keresztények másik része szombatot ünnepel, hetednapi baptisták szombatot ünnepelnek Amerikába, és sok más keresztény csoport van az adventista egyházon kívül, akik szombatot ünnepelnek, zsidók szombatot ünnepelnek, és én úgy voltam vele, hogy én veszek magamnak vizet, hogy legyen péntekre is, meg szombatra is, mert pénteken minden üzlet úgy gondoltam, hogy Luxorban zárva lesz. 12-kor érkeztünk meg délben, este 10 órától, el tudjátok képzelni, milyen fárasztó volt busszal menni, abban a borzasztó hőségben, és amikor kimentünk, elfoglaltuk a helyünket a hotelba, azt mondták, hogy 1 órakor lesz az ebéd, gyorsan lezuhanyoztunk, és elmentünk a városba, és mit gondoltok, mit láttunk? Hány üzlet volt nyitva? Mohamedánok pénteket ünnepelnek, és ez péntek volt. Hány üzlet volt nyitva? Mindegyik. Kivétel nélkül. És oda megyek eddig elárusítóhoz, és azt mondtam neki, hogy hát ma péntek van, azt mondja, persze, hát ma ünnepnap van, igen. De Mohamed azt mondta, hogy a péntekből 1 óra hosszát tartsunk meg. És meglátja, hogy 6 órától 7 óráig egyetlen egy üzlet se lesz nyitva, mert mi mindannyian a mecsetbe leszünk és imádkozunk. És utána, amikor befejeztük az imát, megint visszajövünk, és ha kell, akkor éjfélig is nyitva tartjuk az üzlet. Most ami különös, hogy Isten a Szentírásban, amikor a szombatot adja a teremtéskor, akkor azt mondja, hogy naplementétől naplementéig ünnepeljétek meg. Másik nagy dolog. Kié a szombat? Általában hogy szoktuk mi egymás között letisztázni ezt? Ugyan, azt képzeld el, az a zsidó szombatot. Tehát Isten a zsidóknak adta. Ismerős ez? És így nevezzük, hogy a zsidó szombat? Igen, de ez csak tudatlanságot bizonyít. Miért? Hadd kérdezzem meg, ki volt az első zsidó? Ádám vagy Ábrahám? Ki volt az első zsidó? Figyeljük meg, amikor olvassuk az Ószövetségi Szentírást, és amikor a zsidók visszahivatkoznak őseikre, akkor mindig azt mondják, hogy Ábrahám, Izsák és Jákob a mi atyáink. Hogy hívták Ábrahámnak az apját? Valakinek eszébe jut. Nagyon jó, Tári. Nincs egyetlen egy helyen sem megemlítve, amikor ezt a három ősüket hozzák, nem teszik hozzá még Tárit, és nem mondják, hogy Tári, Ábrahám, Izsák és Jákob a mi atyáink. Egyetlen egyszer sem nincs a Bibliában. Kit ismernek el a zsidók ősatyuknak? Ábrahámot. Akkor tegyük fel a kérdést, hogy mikor született Ábrahám? Mennyi idő telt el a teremtéstől kezdve Ábrahám születéséig? Könnyű megjegyezni, mert nemrégen írtunk mi is annyit. 2008-ban a teremtéstől számítva, tehát 2008-ban született Ábrahám. És mikor adta Isten ünnepnapul az embernek a szombatot? Édenben. Isten 6 nap alatt teremtette a világot, és 7. napon azt mondta, hogy ezt a napot én is megünneplem, mint teremtő Isten, és ezt a napot adom nektek ünnepnapot. Figyeljük meg azt, amit a 10 parancsolatban találjuk, így hangzik Mózes 2. könyve 20 rész 10. versében, a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Akkor kedves testvérem, ki a szombat? A zsidóki vagy Istené? A zsidóki vagy Istené? Kié kell, hogy legyél te és én? Vallásos tartozóvá, vagy Istenhez tartozóvá? Istenhez tartozóvá. Tehát látjuk azt, hogy a szombat az az Istené. Kinek adta Isten a szombatot? A zsidóknak, akik 2000 évvel
teremtés után született ősatjuk, és körülbelül 2500 év telt el, amikor Isten a zsidó népnek a 10 parancsolatot kihirdette a Sínai hegyen, de nézzük meg, mit mond a Szentírás, kinek adta Isten a szombatot? Zsidóknak, görögöknek, románoknak, magyaroknak, németeknek, vagy kinek adta Isten a szombatot? Olvassuk el. Minden embernek. De ezt én írtam ki, hogy minden embernek. Ezért szeretném újból feltenni a kérdést, hogy kinek adta Isten a szombatot? Olvassuk el. Így találjuk feljegyezve, Jézus Krisztus mondja ezeket a dolgokat, Márk evangélium a második rész 27-28. Versében. Szombat lőn az emberért. Kiért? A zsidóért, vagy az emberért? Szombat lőn az emberért, nem az ember a szombatért. Annak okáért az embernek fia a szombatnak is ura. Említettem már, hogy én 12-13 éves voltam, amikor kezdtem

megváltás. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is. Aki mikor Isten formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Milyen viszonyban volt Jézus Krisztus, mielőtt megszületett Betlehemben? Milyen viszonyban volt az Atyával? Egyenlő volt. A három isteni személy, Atya Isten, Fiú Isten és Szentlélek Isten öröktől fogva van, és mint örökké lesz. Isten örökérvényű. Jézus Krisztus is örökké létező személy. Nem tudom, hogy elmondjak-e még valamit. Ezzel kapcsolatban, hogy ezt megértsük. Hogy mondhatta Jézus Krisztus azt, hogy annak okáért az embernek fia, a szombatnak is ura? Olvassuk el a Szentírást. A Zsidókhoz írt levélnek az első részét lapozzuk fel, és az első részből olvassuk el az első két verset. Zsidókhoz írt levél első rész első két verse. Minek utána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a proféták által, ez utolsó időben szólt nekünk fia által, akit tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette. Ki által teremtett az Atya? Jézus Krisztus által. És csak akkor válik nyilvánosságra, akkor értjük meg ezt a dolgot, hogy Jézus azt mondja, hogy annak okáért az embernek fia, a szombatnak is ura. Egy csodálatos dolgot szeretnék, két távol levő dolgot a Szentírásban egymás mellé tenni. A Biblia szerint Jézus Krisztus a teremtő, a Biblia szerint Jézus Krisztus a megváltó. És Jézus Krisztus, amikor hat nap alatt befejezte a teremtést, abba hagyta a munkáját, és Jézus Krisztus megünnepelte a hetedik napot, a szombatot. És figyeljük meg, hogy amikor Jézus Krisztus lejött a földre megváltani bennünket, akkor a hét hanyadik napján halt meg, felfeszítve a keresztre. Melyik napon? Hatodik napon, pénteken halt meg. És mit csinált Jézus Krisztus szombat? Feltámadhatott volna szombat reggel is a sírból? Igen, Jézus Krisztus, amikor eljött bennünket megváltani, akkor isteni minden tudás szerint úgy jött el, hogy amikor meg fog halni, akkor a páska, a húsvét ünnepe az péntekre essen. Jézus Krisztus befejezte a megváltás tervét pénteken, mert azt mondta a kereszten, hogy meglett, elvégezte a munkát, amiért jött, és amikor győzött a sátán felett, akkor Jézus Krisztus szombaton nyugodott, és a hét első munkanapján feltámadt. És ezért mondja, hogy az embernek fia, a szombatnak is ura. Azonban én sok mindenért boldog vagyok, ami a Bibliában van. Isten, amikor a szombat ünneplésről van szó, akkor még a házi asszonyokra is gondolt. Először olvassuk el, hogy hogyan gondolt Isten a házi asszonyokra. Mózes második könyve 16. rész 23. verse. Ez az, amit az Úr mondott. Ki mondott? Ki volt az, aki mondta? Isten. A holnap nyugalom napja, az Úrnak szentelt szombat. Amit sütni akartok, süssétek meg, és amit főzni akartok, főzzétek meg, ami pedig megmaradt, azt mind tegyétek el magatoknak reggelre. Mire tanította Isten a fogságból kiszabadított zsidó népet? Hogy hogyan ünnepeljék a szombatot? Hogy amit akarnak szombatra készíteni, azt készítsék el pénteken, hogy a szombat legyen igazi nyugalomnak. Én katolikus családban nőttem fel, édesanyám vasárnap jobb ebédet akart készíteni a családnak, mert ott voltak ők ketten, a nagyszülők ketten, meg három gyerek összesen heten. Korán kelt azért, hogy kalácsot süssön. Utána a hétköznap, ha nem értek rá, akkor legalább vasárnap, hogy jó ebédet főzzel, levágott egy tyúkot vagy egy kakast. A házi asszonyok tudják, hogy ez nem egyik percről a másikra készül el. 10 órára ment az egész család a nagymisére. Szegény édesanyám majdnem mindig elkésett. És ugye az volt a akkori korban, hogy hát frissen befőzve tegye a levest az asztalra, sietett haza a templomból, átöltözött, hogy befőzze a levest, és mire hazaért a család, akkor az asztalon volt az étel és ebédelhető. Mindannyian jól laktunk, nagyrészt megettük, amit édesanyám elkészített, elment kiki a maga dolgára, édesanyám meg körülbelül 2 óra, 2:30 táján befejezte a tepsimosástól kezdve az edények elmosogatását és így tovább. Hadd kérdezzem, ünnep volt az édesanyám számára vasár? Igen? Figyeljük meg, hogy milyen csodálatos Istenünk van. Azt mondja, hogy aki akarja megünnepelni a szombat,

0: sabbatot, azt úgy ünnepelje meg, hogy pénteken készítse. Azonban tovább szeretnék menni, melyik napot ünnepeltek őszüleink. Láttuk az előbb, hogy Isten a teremtés 7. napját megáldotta. Úgy tették a pátriárkák is. Úgy tette Jézus Krisztus is. Az apostolok is, az őskeresztények is. Izrael népe a pusztában, emlékezünk, hogy hullott a manna. Minden nap hullott manna a pusztában? Nem. Melyik nap nem hullott? Csak szombaton nem hullott manna. És van egy figyelemre méltó leírás a Bibliában, Isten azt mondta Mózesnek is, Mózes a népnek, hogy minden nap csak egy napra valót szedjenek, és ne hagyjanak semmit sem másnapra, mert az el fog romlani. Ugyanakkor azt mondta pénteken, hogy dupla annyit szedjetek, és tegyétek el, ami megmaradt holnapra, nem fog elromlani. Isten ilyen egyszerű módon tanította a zsidó népet a manna hullásával a szombat ünneplésre, és most akkor Isten szerint melyik napot kell nekünk ma keresztényeknek megünnepelni? Melyik napot ünnepeltek a pogányok, akik elfogadták Isten? Az ószövetségi időben. Van egy rendhagyó leírás, és csak egyszerűen el szeretném olvasni, és nyomatékosan hangsúlyozva lássunk meg egy csodálatos dolgot Ésaiás próféta könyvének az 56. részében, a 6. 7. versben. Az idegenek fiait, tehát nem zsidókat, akik az Úrhoz csatlakoznak. Ez katolikus egyház által kiadott Bibliából, a legújabb fordításból hozom, hogy könnyebben érthető legyen, mert ez a szöveg itt sokkal könnyebben érthető. Kihez adták a pogányok magukat? Nem a zsidókhoz, akik az Úrhoz csatlakoztak, hogy szolgáljanak neki, szeressék az ő nevét, és szolgái legyenek, aki megtartja közülük a szombatot, s vigyázz, nehogy megszentségtelenítse azt, és ragaszkodik szövetségemhez azt, mind elvezetem szent hegyemre, és örömmel töltöm el őket házamba, az imádság helyén, elfogadom égő és véres áldozataikat oltáromon, mert házam minden nép számára imádság háza lesz. Kedves testvéreim, hála Istennek ezért az igazságért, hogy Jézus Krisztus minden emberért meghalt. És minden embernek biztosította az üdvösséget, a bűnbocsánatot és az örök életet. Azonban a Bibliában Isten csodálatos dolgokat tárt fel a szombat megünneplésével kapcsolatban. A szombat jel Isten és népe között, azonban figyeljük meg, hogy mikor. Ezékiel próféta könyvének a 20. rész 20. verse. És az én szombataimat megszenteljétek, hogy legyenek jegyül én közöttem és ti közöttetek, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek. Mikor lesz közöttünk és Isten között jel a szombat, ha megszenteljük? És kedves testvéreim, olyan csodálatos végig gondolni ezeket a dolgokat, és látni azt, hogy a mi drága jó megváltó Jézus Krisztusunk, amikor emberi testet öltött és itt ért a Földön, akkor maga Jézus Krisztus melyik napot ünnepel? Pénteket, szombatot, vasárnapot, hétfőt, keddet, szerdát vagy csütörtöket? Hogy van megírva a Bibliában? Olvassuk el! Lukács evangélium a 4 rész 16. verse. És mélyen Názáretbe, ahol felneveltetett, és beminne szokása szerint szombatnapon a zsinagógába, és felállt olvasni. Amit nagyon kérlek benneteket, hogy egy szót próbáljunk megjegyezni. Jézus Krisztusnak ez volt a szokása, ez volt a gyakorlata. Nem azt írja a Biblia, hogy Jézus Krisztus véletlenül betévedt szombaton a zsinagógába. És itt szeretnék egy nagyon komoly dolgot hozni. Jézus Krisztustól van tökéletesebb példa, akit kell nekünk keresztényeknek követnünk? Van? Nincs. Mindannyian olyan mértékben vagyunk keresztények, amilyen mértékben követjük Jézus Krisztust. Azonban sokszor az emberek azt mondják, hogy igen, jó-jó, rendben van, de Jézus Krisztus haláláig volt érvényben csak a szombat, és Jézus Krisztus feltámadása utána a szombat helyébe vasárnap került. Hol van ez megírva a Bibliában? Jézus Krisztus Máté evangélium a 24. részében beszél arról, hogyan fog bekövetkezni Jeruzsálem pusztulása. És van egy kijelentés a 20. versben, imádkozzatok, hogy ne télen, vagy szombatnapon kelljen menekülnötök. Károli azt mondja, hogy imádkozzatok, hogy a ti futásatok ne télen legyen, és ne szombatnapon. Mikor következett be Jeruzsálem pusztulása? 70-ben, és Jézus Krisztus ezt a kijelentést 30 és 31 között tette. Ami azt jelenti, hogy majdnem 40 évvel jövőbeli eseményről beszél, és Jézus Krisztus azt mondja, hogy imádkozzatok, hogy a ti futásatok ne télen legyen, és ne szombatnapon. Kedves testvéreim, a Jézus Krisztusnak az lett volna a terve, hogy halálával, pontosabban feltámadásával a szombat helyébe a vasárnapot tegye, akkor Jézus azt mondta volna, imádkozzatok, hogy a ti futásotok ne télen legyen, és ne vasárnap. De Jézus nem ezt mondta. És olvastam egy történelmi könyvben, hogy Isten mennyire meghallgatta ős keresztények az ő népének imádságát, mert az a bizonyos menekülési nap az augusztusban volt, és szerdán. És Josephus Flavius és más zsidó történészek is írnak arról, hogy az ős keresztények Jézus Krisztusnak ezen a kijelentésén szinte rajta tartották a kezüket, és ők imádkoztak, és komolyan vették Jézus Krisztusnak ezt a figyelmeztetést, és ezért egyetlen egy keresztény se veszítette az életét Jeruzsálemben. Most zárójelben valamit elmondok. Én nagyon szeretem a történelmet, és jól ismerem Josephus Flaviusnak mind a két könyvét, ami magyar nyelven létezik, és ilyen dolgokat ír a Zsidó háború című könyvében, hogy amikor a rómaiak áttörték a belső falat, és nyomultak a templomhegy felé, akkor így írja, hogy hullahegyeken kellett átmászniuk, míg eljutottak a templomig, és ilyet ír, hogy az embervér patakokban csörgedezett Jeruzsálem utcáin. Több mint 600 ezer ember veszítette el az életét Jeruzsálem pusztulása alkalmával. És egyetlen egy keresztény sem. Miért? Azért, mert figyeltek Jézus Krisztus kijelentésére. Emlékezzünk meg még egy-két példáról. Szombat és a szentasszonyok, akik ott voltak a Jézus sírjánál, és ezt olvassuk utána Lukács 23:55-től az 57-ig, és az őt követő asszonyok visszatérének, készítének fűszerszámokat és keneteket, és szombaton nyugodtak a parancsolat szerint. Jézus követői, Mária, Mária Magdaléna, és a többi asszonyok, akik végig kísérték Jézus Krisztust föld életén, ők megünnepelték úgy a szombatot, ahogy azt Jézus Krisztus adta. Apostolokra hivatkozunk, Apostolok cselekedete 13:42. Mikor pedig kimentek Pálról és munkatársáról van szó, a zsidók zsinagógájából, kérik a pogányok, hogy a következő szombaton prédikálják nekik ezeket a beszédeket. Kedves testvéreim, figyeljük csak meg, kik kérték a következő szombaton? A pogányok. És erre mi a válasz? Erre így válaszol a 13. rész 44. versében. A következő szombaton csak nem az egész város összegyűl, hogy hallja az Isten szavát. Azért hoztam ezt a két idézetet egymás után, kedves testvéreim, hogy lássuk meg, hogy Jézus Krisztus tanítványai, Jézus Krisztus mennybe menetele után a pogányokat is arra tanították, hogy szombatot ünnepeljenek. Jogos a kérdésetek. Jó, de hát akkor honnan van a vasárnap? Hogy lehet az, hogy a kereszténység többsége vasárnapot ünnepel, ha a Bibliában ez van megírva? Erre a kérdésre keressük holnap este a választ. És ugyanolyan tárgyilagosan, amilyen tárgyilagosan ma este foglalkozunk a szombat eredetében, hogy lássuk, mit mond a Bibliában Isten, ugyanolyan tárgyilagosan szeretnék veletek tovább tanulmányozni a Szentírást, és látni azt, hogyan került a vasárnap a szombat helyébe a keresztény egyház történelme során. Azban befejezésül hozok még egy gyönyörű dolgot, számomra megnyugtató, melyik nap lesz az ünnepnap az Újföldön. Így olvassuk Ézsaiás próféta könyvében, a 66. rész 22. és 23. versében. De új egek és új föld, amelyeket én teremtek, megállnak én előttem, szól az Úr, azonképpen megáll a ti magvatok is nevetek. És lesz, hogy hónapról hónapra, és szombatról szombatra eljön minden test engem imádni, szól az Úr. Isten a Szentírásban azt mondja, hogy az új földön is szombat lesz az ünnep. Kedves testvéreim, lehet, hogy meglepő az, amit ma este hallotok tőlem. De én semmi más forrást nem használtam ma este. Kifejezetten azt a Szentírást, amely ti kezetekben is, a ti otthonotokban és az enyémben is meg. Azonban ma este szeretnék egy történetet elmondani. Már említettem azt, hogy 48 évvel ezelőtt feleségemet Pesten találtam meg. Sajnos bekövetkezett az ő életében is, és az én életemben is, hogy az ő szülei is meghaltak, az enyém is. És amikor meghalt anyósom, a feleségemnek egyik nővére, jogtanácsos, jogtudományok doktora, akkor írt egy papírt, azzal nekünk be kellett mennünk a jugoszláv nagykövetségre, beadtuk a papírokat, kiki a magáit, egyik vízumkérelem, másik az, én átadtam ezt a papírt, és mindannyian vártuk. Nem messze voltam a tolóablaktól. És kinyílik a tolóablak, és a hivatalnok szólít egy arab férfit. Angolul beszélnek, megértem, hogy miről van szó. Ő átutazási vízumot kért, mert vonattal akart átmenni Jugoszlávia területén. És egy átutazási vízum $10 került. És azt mondja a hivatalnok a fiatalembernek, odahívta az ablakhoz, azt mondja, ön csak akkor kapja meg az átutazási vízumot, ha hajlandó $100 fizetni a vízumért. És azt mondja angolul, én most nem angolozott, magyarul beszélek. Jó, rendben van, kifizetem a $100. Becsukta a hivatalnok az ablakot, tolóablakot. Elmúlt egy 10-15 perc, megint megnyitja, megint szólítja ugyanazt az embert, és azt mondja, hogy uram, ön akkor kapja meg az átutazási vízumot Jugoszláviának, ha hajlandó $500 fizetni. Azt mondja a fiatalember, semmi probléma, én kifizetem az $500, csak adja meg az átutazási vízumot. Fogta az útlevelet, és azt mondta, hogy tessék itt az útlevél, ha magának megéri $500 fizetni, hogy átutazzon a mi országunkon, akkor ön nem becsületes ember. Itt az útlevél, nem kapja meg az átutazási vízumot sem. És akkor értettem meg egy dolgot. Mikor kapjuk meg mi a beutazási vízumot a mennybe? Ha megtartjuk Isten parancsolatait, vagy ha 10-ből megtartunk 9-et. Szeretnénk a mennybe jutni? Tudom, hogy szeretnétek. Én is. És azért vagyok itt, szeretnék segíteni minden embernek. És tudom, hogy ti is azért vagytok itt, mert szeretnétek Isten országának örököse lenni. A szívem mélyéből kívánom, hogy Isten segítsen el bennünket először annak a felismerésére, amit ma este tanultunk. És Isten segítsen meg bennünket, hogy hátlevő életünkben úgy éljünk, hogy amikor Jézus Krisztus nem sokára eljön, akkor Isten országának örökösei legyünk. Itt egy vázlatot szeretném befejezésül hozni. Isten a teremtéskor adta a szombatot, Sinei hegyen a 10 parancsolatot, kihirdette írásban, 2 kőtáblán, Ézsaiás próféta, aki körülbelül 700 évvel élt Jézus Krisztus előtt, attól idéztük, hogy a pogányok is, akik Istennek adták magukat, ők is megünnepelték. Jézus Krisztus is megünnepelte, az apostolok is megünnepelték, és az Újföldön is ez lesz az ünnep. Szívem mélyéből kívánom, kövessük mindenben Jézust, hogy ott legyünk, ahol Jézus Krisztus van. Ebben segítsen Isten az ő kegyelméből mindannyiunknak. Amen.
1: A csepnikisi világ egyetlen szót szólt, a vihar elült. Genezáret tavára béke szállt. Bármit is mondott, még minden teljesült, még minden egyes szó valóra vált. Mert engedett néki a világ egyetemben minden bolygó és minden kis virág, csak egy van, ami dacos, engedetlen az emberi szív, egy csöpnyi kis világ. Pélpoklósokat is vittek hozzá sorra, a gennyesebb behegett septiben, megszállt vagy vak volt, vagy ült a pórban, a béna is épp lett egyszerűen. Mert engedett néki a világegyetemben minden bolygó és minden kis virág, csak egy valami dacos, engedetlen az emberi szív, egy csöpnyi kis világ. A bűn poklához ragaszkodó szíved ő sem tisztíthatja meg. Halottakat is vittek hozzá esengve, hívó szavára mind életre kelt. ha össze is volt Lázár kötözve, újból szabad lett. Hű barátra leállt. Mert engedett néki a világegyetemben minden bolygó és minden kis virág. Csak egy van, ami dacos, engedetlen az emberi szív. Egy csöpnyi kis világ. A bűnhöz ragaszkodó szívet ő sem szabadíthatja meg. De lecsendesítheti szíved viharát, meggyógyíthatja minden bűntől, ragálytól. Csak egyet kér, hogy adja át néki szíved, és megőrzi az örök haláltól. Mert enged néki a világegyetemben minden bolygó és minden kis virág, és csodás varázslat megy végbe szívedben, ha újjá születik e csöpnyi kis világ.
2: Amen.
0: Hálat telt szívvel köszönjük neked, drága jó Istenünk, hogy te gondot viseltél rólunk elfolyt életünkben minden pillanatig. Köszönjük Istenünk ezt az alkalmat és ezt a lehetőséget, hogy itt közösen együtt tanulmányozhattuk a te 10 parancsolatodat, és azt, hogy te hogyan hitelesítetted azt a 10 ígét, amelyet 2 kőtáblára feljegyeztél. Köszönjük, hogy megérthettük a Szentírásból, hogy te Édentől kezdve a 7. napot, a szombatot adtad ünnepnapul az embernek, mindannyiunknak. Segíts meg, hogy a mi irántad való szeretetünket abban fejezzük ki, hogy mindenben tégedet követünk és a te akaratod szerint élünk. Segíts meg bennünket, drága jó Jézusunk, hogy te legyél és te maradjál az örök példakép számunkra, nekünk pedig adjál erőt, hogy mindenben tégedet kövessünk. Ezt kértük, atyánk, te tőled, Jézus Krisztus érdeméért, hallgassál meg kegyelmedből. Amen.
2: Amen.

Negyedik zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot? Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyasházatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozat.

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gondot.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Bátran a jövőbe című adást hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Nemrégen véget ért egy év, és vele együtt sok minden az életünkben, kezdődött egy újabb időszak. Sokak szerint történelmi szempontból is különböző korszakoknak, folyamatoknak a végét éljük, és az emberek találgatják, hogy mi lesz ezután. Vannak, akik szerint egyenesen a történelem végén tartunk. Így van ez? Tartsanak velünk, erről beszélgetünk. Kedves nézőink, szeretettel köszöntjük Önöket mai adásunkban, a nevem László Varga Zoltán. Bátran a jövőbe című adásunkat a Remény TV-n láthatják minden szombaton délután, de ugyanakkor fogható az adás rádióváltozata is a Reménység Hangerrádió kolozsvári stúdió körzetének adás körzetében a 88,3 MHz-es frekvencián, úgyhogy köszöntjük kedves rádióhallgatóinkat is ezzel az alkalommal. Felröppent itt-ott különböző alkalmakkor és a közelmúltban is, látva a világ elég zavaros helyzetét, az a gondolat, hogy a történelem a befejezéséhez közeledik. Erről sokféle vélemény van, kezdve a cinikus ellenkezésektől, a szélsőséges értelmezésekig. Tény és való azonban, hogy a Szentírás ír ezekről a dolgokról, és az Úr Jézus Krisztus maga is beszélt róla. A kérdés az, hogy hogyan ismerjük fel ezeknek a folyamatoknak az irányát, hol találjuk meg magunkat abban, és hogyan készülhetünk a folytatásra. Mit jelent a folytatás? Lefelé tartó megsemmisülést? Egy új kezdetnek a végé, az idejét? Ezekről beszélgetünk mai meghívottunkkal, Pálffy Miklós lelkésszel, Isten hozott a stúdióban.
2: Köszönöm szépen a meghívást!
1: Köszönjük, hogy eljöttél. Rendben, jeleztük nem régen a kedves nézőknek is, hogy beszélgetni fogunk a Bibliának egy olyan fejezetéről, amely sokat segít megérteni a múltat, a múlthoz kapcsolódó jelenünket, és az ebből tovább fűződő, tovább folytatódó jövőt, hiszen a történelmet sohasem szabad időpontként felfogni, amelyben létezünk, hanem valahonnan a történelem jön, és valamerre halad. És tesszük mindezt egy olyan bibliai fejezettel, amelyről maga az értelmezés során, és ezt a fejezetnek a leírója mondja el, kiderül, hogy nem csak az akkori időre, hanem a mostani időre, az úgynevezett utolsó napokra is szól, de erre még visszatérünk. Azokért, akik szeretnék a Bibliával a kezükben követni a beszélgetést, és ezt ajánlom, és mellé nem árt egy jegyzetfüzet sem, elárulom, hogy a mai adásunk és a következő is, amelyik folytatja mai témánkat, a Dániel könyve második fejezetével foglalkozik, tehát Dániel könyve második fejezet. Ebben egy álomról olvasunk, amelyet nem is Dániel a proféta látott, hogy az ember azt elvárná egy profétától, hanem egy másik személy, a király. Kicsit nézzük meg a történelmi körülményeket, ki volt ez a király, mikor és hol látta, milyen személyes hangulatban, problémákkal, állapotban volt ez a király. Honnan származik ez az álom, és honnan lehetett tudni, hogy honnan származik az álom?
2: Hát a Dániel könyve második fejezete, el lehet mondani róla, hogy ez a bibliai profécia magyarázatnak az ABC-je. Itt egy pogány birodalom királyának a tapasztalatába fonódik bele, akit Isten méltónak tartotta arra, hogy megszólítsa őt. Lehet, hogy ebben a történetben, itt az Izrael népe meghódításának történetében, meg természetesen a történelmi környezet, kontextus szempontjából, ugye egy új birodalom üti fel a fejét, válik dominánsá, ugye, a közel-keleti térségben, hát ugye ott van a civilizációnak a bölcsője, és ennek a birodalomnak az élén ott van ez a Nabukodonozor király. Itt egy néhány információt is elárul a történelmi háttérről a proféta, a profétának Dániel könyvének első fejezetében, az első versben azt olvassuk, hogy Jójakim, Júda királya uralkodásának harmadik esztendeiben jöve Nabukodonozor, a babiloni király Jeruzsálemre is megszállá azt. Ez Krisztus előtt 605-ben történik, amikor ugye Jósiás király egyik fia uralkodik Jeruzsálemben. Jósiásnak is már volt némi köze, ugye az akkori világpolitikai eseményekhez. Néhány évvel, kb. 3 vagy 4 évvel ezelőtt már ő is ugye beletört a bicskája szerencsétlen zsidó királynak, aki amúgy egy nagyon hűséges király volt, amikor beleavatkozott a világpolitikába. Ugye az éppen feljövő babiloni birodalom és az akkori egyiptomi, már ugye lemenőben való birodalom közötti ütközet előtt próbálta elállni az egyiptomi hadsereg útját, de aztán néhány évre rá...
1: És az ütközetben meg is halt.
2: Az ütközetben meg is halt. Tehát konkrétan az első kárkemisi csatára igyekezett a Nékó fáraó, 609-608 táján időszámításunk előtt. Az ő útját állta el Jósiás, de aztán Jósiást félreállította az útból, ugye, világpolitika vihara félresepelte ezt a zsidó királyt, de aztán ugye az erő, hatalmi viszonyok azok változtak, mert a feljövőben való babiloni birodalom ugye legyőzte az egyiptomiakat, és az első kárkemisi csatában, ahol Nabukodonozor csupán csak mint hadvezér volt jelen, mert az apja volt a király, Nabopolászár király. Néhány évre rá, ugye eljutunk ide a Dániel könyve első fejezetéhez, 605-ben történik a második kárkemisi csata, amely végérvényesen félreállítja az útból azokat a konkurens hatalmakat, Asszíriát meg Egyiptomot, és Babilónia királya ugye foglalja el ezt az egész zónát, eljut Jeruzsálembe is, és Jeruzsálemet is bekebelezik. Ekkor Nabukodonozor még nem király, mert a Jeruzsálem ostroma idején hal meg az édesapja, és ő a foglyokat a hadvezéreire bízza, és ő maga a rövid úton a pusztán keresztül igyekszik Babilóniába, hogy meggátolja az esetleges trónkövetelők közbelépését, és akkor ez megegyezik, Krisztus előtt 605 megegyezik nem csak Jeruzsálem ostromával, hanem Nabukodonozor király trónra lépésével is.
1: Igen, és akkor innen számoljuk, ahogy említetted az előbb a második fejezet első versében, ahogy olvassuk, hogy Nabukodonozor második esztendejében történik ez az egész. Hát gyakorlatilag itten egy fiatal királyról van szó, aki nem régen lépett trónra, és akiről az akkori fejezések nagyon pozitív dolgokat írnak, nem csak a lelki hozzáállásáról, hanem egy fegyelmezett élete volt, hangsúlyt fektetett az egészséges életmódra, a tanulmányozásra, a tudományokra, sok mindenre. És annyit még egy mondatban elmondhatunk, ha bár ezt lehetne bővebben is részletezni, és valószínűleg, hogy vannak olyan nézőink, hallgatóink, akik a témában szakemberek, és ők még jobban tudnák ezt kibontani. De az tény is való, hogy ahogy nézzük a Dániel könyve második fejezetét, és főleg a Babilon fellépését a világ történelem színpadára, elmondhatjuk, hogy sok értelemben Babilon az első szószoros értelmében vett világbirodalom. Egyiptom is egy nagy birodalom volt, de nem volt az az óriási befolyása a világpolitikára, mint később Babilonnak. Úgyhogy itt van ez a király, itt van ez a birodalom, és érdekes, hogy ez a király, amelyik birodalomra otthonra lépett, és még viszonylag az elején állt a dolgoknak, arról töprengett, azon aggodalmaskodott, hogy vajon mi lesz a birodalommal. És erre jött ez az álom, amellyel foglalkozunk, de itt most kell tennünk egy kis zárójelet, mielőtt az álomnak a tartalmát és a jelentését boncolgatni kezdjük. Ugyanis, ahogy látni fogjuk, ez az álom, ez előrevetít későbbi történelmi korszakokat. Nem csak tizedekről, századokról van szó, hanem akár azt meglátjuk majd, hogy év ezredekre előrevetít történelmi folyamatokat, eseményeket, birodalmak egymás utániságát, és éppen ezért szükséges itt egy zárójelben arról beszélgetni röviden, hogy mikor is íródott meg a Dániel könyve. Vannak különböző értelmezések, egyesek ragaszkodnak ahhoz, hogy a leírás akkor történt, amikor a Dániel maga is megjelöli. Ugye az előbb utaltunk egy ilyen időpontra. Mások azt mondják, hogy jóval az események befejezése után, mert azt nem tudják elképzelni egyesek, hogy valaki ismerheti a jövőt is, és az összes többi vélemény valahol a kettő között van. Mikor is íródott meg ez az egész, és miért fontos ezt is megérteni, mielőtt értelmezzük a tartalmát?
2: Igen, ez egy nagyon fontos dolog leszögezni azt, hogy mikor írták a Dániel könyvét.
1: Tehát nem mindegy, hogy az események előtt,
2: igen,
1: vagy után.
2: Már a harmadik században volt egy olyan filozófus inkább, akit Porfíriusnak hívtak, aki azért, mert annyira pontos jövendőlések vannak Dániel könyvébe, amelyek ugye a későbbi századokban annyira kézenfekvően és olyan nagyon találóan teljesedtek, azt mondta, hogy lehetetlen, hogy valaki ilyen pontosan megjövendőjön eseményeket, vagy akár személyeket, akik a történelemben valamikor évszázadok múlva lépnek a történelem színpadára, és ezért ő azt a hozzáállást javasolta, hogy a Dániel könyvét különböző zsidó rabbik, írástudók az események megtörténése után írták. És így vannak olyan teológusok, akik Krisztus előtt első-második század, Krisztus után első-második századra teszik ezt a könyvet, ennek a könyvnek a megírását. Természetesen, hogyha ez így történt volna, akkor ez egy hamisítvány.
1: És na, nem is lenne szó jövendőlésről, hanem inkább krónikáról. És ezt akkor a látomásnak a vége se a jövőbe tevődik, hanem beszorul az egész cselekmény a megírás előttre.
2: Igen. Azok a teológusok, akik ugye a történelmi kritikai szemléletmódot vallják a Bibliával szemben, és akik elutasítják a Bibliának természetfeletti voltát, és amelyeket talán jogosan amúgy a médiákban úgy említenek, mint biblia kritikusok, és ez tényleg így van, tehát ők kritizálják a Bibliát, ők nem hisznek a Bibliába, ugye, ezt vallják, hogy az események után lett megírva, viszont van egy néhány olyan bizonyíték, amely határozottan megcáfolja ezt az állítást. Az egyik ilyen bizonyíték a holtengeri tekercsek, amelyeket ugye 1946 őszén, 1947 tavaszán, ekkortól ugye beduin kecskepásztorok találtak meg véletlenül a Qumran, ugye Juda pusztájában található barlangokban, és aztán azóta rengeteg ilyen kéziratot hoztak a napfényre, közöttük 8 teljes példányát a Dániel könyvének. Most a kéziratok datálása következtében ennek az ismeretnek a birtokában vagyunk, hogy a Dániel könyvét legalább 200 évvel Jézus Krisztus születés előtt írták meg.
1: És ezeket a datálásokat az akkor és a később rendelkezésünkre a tudományos eszközökkel, különböző mérőműszerekkel végezték el, tehát ez meglehetősen pontos.
2: Igen, és itt megint nem szabad elfelejteni, hogy az a 8 példánya Dániel könyvének Krisztus előtt a második század ugye elejéről, ezek csupán csak kéziratok, másolatok, amelyek az annál régebbi kéziratok után készültek. Mivel mi hisszük, hogy a Szentírás Istentől ihletett, a teljes írás Istentől ihletett, hogy a Biblia vallja ezt önmagáról, a Dániel könyvét Dániel próféta írta az 5. század, 6. században Krisztus előtt, tehát Dániel próféta haláláig, 540-ig körülbelül ez a könyv már meg volt írva. Na most, hogy Dániel történelmi személy volt, nem csupán csak egy ilyen fiktív, arról már az Ótestamentum is bizonyságot tesz, hiszen Ezékiel próféta könyvének 14. fejezetének 14. versében beszámol róla, hogy Dániel, ugye, és Dánielt a hit nagy hősei közé sorolja, ugye Noé, meg Jób mellé sorolja.
1: Meg Jézus Krisztus is idézi a prédikációi közben, nem
2: egyszer. Máté 24:15-ben ugye idézi, úgy mint olyan írást, amelynek tekintélye van, ugye a hitbeli tekintélye van. A Bibliában Dániel egy kimagasló, istenfélő egyéniség, proféta, akit Isten felhasznál azért, hogy az emberek elé tárja azokat a fontos információkat, amelyeket minden kereszténynek tudnia kell arról, hogy milyen terve van az Istennek a világtörténelemben, hogyan avatkozik be az Isten világtörténelembe, és hogyan alakul a világunk történelme.
1: Igen, és ezt fontos megjegyezni, mert például, ahogy utaltunk rá, az Úr Jézus Krisztus, amikor Dániel könyvéből idéz, aki olvassa, ugye értse meg, vagy aki olvasta Dániel profétánál, ottan is, hogyha megnézzük, elég egyértelműen az Úr Jézus Krisztus úgy utal Dániel könyvének a tartalmára, mint ami nem csak a Dániel szemszögéből, hanem még az Úr Jézus Krisztus szemszögéből nézve is a jövőben van. Tehát maga Jézus Krisztus ez a sok bizonyíték között és ezekkel együtt megerősíti azt, hogy a Dániel könyve nem krónika, tehát utólag leírt tények, főleg itt a jövendőlésekről beszélgettünk, ugye, mert Dániel könyvben vannak események, történések, amelyek akkor történtek, de ami a jövendőlésként lejegyzett szövegrészeket illeti, azok valóban a jövőre vonatkoznak, és erre még visszatérünk később, hogy mit mond erről Dániel maga. Tehát ezt most fontos lejegyezni, hogy mert nagyon sok minden függ ennek a kiindulópontnak
2: megértésétől.
1: Attól, hogy mit vezetünk le Dániel könyvéből. Mert hogyha ezeket az események megtörténte előtt írták le, akkor az jövendőlés, áll mögötte valaki, aki ismeri a jövőt, és talán ennél többet is tesz. Úgyhogy ezt szükséges volt most leszögezni, és akkor most térjünk rá ennek az álomnak a tartalmára és a jelentésére. Nézzük meg, hogy mit látott a király az ő álmában, és mit jelentett ez az álom, nem a saját értelmezéseink szerint, hanem az szerint, amit Dániel mondott el a királynak. Ez nagyon fontos a Dániel interpretációját alapul venni akkor, amikor levezetjük a magunk konklúzióit, mert tulajdonképpen ez az egyike a Bibliából annak a nem túl sok proféciának, amelyiknek nem csak a tartalmát ismerjük, hanem a jelentését is, és a jelentését is, meg a Dániel is elmondja ezt, ugyanaz a valaki adta meg, aki a proféciát is, tehát megkapjuk a jövendőlést, vele együtt a magyarázatot. Tehát mit is látott akkor Dániel, és mit jelentett az az álom?
2: Amint az imént mondtál, mielőtt rátérnénk az álomra, megerősíteném avval is, hogy szerintem a király is megértette ezt, hogy az álomnak a megfejtésének az igaz volta ugyanolyan természet feletti eszközökkel és módon kell, hogy jöjjön, mint maga az álom. Mert ugye a király nem mondja el Babilon bölcseinek, hogy mit álmodott, hanem azt is nem csak az álom megfejtését kéri, hanem magát az álmot is, hogy azt is mondják el neki. Mert meg vagyok győződve, hogy a király rátapintott arra, hogy ez egy Istentől szóló üzenet, és hogyha el szeretnék kerülni azt, hogy valaki félre magyarázza neki az álmot, akkor nem csak a magyarázatát kell előadni, hanem azt is, ami egyébként egy embernek lehetetlen. Azt, hogy elmondania, mit álmodott a király. És ember, így ahogy aztán itt a 11. versben babiloni bölcsek mondják is, hogy amit a király kér, ezt nem lehet az embernek megtenni, mert senki soha nem is kért ilyet egy bőrstől, vagy egy tanácsostól, hogy elmondja, hogy mit álmodott, ugye? De a király tudta, hogy ha az álom Istentől van, akkor Isten megkapja a módját, vagy valakinek meg kell találni a módját, hogy azt, ami amúgy embernek lehetetlen, Isten azt neki adja, és akkor itt van a kulcs, hogy ha a magyarázat Istentől van, akkor az is Istentől kell legyen, isteni módon kell, hogy jöjjön, hogy mit látott ő az ő álmában.
1: Ez egy nagyon bölcs lépés volt a királytól, mert ezzel gyakorlatilag leellenőrizte azt is, hogy ez az álom a saját képzeletében született meg, vagy egy felülről jövő kijelentés.
2: Határozottan.
1: És itt, ahogy mondod, a második fejezet 9-től 11-ig terjedő verseiben van egy néhány elejtett kifejezést emelnék ki. A király azt mondja, hogy ha meg tudjátok mondani az álmot, akkor tudom, hogy az értelmét is megjelenthetitek, tehát itt nem lesz mellébeszélés. És azt mondják a bölcsek, hogy nincs ember a földön, aki a király dolgát megjelentse, lenne pedig azt mondja, ha csak nem az istenek, akik nem lakoznak együtt az emberekkel. És erre meg válaszképpen később Dániel ugyanazt mondja szinte szó szerint, hogy nem én vagy bennem valami különleges dolog, hanem Isten az, aki megjelenti a mély és elrejtett dolgokat, és ő az, aki a titkokat megjelenti, és azt, hogy mi lesz az utolsó napokban. Tehát ezzel már gyakorlatilag egy újabb bizonyítékunk van arra nézve, hogy nem krónika, hanem előremutató jövendőlés.
2: Természet feletti megnyilvánulás kijelentés az Istennek. Nos, az álomról már a bevezetőben Dániel elejti ezt az információt, a második fejezet 28. versében olvasom, de van Isten az égben, aki a titkokat megjelenti, és most, ami nagyon fontos, és ő tudtára adta Nabukodonozor királynak, Mélészen az utolsó napokban. Ez a gondolat, hogy az utolsó napokig, vagy a világ végéig vezeti Isten a történelem fonalát, nem az egyedüli hely a Dániel könyvébe. Még a 7. fejezetben, a 8. fejezetben és máshol is megjelenik a Dániel könyvében, hogy ezek a nagy profétikus látomások, amelyeket Isten ugye elmond ebben a könyvben, ezek hosszú távra vezetik az olvasónak az olvasó előtt a történelem fonalát, és már itt a legelején ugye Isten kijelenti a királynak, hogy ez messze menően az időknek végéig tart, amit Isten megmutatott a királynak, és akkor konkrétan, amit látott a király, a Szentírásban ugye azt olvassuk, hogy a király egy állóképet látott, amelynek a testrészei különböző fémből voltak megszerkesztve. A király látta, ahogy ennek az állóképnek a feje aranyból volt, aztán a mellkasa meg a karjai, azok ezüstből, a hasa meg az oldalai részből, a lábai, lábszárai, azok vasból, és a lábfejek meg a lábujjak, azok vas, és egy ilyen nagyon nem természetes ötvözet a cserép, vagy az agyag és a vas között. Ezt látta a király.
1: Érdekes. Ez amúgy egy olyan szobor, ami ismerve az akkori művészeti szokásokat, technikákat, fura is, meg nem is. Nem fura egyáltalán, mert Babilónia korában már ismertek különböző módszereket, amivel ötvözetek vagy különböző az anyagok kombinációjából állítottak elő különböző színű vagy különböző anyagokból álló szobrokat, reliefeket és ehhez hasonló egyéb díszítő elemeket. Például közismertek az ásatások során előkerült különböző faldíszítő elemek, ugye aranyszínűre festett oroszlánok, kék zománc háttéren vagy egyéb szobrok. Ami a furcsa volt, és amit mondtál, és ide fogunk nem is a mai, hanem a következő beszélgetésünkben eljutni a vas és az agyak keverékéhez, mert ez egyáltalán nem illik bele az egészbe. Viszont szeretném, hogyha röviden áttekintenénk, mit jelentenek ezek az különböző elemei a szobornak, ugye? Azt mondja az értelmezésben Dániel, a történet bonyolultabb, érdemes elolvasni a második fejezetet, mint házi olvasmányt, mert ott sok egyéb részlet van, amire most nem térünk ki. hanem nézzük meg, hogy mit jelentenek ezek az elemek. És azt mondja Dániel a könyve második fejezetének 36. versében, hogy ez az álom, ugye, amit elmondtál, és azt hiszem, hogy még egy valami kimaradt a végéről, mert csak a szoborról beszéltünk, igen, de rátérünk erre is. Vagy inkább mondd el most, és utána megnézzük, hogy mit jelent a szobor.
2: Nos, az időknek végén, hogyha Dániel szavait használjuk, a király látta azt is, ahogy egy kő kéz érintése nélkül leesik, és megüti a szobrot az ő lábainál.
1: Nem mindegy, hogy hol.
2: Nem mindegy, hogy hol, mert hogyha a szobor szimbólumai, ahogy egymást követik ezek a fémek, ezek történelmet jelentik, történelem fonalát, történelem végén jön egy kéz érintése nélküli kő, ami megüti a szobrot, és összezúzza. A szobor helyén pedig létrejön az Isten országa, ami betölti az egész földet.
1: Hát akkor térjünk vissza most a szobor elejéhez, és beszéljünk arról, amit Dániel is azt mondja a 36. versben, ez az álom, és az értelmét is megjelentjük a királynak, majd két igeverse lenne, azt mondja az aranyfejről, hogy valahol emberek, fiai, mezei, állatok és égi madarak lakoznak, a te kezedbe adta azokat, és úrrá tett téged mindezeken, te vagy az aranyfej. Nem csak szó szerint a királyról, hanem a király által képviselt birodalomról is mondja ugyanezt. Mit tudunk meg az álomból, Babilonról, miért használta ezeket a jelképeket, és ami érdekel minket, mikor lépett színre Babilon, és hogyan?
2: Na most nagyon fontos itt a kedves nézőknek, kedves nézőkkel megosztani ezt a gondolatot, hogy a profécia magyarázásnak az első kulcsa itt található a Dániel könyve második fejezetében. Ezek szerint egy profétikus szimbólum, egy történelmi valóság. Te vagy az aranyfej. Az állóképnek ez a része, ugye az aranyfej, az Nabukodonozort, de egy időben az ő birodalmát jelképezi, ami egy történelmi valóság. Tehát az aranyfej az egy birodalom, a történelemben kimerülő valóság, ugye egy ország, egy királyság, amelynek ugye van királya, ez esetben Nabukodonozor király, amely a történelemben zajlik, ugye, mikor válik birodalommá Babilon, 605-ben beszéltünk már róla, a kárkemisi csatában, amikor legyőzi az addig, ugye, hát az addigi birodalmakat, amelyek befolyásosak voltak.
1: Főleg az egyiptomi Irakról van szó.
2: Meg az asszírokról is.
1: Akkor az egyiptomi birodalom nagyjából az volt az utolsó jelentős fellépése, mert onnan hanyatlásnak indult.
2: Igen, tehát a 605-ös évet vehetjük a babiloni birodalom kezdetének, habár nem akkor jött létre az új, itt az új babiloni birodalomról van szó, mert van egy óbabiloni birodalom is, de az teljesen más korszakban játszott szerepet a történelemben, és ugye Nabukodonozor király a második nagy király ebben a birodalomban. Az ő édesapja volt az, aki létrehozta ezt az új babiloni birodalmat, Nabukodonozor pedig ugye virágzóvá tette, kiterjesztette. Majd aztán Nabukodonozor ideje után egy következő király, Belsazár király volt az, akinek az idejében hanyatlásnak indult ez a birodalom, és megbukott, ami 539-ben történt Jézus Krisztus előtt. Tehát itt van a látomásnak, a bibliai proféciának az első magyarázata, ugye, hogy igen, Isten elmondta, hogy a babiloni birodalomnak van egy ideje, de nem fog örökké tartani, mert ő utána egy másik szimbólummal találkozunk a proféciában.
1: Amit itt érdemes még megvilágítani a proféta szemszögéből, hogy ezt a beteljesedést Dániel a saját szemével végignézte. Mert
2: ugye a
1: babiloni korszak elején fejti meg a látomást a királynak, és a babiloni korszak végén akkor már aggastyánként meg saját szemével látta, hogy ez meg is történik, és gondolom, hogy ez számára megnyugtató volt, és annak a biztosítéka, hogyha ő élve nem is éri meg a többi eseményt, amit Isten kijelentett, ugyanúgy be fognak teljesedni, mint amit már látott. Egy hosszú, bővített mondatban esetleg röviden foglald össze, hogy milyen szerepe volt Babilonnak Izrael életében?
2: Nos, a történelem folyásában Babiloni birodalom volt az egyike azoknak a birodalmaknak, amelyek Izrael országára törtek, ugye, rabszolga sorsra juttatták Izrael népét, ugye. A Bibliában úgy is megjelenik, mint ítélet, Isten ítélet Izrael népe felett, azért, mert Izrael elfordult teremtőjétől, elfordult Istenétől, áthágták az Isten való szövetséget. De ugyanakkor a Babiloni birodalom az, amelyikben Isten tovább viszi a művét, mert az első fejezetben egy érdekes szójáték, hogy ugye Babilon elvitte ugye azokat a tárgyakat a zsidó templomból.
1: Az Isten tiszteleti kellékeket.
2: Igen, tehát Babilon felsőbbrendűnek bizonyul Isten népével szemben, de érdekes, hogy ugyanabban a fejezetben Babilonban felsőbbrendűnek bizonyulnak az izraeliták, ugye, akiket tízszer okosabbnak, szebbnek és bölcsebbnek tart. Tehát így röviden, néhány szóban, és természetesen, ahogy a könyvet olvassuk, látjuk azt, hogy Isten hogyan tud dolgozni még egy ilyen pogány birodalomban is.
1: Hát még hátra van néhány, hát gyakorlatilag körülbelül 20 percünk, amiben járjuk be a következő néhány korszakot, ami még ebben az álomban megjelenik. Tehát beszéltünk arról, ugye, hogy az aranyfej az egész szoborból, amit látott a király, az a babiloni birodalomra utal Krisztus előtt körülbelül 605-től 538-ig, körülbelül 70 évig, ahogy azt arra utal Jeremiás proféta is például, és ezzel beteljesedett az állókép által jelképezett történelmi folyamatból az első fejezet. Beszéltél 539-ről, Babilon ostromáról, azt tudjuk, hogy Babilon elesett, vele együtt a birodalom is. Mi következett ezután?
2: Hát egy alávalóbb birodalom egy bizonyos szempontból.
1: Arany után ezüst.
2: Igen, megfigyelhetjük, hogy az idő múltával ezek a birodalmak egy bizonyos szemszögből alávalóak, ugye, mert arany, ezüst, réz, vas, de egy más szemszögből a fémeknek a keménysége az, ami növekszik, mert ugye az ezüst, meg aztán a réz, meg aztán a vas, ezek mind egymásnál egyre erősebbek.
1: Tehát a kevésbé értékesebbek, kevésbé kifinomultak.
2: Igen, talán az
1: durvulnak, mondjuk.
2: Durvulnak, igen. És ez figyelemre méltó, hogy van egy ilyen sorrend a birodalmak váltakozásában. Na most 539-ben a perzsák elfoglalják Babilont. Babilont, amely nem volt könnyű ostromra venni. Babilont kettős fal védte, az akkori katonai támadó, meg faltörő eszközök számára bevehetetlen volt. Tehát Babilont nem lehetett a falat kívülről, nem lehetett biztonságosan megmászni, nem lehetett összetörni. Hát a babiloniak különben Belsazár király idejében, amikor elesett, biztonságban is érezték magukat. Több mint egy évre való élelmi tartalékai voltak. Az Eufrátesz, amely a város közepén folyt keresztül, ugye vízzel ellátta a várost. Úgy érezték, hogy lehetetlen, hogy valaki...
1: Sőt, olyat is olvastam még valahol, hogy a falak is úgy voltak megtervezve, hogy azokon belül volt még a minimális szükségletekhez elegendő termőföld is, tehát a falakon belül is lehetett termeszteni dolgokat.
2: Igen, tehát így évek, akár éveken keresztül védeni lehetett a várost. Nem is lehet, tehát nem is rontották le Babilon falait, nem így foglalták
1: nem
2: el.
1: Nem volt szükség rá.
2: Igen, hanem Círus perzsa király egy olyan stratégiához folyamodott, hogy egy holt ágba terelte az Eufrátesz folyóvizét, és a katonái egy éjszaka a most már víz nélkül maradt Eufrátesz medrén keresztül egyszerűen szinte azt lehet mondani, hogy bemeneteltek.
1: Besétáltak. Bevonultak mondjuk így katonásan.
2: Igen, bevonultak a szinte védtelen városba, mert az őrszemek nem voltak a helyükön, nem védték a várost, biztonságban érezték magukat. És akkor létrejön ugye ez az ezüst birodalom, a következő királyság, ugye, amelynek már még Dániel ugye egy kevés ideig ugye kortárs, a szemtanúja ennek, ami történik.
1: És talán miniszterelnöke is volt. Egy... A másodiknak is.
2: Igen, a másodiknak is. 331-ig tart a perzsa birodalom.
1: Hát, ha jól számolom, háromszor annyit, mint Babilon.
2: Igen. Na most mitől az arany, meg miért az arany, miért az ezüst? Babilont a fényüzés képviselte. Az ókori csodáknak kettő, csodái közül kettő volt Babilonban, a függőkertek, meg a templom, és az arany jellemző volt Babilonra. A történészek Herodotosz, aki feljegyezte ezeket a dolgokat, fényűző módon használták az aranyat. Az ezüst pedig azért jellemző a perzsa birodalomra, mert az ezüst pénz volt a perzsa birodalomnak a hivatalos pénze.
1: Igen, és de ahogy említetted, hát az már közhelyé vált, hogy semmi sem tart örökké, ugyanígy a Médó-Perzsa birodalom sem, hanem helyette átvette a helyét egy következő birodalom. Az álom szerint az arany után jött az ezüst, ezt a kettőt már említettük, az ezüst után a bronz vagy a réz, hát valójában a bronz az egyféle réz alapú ötvözet. Mit jelent ez a harmadik rész?
2: Nos, a görögök voltak azok, akik a főszerepet kapták a perzsa birodalom meghódítása után. Ők hódították meg a perzsákat 331-ben Krisztus előtt a Gaugam elé csatában, ahol harmadik Dárius seregeit győzték le, és elfoglalták. És elfoglalták a perzsa birodalmat, kiterjesztették, ugye most már nem csak Ázsiából van szó, hanem most már Európáról is szó van egy kicsit, mert ugye a görögök Európából indultak a hódító hadjáratra. Nagy Sándor, a fiatal hadvezér, energikus hadvezér vezetésével. A proféciában a harmadik birodalom ugye réz, bronz segítségével van szemléltetve, hát a görög hoplitáknak, a görög katonáknak bronz fegyvereik voltak, ők voltak az elsők, akik ezt nagyméretben felhasználták, és íme egy újabb részlet.
1: Hogy mondjam, ez egy katonai előnyt jelentett nekik, olyan fegyverzetük volt, amit többiek nem tudtak ezzel versenyezni.
2: Igen, igen, és itt van a harmadik birodalom, ez már sokkal ismerősebb számunkra, ugye, mert Európába származik, ki ne hallott volna a görög filozófusokról, ki ne hallott volna a görög művészekről, ki ne látogatta volna meg Görögország romjait, amit még látogatni lehet. Ennek a görög birodalomnak mai napig, hát Jézus idejéig fennmaradó befolyása volt, de a nyugati gondol...
1: Azt nevezzük a hellenisztikus korszak.
2: Hellenisztikus korszaknak, ugye, a görög nyelv világnyelv lett abban az időben. A görög kultúra, a görög filozófia, művészetek szétterjedtek Nagy Sándor és az őt követőek birodalmába. Ő volt, ugye, ez a birodalom testesíti meg a proféciának a harmadik részét, ugye az állóképnek a részből, vagy bronzból, pontosabban, hogy bronzról van szó, nem részről van szó. Ugye az állóképnek az oldala, meg a hasa volt ebből a fémből.
1: Hát itt egy érdekes zárójelként megemlítenék két dolgot. Az egyik az, hogy ha Dániel könyvét teljesen félretesszük, és csupán csak magukat az eseményeket nézzük, akkor is érdekes módon a világ történelemnek az az útvonal rajzolódik ki, amiről Biblia nélkül is beszélni szoktunk. Tehát a bibliai világtörténelmi térkép az megfelel annak, amit amúgy Biblia nélküli szemszögből is ugyanígy fogunk fel. Tehát ezek olyan birodalmak voltak, amelyek meghatározták, és akarva, akaratlanul, inkább akaratlanul kézről kézre adták a hatalmat, katonai befolyást, a kulturális befolyást, és ahogy mondott, tehát ha megnézzük a babilonival kezdve mindegyik világbirodalom, mindegyik kultúra hagyott maga után olyan örökséget, amit mai napig is élvezünk, például azt, hogy egy órában 60 perc van, és 12 meg 24 órás periódusokról beszélünk meg, ezt mind a babiloniak számolták ki így, és ennek megvan a gyakorlati háttere, nem beszélve a csillagjóslásról és sok minden másról, a görögöktől ugye már elmondható, hogy mennyi minden maradt fent.
2: Igen, és még azt is hozzáadnám, hogy ez a profécia, amit itt találunk a Dániel könyve második fejezetében, annak ellenére teljesedik, hogy a világ nagy zsarnokai és nagy uralkodói nem így szerették volna. Mert a Dániel könyve harmadik fejezetében találkozunk egy másik állóképpel, amely teljes egészében aranyból van, ugye a lázadó babiloni királynak a vágyát tükrözi, hogy
1: ő lesz végig.
2: Ő lesz végig, és az ő birodalma marad meg végig, de ez nem csak Nabukodonozor királynak volt ez a hát az álma, hanem ez minden zsarnoknak az álma, ott van például a harmadik Reich, amelyik azt álmodta Hitler, hogy ez 1000 évig fog tartani.
1: Még tízet se tartott.
2: Még tízet se tartott, és a Biblia ezt megjövendölte, hogy nem lesz olyan birodalom, amely örökké tart, hanem bukni fognak a birodalmak annak ellenére, hogy azok, akik létrehozzák őket, nem így képzelik el, és nem ezt akarják, és mindent megtesznek, hogy meggátolják a birodalom bukását, de mégis a történelem így zajlott le.
1: Egy nagyon rövid közbevetés, és utána pedig rátérünk a hátralévő részére a beszélgetéseknek. Hát egyszer kedvem támadt ezeket a sorsfordító csatákat sorra részletesen tanulmányozni, a manővereket, a harci körülményeket, a maga csata lefolyását. Hát mondjuk Babilónia az egy érdekes dolog volt, mert ott a részegség és a korrupció nyitotta meg a vas

0: a Krisztus előtti 168-ban ez a pidnai csata, az meg való felér egy viccel. Tehát csak annyit mondok el, aki kíváncsi, az utána nézhet, hogy az egész ütközetnek a kirobbantó szikrája egy rakoncátlan és a sötétben pánikrohamot kapó összvér volt. És így robbant ki az egész csata, de ennek egy máskorra való története.
1: Igen, és ott is Perseus, a görög király, egyesíthette volna a görög seregeket, de nem tette meg, valami oknál fogva nem tette meg. Nagyon érdekes. Római árulás is történt abba a csatába.
0: És babonás félelem a holdfogyatkozástól, és így tovább.
1: Igen, és mindezek ellenére a rómaiak győztek.
0: Ezek mind azt mutatják, hogy valaki van a történelem mögött, és az emberek, még ha próbálnak is erre-arra letérni, valaki irányítja a történelem folyását, és amit előre megmond, az meg is fog történni. Milyen fontos korszak kezdődik el, ugye említettük a Krisztus előtti 168-as pidnai csatát, amikor a Makedón birodalom, Nagy Sándor birodalma végső vereséget szenved, és habár a kulturális befolyása még sokáig fennmarad, de mint politikai játékosok itt gyakorlatilag kiszorultak a színpad szélére. Milyen fontos korszak kezdődik el a történelemnek ebben a szakaszában?
1: Hát ugye a rómaiak voltak azok, akik leverik a görög csapatokat, és szinte azt lehetne mondani, hogy rivális nélküli, több mint fél évezred ideig tartó világbirodalmat hoznak létre.
0: Lesepertek mindenkit.
1: Mindenkit lesepertek. Vas szimbólumával van szemléltetve ez a következő birodalom, és hogyha ezt az állóképet elképzeljük magunk előtt, ahogy ezek a lábszárak, ezek hosszabbak, mint a törzsnek, meg egyéb test egyéb részeinek ugye különböző részletei.
0: Majdnem annyi, mint a többi együtt.
1: Igen, tehát ez nagyon könnyen érzékelteti azt, hogy ez a vasbirodalom, ez többet fog tartani, mint a többiek, vagy akár a többiek együttvéve, egy bizonyos értelemben. Na most nagyon is ráillő a római birodalomra ez a vas. Elsősorban ők voltak azok, akik a vasat népszerűsítették, népszerűvé tették, nem csak a hadviselésben, hanem a gazdálkodásban is. Például ők voltak, akik a vasekét bevezették, szélesen elterjesztették azt.
0: Gyakorlatilag a vas megmunkálásának a technológiáját alkalmazták különböző területeken.
1: Határozottan. És hogyha a vasat összehasonlítjuk a többi három fémmel, akkor vas az természetesen, hogy keményebb és durvább a többieknél. Ide lehetne sorolni ezt a durvasságot, vagy hogy hogyan jut kifejezésre a római terjeszkedésben, a római hegemóniában, ez, hogy mindent összetör, összezúz, ezek a gondolatok megismétlődnek egy párhuzamos proféciában, Dániel könyve 7. fejezetében, ahol ez a negyedik történelmi valóság, ez a negyedik birodalom egy vasfogakkal való fenevaddal van szemléltetve. Na most hogyan jutott ez kifejezés a római történelemben? Például ott van a Pax Romana, vagyis a római béke, ami lényegében abból állt, hogy a légiók, a római légiók odaértek egy újabb
0: területre,
1: vagy egy újabb város elé, falai elé, és megüzenték, hogy vagy elfogadjátok a római törvényt és a római uralmat, vagy meghaltok. Ez így történt. Nem kötöttek a római kompromisszumot, nem nagyon fogadtak el, ritkán történt meg, hogy adófizetővé tegyenek egy népet, anélkül, hogy uralkodjanak fölötte. A római nem csak a hadviselést, hanem a római kultúrát, vagy a római szórakozást, ha összehasonlítjuk a görög szórakozással. A görög ember azért ment a színházba, hogy nevessen, hogy sírjon, a római ember pedig azért ment a színházba, hogy vérontást lásson. Mert a római színházakban többnyire gladiátor csaták is.
0: Akkor nem voltak sminkek, meg különböző egyéb kellékek, hanem ami látható volt, az a valódi volt.
1: És annak szaga is volt.
0: Igen. Azt láttuk tehát, hogy az álomban előrevetít Isten a világtörténelmet, eljutottunk egészen Babilon korszakától, egészen a Róma.

0: mai korszakig, amire rátérünk, most még csak annyit említek, hogy Krisztus után 457-ig tartott a nyugat-római birodalomnak a fennállása, úgyhogy már lassan itt tartunk, és erre építjük a következő alkalommal a beszélgetést. Most viszont egy utolsó, nagyon rövid kérdésben szeretném tőled azt meghallani, hogy az eddig elmondottakból milyen tanulságokat vonhatunk le az álomból, annak magyarázatából és teljesedéséből.
1: Hát az első, amit én megfigyelnék, az, hogy Isten úgy dolgozik, ez Istennek a munkamódszere, hogy Isten mielőtt cselekedne, az ő gyermekeire bízza azt, hogy mi fog történni. Az Ámos proféta könyve 3. fejezetének 7. versében azt olvassuk a Szentírásban, hogy semmit sem cselekszik az én Uram az Úr, amíg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a profétáknak. Istennek szövetsége van az ő népével. És Isten hűséges ehhez a szövetséghez. Isten a népének nyújt minden olyan információt, ismeretet, amire annak a népnek szüksége van ahhoz, hogy felkészüljön azokra a történelmi eseményekre, amelyek bekövetkeznek. Így történt például Ábrahámmal is. Isten megjövendőlte Ábrahámnak, hogy a te magod 430 évig, 400 évig, ugye rabszolgaságban lesz, ugye idegen földön, de utána onnan kincsekkel és nagy diadallal kivonulnak, és a Bibliának különböző Józsefnek Isten megjelenti ugye azt, hogy igen, lehet, hogy te vagy a legfiatalabb, de mégis őt Isten másféleképpen fogja felhasználni. Meg volt jelentve Izrael népének a fogságba vitel, a fogságba való szabadulás. És a mai kereszténynek, ugye itt van a Dániel könyve, nem csak Nabukodonozor királynak szól, hanem a mai kereszténynek is szól, hogy tudja azt a mai keresztény kiolvasni a bibliai proféciából, hogy hol találtatunk mi, ugye az isteni beosztásban, az isteni órarendben, hol vagyunk mi, és mire kell nekünk, a mai keresztényeknek felkészülnünk ebből a szempontból.
0: De köszönjük szépen, eddig tartott mai beszélgetésünk, megköszönjük Miklósnak is a jelenlétét, és várunk egy hét múlva.
1: Köszönöm szépen.
0: Viszont önöktől, kedves nézőink, éppen csak szűk szavon búcsúzom azért, mert beszélgetésünk itt nem ért véget. Több mint valószínű, hogy azok, akik a címben szereplő kérdésre várták a választ, úgy érzik, hogy még nem kapták meg. És ez nem véletlen, mert a mai beszélgetésünkben szerettük volna csupán felépíteni azt az alapot, amire helyezzük majd az előttünk állókat, ugyanis mindazt, amit a Szentírás a történelem végéről mond, azt egy folyamaton vezeti át, és nekünk meg kell értenünk azt, hogy honnan, hogyan és hová jutnak el a történelem eseményei, hol találtatunk ezekben, és mit mond Isten ezekről az időkről. Éppen ezért sok szeretettel várjuk Önöket mához egy hétre is. Addig is ne feledjék el, hogy az ige mutatja az utat, Isten adja az erőt, a döntés viszont az Önöké. A nevem László Varga Zoltán, várom Önöket egy hét múlva a viszontlátásra.

Hatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hirtelen.

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó nevedi, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem, az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért, királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne bíznak.

0: Mi az igazság?
1: Kedves hallgatók, hadd köszöntsek mindenkit sok szeretettel. Blaise Pascal személyében egy olyan bölcselőt, egy olyan gondolkodót szeretnék megismerni, nem csupán bölcseletében, de életrajzában is, és az életrajzában kifejlődő lelki-szellemi útjában, aki bízvást merem mondani, hogy talán a gondolkodók, a tudományos világ által elismert gondolkodók közül talán a legközelebb állt a bibliai szellemiséghez. Nagyon nagy az időszerűsége Blaise Pascalnak, talán az egyszerűbb oldalával kezdem, hogy miért. 1623. június 19-én született ő, de hogy miért igazán időszerű ő, arról egy kicsit hosszabban fogok majd beszélni, és ez az előadás folyamán remélem, hogy mindenki számára érthetővé válik, hogy miért is olyan fontos az, hogy egy olyan vallásosság, egy olyan kereszténység felmutatásával álljanak elő a kereszténység képviselői, amelyben a szív és az értelem, az ész és az érzelem teljességgel összhangban legyenek. Ez azt hiszem nagyon világos lehet mindannyiunknak. Rá fogok majd mutatni Blaise Pascal művében azokra a gondolatokra, amelyben világosan elkülöníti és behatárolja az igazi vallásosságnak a miben létét, és az egyik határkő az ő felfogása szerint, és ez hiszem, hogy találkozik a Bibliának a felfogásával, az, amikor az észnek és az érzelemnek is tökéletes összhangja valósul meg. De mindenek előtt az életéről hadd beszéljek, ugye, mint említettem, 1623. júniusában született egy viszonylag tehetős polgár, vidéki polgár családnak a leszármazottjaként, ugye Clermontban született, és ennek a családnak három gyermeke volt, ő volt a középső, volt egy nővére és volt egy húga. A kis Balázs, ugye hiszen Blaise magyarul ennyit jelent, hogy Balázs, tehát a fiatal Blaise-ről rövidesen kiderül, hogy rendkívüli tehetség, hatalmas nagy talentummal rendelkezett, elsősorban a matematika és a fizika tudományok tanulmányozásában jeleskedett és tűnt ki. Nagyon kicsinke kis gyermek volt például, amikor édesapja számára feltalált egy számológépet. Ugye az édesapja egy nagyon fontos közhivatalt viselt, és látta, hogy mennyi baja van az édesapjának a különböző számolásokkal és számításokkal, és egy olyan számológépet talált fel, amellyel nagymértékben megkönnyítette számára a munkát. Ugyanez a Blaise nagyon hamar különböző fizikai kísérleteket végzett, elsősorban a légüres tér vizsgálatával tűnt ki, nem hiába nevezték el később őróla a nyomás mértékegységét. Ezt is jó tudni, hogy amikor ezt halljuk, hogy hektopaszkál, meg megapaszkál, akkor őrá gondoljunk, mert ő az a paszkál, akiről a nyomás mértékegységét elnevezték. Mint geométer is kitűnt a kortársai között, kuppal végzett számításaiban is nagyon gyorsan kitűnt, és mondom még egyszer, hogy rövidesen a legismertebb szalonokba és művelt társasági körökbe lett bejáratos, lévén, hogy ez járt ki a valóban nagy bölcs és lángelméknek. 1645-46-ot írunk, amikor Pascal életében egy különös változás szelei kezdtek fújdogálni. Édesapja egy balesetet szenvedett, ugye a jégen elcsúszott, és egy kisebb fajta, illetve egy erősebb zúzódást szenvedett. Ekkor tájt rendszeresen látogatta a Pascal családot egy, illetve két orvos, akikről rövidesen kiderült, hogy ők egy olyan kegyességi mozgalomnak a hívei, amely abban az időben, vagy pontosabban szólva már a 30-as évektől kezdte bontogatni szárnyait Franciaországban, de igazán nagy tömegbázisra a 40-es esztendőkben tett szert. Ezt a kegyességi mozgalmat úgy hívjuk, hogy janzenizmus. A janzenistákat úgy kell elképzelni, mint a korabeli meglehetősen kiszáradt és elfáradt kereszténység közepette egy üdítő oázist. Ugye tudnunk kell a 17. századi Franciaországról, hogy alig néhány évtizede egy hatalmas nagy csapás szenvedett el Franciaországban a protestantizmus, amely ugye minden országban azzal a jogos igénnyel lépett fel, hogy a bibliai hitet felgerjessze. Hogy az emberek kezébe adják a szentírást, és ezáltal az igazi hitre visszavezessék az embereket. Most, ahogy mondta egy nagy-nagy magyar költő, I.S. Gyula, sajnos a 16. századi Franciaországban tőből metszették ki a protestantizmust az üldözések során, hogy az üldözések folyamán az 1572-es úgynevezett Szent Bertalan éji mészállás idején a francia hugenották színe javát mészárolták le. Ilyen körülmények között ugye ezt a csapást nem is volt igazán képes a francia protestantizmus elszenvedni, és ez idő tájt lépett fel a katolikus egyház kebelén belül a janzenista mozgalom, amelyről tudni kell tehát, hogy nagyon-nagyon ragaszkodtak az egyházukhoz. Tehát ők úgy gondolták, hogy az egyházon belül lehetséges a reformáció, és lehetséges felmutatni egy olyan alternatívát, amely miközben kötődik az egyházhoz, tehát a katolikus anyaszent egyházhoz, ezen közben mégis visszavezeti az embereket a forráshoz. Megmutatja az emberek számára azt, hogy milyen is volt az egyház születésekor az igazi kereszténység. Nincs mindenre időnk a mai nap során, de például Blaise Pascal is 1654-ben, amikor végképp csatlakozik a janzenista mozgalomhoz, az egyik nagy jelentőségű műve, amelyet megírt, a korai keresztények összevetése a mai keresztényekkel. Ez a mű címe, és Blaise Pascal ebben a művében végestelen végig arról beszél, hogy az őskeresztény egyházban mennyire komolyan vették a tanítványság kérdését. Tehát például a keresztséget nem szolgáltatták ki csak úgy hip-hop az emberek számára, hanem csak miután komoly megtérésre jutottak a lelkek, és miután az elkötelezettségüket, tehát azt az elkötelezettségüket, hogy ők minden tekintetben Jézus Krisztus lelkületéhez, útjához és igazságához szerették igazítani az útjaikat, csak azután keresztelték meg őket. És ugye ezzel szembe állítja Pascal a korabeli egyházi állapotokat, ugyanis a gyermekkeresztség általánossá tételekor tulajdonképpen a keresztség egy társadalmi konvencióvá lett, ahol a puszta társadalmi szokás alapján keresztelik meg a gyerekeket, és a gyerekek a saját akaratukon, saját elhatározásukon kívül válnak keresztényekké. De ez a rövid kis írás szépen tükrözi a janzenista mozgalomnak a törekvését, hogy az embereket az igazi kereszténységhez visszavezetni. És megmutatni azt, hogy mennyire eltorzult a kereszténység, hogy ezt a janzenista mozgalom egyik nagy pionírja, úttörője, Saint-Cyran apátja mondta, hogy amikor kezdte tanulmányozni az egyháztörténelmet, és ő Ágostontól kezdve elkezdett közelíteni a skolasztikusok felé, akkor rádöbbent arra, hogy a skolasztikusoktól számítja ezt, amit most kimond, hogy 600 év óta nincs egyház. Tehát erre döbbentek rá ezek a láng lelkű, reformátor lelkű emberek, akik, mondom, hangsúlyozom, a 16. századi reformátorokhoz hasonlóan nem akartak elszakadni az egyházhoz, hogy 600 esztendő óta nincs egyház. Tehát azért ez elég súlyos kijelentés volt, és az egész reformációs hitújító munkájukat erre a fő célra fűzték fel. Na most 1646-ban Pascal tehát így került kapcsolatba a janzenista mozgalommal, és megjelentek az első írásai, amelyben elkezd gondolkodni arról, hogy mit is üzen az Isten a Bibliában. Mitől is rendkívüli a Bibliának az üzenete. De még mielőtt elmerülhetett volna ebben, hogy a fiatal Pascal számára a világ vonzása, csábítása még egy ideig erősebbnek bizonyul. És ahogy az első neki buzdulása ellankad, úgy fog egyre inkább, és hozzáteszem, egyre erősebben visszamenni a világi vonzalmak és vágyak felé. Hangsúlyozom azt, hogy világi vonzalmak és vágyak, azt azért Pascal életében másként kell elképzelni, mint hát ma egy átlag ember életét. Tehát ne képzeljünk el valami borzalmas erkölcsi kicsapongásokat, vagy valami rendkívüli szabadosságukat. Számára mindez csak annyit jelentett, hogy ő a tudományos kutatások felé vonult vissza. 1647 és 54 között így zajlódott az élete, míg nem eljött a nagy és emlékezetes 1654-es esztendő, melynek november 24-én egy rendkívüli tapasztalatot élt át, amelyet meg is örökített, és amely az úgynevezett memoriálban, tehát a kicsinkek is emlékeztetőjében maradt meg, és így élhetjük át mi magunk is vele együtt ezt a bizonyos történést, hogy mondja 1654 számára kegyelem esztendeje. Mi történt ugyanis? Ugye ezen az éjszakán éppen egy ilyen társasági összejövetelről igyekezett otthonába, amikor egyszer csak a lovak megbokrosodtak. És éppen egy híd tetején elszakadt az istráng, és a kocsi, ugye ez a kicsinkek is, hát ez a séta kocsi, szinte a fél kerékkel lelógott már a hídról, és úgy állt meg az utolsó pillanatban. Az a Pascal, aki eddig csak úgy elméletileg gondolkodott, és elméletileg élt az Istennel, ekkor értette meg azt, hogy Isten nem egyszerűen a filozófusoknak az Istene. Nem egy mozdulatlan Isten, ahogy ezt a filozófia világa, de még a skolasztika világa is elképzelt, hogy mi az, hogy skolasztika. Bocsánat, itt eddig már többször is említettem ezt a szót, a skolasztika, de talán nem tudjuk pontosan, hogy mi ennek az értelme. Ugye a skolasztika annak a 12.-13. század folyamán útjára induló teológiai irányzatnak az elnevezése, amely azt tűzte ki céljául, hogy a teológia igazságait a filozófia nyelvén szeretné megfogalmazni. Tehát a teológiának és az emberi bölcseletnek az ötvözéséből kívánták létrehozni ezt a különös elegyet, és ugye Aquinói Tamás nevéhez fűzhetjük ezt leginkább, az ő műve a Teológia Summázata című, amely nemrégen kezdték megjelentetni magyar nyelven is. Voltak éppen az egész középkor, de legalábbis a második évezred teológiája ennek a jegyében telt, hogy az isteni igazságokat az emberi gondolkodás spekulációival megfogalmazni. Ez egy borzalmas eredményt hozott, nem is akarnám ezt különösebben ecsetelni, mert hát tényleg csak el kell olvasni egy-egy művet, például Aquinói Tamástól, hogy lássuk azt, hogy mennyire idegen ez az igazi bibliai lelkiségtől. Sikerült elérni azt, hogy az egyszerű hívő emberek számára ezek érthetetlenek ké legyenek. Ugye ma is, ha eltetszenek olvasni egy egyházi dogmatikát, akkor sajnos még mindig ennek a nyomait tetszenek fellelni. Tehát nem igazán sikerült ennek a hatásától megszabadulni, és a filozófiai fogalmak, a filozófiai fogalomtár, ez mind a mai napig mélyen belemélyeztette a gyökereit a teológiai gondolkodásmódba. És akkor érti meg Blaise Pascal, amit így fogalmazott meg valóban ebben a rövidke kis íráskában, amit sebbel hirtelen ott azon az éjszakán sebesen lejegyzett egy papírra. És annyit érdemes még tudni erről a kis papírról, hogy csak halála után találták meg. Mit gondolnak, hol? Ruhájába varva. És mint utólag kiderült, a hozzá legközelebb állóktól sikerült megtudni, hogy ezt a papírt ő egy annyira becses erekjének tartotta, hogy minden egyes alkalommal valahányszor átöltözött. Átvarta mindig az aktuálisan viselt ruhába. Mert ez a tapasztalat, hogy Isten kinyilatkoztatta magát számára, hogy van gondviselés, és van isteni jelenlét az emberi világban, hogy ő meg akarja mutatni magát az emberek számára. Ez számára alig tudjuk elképzelni ezt, mert hát azért abban az időben is, mint mondtam, ugye a skolasztikának köszönhetően, de az útjára induló deisztikus, racionalisztikus gondolkodásmód hatására. Ugyanazt tudom elmondani, mint ugye Madásról, hogy ugye úgy gondolkodtak, hogy Isten van valahogy valamiképpen, de igazából nem nagyon törődik a világgal. Nem nagyon tudja az akaratát érvényesíteni ebben a világban. Szóval ez akkor is nagyon mélyen ott élt az emberi gondolkodásmódban. Szóval milyen hatalmas felfedezés volt ez, amit ugye így mondott, hogy Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak istene nem a filozófusoknak és nem a tudósoknak az istene. Ami nem a filozófusok és nem a tudósok lebecsülése volt. Megértette azt, hogy Isten élő Isten. Azon az éjszakán emlékezetből leírta a számára legfontosabb, legnagyobb bizonyosságot jelentő bibliai igéket, közöttük például János evangélium a 17. fejezetének 3. versét, amely ugye így hangzik, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit te elküldtél, Jézus Krisztust. Tehát sokat meg lehet tudni erről a néhány mondatról, nagyon sajnálatos, hogy mindez még magyar nyelven nem jelent meg. Hát tulajdonképpen nem lenne nagy dolog ezt megjelentetni, de hát az ember az ilyen nagyon becses és rendkívüli irodalmi kincsekhez olyan nehéz szívvel nyúl hozzá. Sokszor csak szavakat vetett egymás után. Ugye azt mondja, hogy bizonyosság, öröm, béke, Jézus Krisztus istene. A te Istened az én Istenem lesz. Tehát ebből is láthatjuk, hogy Pascal számára, tehát a racionális elme számára a vallásosság, a hit az nem jelenti az érzelmek kizárását. Sőt, ő éppen azt igyekezte megvalósítani, és erre az első nagy hitbeli tapasztalata szolgáltatta az alkalmat, hogy az érzelmeket és az értelmi felismeréseket egybehangolja. Ez volt tehát az a nagy választó vonal Pascal életében, amely azt az elhatározást születte meg vele, hogy ő szeretné egész életét Istennek szentelni. Ő élte az életét eddig úgy, ahogy élte, és nyilván nem akarta egészében megtagadni a tudományos múltját, de hogy mit is jelentett számára, tehát 1654 után az, hogy Istennek szentelte magát, erről szeretnék a következőkben beszélni. Először is felújította a kapcsolatait a janzenistákkal, és kezdte gyakrabban látogatni a Port-Royal apátságát. Ugye a janzenisták Párizs egyik külvárosában, ugye Szent Jakab külvárosában, vettek birtokba ugye az a király engedélyével egy leromlott, lepusztult apátságot, amelyet felújítottak, ezt nevezték Port-Royalnak. És itt rendezkedtek be, itt élték a maguk szerzetesi életét, nagyon szigorú aszkézis és komoly biblia tanulmányozás mellett. Nem voltak ezek a szó legszorosabb értelmében vett remeték, hiszen nagyon komoly kapcsolatot akartak a kívüllevőkkel ápolni. Tudni kell őróluk, hogy teljesen átvették a protestánsok szerepét abban, hogy ők voltak azok ebben az időben, akik Bibliát árulva mentek házról házra. Ja, sokszor szoktam mondani azoknak a barátaimnak, vagy kedves hallgatóknak, akik olyan gyorsan és elítélőleg szólnak azokról, akik házról házra járva terjesztik ma a hitet. De kérem, hogy eleve, tehát maga az, hogy házról házra menve, udvariasan, tisztességgel, valóban udvariasan, és az emberek szabad választását, akaratát tiszteletben tartva, emberek felkeresnek otthonokat, ez önmagában nem elítélendő. Hát ezt tették a történelem minden időszakában a legkülönbözőbb felekezethez tartozók, akik igazán felismerték annak a felelősségét, hogy mit jelent emberekkel, a legsötétebb időszakokban megismertetni Isten élő üzenetét. Szóval ezt tették a janzenisták is, és nagyon sok bibliát terjesztettek el, ugye említettem például azt a két orvost, aki Pascal édesapjával is így ismertették meg a biblia rendkívül becses üzeneteit abban az időszakban, hogy házról házra menve foglalkozások űzése közben terjesztették a számukra, a részükről felismert bibliai hitet. Pascal ugyanakkor kezdte írni az első írásait amelyek a nagy eszmélkedések köréhez tartoztak. Ilyen volt például a már említett korai keresztények összevetése a mai keresztényekkel, vagy a másik nagy írása a bűnös megtéréséről. A harmadik nagyon fontos mű, amely szintén 1654-es keltezéssel büszkélkedhet, ez az ima, amelyben arra kéri az Istent, hogy betegségének jó hasznát vehesse. Itt szeretném elmondani, hogy Pascal voltak éppen, ahogy később ezt Marguerite Perrier, tehát tulajdon testvér nővére, ugye asszony neve Marguerite Perrier, megírta, elmondta neki Pascal, hogy 18 esztendős kora óta egyetlen egy napot sem élt meg fájdalmak nélkül. Ugye valószínűleg, hogy csontverő gyulladásban szenvedett teljes életében, ugye mindössze 39 esztendeig bírt egyébként, tehát összesen 39 esztendőt élt, Blaise Pascal 1662-ben halt meg. Képzeljenek el 21 esztendőt, 18 esztendős kora óta, hogy minden napját súlyos fájdalmak között élte le. Na most ő természetesen egy ideig menekülni akart az igazi, fontos kérdésekkel való szembesülés elől, de miután megértette azt, hogy van gondviselés, megértette azt is, hogy talán Isten ezt is bekalkulálta az életébe. Ekkor írta meg tehát az ima, melyben arra kéri az Istent, hogy betegségének jó hasznát vehessen. Hadd olvassak fel ebből a művéből néhány sort. Nem mondhatnám azt, hogy ezek olyan, hát olyan farrengető jelentőségű írások lennének, mert nem annyira az eszmetörténeti vagy hittörténeti jelentősége nagy ennek, hanem sokkal inkább azt szeretném ezáltal érzékeltetni az önök számára, hogy mit is jelentett Pascal számára az első szeretet. Tehát az, hogy ő ápolni akarta azt az első szeretetet, ugye, amelyről a Biblia Jelenések könyvében beszél, hogy számára Isten szeretete az minden földi akadályon túl is a lehető legfontosabb. Egy szakaszt hadd olvassak fel. Egészséget juttattál nekem, hogy szolgálhassalak, és én világi módon használtam fel. Most betegséget küldesz rám, hogy megjavuljak. Ne hagyd, hogy most türelmetlenségemmel ingereljelek. Rosszul használtam fel az egészséget, igazságosan büntetsz. Ne tűrd, hogy a büntetésedet is rosszul használjam fel. És mivel természetem olyan romlott, hogy jó indulatod veszedelmes lehet számomra, tedd, ó Uram, hogy mindenható kegyelmet folytán a büntetésed üdvömre váljék. S mert tiszta szívemből szerettem a világot, amikor szívem még erős volt, semmisítsd meg szívem erejét, hogy üdvözülhessek. Add, hogy testem gyengesége vagy tiszta buzgalma folytán semmi örömet ne lejjek a világban, és ne örüljek semmi másnak, egyedül neked. 1654-et írunk tehát, és a frissen hite jutott Blaise Pascal rövidesen egy rendkívüli feladattal fog szembesülni. Erre az időre tehető ugyanis azoknak a támadásoknak a megindulása, melyek a jezsuiták által feltüzelt közvélemény részéről, beleértve a királyi udvart is, érkezik a Port Royal és a janzenizmus felé. Ebben sincs új a nap alatt, ugye, hogy van egy igazi ébredés a történelemben. Valakik szívükre veszik annak az ügyét, hogy a Bibliát terjesszék, és a bibliai hitet az emberek számára megismerhetővé tegyék. Hát természetesen, hogy megindulnak a legkülönbözőbb rágalomhadjáratok. Ez történt a janzenistákkal is, és miközben el akarták a közvéleménnyel hitetni, hogy a legvadabb eretnekségekben hisznek ők, nagyon nehéz volt eloszlatni a közvélemény előtt ezeknek az előítéleteknek a fellegét. Hogyan tegyék ezt meg? Ugye rendkívüli szellemek voltak a janzenisták soraiban, de vagy már meghaltak, ugye a névadó Janzénius például még 1638-ban elhunyt, azután a legnagyobb lelkigondozó Saint-Cyran apátja 1643-ban halt meg, és utána voltak éppen az igazi nagy szellemekkel nem igazán büszkélkedhetett a Port Royal, ugyan a rendkívüli hasznos oktatási tevékenységük folytán voltak kiváló tanáraik. De ezen kívül csak egy olyan Antoine Arnaud-juk volt, aki ugyan hatalmas elme volt, hatalmas irodalmi tevékenysége volt, de igazából nem értett a tollforgatáshoz. Tehát egy kicsit nehézkes, és a skolasztika nehézkességét még magán viselték az ő írása is, és ezért a janzenista körbe már csaknem egy esztendeje járó Pascalt kérték fel arra, hogy valamilyen módon védjék meg az ő ügyüket. Vagy védje meg az ő ügyüket. Pascal így került a figyelem középpontjába, és barátai, hittársai rövid unszolása után el is vállalta ezt a feladatot, és egy különleges műfajt választott a janzenista ügy, és hadd fogalmazzak így, Isten ügyének védelmezésére. Elkezdett ilyen gúny iratokat írni a korabeli jezsuitizmusnak a kikarikírozására. Hát kérem, itt lehet, hogy sokan első hallásra mindezen megbotránkoznak, hogy hát hogy lehet egy igaz ügyet gúnyiratokkal védelmezni. Erre azt válaszolnám röviden, hogy sajnos voltak a történelemnek olyan időszakai, amikor a vallás hivatalos képviselői olyan gúnyt üztek az igazi vallásból, és sajnos ez történt a 17. században is, hogy nem marad más hátra, csak a nyílt, szarkasztikus leleplezés. Ha valaki úgy gondolná, hogy ez nem biblikus, akkor szeretettel invitálom Máté evangélium a 23. fejezetének a megismerésére, ahol Jézus Krisztus azért eléggé szarkasztikus, tehát eléggé ironikus szavakkal festette a farizeus vallásnak a lényegét. Nem tudom, elgondolkodtak-e már egy ilyen jézusi képen, hogy a szúnyogot megszűrik, de a tevét elnyelik. Azért ebben elég súlyos irónia húzódik meg, nem? Elképzelték már ezt a képet, ahogy a farizeusok torkán lecsúszik a teve? Vagy nem volt Jézusnak nagyon erős a kifejezés, amikor azt mondta, hogy körülkerülik a világot, hogy egy pogány zsidóvá tegyenek. És amikor zsidóvá lesznek, akkor hétszerte inkább pogánnyá teszik őket. Tehát Jézus a döntő pillanatban nagyon szigorú, erős szavakkal mutatott rá arra, hogy mi is ennek a farizeusi vallásnak a lényege, és Pascal is ehhez folyamodott, és amikor utólag megkérdezték tőle, hogy a levelek, amelyek megszülettek, amelyről mindjárt beszélek néhány szót, hogy nem bánta-e meg utólag ezt a súlyos és kemény hangot, akkor azzal válaszolt erre, hogy egyáltalán nem bánta meg, sőt, ha tehetném, a sokkal szigorúbban írna. Azt mondja, hogy képzeljük el azt, hogy a városban van 12 kút, és a 12 kút egyike mérgezett. Szóval nem lenne kötelessége felhívni a figyelmet arra, hogy melyik kút mérgezett? Sőt, ha még az emberek hitetlenkednének, nem kellene a bizonyosság kedvéért még arra is rámutatni, hogy ki mérgezte meg a kutat? Kedves hallgatók, ez nagyon, nagyon súlyosnak ható kijelentések, de hogy mondjam, az igazság képviselete ezen a világon időnként megköveteli ezt. Hogy ne csak úgy általában beszéljünk a szépről, de mivel az emberek annyi téveszmével vannak körülvéve, és sokszor úgy gondolják, hogy ezek a téveszmék a legtermészetesebb valósághoz tartoznak, és ez az igazság, időnként az igazság hirdetőjének, tegye az bármilyen műfajban, időnként a bírálatában rá kell mutatnia arra, hogy kik azok, akik megmérgezik az emberek lelkét, és akik tönkre teszik az igazi vallásosságnak a környezetét. Szóval ezekből a levelekből születtek meg az úgynevezett vidéki levelek, 19 levél, és amely olyan hallatlan nagy népszerűségre tett szert, hogy azt mai fogalmakkal alig tudjuk elképzelni. De tessenek csak elképzelni egy olyan szituációt, hogy általános cenzúra van. Általános szellemi, lelki cenzúra, amikor az emberek nem gondolkodhatnak szabadon, és nem is, ugye könnyomtatás ide, könnyomtatás oda, de nem is nagyon lehet kiadni semmit sem szabadon. Mégis különböző kerülő utakon keresztül sikerült egyenként kiadni ezeket a leveleket, és hát ahogy szokták mondani, hát feketén árulgatták. Olyan nagy volt ennek a sikere, hogy Párizs szerte a későbbi leveleket már 10 000 számra vették. Ez óriási szám. Tehát óriási népszerűségük voltak ezeknek, és azt mondják ugye irodalmi berkekben, hogy a vidéki levelek voltak éppen az irodalmi francia nyelvnek a legtökéletesebb egységesítője volt, és azt a nyelvezetet, amelyet irodalmilag Pascal ekkor megvalósított. Ezt nem nagyon tudta utánozni azóta sem senki. Ezt a legnagyobb ellenségei is kénytelenek voltak elismerni. Hát a legnagyobb ellenségek között hadd említsem meg például Voltaire-t, aki még egy évszázad múlva is azt mondja, hogy hát Pascalnak fél mondatával alig értek egyet, de amit a vidéki levelekben csinált, az egyszerűen lenyűgöző. És voltak éppen a vidéki levelek népszerűsége járult hozzá talán a legnagyobb mértékben a janzenisták népszerűségének növekedéséhez. De képzeljék el azt, hogy voltak éppen, mivel ők voltak azok, akik a Bibliához fordultak, és akik a Bibliából merítették a prédikációk tárgyát. Szóval azt képzeljék el, hogy nagy mértékben csökkent az egyéb templomok látogatottsága, de a janzenista érzelmű papok miséit ebben az időben olyan nagy tömegek látogatták, hogy ezzel a jelenséggel nem mertek szinte nyíltan sem szembeszállni az akkori egyházi és politikai hatalomnak a képviselői. Kedves hallgatók, itt azonban Pascal rövidesen, ugye ez több mint egy esztendeig tartott a vidéki leveleknek ez az időszaka, 1656 elejétől 1657 elejéig csak ezzel foglalkozott, írta a leveleket. Viszont a 19. levelét sem fejezte már egészen be. Sőt, abba hagyta. Mit gondolnak, miért? Azért, mert Pascal kezdett rádöbbenni arra, hogy igen, a közvéleményből nagyon sok embert sikerült látszólag az igazság ügye mellé állítani. De igazából nem ért el többet ezekkel az írásokkal annál, mintsem, hogy igen, leleplezte a hazugságot, az igazi nagy hazugságokat az emberek előtt, de mindezek nem voltak önmagukban alkalmasak arra, hogy az igazán igaz bibliai hithez elvezesse az embereket. Rádöbbent arra, hogy nem csak az a kereszténységnek a nagy ellensége, amikor ugye a vallásnak vannak hamis, és voltak éppen a vallásnak nagyon nagy mértékben ártó képviselői, hanem legalább akkora nagy baj a szabadossággal, a minden szabaddal kérkedő, szabad gondolkodóknak is a térnyerése. A 17. század az nem csupán a hamis vallásosságnak volt egy döbbenetes évszázada, de a szabad gondolkodás is ebben az időben indult meg, ami önmagában nem abban az értelemben rossz, hogy az ember szabadon gondolkodik, abban az értelemben volt rendkívül rossz, hogy iszonyú erkölcsökkel járt ez időnként. Ugye úgy érezték az emberek, hogy most szabadulnak fel mindenféle kötöttségek alól, és most már nekik minden szabad. És Pascal abba hagyta a vidéki leveleket, és most már a fegyvereit nem annyira a hamis vallásossággal szemben fordította, illetve pontosabban nem csak a hamis vallásossággal szemben, hanem elhatározta, hogy megírja a kereszténység védőbeszédét. Mert tudnélik, a szabad gondolkodók egyik legnagyobb célpontja maga a kereszténység, és maga a Biblia volt. És ekkor kezdte gyűjteni össze azokat a gondolatokat, amelyeket később szeretett volna összerendezgetni, de amelynek a befejezésére, elrendezésére már nem volt ideje. Ugye, mint említettem, 1657-ben kezdte el ezt a munkáját, és 1662-ben meghalt, nem volt már ereje, ideje, hogy befejezze, és így vállalkozott az utókor arra, hogy ezeket a rendezetlen jegyzeteket összegyűjtse, és a gondolatok immár magyar nyelven is többedik kiadásban olvasható műve voltak éppen ezeknek a rendezetlen, de az utókor által összerendezett jegyzeteknek a sora. Azért ebből a gondolatokból is nagy részt megismerhetjük azt, hogy Pascal mire is akarta kihegyezni a kereszténység védőbeszédét. Milyen nagy gondolati pillérekre helyezte volna a kereszténység védőbeszédét. Szeretnék a hátralevő időben egyedül ezzel foglalkozni, és szeretném, hogyha mindannyian látnánk azt, hogy hát miért is volt igazán nagy gondolkodó Pascal. 15 szakaszból épül fel a gondolatok, és az első két szakaszban azzal kezd foglalkozni, hogy hát hogy is lehet a természetből, a természet jelenségeiből már megismerni azt, hogy létezik egy magasabb rendű értelem, a teremtő, és hogyan lehet voltaképpen már a matematikai igazságok, a természeti igazságokból is egy sokkal magasabb rendű teremtőnek, létezőnek a létezésére következtetni. Miért volt mérföldkő jelentőségű ebben Pascal tevékenysége. Szeretném hangsúlyozni, hogy ebben nem állt egyedül. Mert Pascal ebben a tekintetben csupán besorakozott annak a korszaknak a legnagyobb gondolkodóinak a sorába, akik hozzá hasonlóan, bár tőle függetlenül, és Pascal is tőlük függetlenül felfedezték azt, hogy a természeti világ és az isteni kegyelem, ezek nem összeegyeztethetetlen kérdések. Nem tudom, hogy elsőre fel tudjuk-e fogni ennek a jelentőségét. Kezdték felfedezni a természet tudományos törvényeket, de kik voltak az igazi nagy természettudósok ebben az időben? Mit gondolnak? Ja, sajnos igazat kell adnunk ebben a tekintetben egy nagy 20. századi keresztény gondolkodónak, Francis Schaeffernek, aki azt mondta, hogy igazából a természettudomány a 16., 17., 18. században létezett. Onnantól kezdve pusztán már a természettudományos következtetéseknek vagyunk a szemtanúi, de az igazi természettudomány már egyre inkább elsatnyul. Ez egy döbbenetes felfedezés. Az igazi természettudomány elsatnyul miért? Mert az igazi nagy természettudósok a 16., 17., 18. században, mondjuk egy Galilei, vagy egy Kepler, vagy egy Kopernikusz, vagy hogy a legnagyobbra utaljak, Newton, ők mélyen hittek a mennyei teremtőben. És az ő felfedezéseik nem a teológiától függetlenül jöttek létre, és döbbenetes, hogy ennek ellenére szembe kerültek a koruk egyházával, vajon miért? Mert a kora egyház az voltaképpen beállt abba a gondolkodásmódba, hogy a mindenkori tudományoknak a teológiától, az isteni tudománytól függetlenül kell léteznie. Ez egy óriási téveszmé volt. Na most a 16., 17., 18. században ezt kezdték újra felfedezni. És az igazi nagy természettudomány ezeknek a tudósoknak a nevéhez fűződik, és Pascal is közöttük volt, aki azt mondta, hogy a világban annyira nyilvánvaló egy dolog, a végtelen kiterjedésnek a jelen valósága. Végtelen kiterjedés pedig csak ott lehetséges, ahol maga a világnak az ősoka, eredete is, maga is egy végtelen lény. Azt mondja, nézzük meg, hogy az ember, annyira világos, hogy az ember önmagában véges lény. Csak egy valaki teremthet végtelen világokat, aki maga is végtelen. És ugyanakkor felfedezi azt, hogy az Isten és az ember között mégis van egy óriási nagy közösség, ami a végtelen világot a végessel összeköti. És ez pedig az, hogy amiképpen isteni személy, a teremtett lény az emberi személy. Ez egy óriási igazság volt, és voltaképpen az egész gondolatokban ez a mély hit süt végig, hogy Pascal hitt mindenek előtt abban, hogy az ember Isten képére teremtetett, ez nem volt olyan evidens ebben az időben, és hogy az egész embertan, tehát a bibliai antropológia is ennek a világában, ennek a hátterén kell, hogy megfogalmazódjék. Ez is a gondolatoknak az egyik legnagyobb felfedezése és legnagyobb igazsága. De még mielőtt a végkövetkeztetésekhez eljutott volna, Pascal arra hívja fel olvasóit, hogy az ember részéről a legértelmesebb magatartás az lehet ezen a világon, hogyha keresi az igazságot. Ugye Pascal gondolatrendszerében ez egy központi kérdés, az igazság keresése. Ugye azt mondja például az egyik gondolat töredékében, azt mondja, voltaképpen én háromféle embert ismerek. Azt mondja, az egyik fajta ember az értelmesek és boldogok. A másik embercsoport az értelmesek, de boldogtalanok. A harmadik fajta embercsoport a balgák és boldogtalanok. Értelmeseknek és boldogoknak én azokat nevezem, akik teljes szívükből keresik az igazságot, és meg is találták azt. Értelmesek, de boldogtalanok azok, akik keresik teljes szívükből az igazságot, de még nem találták meg. De balgák és boldogtalanok azok, akik nem ismerik az igazságot, de úgy élnek ezen a világon, hogy nem is keresik az életük okát. Azt mondja, hogy ha az ember, amikor azt látom, hogy az ember belezuhant ebbe a végtelen mélységbe, amit mi világnak nevezünk, és az ember nem kezd gondolkodni arról, hogy miért is születtem erre a világra, mi az életnek a végső értelme, Szóval amikor nem kérdezősködik önnön magáról, ezt az ember nem lehet értelmesnek nevezni. Arról beszél a könyvének ebben a szakaszában, hogy az emberek életében ilyen borzalmas elvarázsoltság uralkodik. Hogy az emberek úgy tudnak egy teljes életet leélni, hogy ilyen apró cseprő voltak éppen az örökkévalóság és a saját sorsuk végső szempontjából érdektelen dolgokba merülnek bele úgy, mintha ez lenne az élet értelme. Ugye a gondolataiban nagyon nagy teret szentelt az úgynevezett szórakozásnak a kérdésére. A franciában a divertissement, ami igazából annyit jelent inkább, hogy feledkezés. Feledkezés. Azt mondja, az emberek nagy része úgy éli le ezt az életet, hogy úgy el akarnak feledkezni ezekről a nagy kérdésekről. Éljünk a mában, éljünk a jelenben. Biztosan tudjuk azt, hogy holnap lesz, és a holnapért érdemes munkálkodni, de az már nem érdekes, hogy mi is az élet, emberi élet végső célja. Azt mondja Pascal, hogy alig lehet ezt a hóbortos elmét megérteni. Azt mondja, mégis ebből áll a világunk. Sehogy máshogy nem lehetséges ez, mondja Pascal, csak úgy, hogy van valami természetellenes elvarázsoltság az emberi életben. Szó szerint ezt a szót használja, ugye elvarázsoltság. Ugye meg lett babonázva az ember, a jelen való hívságok, mulandó dolgok állítólagos nagyszerűsége miatt, és úgy érik az életüket, minthogyha, hát ugye sajnos megint nem kell ehhez a 17. századig visszamennie, sajnos, ha lehet manapság, még inkább így van. Ugye azt szoktam mondani a bibliai előadásokon, hogy a 17. században legalább csak a királyi udvart vették körül a különböző léhűtők, ugye udvaroncok, meg udvari bohócok, meg színjátszók, hogy az embereket, illetve az uralkodót levegyék a lábukról, és elfeledkeztessék őket a saját nyomorú sorsukról. Ugye a 20. században már tömegszórakoztató ipar van. Miben volt Pascal még előremutató, amivel messze megelőzött, nem csak hogy korokat, de a kora protestantizmusát is. Én azt hiszem, hogy abban a tekintetben, ahogy ő a Bibliához viszonyult. De szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy Pascal következetesen alkalmazta, érvényesítette a gondolkodásmódjában az észszerűség elvét. Azt mondja, hogy ha van Isten, akkor ennek az Istennek ki kellett, hogy nyilatkoztassa magát. Isten egy olyan Isten, aki szólt önmagáról, aki hírt adott magáról. Egyébként a keresésre, Isten keresésére szóló levélnek is szintén ez az egyik fő gondolata, hogy ha van Isten, akkor az ember részéről az az értelmes magatartás, hogyha utána jár annak, hogy Isten nem hagyott-e valami üzenetet magáról a világban. És azt mondja, hogy amikor a Bibliát elkezdi olvasni, és ezt lapozgatja, akkor döbben rá arra, hogy igen, ez minden ízében arról tesz bizonyságot, hogy ez Isten szava. Hadd olvassam fel az egész töredéket, mert jó látni egészében a gondolatmenetét. Ha látom az ember vakságát és nyomorúságát, és elnézem ezt az egész néma világ mindenséget, és a mindensége zugában magára hagyott, sötétben tévejgő embert, akinek sejtelme sincsen róla, kitette ide, miért van itt, mivé lesz halálában, és képtelen bármit is tudni, olyan rémület vesz rajtam erőt, mint akit álmában félelmetes, puszta szigetre tette ki, és aztán, mikor felébred, fogalma sincsen róla, hol van, de nincs módja többi onnan elmenekülnie. És mindezt látva elcsodálkozom, hogyan lehetséges, hogy mégsem esik kétségbe nyomorúságos helyzete miatt. Mellettem másokat látok, hozzám

és emberi lélek. Nem sokkal nagyobb a valószínűsége annak, hogy sok mindenről nem tudok ezen a világon. És mennyire meg kellene alászkodni azelőtt a teremtő előtt, aki gazdája ennek a világnak. És azután levonja a végkövetkeztetését. Különféle egymással ellentétes vallásokat látok. Következésképpen mind hamis, kivéve egyet, amelyik nem igaz. Tessék nézni, hogy milyen következetesen halad előre az észszerű elvben, hogy ha van sok egymással ellentétes vallás, akkor legfőjebb egy lehet igaz közöttük. Mert ha Isten igaz, akkor ő nem hasonlik meg magával. Akkor nem lehet ő egy időben ennek a fajta istenképnek is a gazdája, meg annak a fajta istenképnek is a gazdája. Szóval legfőjebb egy igaz, vagy egy sem. Vagy egy az igaz vallás, vagy az összes hamis. Más megoldás nincs. Azt mondja, mindegyik a maga tekintélyére hivatkozva követeli, hogy higgyenek benne, és fenyegeti a hitetleneket. Hát ez ugye mennyire így van. És szép dolog a vallások részéről, hogy általában a saját tekintélyükre hivatkoznak, ahelyett, hogy igazi, világos, minden ember számára megragadható bizonyítékokat tudnának felvonultatni. És azt mondja, ezen az alapon én nem hiszek bennük. Mert ezt akárki mondhatja, akárki kijelentheti, hogy ő próféta. Ám azt látom, hogy a keresztény vallásban beteljesedett jövendőlések vannak. Ezt pedig egyik vallás sem mondhatja el magáról. Kedves hallgatók, mit mond ez a mi Pascalunk? Ezt mondja, a keresztény vallás, értsd, számára ez azt jelenti, hogy a Biblia. A Biblia abban tűnik ki minden ember kreált a vallás közül, hogy megragadható, kézzel fogható igazságai, bizonyítékai vannak az életről. Nem csak a jövendőlésekre hivatkozik, mint olyan igazságokról, melyeknek az beteljesedését már láthatjuk, hanem Pascal számára legalább ennyire bizonyító erejű a Biblia emberképe. Az, hogy a Biblia vallása az, amely igazat mond az emberről. Miért lehet ezt mondani, kedves hallgatók, hogy a Biblia ebben ilyen rendkívüli? Mert melyik az a másik vallás, amely egyszerre beszélne arról, hogy az ember végtelenül nagyra hivatott lény. Az egyetlen teremtmény ezen a világon, amely ugyanúgy személyesnek teremtetett, mint az Isten. Tehát múlt felett nagy oka van az emberiségnek arra, hogy megrendüljön azon, hogy királyi eredete van. Másfelől viszont a Biblia az egyetlen könyv, vallásos forrás ezen a világon, amely ugyanabban a pillanatban arról is beszél, hogy a bűn végtelenül elveszetté tette az embert. Tehát a Biblia az, amely egyszerre felemeli az embert, de egyszerre meg is alázza. Másrészt viszont a jövendőlésekben azt látta meg, hogy a történelemben Isten cselekedetei hogyan vannak előre kijelentve, és milyen a történelemben is felfedezhető bizonyítékai vannak annak, hogy Isten nem csak hogy cselekedett a történelemben, de hogy előre kijelentette az ő történelemben látható cselekvését. Higgyék el, hogy a bibliai hit ilyen egyszerű. Tudom, hogy önök is hallottak már bibliai jövendőlésekről, és lám-lám, hogy ez nem csak egy ilyen rajongóknak az elképzelés, hogy a jövendőlések azok nagyon is hozzátartoznak a bibliai hithez. Pascal azt mondja, hogy ez olyan, mint az egyszeregy. Hogy Istennek mondjuk van végtelen számú, illetve mondjuk van egy véges számú jövendőlése a Bibliában. A véges számú jövendőléseknek egy része már bizonyíthatóan teljesedett. A már beteljesedett jövendőlések nem alapozhatják meg a bizalmunkat, amíg nem teljesedettek iránt. És nem várhatjuk teljes bizalommal az Istentől azt, hogy amennyiben már egy részük beteljesedett, már amelyeket történelmileg magunk mögött hagytunk, nem fognak ezek beteljesedni a későbbi időkben? Vagyis nem bízhatjuk rá magunkat úgy az Isten kinyilatkoztatására, hogy ezt Jézus ígérte, amikor azt mondta János evangélium a 15. fejezetében, hogy nem nevezlek titeket többé szolgáknak. Mert a szolga nem tudja, hogy mit cselekszik az ő ura, én barátaimnak mondottalak titeket, mert mindazt, amit az én atyámtól hallottam, tudtulattam néktek. Azt hiszem, a vége felé haladva hadd szóljak még arról is, amiben még Pascal egyedülálló volt, ez a megigazulás, amit ugye így nevezünk a teológiai nyelvezetben, hogy hitáltali megigazulás. Amilyen világossággal tudta következetesen végigvinni a bibliai megigazulástant, ebben a

tekintetben nem annyira a korabeli katolikus gondolkodásmód egyik reprezentánsának kell őt tartanunk, hanem sokkal inkább azt kell mondanunk, hogy még a protestánsokat is megelőzte. Tehát én, ahogy megismertem Pascalt, azt láttam, hogy hát döbbenetesen egyeznek a bibliai tanítással a gondolatai. Hogy nagyon röviden összefoglaljam, azt mondja például egy töredékében. Tessenek figyelni, hogy azt a kérdést, amit ugye a teológiai tankönyvek és irányzatok, nem tudom milyen vaskos kötetekben próbáltak megírni, megokolni, egy egyszerűen gondolkodó elme számára milyen egyszerű végig gondolni. Két mondatot mondok. Az 522-es töredékne így hangzik: a törvény olyasmire kötelezte az embert, amit nem adott meg neki. A kegyelem meg is adja neki azt, amire kötelezi. Jó ezt kívülről megtanulni, és úgy sokszor elmélkedni ezen, hogy hangsúlyozom még egyszer, tudják, milyen nagy dolog volt abban a környezetben, a 17. században ezt így megfogalmazni? Azt mondja, hogy a törvény az egy olyan fontos része az életnek, hogy ugye ezt ír róla többször is a gondolatokban, hogy az Isten törvénye megmásíthatatlan. Ahogy mondja egy 19. századi író, Ellen White, hogy a törvény ugyanolyan szent, mint maga az Isten, hiszen a törvény az Isten jellemét fejezi ki. Azt mondja, de a törvény mégis gyenge önmagában arra, vagyis nem arra való a törvény, hogy az embert felemelje. Megmutatja az ember számára az ember állapotát. Viszont az isteni kegyelemmel való rendkívüli találkozás folytán az ember Isten kegyelméből és az Isten hitében megszabadulhat a bűn rabságából, és az ő benne való hit által összhangba kerülhet újra az Isten törvényével. Hadd mondjam el még egyszer, a törvény olyasmire kötelezte az embert, amit nem adott meg neki. A kegyelem meg is adja azt, amire kötelezi. Kedves hallgatók, anélkül, hogy hosszasabban elemezném, ecsetelném még Pascal gondolatvilágát, azt hiszem, egy valamit nyilvánvalóan megállapíthatunk, hogy ahogy ő felismerte, megértette a bibliai igazságokat, abban valóban egy rendkívüli hívő lélek képe bontakozik ki. Élete utolsó egy-két esztendejében, kereszténység védőbeszédében nem feledkezett meg arról sem, hogy Istennél kérjen menedéket, hogy Isten védelmébe ajánlotta magát. Hallatlanul felemelőek ezek a gondolatok, ahogy a lelkiismeret ítélő széke elő idézi meg magát, és azt mondja, hogy bárha meg akarják tagadtatni velem az igazságot, de azt mondja, egy Isten hívő lélek számára a lelkiismeretnél, az Isten előtt álló lelkiismeretnél nincs fontosabb. De ezzel fejeződik be szinte a gondolatok. Azt mondja, ha leveleimet elítélik Rómában, akkor azt, amit én ítélek el bennük, majd az égben ítélik el. A te ítélő székethez fellebbezek, Uram. Kedves hallgató, köszönöm szépen a figyelmet.

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal, és a népeket méltatja.

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk, ami álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én!

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és el

neveztek a te orcád előtt, hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol, ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorult a kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit. Mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik róluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

0: Sokan gyűlölték,
1: sokan elvetették,
2: mások életüket adták érte. Korunk könyve. Szerkeszti László Jenő.
3: Kedves hallgatóink! Mai adásunkban a kolosséberiekhez írt levél harmadik és negyedik fejezetére irányítjuk figyelmünket.
4: Harmadik rész.
5: A Krisztusban elrejtett élet.
4: Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Mikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben.
5: Az új ember felöltözése.
4: Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul, a paráznaságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami bálványimádás, mert ezek miatt haragszik Isten. Ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek. Most azonban vessétek el magatoktól mindezt, a haragot, az indulatot, a gonoszságot, az Isten káromlást, és szátokból a gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, barbár és szkíta, szolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. Öltsetek tehát magatokra, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen. Ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva az egy testben. És legyetek háládatosak. A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. Amit pedig szóltok vagy cselekeztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ő általa.
5: A keresztény család.
4: Ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogyan illik az Úrban. Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk mogorvák. Ti gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek minden tekintetben, mert ez kedves az Úrban. Ti apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, nehogy bátortalanokká legyenek. Ti szolgák, engedelmeskedjetek minden tekintetben földi uraitoknak, ne látszatra szolgáljatok, mint akik embereknek akartok tetszeni, hanem tiszta szívvel, félve az Urat. Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek. Tudván, hogy ti viszonzásul megkapjátok az Úrtól az örökséget. Az Úr Krisztusnak szolgáljatok tehát. Aki pedig igazságtalanul cselekszik, azt kapja vissza, amit tett, mert nincsen személyválogatás. Negyedik rész. Ti urak, adjátok meg szolgáitoknak azt, ami igazságos és méltányos, hiszen tudjátok, hogy nektek is van uratok a mennyben.
5: Buzdítás kitartó imádkozásra, bölcs magatartásra.
4: Az imádkozásban legyetek kitartóak, és legyetek éberek. Ne szűnjetek meg hálát adni. Imádkozzatok egyúttal értünk is, hogy Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amely miatt most fogoly is vagyok, hogy azt hirdethessem. Bölcsen viselkedjetek a kívülállók iránt, a kedvező alkalmakat jól használjátok fel. Beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett, hogy így mindenkinek helyesen tudjatok felelni.
5: Személyes üdvözletek és üzenetek.
4: Az én egész helyzetemet megismerteti majd veletek Tükkikosz, a szeretett testvér, a hű diakónus, szolgatársam az Úrban. Őt éppen azért küldtem hozzátok, hogy megismerjétek körülményeinket, és hogy megvigasztalja szíveteket. Velem egy Onnézimosz is, a hű és szeretett testvér, aki közületek való. Ők tehát mindent tudatnak veletek, ami itt történik. Köszöntiteket Arisztarkosz, az én fogolytársam, és Márk, Barnabás unokaöccse, akiről utasításokat kaptatok, és ha megérkezik hozzátok, fogadjátok be. Továbbá Jézus, akit Justusnak hívnak. A zsidók közül csupán ők munkatársaim az Isten országa hirdetésében. Ők vigasztaltak engem. Köszöntiteket Epafrász, aki közületek való Krisztus Jézus szolgája, aki mindenkor küzd értetek imádságaiban, hogy tökéletesen, teljes bizonyossággal, álhatatosan maradjatok mindabban, ami az Isten akarata. Mert tanúskodom róla, hogy sokat fárad értetek és azokért, akik Laodíceában és Hierápolisban vannak. Köszöntiteket Lukács, a szeretett orvos és Démász. Köszöntsétek a laodíceai testvéreket, aztán Nimfát és a házánál levő gyülekezetet. Amikor pedig felolvasták nálatok ezt a levelet, gondoskodjatok arról, hogy a laodíceai gyülekezetben is felolvassák, de arról is, hogy a Laodíceából érkezett levelet ti is felolvassátok. És mondjátok meg Arkiposznak, legyen gondod rá, hogy betöltsed azt a szolgálatot, amelyet átvettél az Úrban.
5: Áldás!
4: A köszöntést én, Pál írom a saját kezemmel. Ne feledkezzetek meg az én bilincseimről. Kegyelem veletek!
3: A harmadik fejezetnek az első négy versében a következőket olvashatjuk. Annak okáért, ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van az Istennek jobbján ülvén. Az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel, mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. Mikor pedig Krisztus a mi életünk megjelen, akkor majd ti is ővel együtt megjelentek dicsőségben. Ha feltámadtatok a Krisztussal, Pál azt érti ez alatt, hogy mivel tudjuk, Jézusra nézve újjászülettünk, ne próbáljunk más módszerekhez folyamodva Isten kegyében maradni, csupán nézzünk szüntelen Jézusra. Az odafelvalókat keressétek. Ez a keresés váljék a keresztények szokásává, életformájává. Ne csak a keresztény élet kezdetét jellemezze, hanem tegyük ezt minden nap, különben elveszítjük azt, ami egykor a miénk volt. Úgy van megemlítve Krisztus ebben az igeversben, mint aki az Isten jobbján ül. Ez a kifejezés több helyen is előfordul az Új Szövetségben. Arra utal, hogy Jézus és az Atya közösen gyakorolják a hatalmat. Az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Az odafelvalók sosem múlnak el. Az egyik legfontosabb dolog, amit a mennybe pillantva látnunk kell, az, hogy ma a mi Urunk és megváltunk főpapi szolgálatát végzi a mennyei szentek szentjében. Addig kell hozzáfolyamodnunk kérve őt, hogy járjon közben érettünk az Atyánál, amíg le nem jár a kegyelem ideje, hogy így bűneink legyenek eltörölve. Az odafelvalókkal törődés azt jelenti, hogy azok felé irányul figyelmünk és vágyunk, míg a földi dolgok csak másodlagos fontosságúak számunkra. Mit jelent a Krisztussal való meghalás és az Istenben elrejtett élet? Ellen Gould White azt írja erről, hogy nem szabad énünket figyelembe venni. Igázzuk le, és örökre áldozzuk fel a büszkeséget, énünk szeretetét, az önzést, a kapzsiságot, a móhosságot, a világ szeretetét, a gyűlölködést, a gyanakvást, az irigységet, a rossz hiszeműséget. Ha majd Krisztus megjelenik, már nem azért jön, hogy eltávolítsa sok rosszat belőlünk, és erkölcsileg alkalmassá tegyen fogadására, mert mindezzel el kell készülnünk érkezése előtt. Foglalkozzunk ezzel a gondolattal, tanulmányozzuk, és komolyan kérdezzük. Mit tegyünk, hogy üdvösségre jussunk? hogyan viselkedjünk, hogy Isten tetszésére élhessünk. Vessünk egy pillantást a továbbiakban a Kolossai Levél 3. fejezetének az 5-től a 8-ig terjedő verseire. Öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat, paráznaságot, tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot és a fösvénységet, ami a bálványimádás, melyek miatt jő az Isten haragja az engedetlenség fiaira, melyekben ti is jártatok régenten, mikor éltetek azokban. A paráznaság, tisztátalanság, bújaság, minden gonosz kívánság és a fösvénység is olyan bűnök, amelyeket meg kell öldökölnünk, nem csupán megölnünk. Sokszor meg kell ismételnünk ellenük a harcot, természetesen Isten segítségével és az ő erejével. Szükséges újra meg újra megölnünk ezeket a bűnöket, hogy eljöjjön az áhított pillanat, amelytől kezdve már szabadok lehetünk ezektől a bűnöktől is. A lázadás lelkületét fogadják el, akik nem keresik a Szentlélek erejét a bűnös gondolatok és tettek legyőzéséhez. Függetlenül attól, mit mondanak vallási felfogásukról, alapvetően ellentétben állnak azzal a móddal, ahogy Isten meg akarja tisztítani a világegyetemet a bűntől. Jő az Isten haragja, ki lesz mondva az ítélet mindazokra, akik igyekeznek kisebbíteni a bűn súlyát. De ugyanaz az ítélet lesz kimondva azokra is, akik kifogásokat keresnek mind arra, amit elkövettek, amit Isten gyűlöl. Jegyezzünk meg két dolgot Isten büntetésével kapcsolatban. 1. Isten gyakran megvonta védelmét a lázadóktól, és megengedte, hogy Sátán és a gonosz emberek elpusztítsák őket. Itt alkalmazható a természetes következmény törvényszerűsége. Ez történt például Jeruzsálem pusztulásakor, Krisztus után 70-ben. A Nagy Küzdelem című könyv 33. oldalán erről a következőket olvashatjuk. Nem Isten hajtja végre a bűnösön a törvényszegése miatt kimondott ítéletet, hanem Isten magára hagyja irgalmának visszautasítóját, hogy azt arassa le, amit elvetett. 2. A gonoszok végső elpusztításakor még mindig áll a természetes következmény törvényszerűsége, de akkor Isten az egész bűnös világ területén teszi meg azt, amit Sodoma és Gomora, valamint az özönvíz előtti világ esetében tett. Ő pusztítja el a bűnt a bűnösökkel együtt. A Kolossébeliekhez írt levél 3. fejezetének a 8. versében Istennek még egy elvárásáról olvashatunk. Most pedig vessétek el magatoktól ti is mindazokat, haragot, fölgerjedést, gonoszságot és szátokból a káromkodást és gyalázatos beszédet. Vessétek el mindazokat. Szó szerint ez azt jelenti, egyszer s mindenkorra félre kell tenni, mint a régi ruhát. Isten azt szeretné, ha most felhagynánk minden bűnnel, minden olyan magatartással, ami testi és lelki bűnökhöz vezet. A mindazok szó az 5. versben felsorolt bűnökre is vonatkozik, azokra is érvényes. Ugyanennek a fejezetnek a 9. és a 10. versében a Kolossébeliekhez írt levél szerzője óvja a hívőket a hazugság bűnétől is. Ne hazudjatok egymás ellen, mivel hogy levetkeztétek amaz ó embert az ő cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek amaz új embert, melynek újulása van annak ábrázatja szerint való ismeretre, aki teremtette azt. Akkor vetközzük le az új embert, amikor elfogadjuk Krisztust Urunknak és megváltónknak. Az új ember a megszokottá vált régi bűnös élet, ez meghalt, de továbbra is bukott emberek maradunk, akik hajlanak a bűnre. Krisztus erejével most már le kell győznünk minden olyan magatartás formát, ami a régi bűnös életre jellemző. Ne hazudjatok, írja Pál apostol. A Jelenések könyve 21. fejezetének a 8. verse és a 22. fejezetének az 5. verse szerint a kárhozat lesz a hazugoknak a végső sorsa. Mégis sokkal több hamisság hangzik el, mint gondolnánk. Hamisság minden megtévesztés és túlzott állítás. Igaz, becsületes ember sem szavaival, sem semmiféle jellel szándékosan nem kelt olyan benyomást, ami ne lenne szigorúan igaz. Nem engedi, hogy tőle bárki is pontatlan információt szerezzen. A hamisság magában hordja a félrevezetés szándékát. Egy tekintet, egy kézmozdulat, egy arckifejezés éppen úgy kifejezi a hamisságot, mint a szavak. Hamisság az olyan utalás és burkolt célzás is, ami túlzott képet akar az emberek gondolatába becsempészni. Az apostol így int, ismételjük, ne hazudjatok egymás ellen. Krisztus érdemei által elszakadhatunk mindattól, ami megsebzi, torzítja a lelket, és torz jellemet alakít ki. Le kell vetköznünk az óembert bűneivel együtt, hogy felöltözhessük az óembert, és vele Jézus Krisztust. Hagyatkozzunk az ő vezetésére. A vérből és a test indulatából született óember, tehát a régi természetünk, nem örökölheti Isten országát. Fel kell hagyni a régi útakkal, öröklött hajlamokkal, korábbi szokásokkal, mert a kegyelem nem örökölhető. Az újjászületés abból áll, hogy új indítékok késztetnek, megújul az ízlésünk, új hajlamok alakulnak ki bennünk. Isteni természet részesei lettek azok, akik a Szentlélek által új életre keltek, és minden szokásuk, gyakorlatuk Krisztussal való kapcsolatokat bizonyítja. Ha azokban, akik magukat keresztényeknek vallják, megmarad minden természetes jellemhiba és magatartásbeli rossz, akkor ők nem különböznek a hitetlenektől. Nem értékelik úgy az igazságot, mint ami megszentel és finomakká tesz. Nem születtek újjá. Pál arra tanít, hogy szabaduljunk meg minden bűntől, ami régi természetünkre és életmódunkra jellemző, ha újjá születtünk, és elfogadtuk Krisztus átformáló kegyelmét. Amint megtanulunk egyre teljesebben Krisztusra hagyatkozni, és megengedjük, hogy lelke uralkodjon szívünkben, lelkileg egyre jobban hasonulunk hozzá. Már most ellenállhatunk a kísértésnek, és le is győzhetjük, ha teljesen Krisztus erejére bízzuk magunkat. Az újjászületés rányomja a bélyegét a Krisztus követőinek egymásra való kapcsolatára is. Erről szól a Kolossébeliekhez írt levél 3. fejezetének a 11. verse, ahol nincs többé görög és zsidó, körülmetélkedés és körülmetélkedetlenség, idegen, szkítiai, szolga, szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. Fel lehetne sorolni az összes olyan magatartás formát és gyakorlatot, ami megosztja a férfiakat és nőket, a családokat, népeket és etnikai csoportokat, attól kezdve, hogy a bűn felütötte a fejét a világon. Azonban a kereszt lábánál az emberek egyenlők. Ugyanarra van szükségük, és ugyanúgy megoldást találhatnak problémájukra. Isten mindenkinek atya, Jézus élete és halála mindannyiunk áldására lehet. Olvassuk mindezek után a Kolossébeliekhez írt levél 3. fejezetének a 12-től a 17-ig terjedő verseit. Öltözzétek föl azért, mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszú tűrést. Elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna, miképpen a Krisztus megbocsátott néktek, aképpen ti is. Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, amely a tökéletességnek kötele. És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hivattatok egy testben, és háládatosak legyetek. A Krisztusnak beszéde lakozzék bennetek gazdagon, minden bölcsességben, tanítván és intvén egymás zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak. És mindent, amit csak cselekeztek, szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának ő általa. Ennek az ige szakasznak az elején még egyszer Pál apostolnak azt a tanácsát olvastuk, hogy a keresztények öltözzék fel a krisztusi jellem tulajdonságokat. Isten nem erőlteti rá az új jellemruhát azokra, akik keresztényeknek vallják ugyan magukat, anélkül, hogy ezt ők akarnák, vagy együtt működnének vele. Pál által egyszerűen azt mondja, hogy ha készségesen együtt dolgozunk vele, tehát Istennel, és szívesen válunk azzá, aminek látni szeretne bennünket, vágyunkat valósággá teszi. Ha Jézusra nézünk, bennünk lakozó kegyelme által a tökéletes ember csodálatos példaképévé válik számunkra. Megmutatja, hogyan öltözhetjük fel azokat a jellemtulajdonságokat, amelyek azt mutatják, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ennek eredménye az lesz, hogy el tudunk szenvedni mindenkit erényeivel és hibáival együtt, és Krisztushoz hasonlóan meg tudunk bocsátani egymásnak. Az eddig bemutatott lelki ruházathoz vagy öltözethez hozzátartozik még a szeretet is, az agápé, amit nem lehet emberi mértékkel igazán meghatározni, mert Isten jellemét és indítékát mutatja be, ahogy azt Jézus Krisztusban megismerhettük. Maga Isten a szeretet. János első levele 4. fejezetének 8. verse. Legfőképpen teremtményeinek jólétével törődik. Hogy lehetővé tegye az üdvösség elnyerését a bűnbe esett ember számára, az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János evangéliuma 3. fejezetének 16. verse. Ebben az igeszakaszban Pál kétszer említi az isteni békességet. A 15. versben kifejezi Abeli kívánságát, hogy az Isten békessége lakozik a kolossai levél olvasóinak szívében. Akiben megvan ez a békesség, az nyugodt marad, és nincs háborúság a lelkében, még akkor sem, ha szóbeli támadásokkal, vagy a rettenetes magányosság érzésével kell szembenéznie. A keresztények, ha Jézusra figyelnek, békességet lelnek olyan helyzetekben, amelyeket nem tudnak irányítani. Ha ez a békesség uralkodik a szívükben, ha nézeteltérések támadnának egy családban, vagy a gyülekezetben, csak hamar megoldódik a feszültség. Továbbá, ha őszintén hálát tudnak adni Istennek azért, amit értünk és velünk tett, akkor kisebb a valószínűsége annak, hogy irigység és féltékenység támadjon. A hálás emberek úgy érzik, hogy többet kapnak, mint amennyit megérdemelnek. Ha Krisztus beszéde lakik a hívőkben gazdagon, minden bölcsességben, akkor közösségi életükben a tanítások, az intések, a zsoltárok és a lelki énekek foglalják el a háborúságok, széthúzások és viszálykodások helyét. Ha Isten kegyelmének hatalma láthatóvá válik gyülekezeteinkben, a tagok Krisztus tetteit viszik végbe. Átalakulnak a természetes és öröklött jellemtulajdonságok. Isten bennük lakozó lelke hatására Krisztus képére formálódnak, és kegyességük tisztaságával arányban áll munkájuk sikeressége. Következzenek a Kolossai levél 3. fejezetének a 18-tól a 25-ig terjedő versei, valamint a 4. fejezetnek az első verse. Ti asszonyok, engedelmeskedjetek a ti férjeteknek, amiképpen illik az Úrban. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, és ne legyetek irántuk keserű kedvűek. Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek mindenben, mert ez kedves az Úrnak. Ti atyák, ne bosszantsátok a ti gyermekeiteket, hogy kétségbe ne essenek. Ti szolgák, szót fogadjatok mindenben a ti test szerint való uraitoknak, nem a szemnek szolgálván, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem szívetek egyenességében félvén az Istent. És valamit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak és nem embereknek. Tudván, hogy ti az Úrtól veszitek az örökségnek jutalmát, mert az Úr Krisztusnak szolgáltok. Aki pedig igazságtalanságot cselekszik, jutalmát veszi az igazságtalanságának, és nincsen személyválogatás. Ti urak, ami igazságos és méltányos, a ti szolgáitoknak megadjátok, tudván, hogy néktek is van uratok a mennyekben. A feleségeket arra tanítja az apostol, hogy teljesítsék férjük kívánságait, ha azok nem ellenkeznek a 17. versre alapozott erkölcsi normával. Nem cselekedhet mindent az Úr Jézusnak nevében sem a feleség, sem a férj, ha a diktátori hajlamokkal bíró férj, vagy az önmagát állandóan sajnáló feleség követeléseinek tesz eleget. A szülők ingerelhetik gyermekeiket, ha túlzottan szigorúak velünk szemben, vagy ha igazságtalanok irányukban, ok nélkül dorgálják vagy fenyítik őket, vagy ha ironikusak velük szemben. A keresztény szülő tartsa mindezeket szem előtt. Pál apostol ebben a levelében rámutatott arra is, hogyan viselkedjék a keresztény rabszolga uraival szemben. Legyen engedelmes, tisztelettudó, munkájában lelkiismeretes. Úgy tegyen mindent, mintha Istenért tenni és nem emberekért. Az őket sújtó igazságtalanság pedig meg lesz büntetve a végítéletkor, amikor Isten fia megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint. A keresztény rabszolgatartók legyenek igazságosak rabszolgáikkal szemben. Ne feledjék el, hogy nekik is van uruk fenn a mennyben, aki mindent számon kér majd tőlük. A Kolossébeliekhez írt levél 4. fejezetének a 7-től a 18. versig egy sor köszöntést találunk, míg a 2. verstől a 6-ig néhány intelmet. Olvassuk ezeket. Az imádságban álhatatosak legyetek, vigyázván abban hálaadással. Imádkozván egyszer s mind mérettünk is, hogy az Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amelyért fogoly is vagyok. Hogy nyilvánvalóvá tegyem azt úgy, ami nékem szólnom kell. Bölcsen viseljétek magatokat a kívülvalók irányában, a jó alkalmatosságot áron is megváltván. A ti beszédetek mindenkor kellemetes legyen, sóval fűszerezett, hogy tudjátok, hogy mi módon kell néktek kinek-kinek megfelelnetek. Érezzük természetesnek, hogy testvéreinket megkérjük, imádkozzanak értünk. Imádkozzanak, hogy naponta legyen alkalmunk az evangéliumról beszélni. Várjuk el Istentől, hogy változtassa meg a körülményeket, és tegyen egyre alkalmasabbá az eredményes bizonyságtételre. Pál is azt kérte, hittestvérei imádkozzanak érte, hogy új alkalmak adódjanak, új ajtók táruljanak, és így minél többen megismerhessék az üdvösség csodálatos történetét. Továbbá a kívülvalók megnevezéssel Pál azokra utal, akik nem ismerik Jézus Krisztust, habár ő érettük is meghalt. De hogyan ismerhetik meg őt? Többek között abban az esetben, ha a hívők életmódjukkal jó benyomást gyakorolnak rájuk. Találkoztunk ebben az igeversben egy olyan mondattal is, amely úgy hangzik, hogy a jó alkalmatosságot áron is megváltván. Ennek jelentése a legjobban kihasználni az alkalmakat arra, hogy embereket vezessünk Krisztushoz. Ami pedig a sóval fűszerezett kellemes beszédet illeti, fontos az, hogy mit mondunk, de az is, hogyan mondjuk. Segítsen Isten, hogy szavaink szolgáljanak az ő dicsőségére és embertársaink áldására.

73. Zsoltár, Asszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem. Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te...

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket, bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajudik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenség.

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledik cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészti őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyelé Dátánt, és beborítá Abirám seregét, és tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy el ne veszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzácsapódtak a Baál Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak végelőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá imánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik,
és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjétek!

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld, és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod, térjetek vissza embernek fiai. Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

0: Hála Istennek, hogy mindannyiunkat megőrzött a mindenható ezen az elmúlt napon. És ma este újból itt vagyunk, hogy folytassuk tovább a Biblia tanulmányzását, amelyet néhány nappal ezelőtt kezdtünk meg. Mi több mindent áttanultunk eddig a Szentírásból, foglalkoztunk Bibliának a leghosszabb időre szóló jövendőlésével, amely 2300 évre előre megmutatja és megmondja azt, hogy mi fog történni, és láttuk azt, hogy ennek a 2300 éves proféciának a része megjövendölte Isten azt is, hogy Jézus Krisztus mikor fog megkeresztelkedni, megjövendölte Isten azt is, hogy Jézus Krisztus keressége és halála között pontosan 3,5 év fog eltelni, és pontosan annyit eltel. Isten kijelentette azt is, hogy a zsidó nép, mint Isten ószövetségi választott népe, megszűnik Isten választott népe lenni 34-ben, mert akkor járt le, akik itt voltak, tudják, hogy miről beszélek, amelyet az angyal így mondott Dániel prófétának, hogy 490 esztendő szabatott a te népedre, és ez 34-ben lejárt, és attól kezdve bármelyik izraelita a földkerekségén ugyanúgy üdvözül, mint bárki más ember ezen a földön. Sőt, még egy nagyon fontos dolgot hadd említsek meg, hogy van testi Izrael, és van lelki Izrael. A testi Izrael szerepét félig töltötte be, félig nem, és azt, amit a testi Izrael nem végzett el, azt ránk keresztényekre bízta a mindenható Isten, és az újszövetségi Szentírás bennünket, keresztényeket nevez lelki Izraelnek. Azonban nagy kérdés, hogy te és én, mint lelki Izrael, betöltsük-e szolgálatunkat, amelyel Isten megbízott bennünket? Mert hogy egyik este említettem Péter apostol által tett kijelentést, hogy ti választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet megtartása való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, kiknek, azoknak az embereknek, akik sötétségben vannak, hogy a sötétségből a csodálatos világosságára hívott el titeket. Ma este olyan jó érzés volt, többen, ahogy jöttetek, elmondtátok, hogy ma este elhívtam még egy ismerősömet, elhívtam egy barátomat, elhívtam egy barátnőmet. És ez az igazi keresztény élet. Amikor az, ami bennünket boldoggá tesz, az megosszuk másokkal, és szeretnénk, hogy ők is olyan boldogok legyenek, mint amilyenek mi vagyunk, tudva az Isten igazságát. Ezek után tegnap este foglalkoztunk a 10 parancsolattal, mert láttuk azt, hogy a mennyei ítéleten semmivel mással nem lehet megmérni az ember jellemét, hanem csak egyedül az erkölcsi törvénnyel, Isten 10 parancsolatával. Emlékezünk a körre, akik itt voltunk. Emlékezzük, hogy Isten oltalmaz bennünket, akkor, ha megtartjuk mindegyiket. Néhány percet időztünk mindegyik parancsolatnál, azonban szeretnék ma Isten segítségével a 10 parancsolatból csak egyetlen egyre visszatérni, ez pedig a következő. Így hangzik az egyik parancsolat, hogy ne ölj. Ez a 6. parancsolat. Azonban Isten lelkétől ihletve, János apostol az ő első levelében, a 3. rész 15. versében azt mondja, aki gyűlöli az ő atyafiát, mind embergyilkos az. Mivel itt vagyunk, látjuk mindannyian kivetítve ezt, hogy gyűlöli, vagy gyűlölet, inkább így hoznám azt, hogy ez a gyűlölet kifejezés hány szóból tevődik össze. Várom, hogy közösen együtt megoldjuk. Hány szóból tevődik össze ez a szó, hogy gyűlölet? Hát nézzük meg, van ilyen szó, hogy gyűl, ha valahol valamivel megszúrjuk a kezünket, még lüktet is, igaz? Gyűlik a geny. De ezt hogy fordítsuk le a keresztény életre? Ha valaki megsért bennünket, akkor gyűlik bennünk a harag? És ahányszor megsért, Valaki mindig csak szaporodik, tehát gyűlik a rossz. Melyik a másik szó, ami benne van a gyűlölet szóban, az pedig az, hogy öl. Vannak olyan esetek, sőt nagyon sok esetben, amikor felkorbácsolódik az embernek az idegrendszere, akkor képes olyat kimondani, vagy olyat tenni, amelyet normális körülmények között nem tenne meg? Kész még ölni is? Sajnos igen. És melyik a harmadik szó? Ölet. Ezt ma úgy nevezzük, hogy bérgyilkos. Sajnos a Bibliában is találunk ilyen esetet. A napi híradó pedig nem múlik el majdnem egyetlen egy nap sem, amikor nem hallunk ilyen hírt, hogy valaki megölt, vagy valaki megöletett. És csak azért hoztam, hogy ma este szeretném tovább folytatni a Biblia tanulmányozását, de azért említettem meg, hogy egy szép dolgot tárjak a Biblia szava alapján, hogy nem csak a tetlegesség a gyilkosság, mi tegnap este néhány dolgot említettünk, hanem ez is oda tartozik. Én gyűlölök valakit. Lehet, hogy senki nem tudja rajtam kívül. De a gyűlölet három rossz dolgot foglal magában, az, hogy gyűlik, öl és ölet. Ezek után térünk a mai témakörünkre. Tegnap este foglalkoztunk Isten 10 parancsolatával. Mivel hitelesítette Isten a 10 parancsolatot? Én először szeretnék valamit bemutatni ma este, de mielőtt bemutatnám, beszélgessünk el. Adásvételi szerződés. Ezt a feliratot látjuk mindannyian. Ti áruljátok a házatokat. Én vevő vagyok rá. Megegyezünk az árban, elkészítsük az adásvételi szerződést. Ti is aláírjátok, én is aláírom. Megvan, hogy melyik dátumra kell kifizetnem a hátralevő árat, mert ma megadtam a foglalót. És mikor fogtok kiköltözni, én mikor fogok beköltözni, eljött a dátum. Tiszteletben tartjuk azt, ami a szerződésben van, és már én 2 éve a ti volt házatokban lakok, ti már 2 éve kiköltöztetek a házból, kié a ház? Kié a ház? De kinek a nevén van? Tehát ez egy általános válasz, amely 2 évű kar lehet így is, úgy is. Ki a tulajdonosa annak a háznak, amit én 2 évvel ezelőtt megvettem tőletek? Én kifizettem, ti kiköltöztetek, én beköltöztem. Kié a ház? A tiétek vagy az enyém? Kérem, tiétek vagy az enyém? Én szeretném, ha ezt a dolgot megértjük, akkor sok mindent ma este meg fogunk érteni. Ha ezt nem tisztázzuk mindjárt a mai elmékedésünk elején, akkor sok minden szerte fog foszlani a mai témakörünk tanulmányzása ideje alatt. Még egyszer felteszem a kérdést. Elmondtam a történetet, most csak várom tőletek a választ. Kié a ház? Ti 2 éve kiköltöztetek, szerződésben foglaltakat tiszteletbe tartottuk, én beköltöztem. Kié a ház? Kész akarva mit hagytam ki a szerződés esetében? A hitelesítést. Mindaddig, amíg a bíróságon nincs hitelesítve, a szerződés mennyit ér? Ti maradtatok a tulajdonosok, én kifizettem, de nekem nincsen semmim sem a nevemen. Hozok egy másik példát is, amivel hiszem, hogy gyakrabban találkozunk, az elárusító csak hiteles mérleget használhat. Más szóval, lehet-e piacon, üzletben, vagy aki valamilyen elárusítója van neki, lehet-e hitelesítetlen mérleget használni? Megbüntet a hatóság, ha hitelesítetlen mérleggel mérünk valamit? Igen. Most akkor egy nagy probléma elő állítalak benneteket. Melyik a hiteles 10 parancsolat? Időt adok, gondolkodjatok, nézzetek, a római 1-es, ugye az is 2 kör, 1-től a 10-ig ott vannak a számok, római 2-es, ott is 1-től a 10-ig ott vannak a számok, mind a 2 esetben ott van a 10 parancsolat, azonban mind a 2 10 parancsolat istené, vagy a 2 közül csak az 1-ik 10 parancsolat az istené, vagy mind a 2 istené. Lehet, hogy nem gondoltátok, hogy ennyire élére fogom állítani ma este, mindjárt az elmékedésünk elején a dolgot, de ahogy említettem, ha ezt megértsük, akkor óriási dolgot fogunk ma este megérteni. Ismétlem a kérdést, a római 1-es, vagy a római 2-es, a hiteles 10 parancsolat, vagy mind a 2 hitelesített 10 parancsolat? Mind a kettő Isten 10 parancsolata. Érem?
1: A kettes a hiteles?
0: Az egyes a hiteles? Egyik se hiteles. Ó, most akkor három dolgot hallottunk egyszerre. Most mi lenne akkor, hogyha szavazásra bocsátanánk? Hát így nem lehet megérteni az igazságot. Valamire szeretnék ráfigyelni. Például én segíteni fogok bizonyos dolgokban, hogy megállapítsuk, mi az alapkülönbség a római 1-es és a római 2-es 10 parancsolat között. Az az alapkülönbség, hogy a római 1-es 10 parancsolaton az első kőtáblán 3 parancsolat van, a második kőtáblán pedig 7. A római 2-es 10 parancsolaton az első kőtáblán 4, a másik kőtáblán 6. Mivel tudom azt, hogy ti bibliaolvasó emberek vagy, és biztos nem egyszer elolvastátok már a Bibliából a 10 parancsolatot, és most azt kérdezem, hogy azon a 10 parancsolaton, ugye 2 kőtáblára írta Isten a 10 parancsolatot, azon a 10 parancsolaton, azon a 2 kőtáblán, amelyre Isten a saját ujjával ráírta a 10 parancsolatot, 3 plusz 7 volt, vagy 4 plusz 6 volt? Látom, hogy most két közben vagytok, tudom, hogy akik régóta olvassák a Bibliát, azokat nem is szólítom, de szeretném, hogy tovább együtt gondolkodjunk. Most röviden átismétlem egy-egy mondat erejéig azt, amit tegnap este tanultunk. Hogy hangzik az első parancsolat? Ne legyenek néked idegen Istenéd én erő. Második, ne csinálj magadnak faragott képet, ne tiszteld és ne imázd azt. Csak a leglényeget mondom el. Harmadik, Istennek nevét hiána fel ne vedd. Negyedik, megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Mit szabályoz az első 4 parancsolat? Azt, hogy milyen legyen a mi Isten iránti viszonyunk. A másik kőtáblán pedig ott van a 6 parancsolat, tiszteld atyadat és anyádat, ne öl, ne paráználkodjál, ne lop, hamis tanú bizonyságot, ne tégy, és ne kívánd azt, ami a másé. Így írta le Isten. Azonban sajnos azt kell megtudnunk, és arról kell értesülnünk az egyháztörténelem során, hogy sajnos a kereszténység hozzányúlt az Isten 10 parancsolatához, és bizonyos változtatásokat végzett, de én boldog vagyok abban, hogy nagyobb részünk, akik ma este is hiszem itt vagyunk, protestáns egyházakhoz tartozunk, és mi elfogadjuk mindazt, ami a Szentírásban írva van, még a 10 parancsolatot is. Tehát akkor összegezve azt látjuk, hogy a római 1-essel jelzett 10 parancsolat az emberek által megváltoztatott 10 parancsolat, mert 3 plusz 7, az Isten által megadott 10 parancsolat az 4 plusz 6. Az első kőtáblán 4 parancsolat szabályozza a mi Isten iránti viszonyunkat, a második kőtáblán 6 parancsolat szabályozza az emberközi kapcsolatokat. Ezt adta Isten. Egyszer vetette valaki nekem a kérdést, hogy jó, de hát miért nem egy kőtáblára írta és nagyobbra, és nem kellett volna 2 hozni Mózesnek le a hegyről. Nagyon egyszerű. Isten így osztotta két felé, hogy az első 4 szabályozza az ember-Isten kapcsolatát, a második 6 parancsolat pedig szabályozza az emberközi kapcsolatokat. Azonban, mivel ma bennünket főleg az érdekel a pecsét. Van-e Istennek pecsétje? Hitelesítette Isten valamivel a 10 parancsolatot? Először tisztáznunk kell azt, hogy mit foglal magában a körpecsét. Tinektik is van személyazonossági igazolvány, talán ez legtöbbünknek van, és a személyazonossági igazolványon ott van mindenkinek a pecsét. Elolvastuk-e, megfigyeltük-e minden körpecsét? Legyen az vezetői engedély, legyen a szerződés, legyen az bárhol, bármelyik intézmény által kiadott pecsét. Mi mindent kell, hogy tartalmazzon a körpecsét? 3 dolgot. Nézzük meg először, hogy melyik az a 3 dolog. Az uralkodó rangját, az uralkodó nevét és az uralmának határát. Emlékezzünk, akik tegnap este itt voltunk, és beszéltünk arról, hogyha megtartjuk mind a 10 parancsolatot, akkor egy védőbástyaként, védőfalként övez bennünket Isten körül, és megvéd bennünket Sátán kísértéseitől. Kedves testvéreim, egy nagyon bátorító dolgot szeretnék olvasni a Szentírásból, ami a kísértéseket illeti. Ha fellapozok a Szentírás Korintus belekhez írott első levélnél, és az első levélnek a 10. részénél, a 13. versben végtelenül hálás vagyok a Jóistennek, hogy ilyen Istenünk van, olvasom. Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok, de hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísérteni, mint elszenvedhetitek. Hadd kérdezem, bátorító ígéret ez a Szentírásban? Ki szab határt Sátán kísértéseinek? Isten. És Isten tudja a te lelki erődet, tudja a te hitedet, tudja az én hitemet, tudja az én lelki erőmet. És Isten azt mondja Sátánnak, ezt az embert megkísértheted, de eddig mehetsz és nem tovább. Csak egy példát hozok az Ószövetségi Szentírásból. Jobb könyvében az első és a második részben, amikor olvassuk, hogy Sátán felmegy a mennybe, és először azt mondja, hogy mindent elvehetsz Jobbtól, de az életéhez nem nyúlhatsz hozzá. Mindent elvett tőle? Igen. És a második fejezetben, ami le van írva, azt mondta, hogy elveheted az egészségét is, de az életét nem. Elveszi Jobbtól a Sátán az egészségét, és így teljesedik az. Isten igéje azt mondja, Isten nem hágy bennünket feljebb kísérteni, mint hogy mi elszenvednénk, sőt, a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. Ez egy csodálatos ígéret. Azonban a 10 parancsolat közül, talán visszalapozok még egy kicsit, keressük meg, melyik parancsolatban találjuk ezt a 3 tényezőt. Uralkodó rangja, uralkodó neve és uralmának határa. Ne legyenek néked idegen isteneid. Benne van az a 3? Nincs. Ne csinálj magadnak faragott képet. Ott sem nincs. Istenek nevét hiába felneved. Itt se nincs ez a 3 tényező. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj. Hamis tanúbizonságot ne tégy. Ne kívánd a te felebarátodnak se házát, se feleségét, se szolgált, se szolgáló leányát, és semmit, ami a te felebarátodé. Hol található meg a 10 parancsolatban, 10 parancsolatnak melyikében található meg az Isten pecsétje? Olvassuk el a 4. parancsolatot. Megemlékezzél a szombatról, hogy megszenteled azt. 6 napon át munkálkodjál és végezz minden dolgodat, de 7. nap az Úrnak a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot se tégy azon se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van. Mert 6 napon teremté, és most itt figyeljük, mert 6 napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. A 7. nap pedig megnyugovik. Azért megálda az Úr a szombat napját és megszenteli azt. Figyeljük meg azt, amit más színnel szedtem ki, mert 6 napon teremté kicsoda az Úr és az ő uralmának határa eget és a földet. Most ezt vigyük át, ültessük be a 10 parancsolat közé, az uralkodó rangja, Isten, mint uralkodó rangja, micsoda? Hogy mutatja be Isten a 4. parancsolatban, a szombat szentségéről szóló parancsolatban Istent? Teremtőnek. Másik, az uralkodó neve. Hogy hívják az uralkodót, aki teremtett mindent? Isten. És meddig terjed ki? Az ő uralmának határa az ég és a föld, tehát az egész világegyetem. Ahogy láttuk, egyetlen egy más parancsolatban sem a 10 közül nem találhatjuk meg az Isten pecsétjét, csak egyedül a szombat igazságáról szóló kijelentésben található az Isten pecsétje. És kedves testvéreim, próbáljunk tovább gondolkodni. Ha kitöröljük a 10 parancsolatból a szombat igazságát, akkor mennyit ér a 10 parancsolat? Hiteles? Nem. Ezért nagyon lényeges, hogy ezt az igazságot értsük, erről szeretnék számos dolgot ma este még beszélni és hozni. Ha a 10 parancsolatból kiveszik a pecsétet, akkor ez egész érvénytelen. Épp úgy, mint érvénytelen volt az adásvételi szerződés az imént említett példánál, ha nincsen hitelesítve, ha nincsen rajta a pecsét. Másik, Isten nem adott kétféle 10 parancsolatot. És köztudott az, hogy kétféle 10 parancsolat van jelen a kereszténységben. Ahogy nektek említettem, hogy én katolikus gyermekként nőttem fel, nekem van odahaza hitélet imakönyvem, és nagyon megdöbbentem, amikor körülbelül 15-20 évvel ezelőtt megkaptam azt a hitélet imakönyvet, és ott olvastam, hogy a 10 parancsolatnak van keleti változata, meg a 10 parancsolatnak van nyugati változata. Hát én nem tudtam, mit évő legyek. Hogy létezik az, hogy az Istennek egy 10 parancsolata van, az egyházak pedig azt tanítják, hogy van keleti változata, amely a bibliai 10 parancsolata, hogy a Bibliánkban megvan, és van nyugati változata, amelyből hiányzik a második parancsolat. Miért? Mert gyakorlatilag mit tett a nyugati kereszténység? Azt tette, hogy az első parancsolatot meghagyta, ne legyenek néked idegen isteneid én előtte. Azonban a második parancsolatot a megváltoztatott 10 parancsolatban egyikünk sem találja meg. Ne csinálj faragott képet, ne tiszteld, ne imádd azokat. Miért? Ezt egyszerűen a nyugati kereszténység kitörölte, azért, hogy telerakhassa szent képekkel, meg szobrokkal a templomot. Ez csak tényközlés és semmi több. De hogyha ez kitörölt, akkor már egyel kevesebb van az első kőtáblán, és így a harmadik helyről, hogy Istenek nevét hiába felnevedd, azt a második helyre került. Ennek következtében a negyedik parancsolatot, amely a szombat megünnepléséről szól, teljesen átfogalmazták. És így hangzik a megváltoztatott 10 parancsolatban, hogy megemlékezzél arról, hogy az ünnepnapot megszentelje. És mit látunk? 3 parancsolat lehet az ember Isten iránti viszonyában. De akkor egy hiányzott. És én azért beszélek erről, hogyha valamikor valami kezetekbe került, ellenőrizzetek le, amit mondok. Én akkor vagyok boldog, hogyha a kedves hallgatók az én testvéreim ellenőriznek. Egyszer Újvidéken tartottam sorozatot, és azt kérdezte egyik jelenlevő az előadás után, hogy szabad-e mindent leellenőrizni, amit a lelkész elmondott. Mondom, én akkor vagyok boldog, mert leellenőriznek. És figyeljük meg, a megváltoztatott 10 parancsolatban 2 utolsó parancsolat szól arról, hogy ne kívánt. Mert a megváltoztatott 10 parancsolatban a 9. parancsolat azt mondja, hogy ne kívánd a te felebarátodnak feleség. És utána 10. ne kívánd a te felebarátodnak házát, és semmi, ami a te felebarátodé. Csak az egyik a hiteles, ahogy láttuk, a másik nem. Tegyük fel a kérdést, hogy melyik parancsolat szerint élünk. A hiteles 10 parancsolat szerint, vagy pedig a megváltoztatott 10 parancsolat szerint. Még egy-két igét szeretnék hozni, a Bibliában semmit sem szabad változtatni. Először olvasunk el ezt a csodálatos kijelentést a Biblia utolsó lapjáról, Jelenések könyvének a 22. rész 18. versét. Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, aki a könyv prófétálásának beszédeit hallja, hogyha valaki ezekhez hozzátesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra. Felolvasott ige szakaszra szeretnék visszakérdezni. Szabad-e bármit a Szentíráshoz hozzátenni? Szabad? Igen. Nem különös? Azt mondja Isten, hogyha valaki ezekhez hozzátesz, az Isten igéjében, e könyvben, a Szentírásban megírt csapásokat veti Isten arra. Azonban nézzük a következőt, a Jelenések könyve 22.19-et. Ha valaki elveszek könyv prófétálásának beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az életkönyvéből és a Szentvárosból, és azokból, amik e könyvben megírattak. Akár hozzáteszünk, akár elveszünk, bejuthatunk-e a mennybe? Nem juthatunk be? Azonban szeretnék valamit még ma este ezzel kapcsolatban kihangsúlyozni. Kik írták a Szentírást? Hogyan olvassuk Péter apostol 2. levél 1. rész 20. és 21. versében? Sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szentlélektől indítatva szólottak Istennek szent emberei. Kik írták a Szentírást? Isten hűséges emberei, akik inkább életüket letették, mint hogy másként írják, mint hogy azt Isten kinyilatkoztatta, és ki ihlette a Szentírás íróit? A Szentháromság harmadik személye, a Szentlélek Isten. Azonban egy dolgot szeretnék most e kijelentés mellé tenni, ami szintén a Bibliában van. Melyik próféta, vagy melyik apostol írta le két kőtáblára az Isten tíz parancsolatát? Melyik próféta, melyik apostol? Olvassuk el, lapozzuk fel a Szentírást, Mózes második könyve, 31. rész, 18. vers. Mózes második könyve, 31-18. Mikor pedig elvégezte valavaló beszédét Isten a Mózessel a Sínai hegyen, általadá Mózesnek a bizonyság két tábláját, az Isten újjával írt kőtáblákat. Ki írta le a tíz parancsolatot? Ki írta le? Isten írta le. Most akkor tegyük egymás mellé a dolgot. Szent mindaz, ami a Szentírásban található? Igen, miért? Mert istenfélő emberek Szentlélek indítására írták meg azt, ami a Szentírásban van. De hogyha akarjuk fokozni, akkor figyeljük meg, hogy Isten a tíz parancsolat leírását nem bízta se prófétára, se apostolra, se Mózesre, se Áronra, senki másra. Ő írta le. Akkor, hogyha fokozzuk ezt a dolgot, akkor ami a Szentírásban van, a legszentebb dolog a tíz parancsolat? Egyértelmű, hogy igen. Azonban ez a tilalom, amit eddig olvastunk a Szentírásból, annál inkább érvényes az Isten újjával írt tíz parancsolatra, azért nem akartam ezt a képet addig hozni, még el nem olvastuk ugyanezt a Szentírásból. Azonban szeretnék mint ma este is először elmondani egy nagyon fontos dolgot, és utána részeire bontani. Ti is itt éltek ezen a Pannonalföldön, én is veletek együtt. 50 éve beszélek embertársaimról a Bibliának számos kérdésével, és azt láttam, és hiszem, hogy nálatok is ez az egyik legnagyobb probléma. Sokszor az emberek felteszik a kérdést, melyik napot ünnepeljem meg? A vasárnap a helyes, vagy a szombatot? E két nap közül amelyiket? És ez a tíz parancsolatból ez a két nap kérdése a legtöbbet vitatott kérdés. És ezért, hogy legyen idő Töviről hegyére mindent megbeszélni, én úgy határoztam, hogy Isten segítségével ma Isten pecsétjéről, a szombat igazságáról tanulunk, de amilyen tárgyilagosan a szombatról fogunk tanulni ma, ugyanolyan tárgyilagosan fogunk holnap este tanulni a vasárnap eredetéről. Lehet, hogy sokan közülünk feltettétek a kérdést már, miért ünnepelek én vasárnapot, ha a Bibliában szombat van? Másik kérdés, honnan ered a vasárnap? Lehet, hogy egy-két választ ismerünk. Azonban én ma kifejezetten csak a Szentírásból beszélek, holnap este pedig főleg történelmi tényeket fogok előhozni, különböző enciklopédiákból, történelmi könyvekből, hiteles forrásokból, hogy tisztán lássuk és értsük meg a két nap közötti kellő különbséget. Ezért mondtam el, mert ma este, mivel láttuk azt, hogy a szombatról szóló parancsolatban található a pecsét, tehát Isten a szombat igazságával hitelesítette a tíz parancsolatot, de az a kérdés is jogos, hogy ha ez így van, már pedig a Szentírásból ezt olvassuk, akkor milyen jogon, vagy kicsoda, vagy mikor hozta be a kereszténységbe a szombat helyett a vasárnap ünneplését. Különböző egyháztörténelemből is találunk majd idézeteket, és ezzel holnap este fogunk ugyanilyen tárgyilagosan foglalkozni. Azonban nézzük most a biblikus oldalát. Mikor áldotta és szentelte meg Isten a szombatot? Így olvassuk Mózes első könyve, második rész, második és harmadik versénél. Mikor pedig elvégezte Isten heted napon az ő munkáját, amelyet alkotott, megszűnt, kicsoda szűnt meg a munkájától. Isten, mikor? A hetedik napon minden munkájától, és megáldá Isten a hetedik napot, és megszenteli azt. Tegnap este említettük, hogy mit jelent a megszentelt szó. A megszentelt szó azt jelenti, hogy valamire el van különítve. Azonban itt két szót látunk, ugyanazon színnel kiszéve, és megáldá Isten a hetedik napot, és megszenteli azt. Most, mivel itt van előttünk a bibliai szöveg, ne vegyétek szokon, hogy visszakérdezzen, de szeretném, hogy megmaradjon. Ember áldotta meg a hetedik napot, vagy a Teremtő Isten áldotta meg a hetedik napot. Ember vagy Isten? Isten. És ez hála Istennek, hogyha erre az ismeretre eljutottunk. Most jövök a következő kérdésem. Azt az áldást, amelyet Isten a hetedik napra helyezett, melyik ember tudja áthelyezni a hét bármelyik másik napjára? Át tudja az ember helyezni? Nem. Zárójelben még elmondok egy tapasztalatomat. Fiatal koromtól az volt a vágyam, hogy bejárjam Egyiptomot és Izrael. És már úgy tűnt, hogy az élet is lassan csúszik ki a talpam alól, de 92-ben, 50 éves koromban alkalom nyílt egyik napról a másikra, és bejártam mind a két területet. És tudjátok, hogy mi volt a különös? Csütörtök este indultunk el Kairóból, este 10 órakor, egészen Luxorig, egész éjszaka utaztunk, ezt úgy tervezték, hogy minél kevesebbe kerüljön, mert egy alvást nem kellett fizetni a hotelba. De én tudtam azt, hogy a mohamedánok pénteket ünnepelnek, ugyanúgy, mint hogy a keresztények egy része a vasárnapot ünnepel, a keresztények másik része szombatot ünnepel, hetednapi baptisták szombatot ünnepelnek Amerikába, és sok más keresztény csoport van az adventista egyházon kívül, akik szombatot ünnepelnek, zsidók szombatot ünnepelnek, és én úgy voltam vele, hogy én veszek magamnak vizet, hogy legyen péntekre is, meg szombatra is, mert pénteken minden üzlet úgy gondoltam, hogy Luxorba zárva lesz. 12-kor érkeztünk meg délben, este 10 órától, el tudjátok képzelni, milyen fárasztó volt busszal menni, abban a borzasztó hőségben, és amikor kimentünk, elfoglaltuk a helyünket a hotelba, azt mondták, hogy egy órakor lesz az ebéd, gyorsan lezuhanyoztunk és elmentünk a városba, és mit gondoltok, mit láttunk? Hány üzlet volt nyitva? Mohamedánok pénteket ünnepelnek, és ez péntek volt. Hány üzlet volt nyitva? Mindegyik. Kivétel nélkül. És oda megyek eddig elárusítóhoz, és azt mondtam neki, hogy hát ma péntek van. Azt mondja, persze, hát ma ünnepnap van. Igen. De Mohamed azt mondta, hogy a péntekből egy óra hosszát tartsunk meg. És meglátja, hogy 6 órától 7 óráig egyetlen egy üzlet se lesz nyitva, mert mi mindannyian a mecsetbe leszünk és imádkozunk. És utána, amikor befejeztük az imát, megint visszajövünk, és ha kell, akkor éjfélig is nyitva tartjuk az üzletet. Most ami különös, hogy Isten a Szentírásban, amikor a szombatot adja a teremtéskor, akkor azt mondja, hogy naplementétől naplementéig ünnepeljétek meg. Másik nagy dolog, kié a szombat? Általában hogy szoktuk mi egymás között letisztázni ezt? Ugyan, azt képzeld el, az a zsidó szombatot, tehát Isten a zsidóknak adta. Ismerős ez? És így nevezzük, hogy a zsidó szombat? Igen, de ez csak tudatlanságot bizonyít. Miért? Hadd kérdezzem meg, ki volt az első zsidó? Ádám vagy Ábrahám? Ki volt az első zsidó? Figyeljük meg, amikor olvassuk az Ószövetségi Szentírást, és amikor a zsidók visszahivatkoznak őseikre, akkor mindig azt mondják, hogy Ábrahám, Izsák és Jákob a mi atyáink. Hogy hívták Ábrahámnak az apját? Valakinek eszébe jut. Nagyon jó, Tári. Nincs egyetlen egy helyen sem megemlítve, amikor ezt a három ősüket hozzák, nem teszik hozzá még Tárét, és nem mondják, hogy Tári, Ábrahám, Izsák és Jákob a mi atyáink. Egyetlen egyszer sem nincs a Bibliában. Kit ismernek el a zsidók ősatyuknak? Ábrahámot. Akkor tegyük fel a kérdést, hogy mikor született Ábrahám? Mennyi idő telt el a teremtéstől kezdve Ábrahám születéséig? Könnyű megjegyezni, mert nem régen írtunk mi is annyit, 2008-ban a teremtéstől számítva, tehát 2008-ban született Ábrahám. És mikor adta Isten ünnepnapul az embernek a szombatot? Édenben. Isten 6 nap alatt teremtette a világot, és 7. napon azt mondta, hogy ezt a napot én is megünneplem, mint teremtő Isten, és ezt a napot adom nektek ünnepnapon. Figyeljük meg azt, amit a 10 parancsolatban találjuk, így hangzik Mózes 2. könyve 20 rész 10. versében, a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Akkor kedves testvérem, ki a szombat? A zsidóki vagy Istené? A zsidóki vagy Istené? Kié kell, hogy legyél te és én? Vallásos tartozóvá, vagy Istenhez tartozóvá? Istenhez tartozóvá. Tehát látjuk azt, hogy a szombat az az Istené. Kinek adta Isten a szombatot? a zsidóknak, akik 2000 évvel teremtés után született ősatjuk, és körülbelül 2500 év telt el, amikor Isten a zsidó népnek a 10 parancsolatot kihirdette a Sínai hegyen, de nézzük meg, mit mond a Szentírás, kinek adta Isten a szombatot? Zsidóknak, görögöknek, románoknak, magyaroknak, németeknek, vagy kinek adta Isten a szombatot? Olvassuk el. Minden embernek. De ezt én írtam ki, hogy minden embernek. Ezért szeretném újból feltenni a kérdést, hogy kinek adta Isten a szombatot? Olvassuk el. Így találjuk feljegyezve, Jézus Krisztus mondja ezeket a dolgokat, Márk evangélium a második rész 27-28. Versében. Szombat lőn az emberért. Kiért? A zsidóért, vagy az emberért? Szombat lőn az emberért, nem az ember a szombatért. Annak okáért az embernek fia a szombatnak is ura. Említettem már, hogy én 12-13 éves voltam, amikor kezdtem olvasni a Bibliát. El tudjátok képzelni, hogy semmit nem értettem meg ebből az igéből, amikor ezt elolvastam. Különösen a 28-at. Annak okáért az embernek a fia is szombatnak is ura. Én, mint jó katolikus gyermek, én úgy tudtam, hogy Jézus Krisztus Betlehembe született, és attól kezdve létezik. És hogyha felteszem a kérdést, mióta létezik Jézus Krisztus? Kérem, azelőttől, tehát más szóval, létezett Jézus Krisztus betlehemi születése előtt. Így van? Ki volt Jézus Krisztus, mielőtt emberi testet töltött Mária által? Milyen viszonyban volt az atyával? Lapozzuk fel a Szentírást Filippi beliekhez írott levélnél, a második résznél, és a második részből olvasom a 5. és a 6. verset. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is. Aki mikor Isten formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Milyen viszonyban volt Jézus Krisztus, mielőtt megszületett Betlehemben? Milyen viszonyban volt az atyával? Egyenlő volt. A három isteni személy, Atya Isten, Fiú Isten és Szentlélek Isten öröktől fogva van, és mindörökké lesz. Isten örökérvény. Jézus Krisztus is örökké létező személy. Nem tudom, hogy elmondjak-e még valamit. Ezzel kapcsolatban, hogy ezt megértsük. Hogy mondhatta Jézus Krisztus azt, hogy annak okáért az embernek fia, a szombatnak is ura? Olvassuk el a Szentírás. A zsidókhoz írt levélnek az első részét lapozzuk fel, és az első részből olvassuk el az első két verset. Zsidókhoz írt levél első rész első két verse. Mindekután az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a proféták által, ez utolsó időben szólt nekünk fia által, akit tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette. Ki által teremtett az Atya? Jézus Krisztus által. És csak akkor válik nyilvánosságra, akkor értjük meg ezt a dolgot, hogy Jézus azt mondja, hogy annak okáért az embernek fia szombatnak is ura. Egy csodálatos dolgot szeretnék, két távol levő dolgot a Szentírásban egymás mellé tenni. A Biblia szerint Jézus Krisztus a teremtő, a Biblia szerint Jézus Krisztus a megváltó. És Jézus Krisztus, amikor 6 nap alatt befejezte a teremtést, abba hagyta a munkáját, és Jézus Krisztus megünnepelte a 7. napot, a szombatot. És figyeljük meg, hogy amikor Jézus Krisztus lejött a földre megváltani bennünket, akkor a 7. napján halt meg, felfeszítve a keresztre. Melyik napon? 6. napon, pénteken halt meg. És mit csinált Jézus Krisztus szombat? Feltámadhatott volna szombat reggel is a sírból. Igen, Jézus Krisztus, amikor eljött bennünket megváltani, akkor isteni minden tudás szerint úgy jött el, hogy amikor meg fog halni, akkor a páska, a húsvét ünnepe az péntekre essen. Jézus Krisztus befejezte a megváltás tervét pénteken, mert azt mondta a kereszten, hogy meglett, elvégezte a munkát, amiért jött, és amikor győzött a Sátán felett, akkor Jézus Krisztus szombaton nyugodott, és a 7. munkanapján feltámadt. És ezért mondja, hogy az embernek fia a szombatnak is ura. Azonban én sok mindenért boldog vagyok, ami a Bibliában van. Isten, amikor a szombat ünneplésről van szó, akkor még a háziasszonyokra is gondolt. Először olvassuk el, hogy hogyan gondolt Isten a háziasszonyokra. Mózes második könyve 16 rész 23. verse. Ez az, amit az Úr mondott. Ki mondott? Ki volt az, aki mondta? Isten. A holnap nyugalom napja, az Úrnak szentelt szombat. Amit sütni akartok, süssétek meg, és amit főzni akartok, főzzétek meg, ami pedig megmaradt, azt mind tegyétek el magatoknak reggelre. Mire tanította Isten a fogságból kiszabadított zsidó népet? Hogy hogyan ünnepeljék a szombatot? Hogy amit akarnak szombatra készíteni, azt készítsék el pénteken, hogy a szombat legyen igazi nyugalomnak. Én katolikus családban nőttem fel, édesanyám vasárnap jobb ebédet akart készíteni a családnak, mert ott voltak ők ketten, a nagyszülők ketten, meg három gyerek összesen heten. Korán kelt azért, hogy kalácsot süssen. Utána a hétköznap, ha nem értek rá, akkor legalább vasárnap, hogy jó ebédet főzze, levágott egy tyúkot vagy egy kakast. A házi azt mondja, tudják, hogy ez nem egyik percről a másikra készül be. 10 órára ment az egész család a nagymisére. Szegény édesanyám majdnem mindig elkésett. És ugye az volt a akkori korban, hogy hát frissen befőzve tegye a levest az asztalra, sietett haza a templomból, átöltözött, hogy befőzze a levest, és mire hazaért a család, akkor az asztalon volt az étel és ebédelhettük. Mindannyian jól laktunk, nagy részt megettük, amit édesanyám elkészített. Elment kiki a maga dolgára, édesanyám meg körülbelül 2 óra, 2:30 táján befejezte a tepsimosástól kezdve az edények elmosogatását és így tovább. Hadd kérdezzem, ünnep volt az édesanyám számára vasárnap? Igen? Figyeljük meg, hogy milyen csodálatos Istenünk van. Azt mondja, hogy aki akarja megünnepelni a szombatot, azt úgy ünnepelje meg, hogy pénteken készítse. Azonban tovább szeretnék menni, melyik napot ünnepeltek őszüleink? Láttuk az előbb, hogy Isten a teremtés 7. napját megáldotta. Úgy tették a pátriárkák is. Úgy tette Jézus Krisztus is. Az apostolok is, az őskeresztények is. Izrael népe a pusztában.

napot ünnepeltek a pogányok, akik elfogadták Istent. Az ószövetségi időben van egy rendhagyó leírás, és csak egyszerűen el szeretném olvasni, és nyomatékosan hangsúlyozva lássuk meg egy csodálatos dolgot Ésaiás próféta könyvének az 56. részében, a 6.-7. versben. Az idegenek fiait, tehát nem zsidókat, akik az Úrhoz csatlakoznak. Ez katolikus egyház által kiadott Bibliából, a legújabb fordításból hozom, hogy könnyebben érthető legyen, mert ez a szöveg itt sokkal könnyebben érthető. Kihez adták a pogányok magukat? Nem a zsidókhoz, akik az Úrhoz csatlakoztak, hogy szolgáljanak neki, szeressék az ő nevét, és szolgái legyenek, aki megtartja közülük a szombatot, s vigyázz, nehogy megszentségtelenítse azt, és ragaszkodik szövetségemhez azt, mind elvezetem szent hegyemre, és örömmel töltöm el őket házamba az imádság helyén, elfogadom égő és véres áldozataikat oltáromon, mert házam minden nép számára imádság háza lesz. Kedves testvéreim, hála Istennek ezért az igazságért, hogy Jézus Krisztus minden emberért meghalt, és minden embernek biztosította az üdvösséget, a bűnbocsánatot és az örök életet. Azonban a Bibliában Isten csodálatos dolgokat tárt fel a szombat megünneplésével kapcsolatban. A szombat jel Isten és népe között, azonban figyeljük meg, hogy mikor. Ezékiel próféta könyvének a 20. rész 20. verse. És az én szombataimat megszenteljétek, hogy legyenek jegyül én közöttem és ti közöttetek, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek. Mikor lesz közöttünk és Isten között jel a szombat, ha megszenteljük? És kedves testvéreim, olyan csodálatos végig gondolni ezeket a dolgokat, és látni azt, hogy a mi drága jó megváltó Jézus Krisztusunk, amikor emberi testet öltött és itt ért a Földön, akkor maga Jézus Krisztus melyik napot ünnepel? Pénteket, szombatot, vasárnapot, hétfőt, keddet, szerdát vagy csütörtöket? Hogy van megírva a Bibliában? Olvassuk el! Lukács evangéliuma 4 rész 16. verse. És mélyne Názáretbe, ahol felneveltetett, és beminne szokása szerint szombatnapon a zsinagógába, és felállt olvasni. Amit nagyon kérlek benneteket, hogy egy szót próbáljunk megjegyezni. Jézus Krisztusnak ez volt a szokása, ez volt a gyakorlata. Nem azt írja a Biblia, hogy Jézus Krisztus véletlenül betévedt szombaton a zsinagógába. És itt szeretnék egy nagyon komoly dolgot hozni. Jézus Krisztustól van tökéletesebb példa, akit kell nekünk keresztényeknek követnünk? Van? Nincs. Mindannyian olyan mértékben vagyunk keresztények, amilyen mértékben követjük Jézus Krisztust. Azonban sokszor az emberek azt mondják, hogy igen, jó, rendben van, de Jézus Krisztus haláláig volt érvényben csak a szombat, és Jézus Krisztus feltámadása utána a szombat helyébe vasárnap került. Hol van ez megírva a Bibliában? Jézus Krisztus Máté evangéliuma 24. részében beszél arról, hogyan fog bekövetkezni Jeruzsálem pusztulása. És van egy kijelentés a 20. versben, imádkozzatok, hogy ne télen, vagy szombatnapon kelljen menekülnötök. Károli azt mondja, hogy imádkozzatok, hogy a ti futásatok ne télen legyen, és ne szombatnapon. Mikor következett be Jeruzsálem pusztulása? 70-ben, és Jézus Krisztus ezt a kijelentést 30 és 31 között tette. Ami azt jelenti, hogy majdnem 40 évvel jövőbeli eseményről beszél, és Jézus Krisztus azt mondja, hogy imádkozzatok, hogy a ti futásotok ne télen legyen, és ne szombatnapon. Kedves testvéreim, a Jézus Krisztusnak az lett volna a terve, hogy halálával, pontosabban feltámadásával a szombat helyébe a vasárnapot tegye, akkor Jézus azt mondta volna, imádkozzatok, hogy a ti futásotok ne télen legyen, és ne vasárnap. De Jézus nem ezt mondta. És olvastam egy történelmi könyvben, hogy Isten mennyire meghallgatta ős keresztények az ő népének imádságát, mert az a bizonyos menekülési nap az augusztusban volt, és szerdán. És Josephus Flavius és más zsidó történészek is írnak arról, hogy az ős keresztények Jézus Krisztusnak ezen a kijelentésén szinte rajta tartották a kezüket, és ők imádkoztak, és komolyan vették Jézus Krisztusnak ezt a

0: figyelmeztetést, és ezért egyetlen egy keresztény se veszítette az életét Jeruzsálemben. Most zárójelben valamit elmondok. Én nagyon szeretem a történelmet, és jól ismerem Josephus Fláviusnak mind a két könyvét, ami magyar nyelven létezik, és ilyen dolgokat ír a Zsidó háború című könyvében, hogy amikor a rómaiak áttörték a belső falat, és nyomultak a templomhegy felé, akkor így írja, hogy hullahegyeken kellett átmászniuk, míg eljutottak a templomig, és ilyet ír, hogy az embervér patakokban csörgedezett Jeruzsálem utcáin. Több mint 600 ezer ember veszítette el az életét Jeruzsálem pusztulása alkalmával. És egyetlen egy keresztény sem. Miért? Azért, mert figyeltek Jézus Krisztus kijelentésére. Emlékezzünk meg még egy-két példáról. Szombat és a szentasszonyok, akik ott voltak a Jézus sírjánál, és ezt olvassuk utána Lukács 23:55-től az 57-ig, és az őt követő asszonyok visszatérének, készítének fűszerszámokat és keneteket, és szombaton nyugodtak a parancsolat szerint. Jézus követői, Mária, Mária Magdaléna, és a többi asszonyok, akik végig kísérték Jézus Krisztust földi életén, ők megünnepelték úgy a szombatot, ahogy azt Jézus Krisztus adta. Apostolokra hivatkozunk, Apostolok cselekedete 13:42. Mikor pedig kimentek Pálról és munkatársáról van szó, a zsidók zsinagógájából, kérik a pogányok, hogy a következő szombaton prédikálják nekik ezeket a beszédeket. Kedves testvéreim, figyeljük csak meg, kik kérték a következő szombaton? A pogányok. És erre mi a válasz? Erre így válaszol a 13. rész 44. versében. A következő szombaton csak nem az egész város összegyűl, hogy hallja az Isten szavát. Azért hoztam ezt a két idézetet egymás után, kedves testvéreim, hogy lássuk meg, hogy Jézus Krisztus tanítványai, Jézus Krisztus mennybe menetele után a pogányokat is arra tanították, hogy szombatot ünnepeljenek. Jogos a kérdésetek. Jó, jó, de hát akkor honnan van a vasárnap? Hogy lehet az, hogy a kereszténység többsége vasárnapot ünnepel, ha a Bibliában ez van megírva? Erre a kérdésre keressük holnap este a választ. És ugyanolyan tárgyilagosan, amilyen tárgyilagosan ma este foglalkozunk a szombat eredetében, hogy lássuk, mit mond a Bibliában Isten, ugyanolyan tárgyilagosan szeretnék veletek tovább tanulmányozni a Szentírást, és látni azt, hogyan került a vasárnap a szombat helyébe a keresztény egyház történelme során. Azban befejezésül hozok még egy gyönyörű dolgot, számomra megnyugtató, melyik nap lesz az ünnepnap az Újföldön. Így olvassuk Ésaiás próféta könyvében, a 66. rész 22. és 23. versében. De új egek és új föld, amelyeket én teremtek, megállnak én előttem, szól az Úr, azonképpen megállati magvatok is nevetek. És lesz, hogy hónapról hónapra, és szombatról szombatra eljön minden test engem imádni, szól az Úr. Isten a Szentírásban azt mondja, hogy az új földön is szombat lesz az ünnep. Kedves testvéreim, lehet, hogy meglepő az, amit ma este hallotok tőlem. De én semmi más forrást nem használtam ma este. Kifejezetten azt a Szentírást, amely ti kezetekben is, a ti otthonotokban és az enyémben is meg. Azonban ma este szeretnék egy történetet elmondani. Már említettem azt, hogy 48 évvel ezelőtt feleségemet Pesten találtam meg. Sajnos bekövetkezett az ő életében is, és az én életemben is, hogy az ő szülei is meghaltak, az enyém is. És amikor meghalt anyósom, a feleségemnek egyik nővére, jogtanácsos, jogtudományok doktora, akkor írt egy papírt, azzal nekünk be kellett mennünk a jugoszláv nagykövetségre, beadtuk a papírokat, kiki a magáit, egyik vízumkérelem, másik az, én átadtam ezt a papírt, és mindannyian várt. Nem messze voltam a tolóablaktól. És kinyílik a tolóablak, és a hivatalnok szólít egy arab férfit. Angolul beszélnek, megértem, hogy miről van szó. Ő átutazási vízumot kért, mert vonattal akart átmenni Jugoszlávia területén. És egy átutazási vízum $10 került. És azt mondja a hivatalnok a fiatalembernek, odahívta az ablakhoz, Azt mondja, ön csak akkor kapja meg az átutazási vízumot, ha hajlandó $100 fizetni a vízumot. És azt mondja angolul, én most nem angolozok, magyarul beszélek. Jó, rendben van, kifizetem a $100. Becsukta a hivatalnok az ablakot, tolóablakot. Elmúlt egy 10-15 perc, megint megnyitja, megint szólítja ugyanazt az embert, és azt mondja, hogy uram, ön akkor kapja meg az átutazási vízumot Jugoszláviának, ha hajlandó $500 fizetni. Azt mondja a fiatalember, semmi probléma, én kifizetem az $500, csak adja meg az átutazási vízumot. Fogta az útlevelet, és azt mondta, hogy tessék itt az útlevél, ha magának megéri $500 fizetni, hogy átutazzon a mi országunkon, akkor ön nem becsületes ember. Itt az útlevél nem kapja meg az átutazási vízumot sem. És akkor értettem meg egy dolgot. Mikor kapjuk meg mi a beutazási vízumot a mennybe? Ha megtartjuk Isten parancsolatait, vagy ha 10-ből megtartunk 9-et. Szeretnénk a mennybe jutni? Tudom, hogy szeretnétek. Én is. És azért vagyok itt, szeretnék segíteni minden embernek. És tudom, hogy ti is azért vagytok itt, mert szeretnétek Isten országának örököse lenni. Én szívem mélyéből kívánom, hogy Isten segítsen el bennünket először annak a felismerésére, amit ma este tanultunk. És Isten segítsen meg bennünket, hogy hátralevő életünkben úgy éljünk, hogy amikor Jézus Krisztus nem sokára eljön, akkor Isten országának örökösei legyünk. Itt egy vázlatot szeretném befejezésül hozni. Isten a teremtéskor adta a szombatot, Sinei hegyen a 10 parancsolatot, kihirdette írásban, 2 kőtáblán, Ézsaiás próféta, aki körülbelül 700 évvel élt Jézus Krisztus előtt, attól idéztük, hogy a pogányok is, akik Istennek adták magukat, ők is megünnepelték. Jézus Krisztus is megünnepelte, az apostolok is megünnepelték, és az újföldön is ez lesz az ünnep. Szívem mélyéből kívánom, kövessük mindenben Jézust, hogy ott legyünk, ahol Jézus Krisztus van. Ebben segítsen Isten az ő kegyelméből mindannyiunknak. Amen.
1: A csepniki-si világ egyetlen szót szólt, a vihar elült. Genezáret tavára béke szállt. Bármit is mondott, még minden teljesült, még minden egyes szó valóra vált. Mert engedett néki a világ egyetemben minden bolygó és minden kis virág, csak egy van, ami dacos, engedetlen az emberi szív, egy csöpnyi kis világ. Pélpoklósokat is vittek hozzá sorra, a gennyesebb behegett septiben, megszállt vagy vak volt, vagy ült a porban, a béna is épp lett egyszerűen. Mert engedett néki a világegyetemben minden bolygó és minden kis virág, csak egy valami dacos, engedetlen az emberi szív, egy csöpnyi kis világ. A bűn poklához ragaszkodó szíved ő sem tisztíthatja meg. Halottakat is vittek hozzá esengve, hívó szavára mind életre kelt. Ha össze is volt Lázár kötözve, újból szabad lett, hűbarátra lelt. Mert engedett néki a világegyetemben minden bolygó és minden kis virág, csak egy valami dacos, engedetlen az emberi szív, egy csöpnyi kis világ. A bűnhöz ragaszkodó szívet ő sem szabadíthatja meg, de lecsendesítheti szíved viharát, meggyógyíthatja minden bűntől, ragálytól. Csak egyet kér, hogy adja át néki szíved, és megőrzi az örök haláltól. Mert enged néki a világegyetemben minden bolygó és minden kis virág, és csodás varázslat megy végbe szívedben, ha újjá születik e csöpnyi kis világ.
0: Amen. Hálatelt szívvel köszönjük neked, drága jó Istenünk, hogy te gondot viseltél rólunk elfolyt életünkben minden pillanatig. Köszönjük Istenünk ezt az alkalmat és ezt a lehetőséget, hogy itt közösen együtt tanulmányozhattuk a te 10 parancsolatodat, és az, hogy te hogyan hitelesítetted azt a 10 ígét, amelyet két kőtáblára feljegyeztél. Köszönjük, hogy megérthettük a Szentírásból, hogy te Édentől kezdve a 7. napot, a szombatot adtad ünnepnapul az embernek, mindannyiunknak. Segíts meg, hogy a mi irántad való szeretetünket abban fejezzük ki, hogy mindenben tégedet követünk és a te akaratod szerint élünk. Segíts meg bennünket, drága jó Jézusunk, hogy te legyél és te maradjál az örök példakép számunkra, nekünk pedig adjál erőt, hogy mindenben tégedet kövessünk. Ezt kértük, atyánk, te tőled, Jézus Krisztus érdeméért, hallgassál meg kegyelmedből. Amen.
2: Amen.

80. Zsoltár. Az éneklő mesternek a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elülteted. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepé a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járók elő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megtaláljunk.

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket. Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám!

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Bátran a jövőbe című adást hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Kedves nézőink, ma is folytatjuk a múlt heti beszélgetésünket. Véget ér a történelem? Hogyan és mikor? Az elmúlt adásunkban beszéltünk arról, hogy hogyan vezeti fel a történelmet, annak mai korszakát, egy régi jövendőlés, aminek máról és a jövőről is vannak mondani valói. Tartsanak velünk, ma erről lesz szó. Kedves nézőink, szeretettel köszöntjük Önöket Bátran a jövőbe című adásunkban, a nevem László Varga Zoltán. Köszöntjük mindazokat, akik a Reménység Hangerádió kolozsvári stúdiának adáskörzetében is hallgatnak bennünket, adásunk rádióváltozatát, Isten hozta Önöket is, kedves rádióhallgatóink. Az elmúlt adásunkban arról beszéltünk, hogy Dániel korában, egy jövendőlésben, egy álomban egészen pontosan, hogyan vetítette előre Isten a történelem hozzájuk képest elkövetkező korszakait. Hogyan mutatta be az akkor megdönthetetlennek hit Babilon végül is bukását, amelyet aztán követett egy megjövendőlt nagyhatalom, a Médo-Perzsa birodalom. Ezt egy másik számunkra sokkal jobban ismert birodalom követte a színpadon, a Nagy Sándor vezette görög birodalom, amely körülbelül 150, közel 200 évig uralta a történelmet, majd utána a színre lépett a római birodalom, de még ha ezek mind antikitásoknak, ókori dolgoknak is tűnnek számunkra, a jelentésük a mai események és a közeljövő szempontjából óriási, mert ezen történelmi előzményeknek a talaján nőtt ki az az Európa, amelyben élünk, és amelynek az eseményeit jelenleg is figyeljük árgus tekintetekkel. A mai beszélgetésünk stúdió vendége Pálffy Miklós lelkész, akit sok szeretettel köszöntök, Isten hozott a stúdióban.
2: Szeretettel köszöntelek én is, és a kedves nézőket is.
1: Örülünk annak, hogy itt vagy a stúdióban. Múlt héten is egy jó beszélgetésben volt részünk, amit nem sikerült befejezni, és megmondom őszintén, hogy nem is terveztük, mert annál sokkal többről van szó, mint amit egy beszélgetésben el lehet mondani. Úgyhogy kinyitjuk együtt a Szentírást a Dániel könyve második fejezetéhez, és innen folytatjuk annak az aranyfonalnak a követését, amelyet Isten helyezett el a történelemben. Beszéltünk arról ugye, hogy Nabukodonozor király látott egy álmot, de azért, hogy a mai mondani valónkat ne a levegőbe építsük, hanem valami szilárd talajra, megkérlek, hogy egy pár mondatban röviden ismételd át ennek az álomnak a lényegét, jelentését, és azt, hogy mit jelent az álomban látott jövendőlések, hogyan teljesedtek be a történelemben.
2: Nos, a király Istentől egy álmot kapott, amelyben egy különböző fémekből való állóképet látott, aranyfej, ezüst, mell és karok, réz vagy bronz has és oldalak, a lábai vasból voltak, és a lábujjai meg a lábfeje azok, részint vas, pedig részint agyag. A királynak Dániel meg is magyarázza az álom jelentését, és itt van a bibliai profécia ABC-je, mert ez egy olyan profécia, amit a Biblia magyaráz meg, nem kell az olvasónak megtalálni a Biblia más fejezetében, könyveiben a magyarázatot rá. Itt az aranyfejjel azonosítja Dániel proféta Nabukodonozor királyt és az ő birodalmát, a babiloni birodalmat, amely Krisztus előtt 605 és 539 között tartott. Azután ugye következik az aranybirodalomnál egy alávaló birodalom, az ezüst birodalom, amelyet a két kéz sugal, ugye az ezüstből levő két kéz, meg a mellkas, a Méd-Perzsa birodalom, amely 539-től egészen 331-ig uralta ugye a közel-keleti népeket és Kis-Ázsiát. A látomásban az állóképnek a harmadik része, a részből, vagy pontosabban bronzból való has meg oldalak a perzsa birodalmat a görög birodalom váltotta fel, amely a bronz fegyvereket vezette be, és majd a görög birodalmat egy újabb birodalom, a vas birodalom, ugye a vaslábak, amely terjedelemre is, és de aztán főleg, ami az időtartamát illeti, meghaladja az előtte lévő birodalmakat, a római birodalom, amely ugye 476-ban Krisztus után ér véget, a nyugat-római birodalom, majd aztán a keleti római birodalom sokkal később, ugye 1453-ban, amikor Bizánc elesik. Röviden, Isten bemutatja az ő népének a világ történelmét, azért, mert Isten gyermekeinek mindig tudniuk kell, hogy Isten mit cselekszik, mi a terve velük, és hogy evel összhangban cselekedjen a keresztény ember.
1: Hát hízelgő lenne erre még csak annyit is mondani, hogy történelem dióhéjban, mert még annál is jobban mákszembe van összesűrítve. Viszont egy néhány dolog innen nagyon fontos és aláhúzandó. Az egyik az, hogy Isten ismeri a jövőt. Egy lépéssel közelebb menve azt látjuk, hogy Isten irányítja az eseményeket, még akkor is, hogyha az ember ebbe az eseményeknek a nagyszerű végkifejlet felé haladó koncertjébe sokszor falcsul bele muzsikál, Isten az események karmestere valahogy mégiscsak visszatereli a dolgokat a végkifejlet irányába, és ami a legmegnyugtatóbb az egészben, és erre szeretnénk eljutni mai beszélgetésünkben az, hogy mi is ebben a folyamatban haladunk az úgynevezett reményteli vagy kívánatos végfele, és az a harmadik nagy tanulság az eddig összefoglaltaknak az, hogy Isten nem csak ismeri és irányítja a jövőt, hanem győzni is fog az események végén. Gyakorlatilag egy folyamat bontakozik ki azokban, amiket elmondtál, ahol a hatalom egyik kézről a másikra kerül, egészen addig, amíg az ember teljesen el nem veszíti az emberiség, az értékeit, a lelki, erkölcsi színvonalát, és ameddig Isten országa át nem veszi ennek a helyét. Már a múlt heti beszélgetésünket is azzal indítottuk, hogy véget ér a történelem, és ma ezzel foglalkozunk tovább. Úgyhogy miután megláttuk azt, hogy honnan jön a történelem, most érkeztünk el abba a szakaszba, hogy meglátjuk valamennyire, hogy hol vagyunk és merre haladunk. Úgyhogy nézzük meg akkor most, hogyan lépett színre a görög birodalmat követően a római birodalom, és milyen jellemzőit említi meg Dániel könyvének, esetleg egy másik látomása, gondolok itt a 7. fejezetre, ami gyakorlatilag részletekkel bővíti ki a 2. fejezetnek a főbb vonalait.
2: Ezt nagyon fontos észrevenni a Bibliában, hogy azok a proféciák, amelyeknek a teljesedése általában hosszú időt ölel fel, általában ezek a proféciák megismétlődnek a Bibliába, és amikor Isten megismétli, noha más szimbólumokat használ fel, de újabb részleteket hoz, amelyek fontosak azok számára, akik foglalkoznak a proféciával, hogy tisztább képet alkossanak azokra a történelmi valóságokról, amelyek majd sok-sok száv, vagy akár 1000 év múlva is bekövetkeznek. Így áll a helyzet például József álmaival, mert József az első álma alkalmával, ugye Isten megmutatta neki azt a 11 kévét, nem mondja, hogy hány kéve, csak hogy a testvérei kévéi ugye meghajulnak az ő kévéi előtt, itt még nincsenek számok, de aztán majd a következő álmában Isten számokat is mond, hogy a nap, a hold és 11 csillag meghajul ő előtte. Innen József nem csak azt tudta, hogy Isten majd egy olyan élethelyzetbe hozza, amikor alárendelt viszonyban lesznek a testvérei ővel szemben, hanem azt is elmondja, hogy 11 testvér lesz alárendelt viszonyban vele, habár akkor, amikor látja ezeket a számokat, csupán csak 10 fiú testvére volt Józsefnek. Tehát amikor megismétli Isten a proféciát, újabb részleteket hoz. Pontosan így van a szituáció a Dániel könyvében található proféciával kapcsolatban, tehát a négy világbirodalmat Isten megjövendőli, ugye, az állókép formájába. Azt is megjövendő, hogy a negyedik birodalomnak lesz egy nyúlványa, amelyben folytatódni fog az a vaselem. De aztán a Dániel könyve 7. fejezetében Isten újra hozza ezt a négy birodalmat, és a négy birodalomban, ugye itt nem az állókép négy féme szimbólumában vannak megemlítve ezek a világbirodalmak, hanem itt négy fenevad segítségével vannak bemutatva ezek a világbirodalmak. És innen szeretném olvasni azt a leírást, ami a negyedik fenevadat szemlélteti, ami a párhuzama ugye a vaslábaknak, a római birodalomnak. Olvasom itt a hetedik fejezet, hetedik versétől. Ezek után láttam éjszakai látásokban is, íme egy negyedik állat, rettenetes és iszonyú és rendkívül erős, nagy vasfogai halának falt és zúzott és a maradékot lábaival összetaposta, és ez különbözik mindazoktól az állatoktól, amelyek előtte valának, és 10 szarva vala néki. Nos, a profécia megismétli, ugye, a történelmi valóságot, de újabb részleteket hoz, amiket eddig nem láttunk. Nem csak vasfogai vannak ennek a negyedik fenevadnak, ami Rómát szimbolizálja, hanem ráadásul azt mondja, hogy különböző az előtte lévő fenevadaktól, azaz birodalmaktól. Hogyha a történelembe tekintünk, akkor tényleg a Rómát tanulmányozzuk, akkor Róma sok mindenben különbözött az előtte lévő birodalmaktól. Elsősorban a római birodalomnak 3 szakasza van, 3 szakasz különböztetünk meg, van a római királyság, aztán a 6. századtól van a római köztársaság, amely teljesen új államforma, sehol nem sikerült egy ilyen államot létrehozni.
1: Ilyen léptékben semmiképpen nem találunk rá precedenst.
2: Próbálkoztak a görögök egy kicsit a demokráciával, de az nem volt az, amit a rómaiak létrehoztak. Római törvény, ugye? Római törvénynek a fennhatósága, és hogy legalábbis elméletileg mindenki egyenlő a törvény előtt. Látjuk azt is, hogy például, amikor római polgárról van szó, a római polgárnak a jogai tiszteletben kellett tartani, ott van például a Pál apostol.
1: Hivatkozik is erre, és nem egy szerez mentette meg az életét.
2: Igen, soha ezelőtt, se a Bibliában, se máshol nem találunk ilyet, hogy valaki azért, mert polgár, őt a törvény különös módon védi. A rómaiak létrehoznak az előttük lévő időkben ugye szerepet kapó birodalmakhoz viszonyítva egy teljesen másfajta birodalmat, a római köztársaság, és akkor később pedig a római császárság, vagy a római birodalom, ugye Julius császártól egészen Romulus Augustulus császárig, amelyik az utolsó császár volt. De különbözött nem csak ugye a politikában, meg az állam szerkezetben, hanem különbözött a kultúrában, különbözött a szórakozásban, ugye a római ember szerette a vérontást.
1: Mondjuk így az intenzív szórakozásokat.
2: Igen, igen, sehol azelőtt nem találunk a történelemben ilyen szórakozási módot, ahol az emberek a vérontásnak lennének, ugye ezt nem csak szemtanúi, hanem azon szórakoznának. A rómaiak pedig ezt csinálták a színházba, amikor elmentek, ugye nekik ez volt ami szórakozást jelentett, és ez volt a természetes, hogy vérontást lássanak, de különbözik a római birodalom abban is, hogy egy olyan rendszert hoz létre, amit ő exportál, mert a római tartományok, amelyeket meghódítanak, azok ott a római törvény kezd. Tehát nem vazalusi minőségben vannak a viszonyok, hanem az a római államnak részévé válik, amit meghódítanak. Róma bekebelezi mindazokat, amik előtte voltak, maga alá gyűri őket, és mindenhatóként uralkodik a világ felett, és ráadásul ezt sikeresen is teszi.
1: Úgyhogy ez is egy kicsit részletezi számunkra mindazt, amit mondjuk így tömören, lehet, hogy talán első pillantásra túlságosan is tömören a vas jelképez. Ugye a vasnak az ereje tükröződik a durvaságban, a szórakozásban, a kultúrában, és amikor a római szórakozásokról hallgattalak, eszembe jutottak a mai modern akciófilmek és egyéb produkciók, amiknek a szellemisége, a hangulata hasonló, csak sokat fejlődött közben a technika. Ugye a vas jelképezi a hadseregnek az erejét, a fegyelmezettségét, a jogot, és ami érdekes az, hogy az eddig felsorolt birodalmaktól, mindegyiktől örököltünk valamit, hát a rómaiaktól legalább a jogot, de azt mondják, hogy a modern hadviselés, a hadsereg adminisztráció szervezése is nagyon nagy mértékben a római jaktól örökölt alapokon épült fel egészen a mai korig. Úgyhogy itt állunk egy római birodalom előtt, amelyik az összes birodalomhoz képest a legtartósabb volt, még akkor is, hogyha a rövidebbik életű nyugat-római birodalmat vesszük, ugye, mert a babiloni birodalom az még egy évszázadot se bírt, aki bő 70 év után vége lett. Utána következtek a médo-perzsák, az már közel két évszázadot kibírták, sőt még többet. Utána ott voltak a görögök, akik 101 néhány évig, 160-170 évig tartott az ő korszakuk, de jöttek a rómaiak. És hogyha csak a nyugat-római birodalmat veszünk, akkor is beszélhetünk, hogy kb. 600 évről. Ha pedig a kelet-rómait, akkor pedig sokkal többről, akkor már majdnem 1000 évvel többről is. A kérdés az volna, hogy milyen változásokat figyelhetünk meg a római birodalom életében, főleg lelki, vallási szempontból. Gondolok arra, hogy milyen volt a hozzáállásuk a rómaiaknak különböző vallásokhoz. Gondolok arra, hogy mit jelentett, amikor a római birodalomban megjelent a kereszténység, és ez milyen későbbi folyamatokat indított el. Ezekre mind szükség van ahhoz, hogy megértsük, hogy Európa jelenleg miért néz ki úgy, ahogy kinéz, úgy politikai, mint vallási szempontból.
2: Nos, én a proféciából indulnék ki, ahol a profécia sugallja, hogy lesz valamilyen változás ebben a negyedik birodalomban. És még mielőtt olvasnám az ígét innen a Dániel könyv a második fejezetéből, a 40. verstől fogom olvasni, mert visszamegyünk ide a negyedik birodalomhoz, bejegyezném azt, hogy a profécia nem beszél ötödik birodalomról. Ez egy nagyon fontos információ, nagyon fontos észrevétel, hogy ami ezután következik, és nem kevés információ következik ezután, mert a négy világbirodalomnak egy-két verset szán, ugye, a profécia, ami ennek a nyúlványnak van számva, ugye a vas birodalom nyúlványának van számva, a lábfejek meg a lábujjak, nem kevesebb van száma, lehet éppen több. És ha idehozzuk a Dániel könyve 7. fejezetének párhuzamát, ott is látjuk, hogy a 4. birodalomnak, a 4. fenevadnak van egy nyúlványa, és arról beszél többet a profécia, tehát azt jelenti, hogy ami a római birodalom bukása után következik, annak rendkívüli fontossága van, ami az üttörténelmet illeti, az Isten munkáját illeti.
1: De Dániel könyve 7. fejezetének csak egy nagyon rövid lábjegyzeteként azt említeném meg, remélem, hogy egyszer erre még visszatérhetünk részletesebben, hogy ott nagyon érdekes része az egész esemény sorozatnak az, hogy elkezdődik ugye azok a különböző állatok, amelyek az itt említett, a Dániel könyve 2. fejezetében említett birodalmakat ugyanebben a sorrendben, és persze a történelmi kronológiának megfelelő sorrendben mutatják be. És ami érdekes, és ezt szerettem hozzátenni a mondottakhoz, az, hogy ez a földi küzdelem végül beletorkollik a jó és a gonosz küzdelmébe, Isten és az ő ellenlábasai küzdelmébe, és ezt a 7. fejezet leírja, mert ez a 4. hatalom, ez egy olyan küzdelembe bonyolódik bele, amiben aztán bizonyos szempontból szembe kerül magával Istennel. De ez egy második történet.
2: Igen, és hogyha már említettük ezeket a párhuzamokat, a Dániel könyve 8. fejezetében egy újabb párhuzam van, amely újabb információkat hoz, és a 8. fejezetből azt is tudjuk, hogy ez a Róma, ez a vas Róma, amely tör és zúz, ez nem csak a, hogy mondjam, a viszintesen a más birodalmakkal kerül konfliktusba, és az emberi, ugye az ember életében, tehát nem csak a lét viszintes zónáján marad, hanem függőlegesen is ugye a mennyei fejedelemség ellen is lázad. Ugye? Tehát itt már arról van szó, hogy ami az Isten gyermekeit illeti, ugye a kereszténységet illeti, Rómának szerepe van ebben. Na most visszatérek ide, tehát ne felejtjük, hogy nincsen ötödik birodalom, hanem ami a negyedik birodalom után következik, az egy nyúlványa annak, ami addig is volt, és olvasom itt a 40. verstől kezdődően, a negyedik birodalom pedig erős lesz, mint a vas, mert miként a vas széttör és összezúz mindent, bizony, mint a vas pusztít, mint amazokat szétzúzza és elpusztítja, hogy pedig lábakat és ujjakat részint cseréből, részint vasból valónak láttál, a birodalom két felé oszol, de lesz benne a vasnak erejéből, amint láttad, hogy a vas elegy volt az agyag cseréppel, és hogy a lábai ujjai részint vas, részint cserép, ez a birodalom részint erős, részint pedig törékeny lesz, hogy pedig a vasat elegyülve láttál agyag cseréppel, azok emberi mag által vegyülnek össze, de egymással nem egyesülnek, mint hogy a vas sem egyesül a cseréppel. Nos, ez egy nagyon érdekes dolog, elsősorban azért, mert a vas és az agyag közötti ötvözet nem természetes. Nem valósítható meg amúgy, és ha mondjuk valaki megpróbálná valamilyen mesterséges módon ugye egybeformálni az agyagot és a vasat, az egy nagyon törékeny ötvözet lenne.
1: Hát alkalmam volt szakemberekkel beszélgetni egy teljesen más kontextusban, olyan szakemberekkel, akik fémiparban dolgoznak. Hát például a különböző ilyen nagyobb ipari csapok, csövek vagy egyéb fémalkatrészeknek az öntésénél bizonyos fajta homokot, agyagot használnak öntő formának, éppen azért, mert a kettő, a vas és az agyag nem keveredik össze, hogy tudják könnyen elválasztani.
2: Igen, tehát ami ezután következik, a Római Birodalom bukása után, nem egy újabb birodalom, hanem egy olyan államforma, egy olyan társadalom, amelyben megmarad valami abból, ami Rómában volt. A vasnak az ereje, az az erőszakosság, az a hatalomvágy, a hatalom gyakorlása, a hódítások, a vérontás, tehát ezek megmaradnak benne, viszont egy újabb anyag lesz az összetevője ennek a társadalomnak, vagy ennek a hatalomnak, ami következik Róma után, ami nem tartozik a fémek csoportjába. Tehát az agyagot nem lehet úgy interpretálni ebben a profécia magyarázatban, mint egy újabb politikai vagy katonai hatalmat. Hanem az agyag az egy másfajta, mivel valamilyen államformát vagy államszerkezetben
1: nevezzük található. Nevezzük hézakpótlónak.
2: Úgy is lehetne nevezni, lehet, hogy nagyon találó ez a kifejezés, mert egy bizonyos hatalmi hézakban, egy hatalmi üregben jelenik meg ez az agyag, és
1: elfoglalja, de nem tudja kitölteni.
2: Igen, elfoglalja, nem tudja kitölteni. Mégis valamilyen formában, ugye az állam szerkezetében, a társadalomban is, és az állam felépítésében is szerepet kap, de nem fém. Tehát más természetű hatalom kell, hogy legyen. Az egyik dolog, amit megjegyeznék, a másik dolog, amit erről a nyúlványról, agyag, fém, agyag, vas nyúlványról meg kell jegyezni, az, hogy a fémek, azok az agyaghoz viszonyítva erősek, kemények, viszont a fémeket mind a földből, a fémek mind a földből származnak. Tehát az agyag ebből a szempontból a fémeknek az anyja, vagy a fémeknek a forrása, ahonnan a fémeket ugye kibányásszák, az a földből van, az agyagból vannak ugye a fémek, az érc onnan származik. Na most, mi történik? Krisztus után 476-ban megbukik a nyugati római birodalom, és kialakul egy hatalmi üreg. Ebben a hatalmi üregben ugye a vándor népek sorjában meghódítják Rómát. Egyik a másik után meghódítják, kirabolják Rómát, tovább vándorolnak, vagy egy másik vándornép pusztítja el őket, és Krisztus után 538-ban Rómát a kelet-római hadsereg szabadítja fel az akkori vándornép elnyomó igája alól, és itt egy hatalmi üregben, tehát a nyugaton nincsen tekintélyes valaki, se politikai szempontból, semmilyen szempontból, akire azok a népek, akik ide vándorolnak, hallgatnának.
1: Hát és... itt esetleg annyit még szerényen hozzátennék, hogy valamivel korábban a 4. század elején, a 300-as évek elején, Nagy Konstantinus idején Róma keresztény vallást felvette, ez államvallás lett, és ezzel nagyon sok minden megváltozott a társadalomban, a társadalom vallási életében, és sajnos nem kellene így legyen, de a politikában is nagyon sok minden megváltozott, mert ugye a különböző katonai és egyéb politikai szövetségek, szerződések éppen ennek az árnyékában születtek meg, és másokat pedig a kereszténységre való áttérés miatt rúgtak fel. Így indult el ez egy folyamat. És amit mondtál, a 538-tól ott még az az érdekes, hogy azért kellett a kelet-rómaiaknak bejönni Európába, és nyugat-román úgymond segíteni, mert habár a nyugat-római birodalom összeomlott, de a konstantinápolyi vezetésnek még sokáig, közel 1000 évig az volt az álma, hogy az elpusztult nyugat-római birodalmat sikerül feltámasztani.
2: Igen, és ez keresztény vonalon történik, de visszatérnék ide erre a hatalmi üregre, ami létrejött, ugye, mert a római szenátus ugye megbukott, a római császárt Odoaker lemondatta, és száműzte. Hát,
1: fiatal, 10 éves volt, vagy talán igen, még annyi se.
2: Igen. Tehát politikai szempontból Európában zűrzavar alakult ki. Vándornépek egyik a másikat követően végigrabolták a néhai római birodalomnak a területét, és ebben az űrzavarban már létezett egy hang, létezett egy tekintélyes hang, amelyre egyre többen hallgattak. Na most ezt a tekintélyt, ezt már, ahogy már említetted, a 4. század elején Nagy Konstantin császár adott ennek a hangnak tekintélyt. Amikor 313-ban elkezdődött egy folyamat a római birodalomban, amikor a kereszténység 313-ban szabadságot kapott. Beszüntették a keresztény ellenes üldözéseket, és ugye megtiltották azokat az eljárásokat, amelyeknek során ugye a keresztényeknek a vagyonát elkobozták, börtönbe zárták őket, házukat elvették. Tehát mostantól fogva, 313-tól fogva a keresztény szabad vallássá vált. Csak hogy ebben nem volt semmi rossz. Viszont Nagy Konstantin császár babonásan ragaszkodott a kereszténységhez. Ő valószínű, hogy meg volt győződve, amellett, hogy egy nagyon jó politikus is volt, meg volt győződve, hogy a keresztények istene valamilyen úton, módon segített rajta. Innen van a csata, ugye, a Milvianus hídi csata, amikor Nagy Konstantin császár legyőzte a riválisát, és attól fogva egyedül uralkodóvá vált a római birodalomban, megszűnt a polgárháború, és ebben az Isten segítségét, Krisztus segítségét látta, ettől fogva kezdte aztán a keresztény szimbólumokat ráveretni a római katonák fegyvereire.
1: Ugye volt az a bizonyos mondat, hogy ezzel a jellel győzni fogsz.
2: Igen, és lassacskán a keresztények ugye az üldözött vallásból szabad vallássá váltak, de nem csak, hogy szabad vallássá váltak, hanem lassacskán államvallássá váltak. A birodalom császári jövedelmet jutatott az egyháznak, a kereszténységnek, Ebben a korban kezdenek épülni a nagy keresztény bazilikák, ugye, amelyeket Nagy Konstantin császár, vagy az édesanyja építetnek császári jövedelemből, és ráadásul ebben az időben válnak a keresztény klérus tagjai, keresztény papság válik, állami hivatalnokokká válnak, és állami pénzből kapnak fizetést. Tehát lassan-lassan az üldözött egyházból néhány évtized alatt államegyház válik belőle. Tekintélyre tesz szert, olykor az egyház főtt valamilyen papot kérdez meg, maga Nagy Konstantin császár is állítólag az ütközetek idején Nagy Konstantin császárnak volt egy sátra, ahova meditációra járt a sátorba, ott keresztény papok társaságában olykor látomásokat kapott. De most, ami történik, az nagyon idegenszerű a Bibliától. Sehol a Biblia nem bátorítja a keresztényt arra, hogy valamilyen államformában vegyen részt, sőt, Jézus azt mondja, hogy adjátok meg az Istennek, ami az Isten, adjátok meg a császárnak, ami a császárét. Jézus Krisztus külön választja a két entitást, a vallást és az államot. Itt pedig azt látjuk, hogy ennek a fordítottja történik, hogy az állam és az egyház között jön létre egy ötvözet, hogy az állami intézményekbe, állami hivatalnokként szerepelnek ugye már a római társadalomban a 4. századtól olyanok, akiknek nem kellett volna közük legyen a világhoz ebben az értelemben, nem kellett volna hatalmat gyakorolniuk a világ felett.
1: És nem beszélve arról, hogy például a kereszténység, mint vallás, az egy kritérium, egy elvárás volt az állami hivatalnokokkal. Tehát ilyen, aki nem volt keresztény vallású, deklaráltan, azt nem foglalhatott el jelentős pozíciókat, és ennek aztán megvolt a hátulütője, és mert akinek annyira kellett a pozíció, az végül aztán hajlandó volt bármilyen vallást felvenni, meggyőződés nélkül csak, hogy a pozíciót megkaphassa.
2: És így történt az Európába bevándorló népek kereszténységre való megtérítése. Uh-huh. Ott nincsen szó igazi megtérésről, bűnvallomásról, bűnbánatról. A Jézus Krisztus keresztényi való szívünk összetöretéséről, hanem egyszerűen, mint egy államvallást vették fel Európába bevándorló népek ezt az új vallást. És ebben a hatalmi üregben ugye kap szerepet a vallás, és ez az az agyag ebben az ötvözetben, amely aztán később szinte azt mondhatni, hogy a mai napig, mint hatalom, mint az állam szerkezetben valamilyen formában résztvevő és hatalmat gyakorló elem ott van.
1: Itt mielőtt a látomás utolsó és meggyőződésem szerint legfontosabb elemére rátérnénk, jó volna egy összegezni pár dolgot abból, amit elmondtunk, mert nagyon sok mindent elmondtunk, és még többet kellene ahhoz, hogy érthetőbb, átláthatóbb legyen az egész, de már ez is elég az, hogy legyen egy képünk. Tehát Isten megmutatta a történelmet Nabukodonozor királynak, ami a Dánielen keresztül közvetített magyarázat alapján nagyjából azt jelenti, hogy Isten vezeti az eseményeket, ugye volt a babiloni virágbirodalom, amelyet követett a Médo-Perzsa, majd a görög és a római. És a bizonyos történelmi mérföldköveket is röviden megjelöltük a múlt héten, meg a mai beszélgetésben. De itt többről van szó, mert legalább két szakasz még benne van, az ötödikről beszéltél, tehát történelmi szakasz, ha bár nem birodalom, de itt a vas már, mint Róma, mint birodalom már nem létezik, de a befolyása nagyon jelentős, és hogy mi lett a Róma helyén, hát azt nem nehéz megválaszolni egy legegyszerűbb embernek se, nézzen rá a térképre. Ott van a mai modern Európa, nyugat-római birodalomról beszélünk, amelyben ott van az a néhány tucatnyi ország, akiket ismerünk, és ezeknek is a száma sokkal kisebb volt. Ha visszamegyünk a középkor elejére, akkor talán még az egy tucatnál is kevesebb volt az igazi nagy hatalom, ha bár volt rengeteg kis nemesség, királyság, minden, ilyen városállamok akár, de az igazán nagy befolyásos államok száma valahol 10 körül lehetett. És a másik dolog pedig az, hogy amit elmondtál, azt nagyon fontos, mert később, mikor visszatérünk még ezekre a témákra, ezt erre még építeni szeretnék, az, hogy a úgynevezett Római Birodalom utód államaival egy időben megjelent egy vallási hatalom is, és ez a vallási hatalom, illetve a polgári hatalom gyakran udvaroltak egymás kegyeiért, mert a vallási hatalomnak megvolt a lelki befolyása, mint eszköz, az államnak pedig az államhatalom, a törvény ereje, és amikor melyiknek a saját fegyvere nem volt elegendő, akkor kölcsönvette a másikét.
2: Annyira, hogy a középkorban egymásra támaszkodtak, egymás nélkül nem tudtak meglenni, ez a részint vas, részint cserép, lábfejek és lábujjak, ez a mai Európa, pontosan középkori Európa, ahol ugye az agyagból származnak a fémek, a vallási hatalom nyújtja a koronát, és a koronával a királyi jogot Európa királyainak, Európa királyai pedig védelmükbe veszik az egyházat, és végrehajtják az egyháznak akár, amikor valakit halálra ítéltek, nem az egyház hát, végeztek, nem az
1: egyházi
2: állam,
1: rendeleteket.
2: Az egyházi igen. rendeleteket, és akkor így kölcsönösen kézkezet mosott, ugye Nagy Károlyt Krisztus után 800 karácsonyában koronázta a pápa Európa királyává, és ő cserében pedig megvédte az ellenségeitől a pápát. Ez így ment egész végig.
1: Úgyhogy, ami még ma is időnként megjelenik, még akár helyi, vagy kisebb tételbíró politikai mozgásokban is, ma sem ritkaság számban menő az, hogy az egyházak és a politika keresik egymás segítségét.
2: Ami és ez egy tiltott viszony a Biblia
1: szempontjából. És hogyha nem csak a tiltást nézzük, hanem az ilyenek viszonyoknak a gyümölcseit, azokban egyszerűen csak maradjunk annyiban, hogy több a kár, mint a haszon. Viszont annyit még le kell szögeznünk, mert most egy nagyon fontos ponthoz érkezünk el, hogy így jutunk el az úgynevezett több kis országból álló, úgynevezett keresztény Európáig. Mert gyakorlatilag úgy az ismertető elek alapján, mint hogy az idő halad előre, ugye itt tartunk már a középkor vége fele, modern korban, gyakorlatilag az államkép által bemutatott történelmi folyamatokban a mai nap, a mi időnk az itt van a vas és az agyag korszakában. És erre még visszatérünk, hanem a fontos kérdés, különösen fontos, aminélkül ezt az adást szerintem nem is lenne becsületes vagy korrekt befejezni, az a következő, mi az, ami a látomás szerint a történelemben, mint esemény, követi ezeket a dolgokat.
2: A Dániel könyve második fejezetének 44. versében következik a látomásnak a záró része, olvasom az ígét, és azoknak a királyoknak az idejében, melyik királyoknak? Hát a 10. Hát
1: a vas és az agyag korszak, igen. Tehát a mai modern
2: Európa. Nem is mondja, hogy 10 lábúja volt, de sugallja azt, hogy itt több lábújról van szó, különben a 7. fejezetben való profécia megismétli ezeket a
1: birodalmakat,
2: és ott 10 szarvról van szó. Azt mondja, hogy ezeknek a királyoknak az idejében én meg vagyok győződve, hogy mi ennek a történelmi korszaknak a végén élünk. Amikor Európát már sokszor sokféleképpen próbálták egyé kovácsolni, nem lehetett egyé kovácsolni, mindig széthullóban van, és megint újra egy újabb próbálkozásra próbálják egyé kovácsolni, és megint széthullóban van. Csak a Brexitet, hogyha megemlítjük, és azóta még volt egyéb exit ötlet és gondolat.
1: Kísérlet.
2: Tehát ez mindig így van, mindig van egy
1: nem
2: ilyen.
1: Nem beszélve arról, hogy a mai modern Európában, és ebből most nem szeretnék most konkrét példákra kitérni, de talán tegnap vagy ma is ennek egy újabb fejleményét olvastam, hogy meglepően gyorsan és olyan országokban az ember erre nem számított volna, előre tört a szélső jobb oldal.
2: Igen, és ez mind ilyen exit hangulatú.
1: Igen.
2: Igen.
1: Folytassuk.
2: Igen. Még annyit jegyeznék meg, hogy ez az agyakomponens ennek az Európának, tehát a vallásos összetevője, mint hatalmi törekvés, vagy mint hatalmi összetevője, mindvégig megmarad. Jó, szóval ezeknek a királyoknak az idejében, támaszt az egek istene birodalmat, mely soha örökké meg nem romol. És ez a birodalom másrépre nem száll át, hanem szétzúzza és elrontja mindazokat a birodalmakat, maga pedig megáll örökké. Mint hogy láttad, hogy a hegyről kő szakad le valak kézérintése nélkül, és szétzúzza a vasat, rezett cserepet, ezüstöt és aranyat, a nagyisten azt jelentette meg a királynak, ami majd ezután lészen, és igaz az álom, és bizonyos annak értelme. Nos, a profécia evel a kővel fejeződik be, amely pontot tesz a történelemre, hogy milyen módon történik ennek az utolsó eseménynek a kibontakozása, a Biblia erről beszél máshol is, ami a követ illeti, a Biblia beszél róla, hogy kicsoda is ez a kő. Jézus Krisztus egy alkalommal, a Máté Evangélium a 16. fejezetében beszél arról, hogy az ő országát felépíti valamire. A Máté Evangélium a 16. fejezetében, olvasom a Szentírást a 18. versben, azt mondja Jézus Krisztus, hogy de én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszent egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Az imént Dániel könyv a 2. fejezetéről azt olvassuk, hogy amikor az Isten országa egy kőformájában eljő, akkor többé a hatalom nem száll senki másra. Hát én itt látok már egy párhuzamot, hogy van egy kő, Dániel 2. fejezetébe, van egy kő, Máté Evangélium a 16. fejezetébe. Mind a két helyen ez a kő megáll örökre. Nem fogja semmi egyéb hatalom felváltani. Na most a kereszténységnek egy felekezete, a legnagyobb felekezete azt tartja erről a kőről, hogy ez nem más, mint Péter. Na most Péter lett volna az a kő, amely összezúzza ezt az egész építményt, amit a világ felépített, a világbirodalmakat, meg a mai hatalmakat, amelyek ma vannak a Földön, biztos nem. Péter apostol lenne talán a leghivatottabb elmondani, hogy ki lehet ez a kő, vagy mi lehet ez a kő, mert ugye Jézus, amikor kijelentette ezt a dolgot, akkor Péterrel folytatott párbeszédet, Péterhez és a tanítványokhoz fordulva mondja, hogy ugye erre a kőre fogom felépíteni az én anyaszentegyházamat. Nagyon sokan félreértették ezt, és azt gondolták, hogy ez a kő, ez nem más, mint a katolikus egyház. Pontosabban a pápa. Na de Péter, aki talán, hát ő csak ott volt, csak hallotta, ő csak jobban értette, mint a többiek.
1: Részt vett a beszélgetésben.
2: Igen, Péter első levele, 2. fejezetében ezt olvassuk, hogy akikhez járulván, pillanat, igen, akihez járulván, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott becses kőhöz. Ti magatok is, mint élőkővek építetek lelki háza, szent papsága, hogy lelki áldozatok a áldozatok, amelyek kedvesek Istennek, a Jézus Krisztus által. És a 6. vers, azért van meg az írásban, ímé szeglet követ teszek Sionban, amely kiválasztatott becses, és aki hisz abban, meg nem szégyenül. Ki ez a szegletkő, akit oda helyezett a Isten?
1: Ez már a Zsoltárokban is előfordul, és onnan idéz Péter apostol.
2: Onnan idéz Péter apostol, ez nem más, mint Jézus Krisztus. Erről a körül még Jézus Krisztus is beszél, Máté Evangélium a 21. fejezetében azt mondja, hogy aki erre a kőre ráesik, ugye, és akire ráesik a kő, két szituáció van, nem tudom, hogyha van idő még erről beszélni. A lényeg az, hogy Jézus Krisztus a kő, és az ő országának az eljövetele, ami megállítja a földünk véres, gyászos, fájdalmas történetét emberi kéz érintése nélkül.
1: És ott van még egy ismertető a kőnek, pontosabban a kő által jelzett országnak vagy birodalomnak az, hogy az megáll örökké, és ha megnézzük a Dániel könyve 3., 4. fejezetében, és később a Biblia végén a Jelenések könyvében is, szó van egy ilyen királyságról, és mindegyik alkalommal arról van szó, amit Isten fog elhozni, tehát más örök birodalom nem volt, és nem is lehet.
2: Igen. Lehet, hogy feltődne ez a kérdés, hogy miért nem mehetne a világ történelme tovább? Miért avatkozik be az Isten ebbe?
1: Hát van ennek egy elég bonyolult okfejtést igénylő válasza, de én úgy gondolom, hogy a földi politikával, történelemmel, amiről beszélgetünk már második adása, párhuzamosan erre utaltunk, van egy küzdelem a jó és a gonosz között, aminek Isten a végére szeretne pontot tenni. És gondolom, hogy ezért.
2: Igen, és arra is gondolok, hogy előbb vagy utóbb azok a birodalmak, azok a politikai, vallásos, hatalmi rendszerek, amelyeket emberek építenek ki, és amelyeket

0: események forgatagában, ott tartja őket ugye a földön az élet, Isten eljön, hogy kiszabadítsa őket onnan és megváltsa őket.
1: Hát sajnos az idő nagyon gyorsan pereg, úgyhogy egy nagyon rövid összegzés után még egy utolsó rövid kérdése telik. Tehát végig figyelhettük azt, hogyan Isten előre vetíti a történelem folyását, az ókor, a középkoronát elvezet a modernnek tartott Európa kialakulásáig, és látjuk azt, hogy hogyan vezettek el ezek a történelmi lépések Európa földrajzi, politikai, vallási jellegének a kialakulásához, amit most látunk. És gyakorlatilag ezen a ponton magunkra találunk az időnek ebben a folyásában. Ott vagyunk benne mi is, ez a mi időnk. És hogyha megnézzük a szakaszokat, ennek meglehetősen a vége fele állunk, és ebben az egész folyamatban, ahogy az előbb mondtad, az utolsó jelentőségteljes lépés, amiről beszél a jövendőlés, az Úr Jézus Krisztus visszatérése. Ezért merészelem itt az elmondottak alapján levonni azt a következtetést, hogy a történelemnek az Úr Jézus Krisztus visszajövetelét megelőző szakaszában élünk. Ezzel kapcsolatban egyetlen egy rövid kérdés, amire utaltam az előbb, két, maximum 3 percben próbálunk válaszolni rá. Hogyan érkezik el Jézus Krisztus országa, a dicsőség országa? Gondolok itt, mint eseményre, mert ugye a kő ezt jelképezi.
0: Hát úgy, ahogy egy királynak be kell jelentkezni.
1: Ahogy illik.
0: Ahogy illik. Érdekes az, hogy olyan erőteljes lesz Jézus Krisztus második eljövetele, hogy maga Jézus mondja, hogy nincs itt szükség semmilyen emberi
1: beavatkozásra.
0: Nem csak beavatkozásra, de általában, amikor király jön, akkor általában azt meg szokták hirdetni, hogy imhol jön a király, és kidobolják, ugye régen volt, meg készülnek rá, stb. Természetesen a kereszténynek is készülnie kell rá, de amikor maga az esemény megtörténik, annyira erőteljes lesz, hogy az ég hírnökei, égi hírnökök mennyei trombitával, mennyei zenekarral, mennyei kórussal belépnek a föld menetébe, az atmoszférába, az egész föld megvilágosodik, mindenki szemtanul, akik élnek majd akkor a földön, szemtanúja lesz ennek az eseménynek, sőt, Jézus figyelmeztet is minket, hogy ha emberek tudósítanak róla, hogy imhol van, és megjött, vagy odajött, és akkor ne hallgassunk rá emberi hírnökökre, hanem akkor, amikor tényleg megtörténik az igazi eljövetel, akkor ez mennyei király dicsőségében fog megtörténni, hogy nem szükséges, nem is lesz lehetséges ezt majd közvetíteni valahol, hanem az emberek mindenki látni olyan világos, egyértelmű, látható és hallható lesz.
1: Hát gondolom, hogy erre is még visszatérünk. A lényeg az, hogy ahogy voltak ezek a történelmi események, amelyek határkőként elválasztották a történelmi korszakokat, ugyanúgy egy szemmel látható, reális esemény fogja majd jelezni a Föld történelmének a végét. Úgyhogy most így két adás végén elmondhatjuk, hogy véget ér a történelem? Igen, határozottan a Szentírásnak ez az elmondása megmutatja, hogy hogyan. Nem egy megsemmisülésben, egy katasztrófában, hanem az Úr Jézus visszatérésében. És hogy mikor? Jézus azt mondja, sem a napot, sem az órát nem tudjátok, de történelmi távlatból tekintve az egészet, azt elmondhatjuk túlzás, és mondjam úgy nagy képűség nélkül, hogy nagyon rövid időn belül az emberiség történelme eléri a zsákutca végét. Segítsen a Jóisten bennünket, hogy ezt megértsük, elfogadjuk. Bizonyára a hallgatóink és nézőink rengeteg olyan dolgot hallottak, ami elgondolkoztatja őket, és ez rendjén van így, mert olyan időket élünk, amelyeken megéri elgondolkozni. És remélem, hogy lesz majd még időnk, alkalmunk a jövőben visszatérni az Úr Jézus eljövetelének eseményére is. Addig is hálásan megköszönjük részvételedet, sok áldást kívánunk a munkára, amelyet végzel.
0: Köszönöm szépen!
1: Kedves nézőink, ha esetleg azon gondolkoznak, hogy miért tartott két adás idáig, hogy megválaszoljuk ezt a kérdést, valószínűleg azért, mert egy ilyen horderejű eseményre, hogy véget ér a történelem és hogyan, nem lehet egy igennel vagy egy nemmel válaszolni. A válasz mégis az, hogy igen, és az, hogy Jézus Krisztus eljövetelével, és az, hogy hamarosan. de hogy mi

Ért, azt a mai és az előző beszélgetésünkből próbáltuk meg részletezni és alátámasztani bibliai és történelmi tényekkel, de ezekre még visszatérünk. Addig is kérjék az Urat, hogy segítsen ezeket a dolgokat megérteni, ezeknek fényében szemlélni a mai eseményeket, a várható eseményeket, és felkészülni arra, ami előttünk van, ami örömteli és boldog véget hozhat azoknak, akik erre készülnek. Ne felejtsék el, hogy addig is, ameddig az Úr Jézus Krisztus visszatér, mi megteszünk mindent, hogy hétről hétre találkozzunk Önökkel, úgyhogy várjuk Önöket mához egy hétre is. Addig is ne feledjék, az ige mutatja az utat, Isten adja az erőt, a döntés viszont az Önöké. A nevem László Varga Zoltán, a viszontlátás.

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadítom.

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain, aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mély számtalanok a te műveid, Uram! Mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsérd!

Hát nagy izgalmakat nem ígérhetek, annál inkább egy bibliai könyvnek a megosztását, amely azért reményeim szerint mindannyiunk számára segíteni fog a helyes életszemlélet kialakításában. Igen, tehát ahogy említettem, életszemléletről szeretnék beszélni, mert ahogy ez a Bibliának egy ősi bölcsességi iratából kiderül, a helytelen életszemlélet buskomorsághoz, depresszióhoz, lehangoltsághoz vezet, ugyanúgy a helyes életszemlélet az a derűs és kiegyensúlyozott életszemlélethez és életvitelhez vezet, és hogy egy ember, egy uralkodó, egy előkelő ember, de majd látni fogjuk, hogy az élete a legfőbb tekintetben hasonló az átlag emberéhez. Egy ilyen ember hogyan jutott el a buskomor, lehangolt életszemléletből a derűs, vidám és kiegyensúlyozott életszemléletbe? Erről beszél az a könyv, amiről a mai napon szeretnék önöknek szólni, ez Prédikátor könyve. Az előadás címe azért változatlanul áll, tehát mi a pesszimizmusok, de ehhez, hogy a téma végére érjünk, engedjék meg, hogy már is felüssem ezt a könyvet. Azt a könyvet, amely körülbelül egy 3000 esztendős irat, ha nem is teljesen ennyi, de közel 3000 esztendős könyv, és a Biblia bölcsességi iratai között foglal helyet, hogy ezek közé soroljuk Jób könyvét, Zsoltárok könyvét, Prédikátor könyvét, Példabeszédek könyvét és Énekek énekét. E könyvek közül 3-at Salamonnak tulajdonítunk. Miről is szól tehát ez a könyv? Engedjék meg, hogy minden különösebb bevezetés nélkül felolvassam Prédikátor könyve első fejezetének híres bevezető sorait, melynek a szinte toposszá vált gondolatai visszhangzanak, mely számos irodalmi alkotást is megihletett, minden hiába való. A Prédikátornak, Dávid fiának, Jeruzsálem királyának beszédei. Felette nagy hiába valóság, azt mondja a Prédikátor, felette nagy hiába valóság. Minden hiába valóság. Micsoda haszna van az embernek minden ő munkájában, melyel munkálkodik a nap alatt. Egyik nemzetség elmegy, és a másik eljő. A föld pedig mindörökké megmarad. És a nap föltámad, és elnyugszik a nap. És az ő helyére siet, ahol ő ismét feltámad. Siet délre, és átmegy észak felé. Körbe-körbe siet a szél, és a maga keringéséhez visszatér a szél. Minden folyóvíz siet a tengerbe, mindazáltal a tenger mégis meg nem telik. Akármicsoda helyre a folyóvizek siessenek, ugyanazon helyre térnek vissza. Minden dolgok mind fáradoznak, senki ki nem mondhatja. Nem elégednék meg a szem látván, sem be nem teljesednék hallásával a fül. Ami volt, ugyanaz, ami ezután is lesz. És ami történt, ugyanaz, ami ezután is történik. És semmi nincs új dolog a nap alatt. Van valami, amiről mondják, nézd ezt, új ez. Régen volt már 100 esztendőkön át, melyek mielőttünk voltak. Nincs emlékezet az előbbiekről, azonképpen az utolsó dolgokról is, melyek jövendők, nem lesz emlékezet azoknál, akik azután lesznek. Én, Prédikátor, királya voltam Izraelnek Jeruzsálemben, és adtam az én elmémet mindazok vizsgálására és bölcsen való tudakozására, melyek lesznek az ég alatt. Ez gonosz hiába való foglalatosság, melyet adott Isten az emberek fiainak, hogy gyötrődjenek vele. Láttam minden dolgokat, melyek lesznek a nap alatt, és ímé minden csak hiába valóság, és a léleknek gyötrelme. Az egyenetlen meg nem egyenesíthető, és a fogyatkozás meg nem számlálható. Bizonyára önöknek is feltűnik ezekből a sorokból az a végtelen pesszimista alaphang, melyel Salamon a világ dolgait, a változékonyságát, múlandóságát, egy szóval, illetve hát talán egy összefoglalóbb kifejezéssel élve az állandóság hiányát, a megnyugvás hiányát próbálja érzékeltetni. A természeti képeket kölcsönzi ehhez. Azt mondja Salamon, hogy ha az ember csupán a világ dolgait, a természet dolgait figyeli meg, már abból is
arra kell felfigyelnie, hogy ebből a világból mennyire hiányzik a biztonság és az állandóság. Ugye az évszakok változásai, a víz körforgása, azután a szél körforgása, minden arról beszél, hogy ezen a világon állandóság nincs. Minden, amihez az ember köthetné az életét, ami biztos fogodzót jelentene számára, ezek, hogy mondjam, hogy kicsusszannak a kezeink közül. Nem véletlenszerű ez a bevezetés. Salamon király nagyon tudatosan szeretné a későbbi gondolatmeneteit elővezetni, hogy amennyire még a természet dolgai is arról beszélnek, hogy ezen a világon nincsen állandóság. Ezenképpen az ember az élet szemléletét, amennyiben a változó dolgokhoz köti, és a boldogságát, amennyiben a mulandó, múlékon, gyorsan tova illanó dolgokhoz köti, ha így tesz, akkor biztos a boldogtalansága. De képzeljék el, hogy valaki valamire felteszi az életét, és kiderül arról, hogy mindez tünékeny dolog, talmi, mulékony dolog, és ha erre tette fel az életét, akkor egy idő után kisemmizve és elszegényedve találja magát. Nagyon érdekes, néhány kifejezésbe hadd kapaszkodjam bele, hogy egy kicsit érzékeltessem, hogy milyen nagy gondolatokat mond ki itt Salamon. Szóval bármennyire szívszorítóak ezek a sorok, de meggondolásra érdemesek. Amikor például azt mondja Salamon, hogy van valamiről, amiről azt mondják, hogy nézd, ezt új ez. Ja, hány olyan eszmét találtak már fel, vagy hány olyan eszmét kezdtek úgy feldobni az emberek a történelem palettájára, amiről azt mondták, hogy ez lesz majd a világ megváltó gondolat. És aztán, amikor ezek letűnnek, vagy akkor, amikor már letűnőben vannak, akkor az éles szemű emberek felfedezik azt, hogy hát nincs új dolog a nap alatt. Hiszen már évezredekkel, évszázadokkal ezelőtt ugyanebbe belebuktak már az emberek. De mégis ugye a gyarló emberi elme úgy kapaszkodik bele az újabb és újabb eszmékbe és gondolatokba, minthogyha ez váltaná majd meg netán a világot. Nem kevésbé velős az a gondolat, amikor azt mondja Salamon, hogy milyen többenetes azt látni, hogy bár az emberek szeretnék a maguk világ megváltó gondolataik által a világot jobbá tenni, de ezek a költői sorok, hogy az egyenetlen meg nem egyenesíthető, és a fogyatkozás meg nem számlálható. Ezek beszélnek arról, hogy igazából az az ember, aki az emberi gondolattal akarja megváltani a világot, megint csak lerombolhatatlan falakkal fogja szembe találni magát. Kedves hallgatók, ez a pesszimista alaphang nagyban meghatározza a könyv egészét. Mégis mielőtt tovább mennénk a könyv tartalmának vizsgálatába, már is felhívnám a figyelmüket arra, hogy Prédikátor könyvét az az olvasó fogja helyesen megérteni, aki a könyvet végigolvassa, és a könyvet a maga egészében szeretné megérteni. Tudnénik, ennek a könyvnek nagyon érdekes a keletkezési körülménye. Ugye Salamon király az időszámításunk előtti 971-es esztendőtől 931-ig uralkodott, és az uralmát úgy kezdte, ahogy azt Dávid, az ő édesatya örökül hagyta rá, istenfélő szívvel, lélekkel látott neki az uralkodásának. Nagyon megható az a jelenet, amelyet Királyok első könyve 3. fejezetében olvasunk. Kérem, hogy azok, akik szeretnék a bibliai textusokat a maguk számára is felfedezni és ellenőrizni az elmondottakat, írják fel ezt, hogy Királyok első könyve 3. fejezete. Ott olvashatunk arról, hogy Salamon király, amikor trónra került, mi volt az első dolga? Elment az ország törzsi és vallási vezetőivel az ország déli részébe, ugye nem messze van Jeruzsálemtől ez a hely, hogy Gibea. Ez egy áldozati hely, ez egy vallási kultuszhely volt Izrael számára, és ott közösen keresték az Istent, áldozatot tettek,
És ezen az éjszakán, amikor nyilván Salamon király azzal a gondolattal volt elfoglalva, hogy hogyan is láthatnál ezt a hatalmas feladatot, tudnélik az ország politikai vallási vezetését. Ugye abban az időben azért, ha valaki az ország politikai tisztségét látta el, az egyben egy közösségnek a vezetőjének is tekintette magát, tehát erkölcsileg is szeretett volna felelősséget vállalni azért az országért. És azon az éjszakán azt mondja a Szentírás, hogy a mennyei Isten meglátogatta őt álmában, és megszólította őt, és megkérdezte tőle, hogy vajon mit szeretne kérni Salamon. Kér, amit csak akarsz, meg lesz az néked. És akkor Salamon olyan megható módon válaszolt, azt mondta, édes atyám, én olyan vagyok, mint egy kicsin gyermek. Nem tudok sem kimenni, sem bemenni. Ez egy nagyon szép hebraizmus, ami annyit jelent, hogy mi az, amit ugye az ember jól el tud kezdeni, és mi az, amit az ember jól be tud végezni. Én nem tudok kimenni, sem bemenni. Nekem bölcsességet adj. Későbbiek során kiderül, hogy Salamonnak a természetes képességei sem voltak lebecsülendők, tehát eléggé hatalmas elméről volt szó, de lám-lám egy ilyen ember is érezheti az Istenre szorultságát, hogy ő Istentől függ. És Isten meg is adta neki ezt a bölcsességet, ugye mivel nem gazdagságot, nem hatalmat, nem az ellenségeinek a zsákmányát kívánta. Salamon lelkileg megerősödve és békességet nyerve távozott erről a helyről, és az uralmának az első időszakát tényleg egészen ez az Istenre hagyatkozás, Istentől való függőség jellemezte, míg nem aztán az életének egy időszakában, Salamon életében bekövetkezett egy törés. Amikor is Salamon az ország terebélyesedésével, lelki, de hogy mondjam, anyagi előrehaladásával együtt, Salamon kezdte mindinkább magának tulajdonítani azokat az áldásokat, melyeket ő kézzel foghatóan az Istentől vett el. És az az ember, aki mind inkább önmagát igyekszik megdicsőíteni, az az ember egyre inkább elfeledkezik az élet forrásáról, és egyre inkább célt fog téveszteni az élet szemléletében is. Kedves hallgatók, nagyon sokáig folyt így Salamon élete, míg nem aztán az országban bekövetkezett egy hatalmas tragédia, ami Salamont is, hogy így mondjam, észhez térítette. Na, tudják, amikor az ember ugye, mint egy kis gyermek, amikor nincs magánál és toporzékol és tühöng, vagy teszi a maga kis oktalanságait, aztán amikor a szülő hiába igyekszik őt meggyőzni arról, hogy rosszat tesz, és akkor ugye a szülő azért előveszi a pálcát, és egy jól irányzott ütéssel helyre teszi a gyermeknek az oktalanságát, úgy józanodott ki Salamon is. És Salamon, ha ugyan élete végén is, és ha nagyon nagy kárt maga mögött hagyva is, de újra átélte azt, amit az élete kezdetén is átélt, az újjászületést. Hogy ő megértette azt, hogy ő megismerhette volna az élet forrását, illetve megismerte az élet forrását, de elhagyta az élet forrását. És ezt a könyvet, Prédikátor könyvét azért írta meg, hogy az utókor számára világos tanúságot adjon arról, hogy milyen hiába való az emberi élet akkor, hogyha az ember eltávolodik az élete forrásától, a mennyei Istentől. Ez a könyv végestelen végig arról beszél, amiről talán minden egyes megtért ember beszélhetne, hogy én cselekedtem az életem egy részét hiába valóságban. Olyan dolgokat követtem, amelyeket utólag talán már szégyellek, de azért mondom el most nektek, és ez a kifele szólás a könyvből, ez szüntelenül jelen van a könyv első fejezetétől egészen az utolsóig, hogy én így csináltam ugyan, de ti ne így tegyétek. Ez a meggyőzni akarás, ez a szívhez szólás, ez a kérlelés jellemzi a könyvet akkor is, hogyha a könyv rendkívül filozófikus formában van megírva, akkor is, hogyha a könyvben nagyon szép irodalmi fordulatok találhatók.
egy a héberhez igazán értő ember számára ez egy igazi csemege, de azt hiszem elmondhatjuk, hogy Károlyi Gáspár is elemében volt, amikor a könyvet fordította. Ezért, kedves hallgatók, bármiről hallunk ma az előadás folyamán, és bármennyire lehangolóak ezek a sorok, előre mondom, hogy senki ne álljon fel, hanem várjuk ki az előadás végét, tudnék, a 12. fejezet fogja majd gyakorlatilag felhelyezni a könyv egészére a koronát. Ez fogja a feloldást adni a dráma elhúzódása után. Tehát, kedves hallgatók, miután olvashattuk a könyvnek a bevezetését, mely megadja a könyv eszmei alapvetését, hogyan is írja le Salamon az elmúlt élet hiába valóságát? Mi mindenért hevült? Mi mindenért tudott rajongani, amit később már szinte megvetéssel tudott illetni? Ezt olvashatjuk az első fejezetnek a 16. versétől. Szóltam az én elmémmel mondván, íme én naggyá lettem és gyűjtöttem bölcsességet mindazok felett, akik fők voltak én előttem Jeruzsálemben. És az én elmém bőven látott bölcsességet és tudományt. Adtam annak felette az én elmémet a bölcsességnek tudására, és az esztelenségnek és bolondságnak megtudására. Megtudtam, hogy ez is a lélek gyötrelme. Mert a bölcsességnek sokaságában sok búsulás van, és valaki öregbíti a tudományt, öregbíti a gyötrelmet. Miért is mondta ezt Salamon? Nagyon érdekes, hogy Salamon életének az előismerete alapján hogyan tudunk kötni ezekhez a sorokhoz. Ugye Salamon az élete elején az Istentől kérte a bölcsességet, és érezte, hogy az élete Istentől függ, és a bölcsességét ennek mértékében, arányában gyarapította. De amint levált teremtőjéről, a megszerzett tudomány és bölcsesség úgy vált számára koloncá, teherré. Úgy érzett rá egyre inkább arra, hogy önmagában a bölcsesség és önmagában a tudomány az még senkit nem tesz boldoggá. Szeretném, hogyha senki nem értené félre ezeket a sorokat, mert a Biblia sehol sem akar bennünket műveletlenségre, vagy a műveltségtől, vagy a tanulástól való tartózkodásra felhívni. És Prédikátor könyve sem erről beszél. Mindössze arról beszél, hogy aki erre teszi fel az életét, aki ezt teszi meg élete fő élet céljának, az nagyot fog csalódni. Mert ugyanúgy, ahogy minden más dolog itt ezen a világon, a bölcsesség, az okosság, az értelem, a tudás, ezek is mulandó dolgok. Ezek sem az élet forrását jelentő dolgok. Nagyon jó lenne, hogyha többször tudatosítanák például a szülők azt, hogy nem minden az, hogyha a gyermekünknek majd szétcsattan a feje a sok tudománytól, amit ugye beletöltenek. Én most egy kicsiny falu helyre költözöm, ha megkapom hozzá a szükséges segítséget a mennyből, és egy olyan kis faluba, ahol hát az iskolai oktatás nem úgy van, mint egy ilyen kiemelt szintű és zseniket nevelő iskolában van, és megkérdezték tőlem, hogy hát hogyan akarod te a gyermekeidet az életre nevelni? Hogyha nem kapnak ilyen képzés, számítástechnika, ha nem tudnak legalább két nyelvet, és így tovább, és így tovább. Én mondtam, hogy én jobban bízom abban a nevelésben, amit a ház körüli munkában, fák hasogatásában nyernek, és amit emellett tanulnak, és éppen bőségesen elég egy kisgyermeknek az, amit egy kisfalusi iskolában megkap. Szóval eléggé fájdalmas látni azt a világot, amelyben mintha azt gondolnánk, hogy az információ sokasága, a bölcsességnek nagy sokasága váltaná meg az emberiséget. Én úgy látom, hogy ez egyre gonoszabbá teszi a világot, és egyre elviselhetetlenebbé. De hadd menjek tovább, és nem akarok leragadni ennél, bár szívesen idéznék nagy költőket, akik, gondolok itt például a mi Kölcsey Ferencünkre, aki ebbe a sorba belekapaszkodva hatalmas nagy verset írt arról, hogy minden hiába valóság, ugye Vanitatum Vanitas a könyvének a címe,
És ugye van ennek egy híres strófája, hogy és ti bölcsek, mit hozzátok, ami volna szép s jeles? Mámor birta koponyátok, Plátós, Arisztotelesz. Rendbefűzött tudatlanság, bölcselkedő oktalanság, kártyavár és légállítvány, mindenféle tudomány. Ugye miért mondja ezt Kölcsey Ferenc? Mert az igazi tudós emberek, azok egy-egy őszinte pillanatban rádöbbennek arra, hogy sajnos, amit az ember a saját elméjéből kicsihol, hát ugye ezt így kell látnunk, hogy a mámor birta koponyáknak az oktalanságai. Mire jut az ember a saját bölcsessége által? Meddig haladhat az ember az önmagában való bölcsesség által, nem azáltal a bölcsesség által, amit az Istentől nyerünk, hanem azáltal, amit az ember vél a saját kuthőjéből kicsiholni. És aztán miután belecsömörlött, ugye, mert azt mondja, hogy aki öregbíti a tudományt, öregbíti a gyötrelmet. Ugye miért mondja ezt? Mert megértette, hogy nem attól lesz boldog, hogy körülveszi magát rengeteg könyvvel. És olvassa, de nem találja benne a felüdítő forrást. És azt mondja, minél inkább lapozgatom ezeket a könyveket, annál inkább arra jutottam, hogy nincs értelme ennek. Mert az ember meddig jut, csak eddig tud jutni önmagától. Ez egy fájdalmas felismerés. És azt mondta utána, mondtam az én szívemben, no megpróbálok téged a vígan való lakásban, hogy lásd meg, mi a jó. És ími az is hiába valóság. A nevetésről azt mondom, bolondság, a vígasságról pedig mit használ az? Elvégeztem az én szívemben, hogy borítalra adom magamat, pedig szívemet a bölcsességet követte. És előveszem ezt a bolondságot, míg nem meglátom, hogy az embernek fiainak mi volna jó, amit cselekedjenek az ég alatt, az életük napjainak száma szerint. Salamon nagyon jól, azért mondom, hogy ne tessenek benne egy kivételes embert látni, mert Salamon nagyon is azt az utat járta be, amit a legtöbb ember bejár ezen a világon. Mit próbált meg másodjára? Bele akart merülni az élet vélt gyönyöreibe, ugye az evésbe, ivásba, a különféle gyönyörök hajszolásába, nyilván nagy mulatságukat rendezett, és úgy gondolta, hogy éljünk a mának. Az ember számára ma a leginkább megragadható, amit az ember ma megtehet a saját felvidámítása érdekében, ez a legtöbb. Hány és hány ember él a gyönyör hajszolásában? Hány és hány ember él a mának? És milyen csömörök, milyen lehangoltságok ennek is a következménye? De itt még mindig nem zárul a gondolatsor, mert utána egy olyan foglalatosságról beszél prédikátor, tehát Salamon, amelyről azt gondolnánk, hogy na azért ez végre egy tisztességes életszemlélet. Ez végre egy tisztességes életfelfogás. Felette nagy dolgokat cselekedtem, építettem magamnak házakat, ültettem magamnak szőlőket, csináltam magamnak kerteket és ékességre való kerteket, és ültettem beléjük mindenféle gyümölcstermő fákat. Csináltam magamnak víztartó tavakat, hogy azokból öntözzem a fáknak sarjadó erdejét. Szereztem szolgákat és szolgálókat, házamnál nevekedett szolgáim is voltak nékem. Öreg és apró barmoknak nyájaival is többel bírtam mindazoknál, akik voltak én előttem Jeruzsálemben. Gyűjtöttem magamnak ezüstöt és aranyat is, és királyok drágaságait és tartományokat. Szereztem magamnak éneklő férfiakat és éneklő asszonyokat, és az emberek fiainak gyönyörűségét, asszonyt és asszonyokat. És naggyá lettem, és megnövekedtem mindazok felett, akik előttem voltak Jeruzsálemben, és az én bölcsességem is helyén volt. Valamit kívántak az én szemeim, meg nem fogtam azoktól, meg sem tartóztattam az én szívemet semmi vigasságtól, hanem az én szívem örvendezett minden én munkámmal gyűjtött jókban, mivel hogy ez volt az én részem minden én munkáimból. Erre mondanánk azt, hogy végre valami értelmes. Salamon úgy gondolta, hogy most megpróbál tisztességes polgár módjára munkálkodni, dolgozni és gyűjteni, felhalmozni. De nagyon sok ember számára, azért mondom, már is nem maradok Salamonnál, hanem már is tovább lépek, hogy nem így gondolkodik nagyon sok ember.
hogy nagyon sok ember számára a munka az élet cél. Hogy dolgozzam, gyarapítsak, ugye örökséget hagyjak, és lekössem magam. Csak halkan jegyzem meg, hogy nagyon sok ember számára még ez is nem más, mint az élet valós kérdései elől való menekülés. Milyen döbbenetes dolog látni azt, hogy amit az Isten azért adott, hogy az ember gyönyörűségére váljék. Nagyon sok ember számára ez gyötrelem. Mert Isten, hogyan is szóltunk erről néhány hónappal ezelőtt, amikor a teremtés történetről beszéltem, hogy Isten az embernek a munkát javára és testi, lelki épülésére adta. Nem azért, hogy az ember belefeketedjék, és nem azért, hogy az ember számára ez legyen az élet cél. Tudnék, Salamon egy idő után ebből is mit látott. Azt mondja a 12. versben, és tekintettem minden dolgaimra, melyeket cselekedtek az én kezeim, és az én munkámra, amit fáradtsággal végeztem, és ímé az mind hiába valóság, és a léleknek gyötrelme, és nincsen annak semmi haszna a nap alatt. Senki ne döbbenjen meg azon, hogy Salamon nagyon kisarkítja itt a mondani valóját. Hát mi az, hogy nincsen semmi haszna a munkánknak? Mi az, hogy nincsen semmi értelme a munkánknak? Kedves hallgatók, igaz ez abban az értelemben, hogy amikor mindent az örökké valóság fényébe állítunk, amikor ahhoz képest viszonyítunk, hogy mi, melyek az örök dolgok, és melyek csak az ideig, óráig való dolgok, akkor az ember rögtön meglátja, hogy milyen hiába valóság annak élni, hogy gyarapítsunk. A későbbi fejezetekben Salamon nagyon nagy részletességgel kitér arra, annak az embernek az esetére, aki például gyűjtöget. És ilyen szavakkal írja le, hogy hát mi a haszna annak az embernek, aki még enni is csak éjjel eszik, és nagy keserűséggel, és haraggal, és bánkódással a szívében. De megvonja magát minden jótól, csak azért, hogy dolgozzon. És mi az értelme annak, amikor dolgozik, és eközben nem figyel a családjára, és ugyanakkor annak, aki dolgozik, az el fogja herdálni. Mert a munka mindenek fölött való lett, és ezen közben a családja lelki építésére nem figyelt. Ember, hát lásd meg! Hadd idézek egy költőt, Andreas Gryphius, 17. századi német költő, írt egy költeményt Prédikátor könyvéből kiindulva, szinte parafrázisa lett ennek a könyvnek, és amikor ebben a szonetben, ugye a szonet ugye 14 soros, 13 soron keresztül arról beszél, hogy mindenit ezen a világon arról beszél, hogy minden mulandó. És akkor egyetlen egy nagy sort helyezett a végére, de az olyan, mint egy nagy kalapácsütés, hogy mégsem fordul örök dolgok felé az ember. Mégsem fordul örök dolgok felé az ember. Kedves hallgatók, nagyon sok ember úgy gondolkodik az Istenről, vagy az igazi bibliai vallásról, az igazi személyes istenhitről, hogy van olyan ember, akinek megadatik ez, van, aki megismerheti, van, aki nem, van, aki fogékonyabb erre, van, aki hát más dologra fogékony inkább, de ha valaki Prédikátor könyvét elolvassa, abból ezt a tanulságot azért leszűrhetjük, hogy hát nem igaz, hogy csak a kivételes emberek számára adatik meg az, hogy az örök dolgokat felfedezheti és megértheti. Hogyha itt ebben a világban őszintén járnánk, elnénk, akkor időről időre meglátnánk, hogy olyan mulandó, olyan értéktelen, olyan az örökké valóság szempontjából olyan semmicske dolgokért tudunk rajongani. Kedves hallgató, Salamon király eljutott odáig, miután ugye mindenbe belekapott, mindenbe belekóstolt, mindent megpróbált. Eljutott odáig, és a könyvnek bizonyos szempontból az első csúcspontja ez, amikor azt mondja a második fejezetnek a 18. versében, hogy azért gyűlöltem az életet. Tessenek csak figyelni. Gyűlöltem az életet, mert gonosznak látszott nékem a dolog, ami történik a nap alatt, mert minden hiába valóság és a léleg gyötrelme. Gyűlöltem az életet, ugye ez annyit jelent, hogy olyan lehangoltá váltam,
olyan pesszimistává, hogy kezdtem azon gondolkodni, hogy van-e értelme az életnek. Ha mindenről, ha a tudomány gyarapításáról, ha a vagyon gyarapításáról, ha a gyönyörök hajszolásáról és mindenről kiderül az, hogy ideig valók, és nem lehet ezekbe belekapaszkodni, mert ezek olyan, mint egy pókhálók a szakadék fölött. Elleplezhetik az elveszést, és hogy az ember megváltásra szorul, de a pókháló az mégiscsak pókháló. Kedves hallgatók, hadd mondjam ki a döntő következtetést, melyből majd tovább kell lépnünk, hogy az emberek ezért pesszimisták. Én nem igazán szeretem ezt a szót mellesleg, hogy pesszimista, de hát ha azt mondom, hogy borulátó, az talán nem fejezi ki annyira a dolog lényegét. Szóval az embernek ezért tudnak úgy belefáradni az életbe. Mert az igazi célt nem látják. És a teremtett dolgokért hevülnek, amelyek ideig óráig valók. Itt ebben a világban, a bűn világában, amelyet megrontott a bűn, legalábbis ebben 1000%-ig igaz. Miközben nem keresik azt, aki adta mindezeket, aki valóban örökké való, akit nem vehet el semmi és senki. De nagyon sok ember nem keresi az örökké valót. Valahogy úgy, mint ahogy egy döbbenetes Rónai György versben lehet olvasni, Rónai György egy kortárs költő, aki a 6 vers a Korintusiakhoz című versében ezt mondta, hogy ifjúkorom köreit róva bátran, futottam én is a hervatagért. S mire megláttam az igazi célt, tüdőm kifulladt, megrodjant a lábam. Nagyon sok ember úgy gondolkodik, hogy hát először éljük ki magunkat, azután ráérünk nagyobb és komolyabb megfontolásokkal foglalkozni. Először éljük ki magunkat, és azután ráérünk gondolkodni. De nagyon sok ember, aki így gondolkodik, mire meglátja az igazi célt, addigra kifullad. Belefárad mindenbe. És annyira bele satnyul, bele savanyodik az élet körforgásába, hogy talán nem is jut tovább annál, mint amit Salamon kimondott, hogy én gyűlöltem az életet, mert hiába valónak láttam az egészet, minthogyha viccelne, játszana velünk az élet. Minthogyha gúnyt akarna belőlünk űzni. A könyvnek az első vitathatatlan csúcspontja után a könyvnek ez a megrázó kezdete egy kicsit kiegyenlítődik. És azután már-már helyenként kimondja azt, ami a könyvnek a végkifejlete is. Mert hogy mennyire az állandóság ennek a könyvnek a fő témája, és az, amiben érdemes belekapaszkodnia az embernek. Hogy erről beszél ez a könyv, ezt már a harmadik fejezetnek néhány sorából is ki lehet olvasni. Hadd olvassam fel a harmadik fejezetnek a 14. versét. Mert ez egy annyira hallatlanul igaz és mély kijelentés, hogy jó meg is jegyeznünk, és jó gyakran emlékezetünkbe idéznünk. Tudom, hogy valamit Isten cselekszik, az lesz örökké. Ahhoz nincs mit adni, és abból nincs mit elvenni. És Isten ezt avégre műveli, hogy az ő orcáját rettegjék. Milyen mély gondolat ez? Hogy amit az Isten cselekszik, abból nincs mit elvenni, és az nincs mit hozzátenni. Mert az van örökké. Tudják, amikor a Bibliában ez a szó ott van, hogy van. Ennek súlya van. Mert tudnék, ez az Isten név, hogy Jahve, ez is tulajdonképpen ennyit jelent, hogy aki van. Ezért próbálták meg a nyugati nyelvekben így lefordítani ezt az Isten nevet, hogy örökkévaló. Mert ez akkor is, hogyha szó szerint nem lehet így visszaadni, de mégis ez a tartalma, hogy ez az Isten az, aki elmondhatja magáról, hogy ő van. Ugye, hogy mondja egy nagyon szép Zsoltár, a 90. Zsoltár, hogy minek előtte a hegyek formáltattak, és az erdők lettek, te mindöröktől fogva vagy Isten. Mennyire értelmes dolog lenne minden ember részéről. Ugye, hogy Blaise Pascalról beszéltem, ott külön is kiemeltem, hogy azt mondja Pascal, hogy a rend azt kívánná meg, hogy az ember a keresést az élete forrásánál kezdje meg. Hogy kutassam, hogy
a mulandó, teremtett dolgokon felül nincs-e valaki, aki mindezt adta? A nyitott szemű ember igazából ezt is észre kellene, hogy vegye, hogy mennyi minden ajándékkal vagyunk körülvéve. És az az örökkévaló dolog igazán ebben a világban, amit az Isten ad. De kedves hallgatók, nem zárult le még egészen az a rész itt Prédikátor könyvében, mely ugye a hiába való emberi életnek a viszonyait próbálja taglalni. A negyedik fejezetben például átvált az emberi élet viszonyainak a taglalására. Tudnék, miután arról beszélt, hogy az egyes ember miben gondolkodik, és milyen célokat próbál meg felfedezni magának, azután beszél arról, hogy amikor úgy ránézünk az egész emberi társadalomra, akkor mi milyen kiábrándulásban lehet majd részünk. Ezek is szívszorító szavak, kérem hallgassák meg, hogy hogyan látta Salamon az emberi világot. Viszont láttam én mind a nyomorgatásokat, amelyek a nap alatt történnek, és ímé nyilván van azoknak, akik nyomorgattatnak, könnyhullatásuk és vigasztalójuk, nincs nékik, és az őket nyomorgatóknak kezekből erőszaktételt szenvednek, és vigasztalójuk nincs nékik. És dicsértem én a megholtakat, akik már meghaltak, az élők felett, akik még élnek. De mind a kettőnél boldogabbnak azt, aki még nem lett, aki nem látta azt a gonosz dolgot, amely a nap alatt történik. Mit is mond Salamon, hogy az emberi világ miből áll össze? Jegyezzék meg, kérem, ezt a szót. Nyomorgatások. Nyomorgatások. Biztos nem csak az én szívem szorul össze ennek a szónak a hallatán. Akkor szorul még össze a szívem, amikor azt olvasom az Új Szövetségben, Máté Evangélium a 18. fejezetében, hogy Jézus Krisztus az egyik példázatában beszél arról, hogy az emberi világban sajnos mi jellemző. Ebben a példázatban az egyik szolgatárs a másikat folytogatja semmicske kis adósságok miatt. Semmicske kis dolgok miatt itt ebben a világban az emberek nyomorgatják egymást. Sajnos ebből egyikünk sem kivétel, vagy ez alól egyikünk sem kivétel. Senki nem mondhatja azt, hogy kérem, én még soha nem ártottam senkinek. És azt mondja Salamon, hogy amikor mindezt végig gondolom, hogy az emberi világ, amelyet Isten arra teremtett, hogy az emberek boldogítsák egymást, hogy jobbá tegyék egymás számára az életet. Ez az élet nagyon gyakran, sőt, ez az átütő tapasztalatunk, hogy ez az emberi élet arról beszél, hogy az emberek mintha nyomorgatnák egymást. Ez a sok bántás, az a sok lenézés, szidalom, gyötrelem, amit ember embernek okoz, az is hozzájárul ahhoz, hogy az emberek pessimistává válnak. Kedves hallgatók, mi ezek után a kiút? Mi ebből a kiút? Engedjék meg, hogy a lehangoló képek után az előadás derekán járva most már igazán a megoldás felé tereljem önöket. Nagyon érdekes, hogy Salamon mielőtt még a könyve végéhez érne, hangsúlyozom még egyszer, hogy a könyvnek egy nagyon világos szerkezete van, és ez általában a bibliai könyveket jellemzi. Ettől élvezetes és igazán olvasható a Szentírás, hogy szerkezete van. Jól felfedezhető szerkezete van. De attól eltekintve, hogy az igazi megoldás csak az utolsó fejezetben, tehát a könyv zállatában fog majd kicsúcsosodni, Salamon időről időre előre vetíti a megoldást. Ilyet mond például, amely már egy egészen más életszemléletet tükröz, a negyedik fejezet negyedik versétől arról beszél, hogy az emberek hogyan reagálnak az élet viszonyaira, és hogyan próbálják maguknak kialakítani a helyes életszemléletet. Három életszemléletről beszél, és azt fogjuk látni, hogy a harmadik az nagyon hasonlítani fog ahhoz, amelyről legvégül Salamon a legpozitívabban fog beszélni. És láttam én, hogy minden dolgát és minden ügyes cselekedetét az ember az ő fele barátja iránt való irítségből rendeli. Ez az első megoldás. Az emberek úgy gondolják, hogy mivel az emberi viszonyok ilyenek, hát azért még én jól rátromfolok erre, és megpróbálom amúgy jó egészségesen, de azért vízbe taposni a másikat.
És azt mondja, minden dolgát és minden ügyes cselekedetét az ember az ő fele barátja iránt való irítségből rendeli. Mert azt akarjuk, hogy többünk legyen. Mert azt akarjuk, hogy a másik fölébe kerekedjünk. Ez mind-mind az irítség kategóriájába tartozik. És aztán a második lehetőség. Azt mondja, a bolond egybe kapcsolja a kezeit, és megemészti a maga testét. De vannak emberek, akik azt mondják, hogy hát én nem fogok itt, nem fogom itt gyötörni magam, és nem teszek különös erőfeszítéseket semmiért. Én tengődöm egyik napról a másikra. Hát akár úgy is nevezhetnénk ezt a fajta embert, hogy az élősködő, lusta, tunya ember. Tessenek megfigyelni, hogy azért Salamon ettől is elhatárolódik. Bolondnak nevezi ezt az embert. És azt mondja, jobb egy teljes marok nyugalommal, mint mind a két maroknak teljessége nagy munkával és lelki gyötrelemmel. Azt mondja Salamon, ugye itt ennek a klubnak rendszeresen visszatérő szava a mértékletesség. Jobb egy marok nagy nyugalommal, mint két maroknak teljessége nagy munkával és lelki gyötrelemmel. Ugye mennyi minden el van rejtve egy mondatban? Milyen jó lenne ezen gondolkodni akkor, amikor lótunk, futunk, időleges célokért, és közben elhanyagoljuk az örökkévalókat. Akkor, amikor úgy gondoljuk, hogy na, most kell megnyernünk az életünket, és most mindent egy lapra felteszünk. Így van ez például, amikor az ember házat épít. Én nagyon, nagyon sok családnak az életében beleláttam, amikor elkezdenek házat építeni. De úgy gondolják, hogy most mindent egy lapra feltesznek, és ez körülbelül azzal zárul, hogy első variáció, hogy a férfiak néhány éven belül infarktust kapnak. Második variáció. A férfi és az asszony még az építkezés közben elválnak egymástól. Harmadik variáció. A gyerekek elcsellengenek és elkanászodnak. De önök még biztos tudnának további variációkat is mondani. Szóval, kedves hallgatók, azt hiszem mindannyian látjuk azt, hogy vannak dolgok, amikért nem érdemes. Nem érdemes. Én nem azt mondom, hogy nem kell ezen a világon házat építeni. Én nem mondom azt, hogy nem kell ezen a világon a napi kenyeret megkeresni. Nem mondom ám azt, hogy az embernek nem kell bizonyos dolgokért erőfeszítéseket tennie. De az embernek mindenben fel kell mérni az árát. Hogy milyen árat fizetek ezért. És vannak olyan árak, amiket nem szabad megfizetni. Mert túl nagyok. Jegyezzük meg talán ezekre a nehéz időszakokra, mert ki az életében átélhet ilyen nehéz időszakot, hogy jobb egy marok nagy nyugalommal, mint mind a két maroknak teljesége, nagy munkával és lelki gyötrelemmel. Ugyanezekre a gondolatokra visszhangzik a 9. fejezetben a 9-től a 12. versig terjedő szakasz. Ez is számomra egy rendkívül kedves bibliai textus, mert én is nagyon hajlamos vagyok arra, hogy belehajszoljam magam a napi munkába és a feladatokba, és úgy gondolkodjam, hogy Isten előtt az egy nagyon nagy érték, hogyha én sokat dolgozom. Pedig nem tesszük azzal, pusztán ezzel nem tesszük magunkat Istennél kedvesebbé. Ezt mondja, no azért egyed vigassággal a te kenyeredet, és így adj jó szívvel a te borodat. Mert immár kedvesek Istennek a te cselekedeteid. A te ruháid mindenkor legyenek fehérek, és az olaj a te fejedről el ne fogyatkozzék. Éld életedet a te feleségeddel, akit szeretsz, a te hiába való életednek minden napjaiban, amelyeket Isten adott néked a nap alatt, a te hiába valóságodnak minden napjaiban. Mert ez a te részed a te életedben és a te munkádban, mellyel munkálódsz a nap alatt. Valamit hatalmadban van cselekedni erőd szerint, azt cselekedjed, mert semmi cselekedet, okoskodás, tudomány és bölcsesség nincs a Seolban, ahová menendő vagy. Mire jutott tehát Salamon? Tessenek megfigyelni, azt mondja, a te ruháid mindenkor legyenek fehérek. Mi a Bibliában a fehér ruha jelképének a magyarázata? Ugye a jellem tisztaság, a lelki tisztaságnak a jelképe. Nagyon sok ember tudja ezt, és bizonyos helyzetekben szólamszerűen vissza is tér, hogy a legfontosabb az életben a szeretet.
Ugye a Biblia ezt így fogalmazza meg, hogy a legfontosabb nem úgy általában a szeretet, nem úgy általában úgy nagy kötképes általánosságokban, hogy hát milyen jó, hogy szeretjük egymást, hanem az, amikor az ember az életében megállt parancsol a rossznak, a gonosznak, a bűnnek, és kéri azt az Istentől, hogy ő tisztítsa meg a bűntől beszennyezett lelki ruháját. Ja, hogy az ember életben a legelső és legfontosabb munka, így mondom szándékosan munka, hogy elfogadni az Isten megtisztító munkáját. Hogy az embert felkészítse az örökké valóságra. Mert az örök életre csak az az ember alkalmas, aki az életében legyőzte a bűnt, és elfogadta Jézus Krisztus szeretetét. A te fejedről az olaj el ne fogyatkozzék. Nagyon fontos kijelentés. De az olaj a Szentírásban részben a Szentléleknek a jelképe, de átvitt értelemben a Szentlélek által való öröm. Ugye ez különösen a 133. Zsoltárban tükröződik, hogy az örömnek a jelképe.

A világban is van lehetőség a derűs, megelégedett, boldog életre, amelyben a kiegyensúlyozottság uralkodik. Miből táplálkozik ez? Hogy az ember elkezd úgy gondolkodni, hogy milyen részt is adott nekünk az Isten az életben. Mi az élet legfontosabb célja? Mi az a cél, amelyre ő mutatott rá? És milyen jó dolog az, amit a Prédikátor könyve egy korábbi fejezetében, az 5. fejezetben így mond, hogy milyen nagyszerű dolog, hogy az Isten az ember szívébe örömöt tud adni még ebben a világban is. És azt mondja, és az ilyen ember nem sokat emlékezik az ő élete napjainak számáról, mivel hogy az ő szívének örömét az Isten kedveli. Kedves hallgatók, ez az életszemlélet önmagában még talán úgy is láthatnánk, hogy olyan nehezen elérhető. Hogyan tud az ember magából ilyen derűs, életszemléletű, életfelfogású embert kreálni? Szeretném mindenki számára világossá tenni, hogy az ember a természetétől fogva, nem azt mondom, hogy teremtésétől fogva, természetétől fogva, a bűneset utáni megromlott természetétől fogva hajlamos az öncélúságra, önfejűségre, és arra, hogy függetlenítse magát teremtőjétől, és önmagát és a teremtett világot is függetlenítse őtőle. De kedves hallgatók, mi válik abból az emberből, aki leválik teremtőjéről? Ezért ennek a könyvnek végestelen végig az a fő gondolata és ez a refrénszerűen visszatérő gondolata, hogy amivel majd ez a könyv is zárul, hogy emlékezzél meg a te teremtődről, a te ifjúságodnak idejétől fogva. Emlékezzél meg a te teremtődről. Mert Isten bőségesen áld minden ember számára lehetőséget, hogy az ő teremtőjét felfogja, megértse. Persze nem megy ez úgy, hogy az ember inkább felejteni akarja az atyát és életének forrását, azért jó dolog, hogyha az ember keresi őt. Na de nem akarok annyit beszélni, szeretném inkább átadni a szót Salamonnak, mert az a rész, amit most szeretnék önöknek felolvasni, az meglátásom szerint nem egyszerűen a Bibliának egyik legszebb költői szakasza, hanem a világirodalomban. Az emberi alkotásokat is beleértve tehát. Az emberi alkotásokat is beleértve egy ritka becses szép darab. Tessenek megfigyelni, hogy Salamon az életet, az elmúlást, az életből való kivonulást milyen kifejezésekkel írja le. Örvendezz a te ifjúságodban, és vidámítson meg téged a te szíved a te ifjúságodnak idejében. És járja te szívednek utaiban és szemeidnek látásaiban. De megtudd, hogy mindezekért az Isten tégedet ítéletre von. Vesd el a haragot a te szívedből, és vesd el a gonoszt a te testettől, mert az ifjúság és a hajnal hiába valóság. És emlékezzél meg a te teremtődről a te ifjúságodnak idejében, míg a veszedelemnek napjai el nem jönnek, és míg el nem jönnek az esztendők, melyekről azt mondod, nem szeretem ezeket. Amíg a nap meg nem sötétedik a világossággal, a holddal és csillagokkal egybe, és a sűrű felhők ismét visszatérnek az eső után. Az időben, mikor megremegnek a háznak őrizői, és megrogynak az erős férfiak, és megállanak az örlő leányok, mert megkevesbedtek és meghomályosodnak az ablakon kinézők, és az ajtó kívül bezáratnak, amikor is a malom zúgása halkabbá lesz, és felkelnek a madárszóra, és halkabbakká lesznek minden éneklő leányok. Minden halmacskától is félnek, és mindenféle ijedelmek vannak az úton. És a mandulafa megvirágzik, és a sáska nehezen vonszolja magát, és kipattan a kapor, mert elmegy az ember az ő örökös házába, és az utcán körül járnak a sírók, minek előtte elszakadna az ezüst kötél, és megromolna az aranypalackocska, és a veder eltörnék a forrásnál, és beletörnék a kerék a kútba, és a por földé lenne, mint azelőtt volt, az élet pedig megtérne Istenhez, aki adta volt azt. A dolognak summája mindezeket hallván ez, az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek fő dolga. Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz. Minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az. Kedves hallgatók,
engedjék meg, hogy néhány szót azért elvesztegessünk.

ezekre a szép sorokra. Azt mondja Salamon, hogy járj a te szívednek látásaiban, örvendez a te ifjúságodnak idejében, és cselekedd azt, ami a te szíved szerint való. De valamit hozzátesz, Salamon, hogy megtudd, hogy mindezekért az Isten téged ítéletre von. Kedves hallgatók, az ember életének egyetlen egy lépését sem teheti meg az örökkévaló teremtő előtti felelősség tudata nélkül. Ezzel is fejeződik be majd ez a fejezet és az egész könyv, hogy Isten minden titkos dolgot meg fog vizsgálni. De nem akar bennünket az Isten sarokba szorítani, és ez a csodálatos, ahogy látjuk így az Istent az egész Szentírásban, hogy ő engedi, hogy az ember járja a maga útját, és az ember a saját döntései és választásai szerint szabja meg élete folyását. Nem szól bele, vagy nem üt bele az ember életébe. Úgy kell látnunk valahogy az Istent, mint ahogy az az újszövetségi példázatban, a tékozdó fiúról szóló példázatban olvasható, hogy Isten szabadjára engedi a tékozdó fiút. Emlékeznek rá? Ugye milyen megható ez a részlet, hogy elengedi a fiút? Már-már azt gondolnánk, hogy felelőtlen atya. De a következő, amire felfigyelhetünk, hogy ez az atya még nagy távolról meglátja az ő fiát, aki hazatérni készül, és elébe fut. Ez a kis aprócska mozzanat beszél arról, hogy milyen a mi Istenünk, aki a lelkében gyötrődéssel és fájdalommal látja minden egyes gyermekének a tévejgését. Akik úgy tévejgünk, mint Salamon. Tévejgünk, mert nem ott keressük az életet, ahol az van, de közben azért kéllel. És ez is egy ilyen kélelés, hogy ám járjunk. Járjunk ezen az úton, és tegyük azt, amit szívünk szerint gondolunk. De gondoljuk meg, hogy mi lesz ennek a vége.

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész.

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk.

0: Sokan gyűlölték.
1: Sokan elvetették.
2: Mások életüket adták érte. Korunk könyve. Szerkeszti László Jenő.
3: Kedves hallgatóink! Mától kezdve néhány héten át Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez itt első levelére irányítjuk figyelmünket. Ez a város mindig fontos szerepet töltött be Görögország történelmében. Az a Kasszandrosz alapította Krisztus előtt 316-315-ben, aki egyike volt annak a négy diádókosz hadvezérnek, akik felosztották maguk között a makedón birodalmat, Nagy Sándor Krisztus előtt 323-ban bekövetkezett váratlan halála után. Régebben természvárosa állt ugyanazon a helyen. A hadvezér az által alapított városnak a Tesszalonika nevet adta felesége tiszteletére. Tesszalonika volt a hellenisztikus Makedóniának a legfőbb kikötővárosa. Fejlődése, amelynek tulajdoníthatóan metropolissá, világvárossá nőtte ki magát, Krisztus előtt 146-ban kezdődött, amikor a rómaiak az új provincia székhelyévé nyilvánították annak meghódítása után. Decius császár idején, Krisztus után 250-ben kolónia, azaz gyarmatváros volt, majd császári székhely a tetrárkátus idején, amikor Galerius Krisztus után 297-ben egy híres diadalívet emeltetett ebben a városban, a szaszanidák felett aratott fényes győzelme emlékére. Az 5. század második felében Illyricum prefektúrának volt a székhelye. A bizánci birodalomban Tesszalonika volt a második császári székhely Konstantinápoly után. Ugyanakkor kereskedelmi és közlekedési központ is volt, az Itáliából jövő kelet-nyugati útvonal, valamint az Akhájából jövő észak-déli útvonal kereszteződésében. Filippitől körülbelül 80 mérföldnyire, azaz 129 kilométerre délnyugati irányban. Tesszalonika ma Görögország második nagyvárosa, a főváros Athén után elővárosaival együtt több mint 854 ezer lakosa van. A Biblia és ezen belül az apostolok cselekedetei 17. fejezetének az első 10 verse szerint a tesszalonikai keresztény gyülekezetet Pál apostol alapította. Az apostol második misszióútja Krisztus után 49-től 52-ig tartott, és ebben az időben jutott el Tesszalonikába. Míg kis-ázsiai tartózkodása idején szólította Isten, hogy menjen Makedóniába hirdetni az evangéliumot. Lásd az apostolok cselekedetei 16. fejezetében a 6-tól a 10-ig terjedő verseket. Pál először Filippibe látogatott. Nem lehet tudni, mennyi ideig tartózkodott ebben a városban. Egy dolog azonban bizonyos. Egy idő múlva keserű ellenállásba ütközött, sőt be is börtönözték munkatársával, Szilásszal együtt. Miután kiszabadultak, Pál és Szilász Tesszalonika felé vette útját. Itt kiváltságuk volt, hogy a zsinagógában nagy gyülekezet előtt beszélhettek. Pál a tesszalonikaiaknak mondott prédikációjában utalt a messiással vonatkozó ótestamentumi proféciákra. Szolgálatában, feltámadása után Krisztus megnyitotta tanítványai értelmét a proféciákra. És elkezdvén Mózestől és minden profétától fogva, magyarázza valanékik minden írásukban, amik felőle megirattak. Lukács evangéliuma 24. fejezetének 27. verse. Péter Krisztusról szóló prédikációiban bizonyítékait az Ótestamentumból vette. István ugyanazt az útat követte. Szolgálatában Pál is az írásokhoz folyamodott, melyek megjövendölték Krisztus születését, szenvedését, halálát, feltámadását és mennybe menetelét. Mózes és a proféták ihletett bizonyítékai alapján világosan igazolta a názáreti Jézus azonosságát a Mesiással, és megmagyarázta, hogy Krisztus hangja szólt Ádám óta a pátriárkák és proféták által. Világos és jellegzetes proféciák adattak a megígért megjelenését illetőleg. Már Ádám ígéretet kapott, hogy jönni fog a megváltó. A sátán felett kimondott ítélet, a Mózes első könyve 3. fejezetének a 15. versében, és ellenségeskedés szerzek közötted és az asszony között, a te magod és az ő magva között, az néked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod, ősszüleink számára a megváltás ígérete volt, amit Krisztusnak kellett véghez vinnie. Azután Ábrahám kapta az ígéretet, hogy útodaiból származik a világ megváltója, és megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei. Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak és az ő magvának. Nem mondja és a magvaknak mind sokról, hanem mind egyről. És a te magodnak, aki a Krisztus. Galatai levél 3. fejezetének 16. verse. Mózes, Izrael vezetője és tanítója közvetlenül működésének befejezése előtt az egész népnek világosan jövendőlt a messiási jöveteléről. Profétát támaszt atyátok fiai közül Istened az Úr, jelentette ki Izrael összegyűlt népének, olyant, mint én, őre jár hallgassatok. Biztosította az izraelitákat, hogy Isten nyilatkoztatta ki ezt előtte, a Horeb hegyén mondván, profétát támasztott nekik az ő atyok fiai közül olyat, mint te, és az én ígéimet adom annak szájába, és megmond nekik mindent, amit parancsolok néki. A messiásnak királyi magból kellett származnia, mert a Jákob által adott proféciában így szólt az Úr. Nem múlik el Júdától a fejedelmi bot, sem a vezéri pálca térdei közül, míg eljön Siló, és a népek néki engednek. Ézsajás így szólt, és származik egy veszőszál Ésai törzsökéből, s gyökereiből egy virágszál nevekedik. Ézsajás könyve 11. fejezetének 1. verse. Továbbá, hajtsátok ide füleiteket, és gyertek hozzám, hallgassak, hogy éljen lelketek, és szerzek veletek örök szövetséget, Dávid iránt való változhatatlan kegyelmességem szerint. Ímé bizonyságul adtam őt a népeknek, fejedelmül és parancsolóul népeknek. Ímé nem ismert népet hívsz elő, és a nép, amely téged nem ismert, hozzád siet az Úrért, Istenedért, és Izrael szentjéért, hogy téged megdicsőített. Jeremiás ugyancsak bizonyságot tett az eljövendő megváltóról, mint Dávid házának fejedelméről. Ímé eljönnek a napok, azt mondja az Úr, és támasztok Dávidnak igaz magvat, és uralkodik, mint király, és bölcsen cselekszik, és méltányosságot és igazságot cselekszik a földön. Az ő idejében megszabadul Júda, és Izrael bátorságosan lakozik, és ez lesz az ő neve, amellyel nevezik őt, az Úr, ami igazságunk. És ismét, abban az időben Jeruzsálemet hívják majd az Úr királyi székének, és minden nemzet oda gyülekezik az Úr nevéért Jeruzsálembe, és nem követik többé gonosz szívüknek makadságát. Azokban a napokban a Júda háza Izrael házával fog járni, és együtt mennek be az északi földről abba a földbe, amelyet örökségül adtam a ti atyáitoknak. Sőt, a Messiás születéseit is megjövendőlte Mikeás próféta. De te Efratának Betleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között, belőled származik nékem, aki uralkodó az Izraelen, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Azt a munkát, amit a megváltónak kellett végeznie e földön, a profécia tökéletesen körvonalazta. Akin az Úrnak lelke megnyugszik, bölcsességnek és értelemnek lelke, tanásnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. És gyönyörködik az Úrnak félelmében. Az így felkentnek feladata volt, hogy a szegényeknek örömöt mondjak, elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást, hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét, és Istenünk bosszúállása napját, hogy megvigasztaljak minden gyászolót. Ézsajás könyve 11. fejezetének 2. és 3. verse, valamint a 61. fejezet 3. verse volt idézve. Íme az én szolgám, akit gyámolítok, az én választottam, akit szívem kedvel, lelkemet adtam ő belé, törvényt beszél a népeknek. nem kiált és nem lármáz, és nem hallatja a szavát az utcán. Megrepett nádat nem tör el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg. Nem pislog és meg nem reped, míg a földön törvényt tanít, és a szigetek várnak tanítására. Ézsaiás könyve 42. fejezetének első 4 versét olvastuk. Pál meggyőző erővel bizonyította az ótestamentumi írásokból, hogy Krisztusnak szenvednie kellett, és fel kellett támadnia a halálból. Ahogy Mikeás nem jövendölte-e, pálcával verjék arcul Izraelnek bíráját? És a megígért nem jövendölte-e önmagáról Ézsaiás proféta által? Hátamat odaadám a verőknek, és orcámat a szaggatóknak, képemet nem födöztem be a gyalázás és köbdösés előtt. Krisztus a Zsoltáríró által is megjövendölte, hogy az emberek milyen bánásmódban részesítik majd. Akik engem látnak, mind csúfolkodnak rajtam, félhúzzák ajkaikat és hajtogatják fejüket. Az Úrra bízta magát, mentse meg őt, hiszen gyönyörködött benne. Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak néznek s bámulnak rám. Megosztoznak ruháimon, és köntösömre sorsot vetnek. Atyám fiai előtt idegenné lettem, és anyám fiai előtt jövevénynek, mivel a te házadhoz való féltő szeretet elvészt engem, a te gyalázóidnak gyalázásai hullanak rejám. Továbbá a gyalázat megtörte szívemet, és beteggé lettem. Várok vala részvétre, de hiába, vigasztalokra, de nem találék. Mi félreérthetetlenül világos Ézsaiásnak Krisztus szenvedéséről és haláláról szóló jövendőlése. Ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg? Felnőtt, mint egy vesztőszál ő előtte, és mint gyökér a száraz földből, nem valanéki alakja és ékessége, és néztünk rejá, de nem vala ábrázata kívánatos. Utált és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője, mint aki elől orcánkat elrejtjük, utált volt, és nem gondoltunk vele. Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől. És ő megsebesítetett vétkeinkért, megrontatott a mi bűneinkért. Békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. Mindnyájan, mint jók, eltévejettünk. Kiki az ő útára tértünk, de az Úr mindnyájunk vétkét őre jáveté. Kínoztatott pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint jó, mely megnémul az őt nyírők előtt, és száját nem nyitotta meg. A fogságból és ítéletből ragadtatott el, és kortársai közül kigondolt arra, hogy kivágattatott az élők földjéből, hogy népen bűnéért lőn rajta vereség. Ézsaiás könyve 53. fejezetének első 8 versét olvastuk. Még halálának módjára is előre utalt az írás. Miként Mózes felemelte a részkígyót a pusztában, úgy kellett felemeltetni az eljövendő Mesiásnak, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És ha mondja néki valaki, micsoda ütések ezek a kezeden, azt mondja, amiket az én barátaim házában ütöttek rajtam. Zakariás könyve 13. fejezetének 6. verse. És a gonoszok között adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után, pedig nem cselekedett hamisságot, és álnokság sem találtatott szájában. És az Úr akarta megrontani betegség által, hogyha ön lelkét áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz. Ézsaiás könyve 53. fejezet 9.-10. verse. Akinek gonosz emberek kezeitől halált kellett elszenvednie, annak a bűn és a sír felett győztesként kellett feltámadnia. Izrael kedves dalnoka a mindenható sugallatára bizonyságot tett a feltámadás hajnalának dicsőségéről. Örvendve kiáltotta. Azért örül a szívem, és örvendez az én lelkem, testem is biztonságban lakozik. mert nem hagyod lelkemet a Seolban, nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. 16. Zsoltár 9. 10. verse. Pál rámutatott arra, hogy az áldozati szertartást Isten milyen szorosan összekapcsolta rá utaló proféciákkal, aki olyan kellett legyen, mint a bárány, ha vágóhidra viszik. A Mesiás fel is áldozta magát jóvátételül, és évszázadokon át előre tekintve a megváltó engesztelő színhelyére, Ézsaiás proféta bizonyította, hogy Isten báránya önként ment a halálba. A bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közben járt a bűnösökért. A jövendőlések megváltójának el kellett jönnie, de nem időleges uralkodóként, hogy megszabadítsa a zsidó népet elnyomóitól. Emberként jött az emberek közé, hogy a szegénység és alázat életét élje, végül megvessék, visszautasítsák és megöljék. Az ótestamentumi írásokban megjövendőlt üdvözítő áldozatul kellett adja önmagát az elesett emberiségért, és ezáltal eleget tett az áthágott törvény minden követelményének. Benne az áldozati mintaképpel találkozik az árnykép, és kereszthalála ad jelentőséget az egész ószövetségi zsidó rendszernek. Már említettük, hogy Tesszalonikába történt látogatása alkalmával, Pál apostol ez először izraelita telebarátait kereste meg, és a zsinagógájukban 3 szombaton át törekedett bebizonyítani, hogy Jézus az eljövendő Mesiás. Az eddig elmondottakból megérthettük, hogy a jövendőlések széles skálája alapján szólhatott hallgatóihoz Pál. Amidőn szent bátorsággal hirdette az evangéliumot a tesszalonikai zsinagógában, nagy világosság áradta sátorszolgálattal kapcsolatos rendszerek és szertartások igazi jelentőségére. Hallgatói értelmét a földi szolgálaton és Krisztusnak a mennyei szentélyben végzett szolgálatán túl ahhoz az időhöz vezette, amikor befejezve közbenjárói szolgálatát ismét eljő hatalommal és nagy dicsőséggel, s megalapítja országát a földön. Pál hit Krisztus második eljövetelében, s az ezzel az eseménnyel összefüggő tényeket oly világosan és elevenen vázolta, hogy sokak elméjére, akik hallgatták, kitörölhetetlen benyomást tett. 3 egymást követő szombaton prédikált Pál a tesszalonikaiaknak, vitatkozott velük az írások alapján, Krisztus a megöletett bárány a világ kezdete óta életét, halálát, feltámadását, közbenjárói tisztségét és eljövendő dicsőségét illetően. Felmagasztalta Krisztust és kimutatta, hogy szolgálatának igazi megértése az a kulcs, amely megnyitja az ótestamentumi írásokat és gazdag kincseit elérhetővé teszi. Miközben Pál Tesszalonikában az evangéliumi igazságokat hirdette, nagy tömeg érdeklődését ragadta meg, és némelyek azok közül hívének és csatlakozának Pálhoz és Szilászhoz, úgy szintén az istenfélő görögök közül nagy sokaság és az előkelő asszonyok közül nem kevesen. Apostolok cselekedetei 17. fejezetének 4. verse. Mint a korábbi helyeken, az apostolok itt is eltökélt ellenállással találkoztak. A hitetlen zsidókat irigység töltötte el. Ebben az időben a zsidók nem élvezték a római hatalom jó indulatát, mert röviddel ezelőtt felkelés szítottak Rómában. Gyanakodva tekintettek rájuk, és bizonyos mértékben szabadságukat is korlátozták. Most alkalom kínálkozott, hogy a helyzetet kihasználva a rómaiak kegyét újból megnyerjék. Ugyanakkor az apostolokat és a megtért keresztényeket megszégyenítsék. Erre a célra maguk mellé vettek a piaci csavargók közül néhány hitvány embert, csődületet támasztottak és fellármázták a várost. Abban a reményben, hogy megtalálják az apostolokat, felvonultak Jázon házához, azonban nem találták sem Pált, sem Szilászt. És amikor nem találták ott őket, a csalódás miatt eszét vesztett tömeg Jázont néhány testvérrel együtt a város elöljárói elé hurcolták, és így kiáltoztak. Ezek, akik az egész világot felforgatták, itt is megjelentek. Jászon befogadta őket, holott ezek mind a császár parancsai ellen cselekszenek, mert más tartanak királynak, Jézust. Mivel Pált és Szilászt nem találták, az elöljárók a bevádolt hívőket őrizetbe vették, a béke megóvásáért. A testvérek pedig, akik féltek a további erőszaktól, még akkor éjjel elküldték Pált Szilásszal együtt Béreába. Nem tűnik ki az apostolok cselekedetei könyvéből, mennyi ideig tartózkodott Pál és Szilász Tesszalonikában. Bár viszonytagságos körülmények között embereket nyertek meg Krisztusnak, és amikor eltávoztak, élő gyülekezetet hagytak maguk után, amely tovább vitte az evangélium fáklyáját. Akik ma népszerűtlen igazságot tanítanak, ne kedvetlenedjenek el, ha magukat keresztényeknek vallóktól olykor kedvezőtlen fogadtatásban részesülnek, mint amilyenben Pálnak és munkatársainak is részük volt azoktól, akik között dolgoztak. A kereszthírnökei éberen és imádságos lelkülettel vértezzék fel magukat, és mindig Jézus nevében dolgozva, hittel, bátorsággal menjenek előre. Fel kell magasztalniuk Krisztust, mint az ember közben járóját a mennyei szentélyben, akiben összpontosul az ótestamentumi áldozati rendszer, és akinek engesztelő halála által Isten törvényének áthágói békét és bocsánatot nyerhetnek.

Ötödik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád és vigyázok. Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te utadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.

77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé, Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártaé haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek

24. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

0: Hála Istennek, hogy mindannyiunkat megőrzött a mindenható ezen az elmúlt napon. És ma este újból itt vagyunk, hogy folytassuk tovább a Biblia tanulmányzását, amelyet néhány nappal ezelőtt kezdtünk meg. Mi több mindent áttanultunk eddig a Szentírásból, foglalkoztunk Bibliának a leghosszabb időre szóló jövendőlésével, amely 2300 évre előre megmutatja és megmondja azt, hogy mi fog történni, és láttuk azt, hogy ennek a 2300 éves proféciának a része megjövendölte Isten azt is, hogy Jézus Krisztus mikor fog megkeresztelkedni, megjövendölte Isten azt is, hogy Jézus Krisztus keressége és halála között pontosan 3,5 év fog eltelni, és pontosan annyit eltelt. Isten kijelentette azt is, hogy a zsidó nép, mint Isten ószövetségi választott népe, megszűnik Isten választott népe lenni 34-ben, mert akkor járt le, akik itt voltak, tudják, hogy miről beszélek, amelyet az angyal így mondott Dániel prófétának, hogy 490 esztendő szabatott a te népedre, és ez 34-ben lejárt, és attól kezdve bármelyik izraelita a földkerekségén ugyanúgy üdvözül, mint bárki más ember ezen a földön. Sőt, még egy nagyon fontos dolgot hadd említsek meg, hogy van testi Izrael, és van lelki Izrael. A testi Izrael szerepét félig töltötte be, félig nem, és azt, amit a testi Izrael nem végzett el, azt ránk keresztényekre bízta a mindenható Isten, és az új szövetségi szentírás bennünket, keresztényeket nevez lelki Izraelnek. Azonban nagy kérdés, hogy te és én, mint lelki Izrael, betöltsük-e szolgálatunkat, amelyel Isten megbízott bennünket? Mert ahogy egyik este említettem, Péter apostol által tett kijelentést, hogy ti választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet megtartása való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, kiknek, azoknak az embereknek, akik sötétségben vannak, hogy a sötétségből a csodálatos világosságára hívott el titeket. Ma este olyan jó érzés volt, többen, ahogy jöttetek, elmondtátok, hogy ma este elhívtam még egy ismerősömet, elhívtam egy barátomat, elhívtam egy barátnőmet. És ez az igazi keresztény élet. Amikor az, ami bennünket boldoggá tesz, azt megosszuk másokkal, és szeretnénk, hogy ők is olyan boldogok legyenek, mint amilyenek mi vagyunk, tudva az Isten igazságát. Ezek után tegnap este foglalkoztunk a 10 parancsolattal, mert láttuk azt, hogy a mennyei ítéleten semmivel mással nem lehet megmérni az ember jellemét, hanem csak egyedül az erkölcsi törvénnyel, Isten 10 parancsolatával. Emlékezünk a körre, akik itt voltunk, emlékezünk, hogy Isten oltalmaz bennünket, akkor, ha megtartjuk mindegyiket. Néhány percet időztünk mindegyik parancsolatnál, azonban szeretnék ma Isten segítségével a 10 parancsolatból csak egyetlen egyre visszatérni, ez pedig a következő. Így hangzik az egyik parancsolat, hogy ne ölj. Ez a 6. parancsolat. Azonban Isten lelkétől ihletve, János apostol az ő első levelében, a 3. rész 15. versében azt mondja, aki gyűlöli az ő atya fiát, mind embergyilkos az. Mivel itt vagyunk, látjuk mindannyian kivetítve ezt, hogy gyűlöli, vagy gyűlölet, inkább így hoznám azt, hogy ez a gyűlölet kifejezés hány szóból tevődik össze. Várom, hogy közösen együtt megoldjuk. Hány szóból tevődik össze ez a szó, hogy gyűlölet? Hát nézzük meg, van ilyen szó, hogy gyűl, ha valahol valamivel megszúrjuk a kezünket, még lüktet is, igaz? Gyűlik a genny. De ezt hogy fordítsuk le a keresztény életre? Ha valaki megsért bennünket, akkor gyűlik bennünk a harag? És ahányszor megsért, Valaki mindig csak szaporodik, tehát gyűlik a rossz. Melyik a másik szó, ami benne van a gyűlölet szóban, az pedig az, hogy öl. Vannak olyan esetek, sőt nagyon sok esetben, amikor felkorbácsolódik az embernek az idegrendszere, akkor képes olyat kimondani, vagy olyat tenni, amit normális körülmények között nem tenne meg? Kész még ölni is? Sajnos igen. És melyik a harmadik szó? Ölet. Ezt ma úgy nevezzük, hogy bérgyilkos. Sajnos a Bibliában is találunk ilyen esetet. A napi híradó pedig nem múlik el majdnem egyetlen egy nap sem, amikor nem hallunk ilyen hírt, hogy valaki megölt, vagy valaki megöletett. És csak azért hoztam, hogy ma este szeretném tovább folytatni a Biblia tanulmányozását, de azért említettem meg, hogy egy szép dolgot tárjak a Biblia szava alapján, hogy nem csak a tetlegesség a gyilkosság, mi tegnap este néhány dolgot említettünk, hanem ez is oda tartozik. Én gyűlölök valakit. Lehet, hogy senki nem tudja rajtam kívül, de a gyűlölet három rossz dolgot foglal magában, az, hogy gyűlik, öl és ölet. Ezek után térünk a mai témakörünkre. Tegnap este foglalkoztunk Isten 10 parancsolatával. Mivel hitelesítette Isten a 10 parancsolatot? Én először szeretnék valamit bemutatni ma este, de mielőtt bemutatnám, beszélgessünk el. Adásvételi szerződés. Ezt a feliratot látjuk mindannyian. Ti áruljátok a házatokat. Én vevő vagyok rá. Megegyezünk az árban, elkészítsük az adásvételi szerződést, ti is aláírjátok, én is aláírom. Megvan, hogy melyik dátumra kell kifizetnem a hátralevő árat, mert ma megadtam a foglalót, és mikor fogtok kiköltözni, én mikor fogok beköltözni, eljött a dátum, tiszteletben tartjuk azt, ami a szerződésben van, és már én 2 éve a ti volt házatokban lakok, ti már 2 éve kiköltöztetek a házból, kié a ház? Kié a ház? De kinek a nevén van? Tehát ez egy általános válasz, amely 2 élű kar lehet így is, úgy is. Ki a tulajdonosa annak a háznak, amit én 2 évvel ezelőtt megvettem tőletek, én kifizettem, ti kiköltöztetek, én beköltöztem. Kié a ház? A tiétek vagy az enyém? Kérem, tiétek vagy az enyém? Én szeretném, ha ezt a dolgot megértjük, akkor sok mindent ma este meg fogunk érteni. Ha ezt nem tisztázzuk mindjárt a mai emlékedésünk elején, akkor sok minden szerte fog foszlani a mai témakörünk tanulmányzása ideje alatt. Még egyszer felteszem a kérdést. Elmondtam a történetet, most csak várom tőletek a választ. Kié a ház? Ti 2 éve kiköltöztetek, szerződésben foglaltak, a tiszteletbe tartottuk, én beköltöztem. Kié a ház? Kész akarva, mit hagytam ki a szerződés esetében? A hitelesítést. Mindaddig, amíg a bíróságon nincs hitelesítve, a szerződés mennyit ér? Ti maradtatok a tulajdonosok, én kifizettem, de nekem nincsen semmim sem a nevemen. Hozok egy másik példát is, amivel hiszem, hogy gyakrabban találkozunk, az elárusító csak hiteles mérleget használhat. Más szóval, lehet-e piacon, üzletben, vagy aki valamilyen elárusítója van neki, lehet-e hitelesítetlen mérleget használni? Megbüntet a hatóság, ha hitelesítetlen mérleggel mérünk valamit? Igen. Most akkor egy nagy probléma elé állítalak benneteket. Melyik a hiteles 10 parancsolat? Időt adok, gondolkodjatok, nézzetek, a római 1-es, ugye az is 2 kör, 1-től a 10-ig ott vannak a számok, római 2-es, ott is 1-től a 10-ig ott vannak a számok. Mind a 2 esetben ott van a 10 parancsolat, azonban mind a 2 10 parancsolat istené, vagy a 2 közül csak az 1-ik 10 parancsolat az istené. Vagy mind a 2 istené. Lehet, hogy nem gondoltátok, hogy ennyire élére fogom állítani ma este, mindjárt az emlékedésünk elején a dolgot, de ahogy említettem, ha ezt megértsük, akkor óriási dolgot fogunk ma este megérteni. Ismétlem a kérdést, a római 1-es, vagy a római 2-es, a hiteles 10 parancsolat, vagy mind a 2 hitelesített 10 parancsolat? Mind a kettő Isten 10 parancsolata. Érem?
1: A kettes a hiteles?
0: Az egyes a hiteles? Egyik se hiteles. Ó, most akkor három dolgot hallottunk egyszerre. Most mi lenne akkor, hogyha szavazásra bocsátanánk? Hát így nem lehet megérteni az igazságot. Valamire szeretnék ráfigyelni. Például én segíteni fogok bizonyos dolgokban, hogy megállapítsuk, mi az alapkülönbség a római 1-es és a római 2-es 10 parancsolat között. Az az alapkülönbség, hogy a római 1-es 10 parancsolaton az első kőtáblán 3 parancsolat van, a második kőtáblán pedig 7. A római 2-es 10 parancsolaton az első kőtáblán 4, a másik kőtáblán 6. Mivel tudom azt, hogy ti bibliaolvasó emberek vagy, és biztos nem egyszer elolvastátok már a Bibliából a 10 parancsolatot, és most azt kérdezem, hogy azon a 10 parancsolaton, ugye 2 kőtáblára írta Isten a 10 parancsolatot, azon a 10 parancsolaton, azon a 2 kőtáblán, amelyre Isten a saját ujjával ráírta a 10 parancsolatot, 3 plusz 7 volt, vagy 4 plusz 6 volt? Látom, hogy most két közben vagytok, tudom, hogy akik régóta olvassák a Bibliát, azokat nem is szólítom, de szeretném, hogy tovább együtt gondolkodjunk. Most röviden átismétlem egy-egy mondat erejéig azt, amit tegnap este tanultunk. Hogy hangzik az első parancsolat? Ne legyenek néked idegen Istenéd énerő. Második, ne csinálj magadnak faragott képet, ne tiszteld és ne imázasz. Csak a leglényeget mondom el. Harmadik, Istennek nevét hiána fel nevet. Negyedik, megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed az. Mit szabályoz az első 4 parancsolat? Azt, hogy milyen legyen a mi Isten iránti viszonyunk. A másik kőtáblán pedig ott van a 6 parancsolat, tiszteld atyádat és anyádat, ne öl, ne paráználkodjál, ne lop, hamis tanúbizonyságot ne tégy, és ne kívánd azt, ami a másé. Így írta le Isten. Azonban sajnos azt kell megtudnunk, és arról kell értesülnünk az egyháztörténelem során, hogy sajnos a kereszténység hozzányúlt az Isten 10 parancsolatához, és bizonyos változtatásokat végzett, de én boldog vagyok abban, hogy nagyobb részünk, akik ma este is hiszem itt vagyunk, protestáns egyházakhoz tartozunk, és mi elfogadjuk mindazt, ami a Szentírásban írva van, még a 10 parancsolatot is. Tehát akkor összegezve azt látjuk, hogy a római 1-essel jelzett 10 parancsolat az emberek által megváltoztatott 10 parancsolat, mert 3 plusz 7, az Isten által megadott 10 parancsolat az 4 plusz 6. Az első kőtáblán 4 parancsolat szabályozza a mi Isten iránti viszonyunkat, a második kőtáblán 6 parancsolat szabályozza az emberközi kapcsolatokat. Ezt adta Isten. Egyszer vetette valaki nekem a kérdést, hogy jó, de hát miért nem egy kőtáblára írta és nagyobbra, és nem kellett volna 2 hozni Mózesnek le a hegyről. Nagyon egyszerű. Isten így osztotta két felé, hogy az első 4 szabályozza az ember-Isten kapcsolatát, a második 6 parancsolat pedig szabályozza az emberközi kapcsolatokat. Azonban mivel ma bennünket főleg az érdekel a pecsét, van-e Istennek pecsétje? Hitelesítette-e Isten valamivel a 10 parancsolatot? Először tisztáznunk kell azt, hogy mit foglal magában a körpecsét. Tinektek is van személyazonossági igazolvány, talán ez legtöbbünknek van, és a személyazonossági igazolványon ott van mindenkinek a pecsét. Elolvastuk-e, megfigyeltük-e minden körpecsét? Legyen az vezetői engedély, legyen az szerződés, legyen az bárhol, bármelyik intézmény által kiadott pecsét. Mi mindent kell, hogy tartalmazzon a körpecsét? 3 dolgot. Nézzük meg először, hogy melyik az a 3 dolog. Az uralkodó rangját, az uralkodó nevét és az uralmának határát. Emlékezzünk, akik tegnap este itt voltunk, és beszéltünk arról, hogyha megtartjuk mind a 10 parancsolatot, akkor egy védő bástyaként, védő falként övez bennünket Isten körül, és megvéd bennünket Sátán kísértéseitől. Kedves testvéreim, egy nagyon bátorító dolgot szeretnék olvasni a Szentírásból, ami a kísértéseket illeti. Ha fellapozok a Szentírás Korintus beléhez írott első levélnél, és az első levélnek a 10. részénél, a 13. versben végtelenül hálás vagyok a Jóistennek, hogy ilyen Istenünk van. Olvasom. Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok. De hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísérteni, mint elszenvedhetitek. Hadd kérdezem, bátorító ígéret ez a Szentírásban? Ki szab határt Sátán kísértéseinek? Isten. És Isten tudja a te lelki erődet, tudja a te hitedet, tudja az én hitemet, tudja az én lelki erőmet. És Isten azt mondja Sátánnak, ezt az embert megkísértheted, de eddig mehetsz és nem tovább. Csak egy példát hozok az Ószövetségi Szentírásból. Jobb könyvében az első és a második részben, amikor olvassuk, hogy Sátán felmegy a mennybe, és először azt mondja, hogy mindent elvehetsz Jobbtól, de az életéhez nem nyúlhatsz hozzá. Mindent elvett tőle? Igen. És a második fejezetben, ami le van írva, azt mondta, hogy elveheted az egészségét is, de az életét nem. Elveszi Jobbtól a Sátán az egészségét, és így teljesedik az. Isten igéje azt mondja, Isten nem hágy bennünket feljebb kísérteni, mint hogy mi elszenvednénk, sőt, a kísértéssel egyetemben a kimenekedés is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. Ez egy csodálatos ígéret. Azonban a 10 parancsolat közül, talán visszalapozok még egy kicsit, keressük meg, melyik parancsolatban találjuk ezt a 3 tényezőt. Uralkodó rangja, uralkodó neve és uralmának határa. Ne legyenek néked idegen isteneid. Benne van az a 3? Nincs. Ne csinálj magadnak faragott képet. Ott se nincs. Istenek nevét hiába felneved? Itt se nincs ez a 3 tényező. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, hamis tanúbizonságot ne tégy. Ne kívánd a te felebarátodnak se házát, se feleségét, se szolgát, se szolgáló leányát, és semmit, ami a te felebarátodé. Hol található meg a 10 parancsolatban, 10 parancsolatnak melyikében található meg az Isten pecsétje? Olvassuk el a 4. parancsolatot. Megemlékezzél a szombatról, hogy megszenteled azt. 6 napon át munkálkodjál és végezz minden dolgodat, de 7. nap az Úrnak a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot se tégy azon se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van. Mert 6 napon teremté, és most itt figyeljük, mert 6 napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. A 7. nap pedig megnyugovik. Azért megáldja az Úr a szombat napját és megszenteli azt. Figyeljük meg azt, amit más színnel szedtem ki, mert 6 napon teremté kicsoda az Úr és az ő uralmának határa eget és a földet. Most ezt vigyük át, ültessük be a 10 parancsolat közé, az uralkodó rangja, Isten, mint uralkodó rangja, micsoda? Hogy mutatja be Isten a 4. parancsolatban, a szombat szentségéről szóló parancsolatban Istent? Teremtőnek. Másik, az uralkodó neve. Hogy hívják az uralkodót, aki teremtett mindent? Isten. És meddig terjed ki? Az ő uralmának határa az ég és a föld, tehát az egész világegyetem. Ahogy láttuk, egyetlen egy más parancsolatban sem a 10 közül nem találhatjuk meg az Isten pecsétjét, csak egyedül a szombat igazságáról szóló kijelentésben található az Isten pecsétje. És kedves testvéreim, próbáljunk tovább gondolkodni. Ha kitöröljük a 10 parancsolatból a szombat igazságát, akkor mennyit ér a 10 parancsolat? Hiteles? Nem. Ezért nagyon lényeges, hogy ezt az igazságot értsük, erről szeretnék számos dolgot ma este még beszélni és hozni. Ha a 10 parancsolatból kiveszük a pecsétet, akkor ez egész érvénytelen. Épp úgy, mint érvénytelen volt az adásvételi szerződés az imént említett példánál, ha nincsen hitelesítve, ha nincsen rajta a pecsét. Másik, Isten nem adott kétféle 10 parancsolatot. És köztudott az, hogy kétféle 10 parancsolat van jelen a kereszténységben. Ahogy nektek említettem, hogy én katolikus gyermekként nőttem fel, nekem van odahaza hitélet imakönyvem, és nagyon megdöbbentem, amikor körülbelül 15-20 évvel ezelőtt megkaptam azt a hitélet imakönyvet, és ott olvastam, hogy a 10 parancsolatnak van keleti változata, meg a 10 parancsolatnak van nyugati változata. Hát én nem tudtam, mit tévő legyek. Hogy létezik az, hogy az Istennek egy 10 parancsolata van, az egyházak pedig azt tanítják, hogy van keleti változata, amely a bibliai 10 parancsolata, hogy a Bibliánkban megvan, és van nyugati változata, amelyből hiányzik a második parancsolat. Miért? Mert gyakorlatilag mit tett a nyugati kereszténység? Azt tette, hogy az első parancsolatot meghagyta, ne legyenek néked idegen isteneid én előtte. Azonban a második parancsolatot a megváltoztatott 10 parancsolatban egyikünk sem találja meg. Ne csinálj faragott képet, ne tiszteld, ne imádd azokat. Miért? Ezt egyszerűen a nyugati kereszténység kitörölte, azért, hogy telerakhassa szent képekkel, meg szobrokkal a templomot. Ez csak tényközlés és semmi több. De hogyha ez kitörölte, akkor már egyel kevesebb van az első kőtáblán, és így a harmadik helyről, hogy Istenek nevét hiába felnevedd, azt a második helyre került. Ennek következtében a negyedik parancsolatot, amely a szombat megünnepléséről szól, teljesen átfogalmazták. És így hangzik a megváltoztatott 10 parancsolatban, hogy megemlékezzél arról, hogy az ünnepnapot megszenteljed. És mit látunk? 3 parancsolat lehet az ember Isten iránti viszonyában. De akkor egy hiányzott. És én azért beszélek erről, hogyha valamikor valami kezetekbe került, ellenőrizzetek le, amit mondok. Én akkor vagyok boldog, hogyha a kedves hallgatók az én testvéreim ellenőriznek. Egyszer Újvidéken tartottam sorozatot, és azt kérdezte egyik jelenlevő az előadás után, hogy szabad-e mindent leellenőrizni, amit a lelkész elmondott. Mondom, én akkor vagyok boldog, mert leellenőriznek. És figyeljük meg, a megváltoztatott 10 parancsolatban 2 utolsó parancsolat szól arról, hogy ne kívánt. Mert a megváltoztatott 10 parancsolatban a 9. parancsolat azt mondja, hogy ne kívánd a te felebarátodnak feleség. És utána 10. ne kívánd a te felebarátodnak házát, és semmi, ami a te felebarátodé. Csak az egyik a hiteles, ahogy láttuk, a másik nem. Tegyük fel a kérdést, hogy melyik parancsolat szerint élünk. A hiteles 10 parancsolat szerint, vagy pedig a megváltoztatott 10 parancsolat szerint. Még egy-két igét szeretnék hozni, a Bibliában semmit sem szabad változtatni. Először olvasunk el ezt a csodálatos kijelentést a Biblia utolsó lapjáról, Jelenések könyvének a 22. rész 18. versét. Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, aki a könyv prófétálásának beszédeit hallja, hogyha valaki ezekhez hozzátesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra. Felolvasott ige szakaszra szeretnék visszakérdezni. Szabad-e bármit a Szentíráshoz hozzátenni? Szabad? Igen. Nem különös? Azt mondja Isten, hogyha valaki ezekhez hozzátesz, az Isten igéjében, e könyvben, a Szentírásban megírt csapásokat veti Isten arra. Azonban nézzük a következőt, a Jelenések könyve 22.19-et. Ha valaki elvesze könyv prófétálásának beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az életkönyvéből és a Szentvárosból, és azokból, amiket könyvben megírattak. Akár hozzáteszünk, akár elveszünk, bejuthatunk-e a mennybe? Nem juthatunk be? Azonban szeretnék valamit még ma este ezzel kapcsolatban kihangsúlyozni. Kik írták a Szentírást? Hogyan olvassuk Péter apostol 2. levél 1. rész 20 és 21. versében? Sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szentlélektől indítatva szólottak Istennek szent emberei. Kik írták a Szentírást? Isten hűséges emberei, akik inkább életüket letették, mint hogy másként írják, mint hogy az Isten kinyilatkoztatta, és ki ihlette a Szentírás íróit? A Szentháromság harmadik személye, a Szentlélek Isten. Azonban egy dolgot szeretnék most e kijelentés mellé tenni, ami szintén a Bibliában van. Melyik próféta, vagy melyik apostol írta le két kőtáblára az Isten 10 parancsolatát? Melyik próféta, melyik apostol? Olvassuk el, lapozzuk fel a Szentírást, Mózes második könyve 31. rész 18. vers. Mózes második könyve 31-18. Mikor pedig elvégezte vala való beszédét Isten a Mózessel a Sínai hegyen, általadá Mózesnek a bizonyság két tábláját, az Isten újjával írt kőtáblákat. Ki írta le a 10 parancsolatot? Ki írta le? Isten írta le. Most akkor tegyük egymás mellé a dolgot. Szent mindaz, ami a Szentírásban található? Igen, miért? Mert istenfélő emberek Szentlélek indítására írták meg azt, ami a Szentírásban van. De hogyha akarjuk fokozni, akkor figyeljük meg, hogy Isten a 10 parancsolat leírását nem bízta se prófétára, se apostolra, se Mózesre, se Áronra, senki másra. Ő írta le. Akkor, hogyha fokozzuk ezt a dolgot, akkor ami a Szentírásban van, a legszentebb dolog a 10 parancsolat? Egyértelmű, hogy igen. Azonban ez a tilalom, amit eddig olvastunk a Szentírásból, annál inkább érvényes az Isten újjával írt 10 parancsolatra, azért nem akartam ezt a képet addig hozni, még el nem olvastuk ugyanezt a Szentírásból. Azonban szeretnék mint ma este is először elmondani egy nagyon fontos dolgot, és utána részeire bontani. Ti is itt éltek ezen a Pannonalföldön, én is veletek együtt. 50 éve beszélek embertársaimról a Bibliának számos kérdésével, és azt láttam, és hiszem, hogy nálatok is ez az egyik legnagyobb probléma. Sokszor az emberek felteszik a kérdést, melyik napot ünnepeljen meg? A vasárnap a helyes, vagy a szombatot? E két nap közül amelyiket? És ez a 10 parancsolatból ez a két nap kérdése a legtöbbet vitatott kérdés. És ezért, hogy legyen idő Töviről hegyére mindent megbeszélni, én úgy határoztam, hogy Isten segítségével ma Isten pecsétjéről, a szombat igazságáról tanulunk, de amilyen tárgyilagosan a szombatról fogunk tanulni ma, ugyanolyan tárgyilagosan fogunk holnap este tanulni a vasárnap eredetéről. Lehet, hogy sokan közülünk feltettétek a kérdést már, miért ünnepelek én vasárnapot, ha a Bibliában szombat van? Másik kérdés, honnan ered a vasárnap? Lehet, hogy egy-két választ ismerünk, azonban én ma kifejezetten csak a Szentírásból beszélek, holnap este pedig főleg történelmi tényeket fogok előhozni, különböző enciklopédiákból, történelmi könyvekből, hiteles forrásokból, hogy tisztán lássuk és értsük meg a két nap közötti kellő különbséget. Ezért mondtam el, mert ma este, mivel láttuk azt, hogy a szombatról szóló parancsolatban található a pecsét, tehát Isten a szombat igazságával hitelesítette a 10 parancsolatot, de az a kérdés is jogos, hogy ha ez így van, már pedig a Szentírásban ezt olvassuk, akkor milyen jogon, vagy kicsoda, vagy mikor hozta be a kereszténységbe a szombat helyett a vasárnap ünneplését. Különböző egyháztörténelemből is találunk majd idézeteket, és ezzel holnap este fogunk ugyanilyen tárgyilagosan foglalkozni. Azonban nézzük most a biblikus oldalát. Mikor áldotta és szentelte meg Isten a szombatot? Így olvassuk Mózes első könyve, második rész, második és harmadik versénél. Mikor pedig elvégezte Isten hetednapon az ő munkáját, amelyet alkotott, megszűnt, kicsoda szűnt meg a munkájától. Isten, mikor? A hetedik napon minden munkájától, és megáldá Isten a hetedik napot, és megszenteli azt. Tegnap este említettük, hogy mit jelent a megszentelt szó. A megszentelt szó azt jelenti, hogy valamire el van különítve. Azonban itt két szót látunk, ugyanazon színnel kiszéve, és megáldá Isten a hetedik napot, és megszenteli azt. Most, mivel itt van előttünk a bibliai szöveg, ne vegyétek szokon, hogy visszakérdezed, de szeretném, hogy megmaradjon. Ember áldotta meg a hetedik napot, vagy a Teremtő Isten áldotta meg a hetedik napot? Ember vagy Isten? Isten. És ezt hála Istennek, hogyha erre az ismeretre eljutottunk. Most jövök a következő kérdésem. Azt az áldást, amelyet Isten a hetedik napra helyezett, melyik ember tudja áthelyezni a hét bármelyik másik napjára? Át tudja az ember helyezni? Nem. Zárójelben még elmondok egy tapasztalatomat. Fiatal koromtól az volt a vágyam, hogy bejárjam Egyiptomot és Izraelt. És már úgy tűnt, hogy az élet is lassan csúszik ki a talpam alól, de 92-ben, 50 éves koromban alkalom nyílt egyik napról a másikra, és bejártam mind a két területet. És tudjátok, hogy mi volt a különös? Csütörtök este indultunk el Kairóból, este 10 órakor, egészen Luxorig, egész éjszaka utaztunk, ezt úgy tervezték, hogy minél kevesebbe kerüljön, mert egy alvást nem kellett fizetni a hotelba. De én tudtam azt, hogy a mohamedánok pénteket ünnepelnek, ugyanúgy, mint hogy a keresztények egy része vasárnapot ünnepel, a keresztények másik része szombatot ünnepel, hetednapi baptisták szombatot ünnepelnek Amerikába, és sok más keresztény csoport van az adventista egyházon kívül, akik szombatot ünnepelnek, zsidók szombatot ünnepelnek, és én úgy voltam vele, hogy én veszek magamnak vizet, hogy legyen péntekre is, meg szombatra is, mert pénteken minden üzlet úgy gondoltam, hogy Luxorban zárva lesz. 12-kor érkeztünk meg délben, este 10 órától, el tudjátok képzelni, milyen fárasztó volt busszal menni, abban a borzasztó hőségben, és amikor kimentünk, elfoglaltuk a helyünket a hotelba, azt mondták, hogy 1 órakor lesz az ebéd, gyorsan lezuhanyoztunk és elmentünk a városba, és mit gondoltok, mit láttunk? Hány üzlet volt nyitva? Mohamedánok pénteket ünnepelnek, és ez péntek volt. Hány üzlet volt nyitva? Mindegyik. Kivétel nélkül. És oda megyek eddig elárusítóhoz, és azt mondtam neki, hogy hát ma péntek van, azt mondja, persze, hát ma ünnepnap van, igen. De Mohamed azt mondta, hogy a péntekből 1 óra hosszát tartsunk meg. És meglátja, hogy 6 órától 7 óráig egyetlen egy üzlet se lesz nyitva, mert mi mindannyian a mecsetbe leszünk és imádkozunk. És utána, amikor befejeztük az imát, megint visszajövünk, és ha kell, akkor éjfélig is nyitva tartjuk az üzletet. Most, ami különös, hogy Isten a Szentírásban, amikor a szombatot adja a teremtéskor, akkor azt mondja, hogy naplementétől naplementéig ünnepeljétek meg. Másik nagy dolog. Kié a szombat? Általában, hogy szoktuk mi egymás között letisztázni ezt? Ugyan, azt képzeld el, az a zsidó szombatot. Tehát Isten a zsidóknak adta. Ismerős ez? És így nevezzük, hogy a zsidó szombat? Igen. De ez csak tudatlanságot bizonyít. Miért? Hadd kérdezzem meg. Ki volt az első zsidó? Ádám vagy Ábrahám? Ki volt az első zsidó? Figyeljük meg, amikor olvassuk az Ószövetségi Szentírást, és amikor a zsidók visszahivatkoznak őseikre, akkor mindig azt mondják, hogy Ábrahám, Izsák és Jákob a mi atyáink. Hogy hívták Ábrahámnak az apját? Valakinek eszébe jut. Nagyon jó, Tári. Nincs egyetlen egy helyen sem megemlítve, amikor ezt a három ősüket hozzák, nem teszik hozzá még Tárét, és nem mondják, hogy Tári, Ábrahám, Izsák és Jákob a mely atyáink. Egyetlen egyszer sem nincs a Bibliában. Kit ismernek el a zsidók ősatyuknak? Ábrahámot. Akkor tegyük fel a kérdést, hogy mikor született Ábrahám? Mennyi idő telt el a teremtéstől kezdve Ábrahám születéséig? Könnyű megjegyezni, mert nem régen írtunk mi is annyit. 2008-ban a teremtéstől számítva. Tehát 2008-ban született Ábrahám. És mikor adta Isten ünnepnapul az embernek a szombatot? Édenben. Isten 6 nap alatt teremtette a világot, és 7. napon azt mondta, hogy ezt a napot én is megünneplem, mint teremtő Isten, és ezt a napot adom nektek ünnepnapul. Figyeljük meg azt, amit a 10 parancsolatban találjuk, így hangzik Mózes 2. könyve 20 rész 10. versében, a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Akkor kedves testvérem, ki a szombat? A zsidóki vagy Istené? A zsidóki vagy Istené? Kié kell, hogy legyél te és én? Vallásos tartozóvá, vagy Istenhez tartozóvá? Istenhez tartozóvá. Tehát látjuk azt, hogy a szombat az az Istené. Kinek adta Isten a szombatot? a zsidóknak, aki 2000 évvel teremtés után született ősatjuk, és körülbelül 2500 év telt el, amikor Isten a zsidó népnek a 10 parancsolatot kihirdette a Sínai hegyen, de nézzük meg, mit mond a Szentírás, kinek adta Isten a szombatot. Zsidóknak, görögöknek, románoknak, magyaroknak, németeknek, vagy kinek adta Isten a szombatot. Olvassuk el. Minden embernek. De ezt én írtam ki, hogy minden embernek. Ezért szeretném újból feltenni a kérdést, hogy kinek adta Isten a szombatot. Olvassuk el. Így találjuk feljegyezve, Jézus Krisztus mondja ezeket a dolgokat, Márk evangélium a második rész 27-28. Versében. Szombat lőn az emberért. Kiért? A zsidóért, vagy az emberért? Szombat lőn az emberért, nem az ember a szombatért. Annak okáért az embernek fia a szombatnak is ura. Említettem már, hogy én 12-13 éves voltam, amikor kezdtem olvasni a Bibliát. El tudjátok képzelni, hogy semmit nem értettem meg ebből az igéből, amikor ezt elolvastam. Különösen a 28-at. Annak okáért az embernek a fia és szombatnak is ura. Én, mint jó katolikus gyermek, én úgy tudtam, hogy Jézus Krisztus Betlehemben született, és attól kezdve létezik. És hogyha felteszem a kérdést, mióta létezik Jézus Krisztus? Kérem, azelőttől, tehát más szóval, létezett Jézus Krisztus betlehemi születése előtt. Így van? Ki volt Jézus Krisztus, mielőtt emberi testet öltött Mária által? Milyen viszonyban volt az atyával? Lapozzuk fel a Szentírást Filippi beliekhez írott levélnél, a második résznél, és a második részből olvasom a 5. és a 6. verset. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is. Aki mikor Isten formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Milyen viszonyban volt Jézus Krisztus, mielőtt megszületett Betlehemben? Milyen viszonyban volt az atyával? Egyenlő volt. A három isteni személy, Atyaisten, Fiúisten és Szentlélekisten öröktől fogva van, és mind örökké lesz. Isten örökérvény. Jézus Krisztus is örökké létező személy. Nem tudom, hogy elmondjak-e még valamit. Ezzel kapcsolatban, hogy ezt megértsük. Hogy mondhatta Jézus Krisztus azt, hogy annak okáért az embernek fia, a szombatnak is ura? Olvassuk el a Szentírás. A zsidókhoz írt levélnek az első részét lapozzuk fel, és az első részből olvassuk el az első két verset. A zsidókhoz írt levél első rész, első két verse. Minek utána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a proféták által, ez utolsó időben szólt nekünk fia által, akit tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette. Ki által teremtett az Atya? Jézus Krisztus által. És csak akkor válik nyilvánosságra, akkor értjük meg ezt a dolgot, hogy Jézus azt mondja, hogy annak okáért az embernek fia a szombatnak is ura. Egy csodálatos dolgot szeretnék, két távol levő dolgot a Szentírásban egymás mellé tenni. A Biblia szerint Jézus Krisztus a teremtő, a Biblia szerint Jézus Krisztus a megváltó. És Jézus Krisztus, amikor 6 nap alatt befejezte a teremtést, abba hagyta a munkáját, és Jézus Krisztus megünnepelte a 7. napot, a szombatot. És figyeljük meg, hogy amikor Jézus Krisztus lejött a földre megváltani bennünket, akkor a 7. napján halt meg, felfeszítve a keresztre. Melyik napon? 6. napon, pénteken halt meg. És mit csinált Jézus Krisztus szombat? Feltámadhatott volna szombat reggel is a sírból. Igen, Jézus Krisztus, amikor eljött bennünket megváltani, akkor isteni minden tudás szerint úgy jött el, hogy amikor meg fog halni, akkor a páska, a húsvét ünnepe az péntekre essen. Jézus Krisztus befejezte a megváltás tervét pénteken, mert azt mondta a kereszten, hogy meglett, elvégezte a munkát, amiért jött, és amikor győzött a sátán felett, akkor Jézus Krisztus szombaton nyugodott, és a 7. munkanapján feltámadt. És ezért mondja, hogy az embernek fia a szombatnak is ura. Azonban én sok mindenért boldog vagyok, ami a Bibliában van. Isten, amikor a szombat ünneplésről van szó, akkor még a háziasszonyokra is gondolt. Először olvassuk el, hogy hogyan gondolt Isten a háziasszonyokra. Mózes második könyve 16 rész 23. verse. Ez az, amit az Úr mondott. Ki mondott? Ki volt az, aki mondta? Isten. A holnap nyugalom napja, az Úrnak szentelt szombat. Amit sütni akartok, süssétek meg, és amit főzni akartok, főzzétek meg, ami pedig megmaradt, azt mind tegyétek el magatoknak reggelre. Mire tanította Isten a fogságból kiszabadított zsidó népet? Hogy hogyan ünnepeljék a szombatot? Hogy amit akarnak szombatra készíteni, azt készítsék el pénteken, hogy a szombat legyen igazi nyugalomnak. Én katolikus családban nőttem fel, édesanyám vasárnap jobb ebédet akart készíteni a családnak, mert ott voltak ők ketten, a nagyszülők ketten, meg három gyerek összesen heten. Korán kelt azért, hogy kalácsot süssen. Utána a hétköznap, ha nem értek rá, akkor legalább vasárnap, hogy jó ebédet főzze, levágott egy tyúkot vagy egy kakast. A házi azt mondja, hogy tudják, hogy ez nem egyik percről a másikra készül be. 10 órára ment az egész család a nagymisére. Szegény édesanyám majdnem mindig elkésett. És ugye az volt a akkori korban, hogy hát frissen befőzve tegye a levest az asztalra, sietett haza a templomból, átöltözött, hogy befőzze a levest, és mire hazaért a család, akkor az asztalon volt az étel és ebédelhet. Mindannyian jól laktunk, nagy részt megettük, amit édesanyám elkészített. Elment kiki a maga dolgára, édesanyám meg körülbelül 2 óra fél-három táján befejezte a tepsimosástól kezdve az edények elmosogatását és így tovább. Hadd kérdezzem, ünnep volt az édesanyám számára vasár? Igen? Figyeljük meg, hogy milyen csodálatos Istenünk van. Azt mondja, hogy aki akarja megünnepelni a szombatot, azt úgy ünnepelje meg, hogy pénteken készítse. Azonban tovább szeretnék menni, melyik napot ünnepeltek őszüleik? Láttuk az előbb, hogy Isten a teremtés 7. napját megáldotta. Úgy tették a pátriárkák is. Úgy tette Jézus Krisztus is. Az apostolok is, az őskeresztények is. Izrael népe a pusztában, emlékezünk, hogy hullott a manna. Minden nap hullott manna a pusztában? Nem. Melyik nap nem hullott? Csak szombaton nem hullott manna. És van egy figyelemre méltó leírás a Bibliában, Isten azt mondta Mózesnek is, Mózes a népnek, hogy minden nap csak egy napra valót szedjenek, és ne hagyjanak semmit sem másnapra, mert az el fog romlani. Ugyanakkor azt mondta pénteken, hogy dupla annyit szedjetek, és tegyétek el, ami megmaradt holnapra, nem fog elromlani. Isten ilyen egyszerű módon tanította a zsidó népet a manna hullásával a szombat ünneplésre, és most akkor Isten szerint melyik napot kell nekünk ma keresztényeknek megünnepelni? Melyik napot ünnepeltek a pogányok, akik elfogadták Istent? Az ószövetségi időben. Van egy rendhagyó leírás, és csak egyszerűen el szeretném olvasni, és nyomatékosan, hangsúlyozva lássuk meg egy csodálatos dolgot Ésaiás proféta könyvének az 56. részében, a 6.-7. versben. Az idegenek fiait, tehát nem zsidókat, akik az Úrhoz csatlakoznak. Ez katolikus egyház által kiadott Bibliából, a legújabb fordításból hozom, hogy könnyebben érthető legyen, mert ez a szöveg itt sokkal könnyebben érthető. Kihez adták a pogányok magukat? Nem a zsidókhoz, akik az Úrhoz csatlakoztak, hogy szolgáljanak neki, szeressék az ő nevét, és szolgái legyenek, aki megtartja közülük a szombatot, s vigyázz, nehogy megszentségtelenítse azt, és ragaszkodik szövetségemhez azt, mind elvezetem szent hegyemre, és örömmel töltöm el őket házamba az imádság helyén, elfogadom égő és véres áldozataikat oltáromon, mert házam minden nép számára imádság háza lesz. Kedves testvéreim, hála Istennek ezért az igazságért, hogy Jézus Krisztus minden emberért meghalt. És minden embernek biztosította az üdvösséget, a bűnbocsánatot és az örök életet. Azonban a Bibliában Isten csodálatos dolgokat tárt fel a szombat megünneplésével kapcsolatban. A szombat jel Isten és népe között, azonban figyeljük meg, hogy mikor. Ezékiel próféta könyvének a 20. rész 20. verse. És az én szombataimat megszenteljétek, hogy legyenek jegyül én közöttem és ti közöttetek, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek. Mikor lesz közöttünk és Isten között jel a szombat, ha megszenteljük? És kedves testvéreim, olyan csodálatos végig gondolni ezeket a dolgokat, és látni azt, hogy a mi drága jó megváltó Jézus Krisztusunk, amikor emberi testet öltött és itt ért a Földön, akkor maga Jézus Krisztus melyik napot ünnepel? Pénteket, szombatot, vasárnapot, hétfőt, keddet, szerdát vagy csütörtöket? Hogy van megírva a Bibliában? Olvassuk el! Lukács evangélium a 4 rész 16. verse. És miért ne Názáretbe, ahol felneveltetett, és beminne szokása szerint szombatnapon a zsinagógába, és felállt olvasni. Amit nagyon kérlek benneteket, hogy egy szót próbáljunk megjegyezni. Jézus Krisztusnak ez volt a szokása, ez volt a gyakorlata. Nem azt írja a Biblia, hogy Jézus Krisztus véletlenül betévedt szombaton a zsinagógába. És itt szeretnék egy nagyon komoly dolgot hozni. Jézus Krisztustól van tökéletesebb példa, akit kell nekünk keresztényeknek követnünk? Van? Nincs. Mindannyian olyan mértékben vagyunk keresztények, amilyen mértékben követjük Jézus Krisztust. Azonban sokszor az emberek azt mondják, hogy igen, jó, rendben van, de Jézus Krisztus haláláig volt érvényben csak a szombat, és Jézus Krisztus feltámadása utána a szombat helyébe vasárnap került. Hol van ez megírva a Bibliában? Jézus Krisztus Máté evangélium a 24. részében beszél arról, hogyan fog bekövetkezni Jeruzsálem pusztulása. És van egy kijelentés a 20. versben, imádkozzatok, hogy ne télen vagy szombatnapon kelljen menekülnötök. Károli azt mondja, hogy imádkozzatok, hogy a ti futásatok ne télen legyen, és ne szombatnapon. Mikor következett be Jeruzsálem pusztulása? 70-ben, és Jézus Krisztus ezt a kijelentést 30 és 31 között tette. Ami azt jelenti, hogy majdnem 40 évvel jövőbeli eseményről beszél, és Jézus Krisztus azt mondja, hogy imádkozzatok, hogy a ti futásotok ne télen legyen, és ne szombatnapon. Kedves testvéreim, a Jézus Krisztusnak az lett volna a terve, hogy halálával, pontosabban feltámadásával a szombat helyébe a vasárnapot tegye, akkor Jézus azt mondta volna, imádkozzatok, hogy a ti futásotok ne télen legyen, és ne vasárnap. De Jézus nem ezt mondta. És olvastam egy történelmi könyvben, hogy Isten mennyire meghallgatta őskeresztények az ő népének imádságát, mert az a bizonyos menekülési nap az augusztusban volt, és szerdán. És Josephus Flavius és más zsidó történészek is írnak arról, hogy az őskeresztények Jézus Krisztusnak ezen a kijelentésén szinte rajta tartották a kezüket, és ők imádkoztak, és komolyan vették Jézus Krisztusnak ezt a figyelmeztetést, és ezért egyetlen egy keresztény se veszítette az életét Jeruzsálemben. Most zárójelben valamit elmondok. Én nagyon szeretem a történelmet, és jól ismerem Josephus Flaviusnak mind a két könyvét, ami magyar nyelven létezik, és ilyen dolgokat ír a Zsidó háború című könyvében, hogy amikor a rómaiak áttörték a belső falat, és nyomultak a templomhegy felé, akkor így írja, hogy hullahegyeken kellett átmászniuk

Magdaléna. És a többi asszonyok, akik végig kísérték Jézus Krisztus földi életén, ők megünnepelték úgy a szombatot, ahogy azt Jézus Krisztus adta. Apostolokra hivatkozunk, Apostolok cselekedete 13:42. Mikor pedig kimentek Pálról és munkatársáról van szó, a zsidók zsinagógájából, kérik a pogányok, hogy a következő szombaton prédikálják nekik ezeket a beszédeket. Kedves testvéreim, figyeljük csak meg, kik kérték a következő szombaton? A pogányok. És erre mi a válasz? Erre így válaszol a 13. rész 44. versében. A következő szombaton csak nem az egész város összegyűl, hogy hallja az Isten szavát. Azért hoztam ezt a két idézetet egymás után, kedves testvéreim, hogy lássuk meg, hogy Jézus Krisztus tanítványai, Jézus Krisztus mennybe menetele után a pogányokat is arra tanították, hogy szombatot ünnepeljenek. Jogos a kérdésetek. Jó, de hát akkor honnan van a vasárnap? Hogy lehet az, hogy a kereszténység többsége vasárnapot ünnepel, ha a Bibliában ez van megírva? Erre a kérdésre keresünk holnap este a választ. És ugyanolyan tárgyilagosan, amilyen tárgyilagosan ma este foglalkozunk a szombat eredetében, hogy lássuk, mit mond a Bibliában Isten, ugyanolyan tárgyilagosan szeretnék veletek tovább tanulmányozni a Szentírást, és látni azt, hogyan került a vasárnap a szombat helyébe a keresztény egyház történelme során. Azban befejezésül hozok még egy gyönyörű dolgot, számomra megnyugtató, melyik nap lesz az ünnepnap az Újföldön. Így olvassuk Ézsaiás próféta könyvében, a 66. rész 22. és 23. versében. De új egek és új föld, amelyeket én teremtek, megállnak én előttem, szól az Úr, azonképpen megáll a ti magvatok is nevetek. És lesz, hogy hónapról hónapra, és szombatról szombatra eljön minden test engem imádni, szól az Úr. Isten a Szentírásban azt mondja, hogy az új földön is szombat lesz az ünnep. Kedves testvéreim, lehet, hogy meglepő az, amit ma este hallotok tőlem. De én semmi más forrást nem használtam ma este. Kifejezetten azt a Szentírást, amely ti kezetekben is, a ti otthonotokban és az enyémben is meg. Azonban ma este szeretnék egy történetet elmondani. Már említettem azt, hogy 48 évvel ezelőtt feleségemet Pesten találtam meg. Sajnos bekövetkezett az ő életében is, és az én életemben is, hogy az ő szülei is meghaltak, az enyém is. És amikor meghalt anyósom, a feleségemnek egyik nővére, jogtanácsos, jogtudományok doktora, akkor írt egy papírt, azzal nekünk be kellett mennünk a jugoszláv nagykövetségre, beadtuk a papírokat, kiki a magáit, egyik vízumkérelem, másik az, én átadtam ezt a papírt, és mindannyian vártuk. Nem messze voltam a tolóablaktól. És kinyílik a tolóablak, és a hivatalnok szólít egy arab férfit. Angolul beszélnek, megértem, hogy miről van szó. Ő átutazási vízumot kért, mert vonattal akart átmenni Jugoszlávia területén. És egy átutazási vízum $10 került. És azt mondja a hivatalnok a fiatalembernek, odahívta az ablakhoz, azt mondja, ön csak akkor kapja meg az átutazási vízumot, ha hajlandó $100 fizetni a vízumot. És azt mondja angolul, én most nem angolozott, magyarul beszélek. Jó, rendben van, kifizetem a $100. Becsukta a hivatalnok az ablakot, tolóablakot. Elmúlt egy 10-15 perc, megint megnyitja, megint szólítja ugyanazt az embert, és azt mondja, hogy uram, ön akkor kapja meg az átutazási vízumot Jugoszláviának, ha hajlandó $500 fizetni. Azt mondja a fiatalember, semmi probléma, én kifizetem az $500, csak adja meg az átutazási vízumot. Fogta az útlevelet, és azt mondta, hogy tessék itt az útlevél, ha magának megéri $500 fizetni, hogy átutazzon a mi országunkon, akkor ön nem becsületes ember. Itt az útlevél nem kapja meg az átutazási vízumot sem. És akkor értettem meg egy dolgot. Mikor kapjuk meg mi a beutazási vízumot a mennybe? Ha megtartjuk Isten parancsolatait, vagy ha 10-ből megtartunk 9-et. Szeretnénk a mennybe jutni? Tudom, hogy szeretnétek. Én is. És azért vagyok itt, szeretnék segíteni minden embernek. És tudom, hogy ti is azért vagytok itt, mert szeretnétek Isten országának örököse lenni.

0: szívem mélyéből kívánom, hogy Isten segítsen el bennünket először annak a felismerésére, amit ma este tanultunk. És Isten segítsen meg bennünket, hogy hátralevő életünkben úgy éljünk, hogy amikor Jézus Krisztus nem sokára eljön, akkor Isten országának örökösei legyünk. Itt egy vázlatot szeretném befejezésül hozni. Isten a teremtéskor adta a szombatot, Sinei hegyen a 10 parancsolatot, kihirdette írásban, 2 kőtáblán, Ézsaiás próféta, aki körülbelül 700 évvel élt Jézus Krisztus előtt, attól idéztük, hogy a pogányok is, akik Istennek adták magukat, ők is megünnepelték. Jézus Krisztus is megünnepelte, az apostolok is megünnepelték, és az Újföldön is ez lesz az ünnep. Szívem mélyéből kívánom, kövessük mindenben Jézust, hogy ott legyünk, ahol Jézus Krisztus van. Ebben segítsen Isten az ő kegyelméből mindannyiunknak. Amen.
1: A csepnyikisi világ egyetlen szót szólt, a vihar elült. Genezáret tavára béke szállt. Bármit is mondott, még minden teljesült, még minden egyes szó valóra vált. Mert engedett néki a világ egyetemben minden bolygó és minden kis virág, csak egy van, ami dacos, engedetlen az emberi szív, egy csöpnyi kis világ. Pélpoklósokat is vittek hozzá sorra, a gennyesebb behegett septiben, megszállt vagy vak volt, vagy ült a porban, a béna is épp lett egyszerűen. Mert engedett néki a világegyetemben minden bolygó és minden kis virág, csak egy valami dacos, engedetlen az emberi szív, egy csöpnyi kis világ. A bűn poklához ragaszkodó szíved ő sem tisztíthatja meg. Halottakat is vittek hozzá esengve, hívó szavára mind életre kelt. Ha össze is volt Lázár kötözve, újból szabad lett, hű barátra leállt. Mert engedett néki a világegyetemben minden bolygó és minden kis virág, csak egy valami dacos, engedetlen az emberi szív, egy csöpnyi kis világ. A bűnhöz ragaszkodó szívet ő sem szabadíthatja meg, de lecsendesítheti szíved viharát, meggyógyíthatja minden bűntől, ragálytól, csak egyet kér, hogy adja át néki szíved, és megőrzi az örök haláltól. Mert enged néki a világegyetemben minden bolygó és minden kis virág, és csodás varázslat megy végbe szívedben, ha újjá születik e csöpnyi kis világ.
0: Amen. Hálatelt szívvel köszönjük neked, drága jó Istenünk, hogy te gondot viseltél rólunk elfolyt életünkben minden pillanatig. Köszönjük Istenünk ezt az alkalmat és ezt a lehetőséget, hogy itt közösen együtt tanulmányozhattuk a te 10 parancsolatodat, és azt, hogy te hogyan hitelesítetted azt a 10 ígét, amelyet 2 kőtáblára feljegyeztél. Köszönjük, hogy megérthettük a Szentírásból, hogy te Édentől kezdve a 7. napot, a szombatot adtad ünnepnapul az embernek, mindannyiunknak. Segíts meg, hogy a mi irántad való szeretetünket abban fejezzük ki, hogy mindenben tégedet követünk és a te akaratod szerint élünk. Segíts meg bennünket, drága jó Jézusunk, hogy te legyél és te maradjál az örök példakép számunkra, nekünk pedig adjál erőt, hogy mindenben tégedet kövessünk. Ezt kértük, atyánk, te tőled, Jézus Krisztus érdeméért, hallgassál meg kegyelmedből. Amen.
2: Amen.

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, a Száfé. Örvendezzetek Istennek, ami erősségünknek, újjongjatok a Jákób Istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, ami ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób Istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltené.

87. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírus, Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim te benned vannak.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Bátran a jövőbe című adást hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Kedves nézőink, ma is folytatjuk a múlt heti beszélgetésünket. Véget ér a történelem? Hogyan és mikor? Az elmúlt adásunkban beszéltünk arról, hogy hogyan vezeti fel a történelmet, annak mai korszakát egy régi jövendőlés, aminek máról és a jövőről is vannak mondani valói. Tartsanak velünk, ma erről lesz szó. Kedves nézőink, szeretettel köszöntjük Önöket Bátran a jövőbe című adásunkban, a nevem László Varga Zoltán. Köszöntjük mindazokat, akik a Reménység Hangerádió Kolozsvári stúdiának adáskörzetében is hallgatnak bennünket, adásunk rádióváltozatát, Isten hozta Önöket is, kedves rádióhallgatóink. Az elmúlt adásunkban arról beszéltünk, hogy Dániel korában, egy jövendőlésben, egy álomban egészen pontosan, hogyan vetítette előre Isten a történelem hozzájuk képest elkövetkező korszakait. Hogyan mutatta be az akkor megdönthetetlennek hit Babilon végül is bukását, amelyet aztán követett egy megjövendőlt nagyhatalom, a Médo-Perzsa birodalom. Ezt egy másik számunkra sokkal jobban ismert birodalom követte a színpadon, a Nagy Sándor vezette görög birodalom, amely körülbelül 150, közel 200 évig uralta a történelmet, majd utána a színre lépett a római birodalom, de még ha ezek mind antikitásoknak, ókori dolgoknak is tűnnek számunkra, a jelentésük a mai események és a közeljövő szempontjából óriási, mert ezen történelmi előzményeknek a talaján nőtt ki az az Európa, amelyben élünk, és amelynek az eseményeit jelenleg is figyeljük árgus tekintetekkel. A mai beszélgetésünk stúdió vendége Pálffy Miklós lelkész, akit sok szeretettel köszöntök, Isten hozott a stúdióban.
2: Szeretettel köszöntelek én is, és a kedves nézőket is.
1: Örülünk annak, hogy itt vagy a stúdióban. Múlt héten is egy jó beszélgetésben volt részünk, amit nem sikerült befejezni, és megmondom őszintén, hogy nem is terveztük, mert annál sokkal többről van szó, mint amit egy beszélgetésben el lehet mondani. Úgyhogy kinyitjuk együtt a Szentírást a Dániel könyve második fejezetéhez, és innen folytatjuk annak az aranyfonalnak a követését, amelyet Isten helyezett el a történelemben. Beszéltünk arról, ugye, hogy Nabukodonozor király látott egy álmot, de azért, hogy a mai mondani valónkat ne a levegőbe építsük, hanem valami szilárd talajra, megkérlek, hogy egy pár mondatban röviden ismételd át ennek az álomnak a lényegét, jelentését, és azt, hogy mit jelent az álomban látott jövendőlések, hogyan teljesedtek be a történelemben.
2: Nos, a király Istentől egy álmot kapott, amelyben egy különböző fémekből való állóképet látott, aranyfej, ezüst, mell és karok, réz vagy bronz has és oldalak, a lábai vasból voltak, és a lábujjai meg a lábfeje azok részint vas, pedig részint agyag. A királynak Dániel meg is magyarázza az álom jelentését, és itt van a bibliai profécia ABC-je, mert ez egy olyan profécia, amit a Biblia magyaráz meg, nem kell az olvasónak megtalálni a Biblia más fejezetében, könyveiben a magyarázatot rá. Itt az aranyfejjel azonosítja Dániel proféta Nabukodonozor királyt és az ő birodalmát, a babiloni birodalmat, amely Krisztus előtt 605 és 539 között tartott. Azután ugye következik az aranybirodalomnál egy alávaló birodalom, az ezüst birodalom, amelyet a két kéz sugal, ugye, az ezüstből levő két kéz, meg a mellkas, a Méd-Perzsa birodalom, amely 539-től egészen 331-ig uralta ugye a közel-keleti népeket és Kis-Ázsiát. A látomásban az állóképnek a harmadik része, a részből, vagy pontosabban bronzból való has meg oldalak a perzsa birodalmat a görög birodalom váltotta fel, amely a bronz fegyvereket vezette be, és majd a görög birodalmat egy újabb birodalom, a vasbirodalom, ugye a vaslábak, amely terjedelemre is, és de aztán főleg, ami az időtartamát illeti, meghaladja az előtte lévő birodalmakat, a római birodalom, amely ugye 476-ban Krisztus után ér véget, a nyugat-római birodalom, majd aztán a keleti római birodalom sokkal később, ugye 1453-ban, amikor Bizánc elesik röviden. Isten bemutatja az ő népének a világ történelmét, azért, mert Isten gyermekeinek mindig tudniuk kell, hogy Isten mit cselekszik, mi a terve velük, és hogy evel összhangban cselekedjen a keresztény ember.
1: Hát hízelgő lenne erre még csak annyit is mondani, hogy történelem dióhéjban, mert még annál is jobban mák szembe van összesűrítve. Viszont egy néhány dolog innen nagyon fontos és aláhúzandó. Az egyik az, hogy Isten ismeri a jövőt. Egy lépéssel közelebb menve azt látjuk, hogy Isten irányítja az eseményeket, még akkor is, hogyha az ember ebbe az eseményeknek a nagyszerű végkifejlet felé haladó koncertjébe sokszor falcsul bele muzsikál, Isten az események karmestere valahogy mégiscsak visszatereli a dolgokat a végkifejlet irányába, és ami a legmegnyugtatóbb az egészben, és erre szeretnénk eljutni mai beszélgetésünkben az, hogy mi is ebben a folyamatban haladunk az úgynevezett reményteli vagy kívánatos végfele, és az a harmadik nagy tanulság az eddig összefoglaltaknak az, hogy Isten nem csak ismeri és irányítja a jövőt, hanem győzni is fog az események végén. Gyakorlatilag egy folyamat bontakozik ki azokban, amiket elmondtál, ahol a hatalom egyik kézről a másikra kerül, egészen addig, amíg az ember teljesen el nem veszíti az emberiség, az értékeit, a lelki, erkölcsi színvonalát, és ameddig Isten országa át nem veszi ennek a helyét. Már a múlt heti beszélgetésünket is azzal indítottuk, hogy véget ér a történelem, és ma ezzel foglalkozunk tovább. Úgyhogy miután megláttuk azt, hogy honnan jön a történelem, most érkeztünk el abba a szakaszba, hogy meglátjuk valamennyire, hogy hol vagyunk és merre haladunk. Úgyhogy nézzük meg akkor most, hogyan lépett színre a görög birodalmat követően a római birodalom, és milyen jellemzőit említi meg Dániel könyvének, esetleg egy másik látomása, gondolok itt a 7. fejezetre, ami gyakorlatilag részletekkel bővíti ki a 2. fejezetnek a főbb vonalait.
2: Ezt nagyon fontos észrevenni a Bibliában, hogy azok a proféciák, amelyeknek a teljesedése általában hosszú időt ölel fel, általában ezek a proféciák megismétlődnek a Bibliába, és amikor Isten megismétli, noha más szimbólumokat használ fel, de újabb részleteket hoz, amelyek fontosak azok számára, akik foglalkoznak a proféciával, hogy tisztább képet alkossanak azokra a történelmi valóságokról, amelyek majd sok-sok száv, vagy akár 1000 év múlva is bekövetkeznek. Na, így áll a helyzet például József álmaival, mert József az első álma alkalmával, ugye Isten megmutatta neki azt a 11 kévét, nem mondja, hogy hány kéve, csak hogy a testvérei kévéi ugye meghajolnak az ő kévé előtt, itt még nincsenek számok, de aztán majd a következő álmában Isten számokat is mond, hogy a nap, a hold és 11 csillag meghajol ő előtte, innen József nem csak azt tudta, hogy Isten majd egy olyan élethelyzetbe hozza, amikor alárendelt viszonyban lesznek a testvérei ővel szemben, hanem azt is elmondja, hogy 11 testvér lesz alárendelt viszonyban vele, habár akkor, amikor látja ezeket a számokat, csupán csak 10 fiú testvére volt Józsefnek. Tehát amikor megismétli Isten a proféciát, újabb részleteket hoz. Pontosan így van a szituáció a Dániel könyvében található proféciával kapcsolatban, tehát a négy világbirodalmat Isten megjövendőli, ugye, az állókép formájába. Azt is megjövendőli, hogy a negyedik birodalomnak lesz egy nyúlványa, amelyben folytatódni fog az a vaselem. De aztán a Dániel könyve 7. fejezetében Isten újra hozza ezt a négy birodalmat, és a négy birodalomban, ugye itt nem az állókép négy féme szimbólumában vannak megemlítve ezek a világbirodalmak, hanem itt négy fenevad segítségével vannak bemutatva ezek a világbirodalmak. És innen szeretném olvasni azt a leírást, ami a negyedik fenevadat szemlélteti, ami a párhuzama ugye a vaslábaknak, a római birodalomnak. Olvasom itt a hetedik fejezet, hetedik versétől. Ezek után láttam éjszakai látásokban is, íme egy negyedik állat, rettenetes és iszonyú és rendkívül erős, nagy vasfogai halának falt és zúzott és a maradékot lábaival összetaposta, és ez különbözik mindazoktól az állatoktól, amelyek előtte valának, és 10 szarva vala néki. Nos, a profécia megismétli, ugye, a történelmi valóságot, de újabb részleteket hoz, amiket eddig nem láttunk. Nem csak vasfogai vannak ennek a negyedik fenevadnak, ami Rómát szimbolizálja, hanem ráadásul azt mondja, hogy különböző az előtte lévő fenevadaktól, azaz birodalmaktól. Hogyha a történelembe tekintünk, akkor tényleg a Rómát tanulmányozzuk, akkor Róma sok mindenben különbözött az előtte lévő birodalmaktól. Elsősorban a római birodalomnak 3 szakasza van, 3 szakasz különböztetünk meg, van a római királyság, aztán a 6. századtól van a római köztársaság, amely teljesen új államforma, sehol nem sikerült egy ilyen államot létrehozni.
1: Ilyen léptékben semmiképpen nem találunk rá a precedenst.
2: Próbálkoztak a görögök egy kicsit a demokráciával, de az nem volt az, amit a rómaiak létrehoztak. Római törvény, ugye? Római törvénynek a fennhatósága, és hogy legalábbis elméletileg mindenki egyenlő a törvény előtt. Látjuk azt is, hogy például, amikor római polgárról van szó, a római polgárnak a jogai tiszteletben kellett tartani, ott van például a pálapostól.
1: Hivatkozik is erre, és nem egyszer ez mentette meg az életét.
2: Igen, soha ezelőtt, se a Bibliában, se máshol nem találunk ilyet, hogy valaki azért, mert polgár, őt a törvény különös módon védi, de a rómaiak létrehoznak az előttük lévő időkben ugye szerepet kapó birodalmakhoz viszonyítva egy teljesen másfajta birodalmat, a római köztársaság, és akkor később pedig a római császárság, vagy a római birodalom, ugye Julius császártól egészen Romulus Augustulus császárig, amelyik az utolsó császár volt. De különbözött nem csak ugye a politikában, meg az állam szerkezetben, hanem különbözött a kultúrában, különbözött a szórakozásban, ugye a római ember szerette a vérontást.
1: Mondjuk így az intenzív szórakozásokat.
2: Igen, igen, sehol azelőtt nem találunk a történelemben ilyen szórakozási módot, ahol az emberek a vérontásnak lennének, ugye ezt nem csak szemtanúi, hanem azon szórakoznának. A rómaiak pedig ezt csinálták a színházba, amikor elmentek, ugye nekik ez volt ami szórakozást jelentett, és ez volt a természetes, hogy vérontást lássanak, de különbözik a római birodalom abban is, hogy egy olyan rendszert hoz létre, amit ő exportál, mert a római tartományok, amelyeket meghódítanak, azok ott a római törvény kezd. Tehát nem vazalusi minőségben vannak a viszonyok, hanem az a római államnak részévé válik, amit meghódítanak. Róma bekebelezi mindazokat, amik előtte voltak, maga alá gyűri őket, és mindenhatóként uralkodik a világ felett, és ráadásul ezt sikeresen is teszi.
1: Úgyhogy ez is egy kicsit részletezi számunkra mindazt, amit mondjuk így tömören lehet, hogy talán első pillantásra túlságosan is tömören a vas jelképez. Ugye a vasnak az ereje tükröződik a durvaságban, a szórakozásban, a kultúrában, és amikor a római szórakozásokról hallgattalak, eszembe jutottak a mai modern akciófilmek és egyéb produkciók, amiknek a szellemisége, a hangulata hasonló, csak sokat fejlődött közben a technika. Ugye a vas jelképezi a hadseregnek az erejét, a fegyelmezettségét, a jogot, és ami érdekes az, hogy az eddig felsorolt birodalmaktól, mindegyiktől örököltünk valamit, hát a rómaiaktól legalább a jogot, de azt mondják, hogy a modern hadviselés, a hadsereg adminisztráció szervezése is nagyon nagy mértékben a római jaktól örökölt alapokon épült fel egészen a mai korig. Úgyhogy itt állunk egy római birodalom előtt, amelyik az összes birodalomhoz képest a legtartósabb volt, még akkor is, hogyha a rövidebbik életű nyugat-római birodalmat vesszük, ugye, mert a babiloni birodalom az még egy évszázadot se bírt, aki bő 70 év után vége lett. Utána következtek a médo-perzsák, az már közel két évszázadot kibírták, sőt még többet. Utána ott voltak a görögök, akik 101 néhány évig, 160-170 évig tartott az ő korszakuk, de jöttek a rómaiak. És hogyha csak a nyugat-római birodalmat veszünk, akkor is beszélhetünk kb. 600 évről. Ha pedig a kelet-rómait, akkor pedig sokkal többről, akkor már majdnem 1000 évvel többről is. A kérdés az volna, hogy milyen változásokat figyelhetünk meg a római birodalom életében, főleg lelki, vallási szempontból. Gondolok arra, hogy milyen volt a hozzáállásuk a rómaiaknak különböző vallásokhoz. Gondolok arra, hogy mit jelentett, amikor a római birodalomban megjelent a kereszténység, és ez milyen későbbi folyamatokat indított el. Ezekre mind szükség van ahhoz, hogy megértsük, hogy Európa jelenleg miért néz ki úgy, ahogy kinéz, úgy politikai, mint vallási szempontból.
2: Nos, én a proféciából indulnék ki, ahol a profécia sugallja, hogy lesz valamilyen változás ebben a negyedik birodalomban. És még mielőtt olvasnám az ígét innen a Dániel könyve második fejezetéből, a 40. verstől fogom olvasni, mert visszamegyünk ide a negyedik birodalomhoz. Bejegyezném azt, hogy a profécia nem beszél ötödik birodalomról. Ez egy nagyon fontos információ, nagyon fontos észrevétel, hogy ami ezután következik, és nem kevés információ következik ezután, mert a négy világbirodalomnak egy-két verset szán, ugye, a profécia, ami ennek a nyúlványnak van számva, ugye a vas birodalom nyúlványának van számva, a lábfejek meg a lábujjak, nem kevesebb van száma, lehet éppen több, és ha idehozzuk a Dániel könyve 7. fejezetének párhuzamát, ott is látjuk, hogy a negyedik birodalomnak, a negyedik fenevadnak van egy nyúlványa, és arról beszél többet a profécia, tehát azt jelenti, hogy ami a római birodalom bukása után következik, annak rendkívüli fontossága van, ami az üttörténelmet illeti, az Isten munkáját illeti.
1: Te Dániel könyve 7. fejezetének csak egy nagyon rövid lábjegyzeteként azt említeném meg, remélem, hogy egyszer erre még visszatérhetünk részletesebben, hogy ott egy nagyon érdekes része az egész esemény sorozatnak az, hogy elkezdődik ugye azok a különböző állatok, amelyek az itt említett, a Dániel könyve második fejezetében említett birodalmakat ugyanebben a sorrendben, és persze a történelmi kronológiának megfelelő sorrendben mutatják be. És ami érdekes, és ezt szerettem hozzátenni a mondottakhoz, az, hogy ez a földi küzdelem végül beletorkollik a jó és a gonosz küzdelmébe, Isten és az ő ellenlábasai küzdelmébe, és ezt a 7. fejezet leírja, mert ez a 4. hatalom, ez egy olyan küzdelembe bonyolódik bele, amiben aztán bizonyos szempontból szembe kerül magával Istennel. De ez egy második történet.
2: Igen, és hogyha már említettük ezeket a párhuzamokat. A Dániel könyve 8. fejezetében egy újabb párhuzam van, amely újabb információkat hoz, és a 8. fejezetből azt is tudjuk, hogy ez a Róma, ez a vas Róma, amely tör és zúz, ez nem csak a viszintesen a más birodalmakkal kerül konfliktusba, és az emberi ugye az ember életébe, tehát nem csak a lét viszintes zónáján marad, hanem függőlegesen is ugye a mennyei fejedelemség ellen is lázad. Ugye? Tehát itt már arról van szó, hogy ami az Isten gyermekeit illeti, ugye a kereszténységet illeti, Rómának szerepe van ebben. Na most visszatérek ide, tehát ne felejtjük, hogy nincsen ötödik birodalom, hanem ami a negyedik birodalom után következik, az egy nyúlványa annak, ami addig is volt, és olvasom itt a 40. verstől kezdődően, a negyedik birodalom pedig erős lesz, mint a vas, mert miként a vas széttör és összezúz mindent, bizony, mint a vas pusztít, mint amazokat szétzúzza és elpusztítja, hogy pedig lábakat és ujjakat részint cseréből, részint vasból valónak láttál, a birodalom kétfelé oszol, de lesz benne a vasnak erejéből, amint láttad, hogy a vas elegy volt az agyak cseréppel, és hogy a lábai ujjai részint vas, részint cserép, ez a birodalom részint erős, részint pedig törékeny lesz, hogy pedig a vasat elegyülve láttál agyak cseréppel, azok emberi mag által vegyülnek össze, de egymással nem egyesülnek, mint hogy a vas sem egyesül a cseréppel. Nos, ez egy nagyon érdekes dolog, elsősorban azért, mert a vas és az agyak közötti ötvözet nem természetes. Nem valósítható meg amúgy, és ha mondjuk valaki megpróbálná valamilyen mesterséges módon ugye egybeformálni az agyagot és a vasat, az egy nagyon törékeny ötvözet lenne.
1: Hát alkalmam volt szakemberekkel beszélgetni egy teljesen más kontextusban, olyan szakemberekkel, akik fémiparban dolgoznak. Hát például a különböző ilyen nagyobb ipari csapok, csövek, vagy egyéb fémalkatrészeknek az öntésénél bizonyos fajta homokot, agyagot használnak öntő formának, éppen azért, mert a kettő, a vas és az agyag nem keveredik össze, hogy tudják könnyen elválasztani.
2: Igen, tehát ami ezután következik, a Római Birodalom bukása után, nem egy újabb birodalom, hanem egy olyan államforma, egy olyan társadalom, amelyben megmarad valami abból, ami Rómában volt. A vasnak az ereje, az az erőszakosság, az a hatalomvágy, a hatalom gyakorlása, a hódítások, a vérontás, tehát ezek megmaradnak benne, viszont egy újabb anyag lesz az összetevője ennek a társadalomnak, vagy ennek a hatalomnak, ami következik Róma után, ami nem tartozik a fémek csoportjába. Tehát az agyagot nem lehet úgy interpretálni ebben a profécia magyarázatban, mint egy újabb politikai vagy katonai hatalmat. Hanem az agyag az egy másfajta, mivel valamilyen államformát vagy államszerkezetben
1: nevezzük található. Nevezzük hézakpótlónak.
2: Úgy is lehetne nevezni, lehet, hogy nagyon találó ez a kifejezés, mert egy bizonyos hatalmi hézakban, egy hatalmi üregben jelenik meg ez az agyag, és
1: elfoglalja, de nem tudja kitölteni.
2: Igen, elfoglalja, de nem tudja kitölteni. Mégis valamilyen formában, ugye az állam szerkezetében, a társadalomban is, és az állam felépítésében is szerepet kap, de nem fém. Tehát más természetű hatalom kell, hogy legyen. Az egyik dolog, amit megjegyeznék, a másik dolog, amit erről a nyúlványról, agyag, fém, agyag, vas nyúlványról meg kell jegyezni, az, hogy a fémek, azok az agyaghoz viszonyítva erősek, kemények, viszont a fémeket mind a földből, a fémek mind a földből származnak. Tehát az agyag ebből a szempontból a fémeknek az anyja, vagy a fémeknek a forrása, ahonnan a fémeket ugye kibányásszák, az a földből van, az agyagból vannak ugye a fémek, az érc onnan származik. Na most, mi történik? Krisztus után 476-ban megbukik a nyugati római birodalom, és kialakul egy hatalmi üreg. Ebben a hatalmi üregben ugye a vándor népek sorjában meghódítják Rómát. Egyik a másik után meghódítják, kirabolják Rómát, tovább vándorolnak, vagy egy másik vándornép pusztítja el őket, és Krisztus után 538-ban Rómát a kelet-római hadsereg szabadítja fel az akkori vándornép elnyomó igája alól, és itt egy hatalmi üregben, tehát a nyugaton nincsen tekintélyes valaki, se politikai szempontból, semmilyen szempontból, akire azok a népek, akik ide vándorolnak, hallgatnának.
1: Hát és... itt esetleg annyit még szerényen hozzátennék, hogy valamivel korábban a 4. század elején, a 300-as évek elején, Nagy Konstantinus idején Róma keresztény vallást felvette, ez államvallás lett, és ezzel nagyon sok minden megváltozott a társadalomban, a társadalom vallási életében, és sajnos nem kellene így legyen, de a politikában is nagyon sok minden megváltozott, mert ugye a különböző katonai és egyéb politikai szövetségek, szerződések éppen ennek az árnyékában születtek meg, és másokat pedig a kereszténységre való áttérés miatt rúgtak fel. Így indult el ez folyamat. És amit mondtál a 538-tól, ott még az az érdekes, hogy azért kellett a kelet-rómaiaknak bejönni Európába, és nyugat-román úgymond segíteni, mert habár a nyugat-római birodalom összeomlott, de a konstantinápolyi vezetésnek még sokáig, közel 1000 évig az volt az álma, hogy az elpusztult nyugat-római birodalmat sikerül feltámasztani.
2: Igen, és ez keresztény vonalon történik, de visszatérnek ide erre a hatalmi üregre, ami létrejött, ugye, mert a római szenátus ugye megbukott, a római császárt Odoaker lemondatta, és száműzte.
1: Hát, fiatal, 10 éves volt, vagy talán igen, még annyi se.
2: Igen. Tehát politikai szempontból Európában zűrzavar alakult ki. Vándornépek egyik a másikat követvén végig rabolták a néhai római birodalomnak a területét, és ebben az űrzavarban már létezett egy hang, létezett egy tekintélyes hang, amelyre egyre többen hallgattak. Na most ezt a tekintélyt, ezt már, ahogy már említetted, a 4. század elején Nagy Konstantin császár adott ennek a hangnak tekintélyt. Amikor 313-ban elkezdődött egy folyamat a római birodalomban, amikor a kereszténység 313-ban szabadságot kapott. Beszüntették a keresztény ellenes üldözéseket, és ugye megtiltották azokat az eljárásokat, amelyeknek a során ugye a keresztényeknek a vagyonát elkobozták, börtönbe zárták őket, házukat elvették. Tehát mostantól fogva, 313-tól fogva a keresztény szabad vallássá vált. Csak hogy ebben nem volt semmi rossz. Viszont Nagy Konstantin császár babonásan ragaszkodott a kereszténységhez. Ő valószínű, hogy meg volt győződve, amellett, hogy egy nagyon jó politikus is volt, meg volt győződve, hogy a keresztények istene valamilyen úton, módon segített rajta. Innen van a csata, ugye, a Milvianus hídi csata, amikor Nagy Konstantin császár legyőzte a riválisát, és attól fogva egyedül uralkodóvá vált a római birodalomban, megszűnt a polgárháború, és ebben az Isten segítségét, Krisztus segítségét látta, ettől fogva kezdte aztán a keresztény szimbólumokat ráveretni a római katonák fegyvereire.
1: Ugye volt az a bizonyos mondat, hogy ezzel a jellel győzni fogsz.
2: Igen, és lassacskán a keresztények ugye az üldözött vallásból szabad vallássá váltak, de nem csak, hogy szabad vallássá váltak, hanem lassacskán államvallássá váltak. A birodalom tehát császári jövedelmet jutatott az egyháznak, a kereszténységnek, ebben a korban kezdenek épülni a nagy keresztény bazilikák, ugye, amelyeket Nagy Konstantin császár, vagy az édesanyja építetnek császári jövedelemből, és ráadásul ebben az időben válnak a keresztény klérus tagjai, keresztény papság válik, állami hivatalnokokká válnak, és állami pénzből kapnak fizetést. Tehát lassan-lassan az üldözött egyházból néhány évtized alatt államegyház válik belőle. Tekintélyre tesz szert, olykor az egyház főtt valamilyen papot kérdez meg, maga Nagy Konstantin császár is állítólag az ütközetek idején Nagy Konstantin császárnak volt egy sátra, ahova meditációra járt a sátorba, ott keresztény papok társaságában olykor látomásokat kapott. De most, ami történik, az nagyon idegenszerű a Bibliától. Sehol a Biblia nem bátorítja a keresztényt arra, hogy valamilyen államformában vegyen részt, sőt, Jézus azt mondja, hogy adjátok meg az Istennek, ami az Isten, adjátok meg a császárnak, ami a császárét. Jézus Krisztus külön választja a két entitást, a vallást és az államot. Itt pedig azt látjuk, hogy ennek a fordítottja történik, hogy az állam és az egyház között jön létre egy ötvözet, hogy az állami intézményekbe, állami hivatalnokként szerepelnek, ugye már a római társadalomban a 4. századtól olyanok, akiknek nem kellett volna közük legyen a világhoz ebben az értelemben, nem kellett volna hatalmat gyakorolniuk a világ felett.
1: És nem beszélve arról, hogy például a kereszténység, mint vallás, az egy kritérium, egy elvárás volt az állami hivatalnokokhoz. Tehát ilyen, aki nem volt keresztény vallású, deklaráltan, azt nem foglalhatott el jelentős pozíciókat, és ennek aztán megvolt a hátulütője, és mert akinek annyira kellett a pozíció, az végül aztán hajlandó volt bármilyen vallást felvenni, meggyőződés nélkül csak, hogy a pozíciót megkaphassa.
2: És így történt az Európába bevándorló népek kereszténységre való megtérítése. Uh-huh. Ott nincsen szó igazi megtérésről, bűnvallomásról, bűnbánatról. A Jézus Krisztus kereszténél való szívünk összetöretéséről, hanem egyszerűen mint egy államvallást vették fel Európába bevándorló népek ezt az új vallást. És ebben a hatalmi üregben ugye kap szerepet a vallás, és ez az az agyag ebben az ötvözetben, amely aztán később szinte azt mondhatni, hogy a mai napig mint hatalom, mint az állam szerkezetben valamilyen formában résztvevő és hatalmat gyakorló elem ott van.
1: Itt mielőtt a látomás utolsó és meggyőződésem szerint legfontosabb elemére rátérnénk, jó volna egy összegezni pár dolgot abból, amit elmondtunk, mert nagyon sok mindent elmondtunk, és még többet kellene ahhoz, hogy érthetőbb, átláthatóbb legyen az egész, de már ez is elég az, hogy legyen egy képünk. Tehát Isten megmutatta a történelmet Nabukodonozor királynak, ami a Dánielen keresztül közvetített magyarázat alapján nagyjából azt jelenti, hogy Isten vezeti az eseményeket. Ugye volt a babiloni virágbirodalom, amelyet követett a Médo-Perzsa, majd a görög és a római. És a bizonyos történelmi mérföldköveket is röviden megjelöltük a múlt héten, meg a mai beszélgetésben, de itt többről van szó, mert legalább két szakasz még benne van, az ötödikről beszéltél, tehát történelmi szakasz, ha bár nem birodalom, de itt a vas már, mint Róma, mint birodalom már nem létezik, de a befolyása nagyon jelentős, és hogy mi lett a Róma helyén, hát az nem nehéz megválaszolni egy legegyszerűbb embernek, se nézzen rá a térképre. Ott van a mai modern Európa, nyugat-római birodalomról beszélünk, amelyben ott van az a néhány tucatnyi ország, akiket ismerünk, és ezeknek is a száma sokkal kisebb volt. Ha visszamegyünk a középkor elejére, akkor talán még az egy tucatnál is kevesebb volt az igazi nagy hatalom, ha bár volt rengeteg kis nemesség, királyság, minden, ilyen városállamok akár, de az igazán nagy befolyásos államok száma valahol 10 körül lehetett. És a másik dolog pedig az, hogy amit elmondtál, azt nagyon fontos, mert később, mikor visszatérünk még ezekre a témákra, ezt erre még építeni szeretnék, az, hogy a úgynevezett Római Birodalom utód államaival egy időben megjelent egy vallási hatalom is, és ez a vallási hatalom, illetve a polgári hatalom gyakran udvaroltak egymás kegyeiért, mert a vallási hatalomnak megvolt a lelki befolyása, mint eszköz, az államnak pedig az államhatalom, a törvény ereje, és amikor melyiknek a saját fegyvere nem volt elegendő, akkor kölcsönvette a másikét.
2: Annyira, hogy a középkorban egymásra támaszkodtak, egymás nélkül nem tudtak meglenni, ez a részint vas, részint cserép, lábfejek és lábujjak, ez a mai Európa, pontosan középkori Európa, ahol ugye az agyagból származnak a fémek, a vallási hatalom nyújtja a koronát, és a koronával a királyi jogot Európa királyainak, Európa királyai pedig védelmükbe veszik az egyházat, és végrehajtják az egyháznak akár, amikor valakit halálra ítéltek, nem az egyház végeztek, nem az
1: egyházi
2: állam,
1: rendeleteket.
2: Az egyházi rendeleteket, és akkor így kölcsönösen kézkezet mosott, ugye Nagy Károlyt Krisztustán 800 karácsonyában koronázta a pápa Európa királyává, és ő cserében pedig megvédte az ellenségeitől a pápát. Ez így ment egész végig.
1: Úgyhogy, ami még ma is időnként megjelenik, még akár helyi, vagy kisebb tételbíró politikai mozgásokban is, ma sem ritkaság számban menő az, hogy az egyházak és a politika keresik egymás segítségét.
2: Ami és ez egy tiltott viszony a Biblia
1: szempontjából. És hogyha nem csak a tiltást nézzük, hanem az ilyenek viszonyoknak a gyümölcseit, azokban egyszerűen csak maradjunk annyiban, hogy több a kár, mint a haszon. Viszont annyit még le kell szögeznünk, mert most egy nagyon fontos ponthoz érkezünk el, hogy így jutunk el az úgynevezett több kis országból álló, úgynevezett keresztény Európáig. Mert gyakorlatilag úgy az ismertető elek alapján, mint hogy az idő halad előre, ugye, mert itt tartunk már a középkor vége fele, modern korban, gyakorlatilag az államkép által bemutatott történelmi folyamatokban a mai nap, a mi időnk az itt van a vas és az agyag korszakában. És erre még visszatérünk, hanem a fontos kérdés különösen fontos, ami nélkül ezt az adást szerintem nem is lenne becsületes vagy korrekt befejezni, az a következő, mi az, ami a látomás szerint a történelemben, mint esemény, követi ezeket a dolgokat.
2: A Dániel könyve második fejezetének 44. versében következik a látomásnak a záró része, olvasom az ígét, és azoknak a királyoknak az idejében, melyik királyoknak? Hát a 10. Hát
1: a vas és az agyag korszak. Igen. Tehát a mai modern
2: Európa. Hát is mondja, hogy 10 lábúja volt, de sugallja azt, hogy itt több lábújról van szó. Különben a 7. fejezetben való profécia megismétli ezeket a
1: birodalmakat,
2: és ott 10 szarvról van szó. Azt mondja, hogy ezeknek a királyoknak az idejében én meg vagyok győződve, hogy mi ennek a történelmi korszaknak a végén élünk. Amikor Európát már sokféleképpen próbálták egyé kovácsolni, nem lehetett egyé kovácsolni, mindig széthullóban van, és megint újra egy újabb próbálkozásra próbálják egyé kovácsolni, és megint széthullóban van. Csak a Brexitet, hogyha megemlítjük, és azóta még volt egyéb exit ötlet és gondolat.
1: Kísérlet.
2: Volt. Hát ez mindig így van, mindig van egy
1: nem
2: ilyen.
1: Beszélve arról, hogy a mai modern Európában, és ebből most nem szeretnék most konkrét példákra kitérni, de talán tegnap vagy ma is ennek egy újabb fejleményét olvastam, hogy meglepően gyorsan és olyan országokban az ember erre nem számított volna, előre tört a szélső jobb oldal.
2: Igen, és ez mind ilyen exit hangulatú.
1: Igen.
2: Igen.
1: Folytassuk.
2: Igen. Még annyit jegyeznék meg, hogy ez az agyakomponens ennek az Európának, tehát a vallásos összetevője, mint hatalmi törekvés, vagy mint hatalmi összetevője, mindvégig megmarad. Jó, szóval ezeknek a királyoknak az idejében támaszt az egek istene birodalmat, mely soha örökké meg nem romol. És ez a birodalom másrépre nem száll át, hanem szétzúzza és elrontja mindazokat a birodalmakat, maga pedig megáll örökké. Mint hogy láttad, hogy a hegyről kő szakad le valak kéz érintése nélkül, és szétzúzza a vasat, rezet, cserepet, ezüstöt és aranyat, a nagyisten azt jelentette meg a királynak, ami majd ezután lészen, és igaz az álom, és bizonyos annak értelme. Nos, a profécia ezzel a kővel fejeződik be, amely pontot tesz a történelemre, hogy milyen módon történik ennek az utolsó eseménynek a kibontakozása, a Biblia erről beszél máshol is. Ami a követ illeti, a Biblia beszél róla, hogy kicsoda is ez a kő. Jézus Krisztus egy alkalommal, a Máté Evangélium a 16. fejezetében beszél arról, hogy az ő országát felépíti valamire. A Máté Evangélium a 16. fejezetében, olvasom a Szentírást, a 18. versben azt mondja Jézus Krisztus, hogy de én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszent egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta a diadalmat. Az imént Dániel könyve második fejezetéről azt olvassuk, hogy amikor az Isten országa egy kőformájában eljő, akkor többé a hatalom nem száll senki másra. Hát én itt látok már egy párhuzamot, hogy van egy kő, Dániel második fejezetébe, van egy kő, Máté evangélium a 16. fejezetébe. Mind a két helyen ez a kő megáll örökre. Nem fogja semmi egyéb hatalom felváltani. Na most a kereszténységnek egy felekezete, a legnagyobb felekezete azt tartja erről a kőről, hogy ez nem más, mint Péter. Na most Péter lett volna az a kő, amely összezúzza ezt az egész építményt, amit a világ felépített, a világbirodalmakat, meg a mai hatalmakat, amelyek ma vannak a Földön, biztos nem. Péter apostol lenne talán a leghivatottabb elmondani, hogy ki lehet ez a kő, vagy mi lehet ez a kő, mert ugye Jézus, amikor kijelentette ezt a dolgot, akkor Péterrel folytatott párbeszédet, Péterhez és a tanítványokhoz fordulva mondja, hogy ugye erre a kőre fogom felépíteni az én anyaszent egyházamat. Nagyon sokan félreértették ezt, és azt gondolták, hogy ez a kő, ez nem más, mint a katolikus egyház. Pontosabban a pápa. Na de Péter, aki talán, hát ő csak ott volt, csak hallotta, ő csak jobban értette, mint a többiek.
1: Részt vett a beszélgetésben.
2: Igen, Péter első levele, második fejezetében ezt olvassuk, hogy akikhez járulván, pillanat, igen, akihez járulván, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott becses kőhöz. Ti magatok is, mint élőkével képíjetek lelkiháza, szent papsága, hogy lelki áldozatok a áldozatok, amelyek kedvesek Istennek, a Jézus Krisztus által. És a 6. vers, azért van meg az írásban, ímé szeglet követ teszek Sionban, amely kiválasztatott becses, és aki hisz abban, meg nem szégyenül. Ki ez a szegletkő, akit oda helyezette Isten?
1: Hát ez már a Zsoltárokban is előfordul, és onnan idéz Péter apostol.
2: Onnan idéz Péter apostol, ez nem más, mint Jézus Krisztus. Erről a körül még Jézus Krisztus is beszél, Máté Evangélium a 21. fejezetében azt mondja, hogy aki erre a kőre ráesik, ugye, és akire ráesik a kő, két szituáció van, nem tudom, hogyha van idő még erről beszélni. A lényeg az, hogy Jézus Krisztus a kő, és az ő országának az eljövetele, ami megállítja a földünk véres, gyászos, fájdalmas történetét emberi kéz érintése nélkül.
1: És ott van még egy ismertető a kőnek, pontosabban a kő által jelzett országnak vagy birodalomnak, az, hogy az megáll örökké. És ha megnézzük a Dániel könyve 3., 4. fejezetében, és később a Biblia végén a Jelenések könyvében is, szó van egy ilyen királyságról, és mindegyik alkalommal arról van szó, amit Isten fog elhozni, tehát más örök birodalom nem volt, és nem is lehet.
2: Igen. Lehet, hogy feltődne ez a kérdés, hogy miért nem mehetne a világ történelme tovább? Miért avatkozik be az Isten ebbe?
1: Hát van ennek egy elég bonyolult okfejtést igénylő válasza, de én úgy gondolom, hogy a földi politikával, történelemmel, amiről beszélgettünk már második adása, párhuzamosan erre utaltunk, van egy küzdelem a jó és a gonosz között, aminek Isten a végére szeretne pontot tenni. És gondolom, hogy ezért.
2: Igen, és arra is gondolok, hogy előbb vagy utóbb azok a birodalmak, azok a politikai, vallásos, hatalmi rendszerek, amelyeket emberek építenek ki, és amelyeket általában e föld, ugye, ahogy Jézus Krisztus fogalmaz, hogy jön-e földnek fejedelme, világnak fejedelme, ugye, az emberek építenek ki, de a gonosz ihletésére ezek nem állhatnak meg. A gonosz is eljut egy olyan pontra, amikor megérik a gonoszság a földön. És a gonoszságnak, amikor megérik, ennek önpusztító hatalma van. Isten közbelép akkor, amikor már minden amúgy is elpusztulna, és megváltja, kiszabadítja az ő gyermekeit erre a földről. Úgyhogy ennek a kőnek az eljövetele, ez evangélium az Isten gyermekei számára, mert azért jön ez a kő, nem azért, hogy pusztítson és zúzzon, hanem egyszerűen, hogy kiszabadítsa azokat, akik ott lettek, ugye az események forgatagában, ott tartja őket, ugye, a földön az élet, Isten eljön, hogy kiszabadítsa őket onnan, és megváltsa őket.
1: Hát sajnos az idő nagyon gyorsan pereg, úgyhogy egy nagyon rövid összegzés után még egy utolsó rövid kérdése telik. Tehát végig figyelhettük azt, hogyan Isten előre vetíti a történelem folyását, az ókor, a középkoronát, elvezet a modernnek tartott Európa kialakulásáig, és látjuk azt, hogy hogyan vezettek el ezek a történelmi lépések Európa földrajzi, politikai, vallási jellegének a kialakulásához, amit most látunk, és gyakorlatilag ezen a ponton magunkra találunk az időnek ebben a folyásában. Ott vagyunk benne mi is, ez a mi időnk, és hogyha megnézzük a szakaszokat, ennek meglehetősen a vége fele állunk, és ebben az egész folyamatban, ahogy az előbb mondtad, az utolsó jelentőségteljes lépés, amiről beszél a jövendőlés, az Úr Jézus Krisztus visszatérése. Ezért merészelem itt az elmondottak alapján levonni azt a következtetést, hogy a történelemnek az Úr Jézus Krisztus visszajövetelét megelőző szakaszában élünk. Ezzel kapcsolatban egyetlen egy rövid kérdés, amire utaltam az előbb, két, maximum három percben próbálunk válaszolni rá. Hogyan érkezik el Jézus Krisztus országa, a dicsőség országa? Gondolok itt, mint eseményre, mert ugye a kő ezt jelképezi.
2: Hát úgy, ahogy egy királynak be kell jelentkezni.
1: Ahogy illik.
2: Ahogy illik. Érdekes az, hogy olyan erőteljes lesz Jézus Krisztus második eljövetele, hogy maga Jézus mondja, hogy nincs itt szükség semmilyen emberi
1: beavatkozásra.
2: Nem csak beavatkozásra, hanem általában, amikor király jön, akkor általában azt meg szokták hirdetni, hogy imhol jön a király, és kidobolják, hogy régen volt, meg készülnek rá, stb. Természetesen a kereszténynek is készülnie kell rá, de amikor maga az esemény megtörténik, annyira erőteljes lesz, hogy az ég hírnökei, égi hírnökök mennyei trombitával, mennyei zenekarral, mennyei kórussal belépnek a föld menetébe, az atmoszférába, az egész föld megvilágosodik, mindenki szemtanul, akik élnek majd akkor a földön, szemtanúja lesz ennek az eseménynek, sőt, Jézus figyelmeztet is minket, hogy ha emberek tudósítanak róla, hogy imhol van, és megjött, vagy odajött, és akkor ne hallgassunk rá emberi hírnökökre, hanem akkor, amikor tényleg megtörténik az igazi eljövetel, akkor ez mennyei király dicsőségében fog megtörténni, hogy nem szükséges, nem is lesz lehetséges ezt majd közvetíteni valahol, hanem az emberek mindenki látni olyan világos, egyértelmű, látható és hallható lesz.
1: Hát gondolom, hogy erre is még visszatérünk. A lényeg az, hogy ahogy voltak ezek a történelmi események, amelyek határkőként elválasztották a történelmi korszakokat, ugyanúgy egy szemmel látható, reális esemény fogja majd jelezni a föld történelmének a végét. Úgyhogy most így két adás végén elmondhatjuk, hogy véget ér a történelem? Igen, határozottan a Szentírásnak ez az elmondása megmutatja, hogy hogyan. nem egy megsemmisülésben, egy katasztrófában, hanem az Úr Jézus visszatérésében, és hogy mikor, Jézus azt mondja, sem a napot, sem az órát nem tudjátok, de történelmi távlatból tekintve az egészet, azt elmondhatjuk túlzás, és mondjam úgy nagy képűség nélkül, hogy nagyon rövid időn belül az emberiség történelme eléri a zsákutca végét. Segítsen a Jóisten bennünket, hogy ezt megértsük, elfogadjuk. Bizonyára a hallgatóink és nézőink rengeteg olyan dolgot hallottak, ami elgondolkoztatja őket, és ez rendjén van így, mert olyan időket élünk, amelyeken megéri elgondolkozni. És remélem, hogy lesz majd még időnk, alkalmunk a jövőben visszatérni az Úr Jézus eljövetelének eseményére is. Addig is hálásan megköszönjük részvételedet, sok áldást kívánunk a munkára, amelyet végzel.
2: Köszönöm szépen!
1: Kedves nézőink, ha esetleg azon gondolkoznak, hogy miért tartott két adás idáig, hogy megválaszoljuk ezt a kérdést, valószínűleg azért, mert egy ilyen horderejű eseményre, hogy véget ér a történelem és hogyan, nem lehet egy igennel vagy egy nemmel válaszolni. A válasz mégis az, hogy igen, és az, hogy Jézus Krisztus eljövetelével, és az, hogy hamarosan. De hogy miért, azt a mai és az előző beszélgetésünkből próbáltuk meg részletezni és alátámasztani bibliai és történelmi tényekkel. De ezekre még visszatérünk. Addig is kérjék az Urat, hogy segítsen ezeket a dolgokat megérteni, ezeknek fényében szemlélni a mai eseményeket, a várható eseményeket, és felkészülni arra, ami előttünk van, ami örömteli és boldog véget hozhat azoknak, akik erre készülnek. Ne felejtsék el, hogy addig is, ameddig az Úr Jézus Krisztus visszatér, mi megteszünk mindent, hogy hétről hétre találkozzunk Önökkel, úgyhogy várjuk Önöket mához egy hétre is. Addig is ne feledjék, az ige mutatja az utat, Isten adja az erőt, a döntés viszont az Önöké. A nevem László Varga Zoltán, a viszontlátás.

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felelj nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halára. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót.

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hultál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizess meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek mindnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg? Ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kőváram lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájok az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, a mi...

0: Reménység hangja.
1: Arról fogunk beszélni, hogy a szombat és az örökké valóság hogy tartozik össze. Nagyon sok ember úgy gondolja, hogy a szombat az egy időleges valami, és ebben a sorozatban végig gondoltuk ezt, végig gondoltuk sorba, hogy a teremtéstől kezdődik a szombat története, és a szombat az beleépült a mi emberségünkbe. Egész egyszerűen mi nem vagyunk emberek enélkül, mert valahol szükségünk van erre. Kísérleti úton ki lehet mutatni azt, hogy az ember 6 plusz 1-es felépítettségű. Ha azt akarja, hogy pszichológiailag egészséges legyen, akkor ezt az életformát kell követni.

És az is érdekes, hogy volt 100 esztendős vita arról, hogy honnan van a Bibliában ez a hetes beosztás. Tudnilik, a Biblia előtti irodalomban sehol, de sehol nem találunk hetes beosztást. Nagyon sokan azt mondták, hogy ez nem a zsidóknak a találmánya, valahonnan Babilonból jött, megpróbálták a babiloniai emlékeinket, elég sok írásbeli emlékünk van ebből a szempontból átvizsgálni, és hogy 100 évig folyt pro-kontra ezen a vita, ma is ott vagyunk, hogy nem tudjuk. Nem tudjuk azt, hogy honnan jön a hetes beosztás, illetve azt tudjuk, hogy a 6 nap alatt teremtette Isten a világot, és a 7. megnyugodott. Ez az első biztos forrásunk. Ha ez így van, akkor vajon az örökké valóságban mi lesz a szombattal? És ezen el kellene egy picikét gondolkodni. A megváltásnak és Krisztus 7 tisztségének az a lényege és a célja, hogy az ember az ne angyal legyen, hanem az ember ember legyen igazán. Mai életben nem az a baj, hogy nincsenek angyalok, mert most az angyalokat ufóknak szokták nevezni, rengeteg ufóról akarnak tudni az emberek, és mindig ilyen földön kívüli élményekre vágynak, nem erre van szüksége az embernek. Ma igazán hiány az emberekből van. Mert nem minden ember ember, ezt valljuk meg őszintén. Az emberségre vágyik a mai ember. És a megváltásnak, ha nagyon egyszerűen el akarom mondani a célját, a megváltásnak nem más a célja, mint hogy az ember ember legyen. De az ember az egyenlő közösséggel. És ezt nagyon-nagyon hangsúlyosan elmondtam már többször, és ez csak ismétlés, hogy az ember egyenlő közösséggel. Az ember úgy Isten képe és hasonlatossága, hogyha ez a közösség megvalósul. És következő mondatot írtuk ide. Isten az embert az önmagával való örök közösségre teremtette. Ez a mi emberségünknek az igazi célja. Az emberség az mindig közösségben valósul meg. Ha megnézzük, hogy Édenből mit hoztunk örökségül, akkor 3 édeni örökségünk van. Az első a munka. Isten rábízott egy gyönyörűen megültetett kertet, egy belterjes gazdaságot, mert így mondanánk az emberre, hogy ebben élje és gyakorolja a teremtett világgal a közösségét. Enélkül a közösség nélkül az ember nem ember, munka nélkül nincs ember. Ha most megnézzük a modern életünket, a problémánk pontosan itt van. A munka az pénzkereset. Pénz viszont egy virtuális valami, és nem a világgal, a teremtett világ rendjével köt össze, hanem egy álteremtéssel. Az ember csinált egy virtuális térben mozgó valamit, a pénz az lényegében jelkép. A pénznek önmagában nincs értéke. A másik teremtési örökségünk az a házasság. Azért adta Isten a házasságot, mert egy ember önmagában nem ember, és egy férfi és egy nő az nem egyforma. Egyenlő, de nem egyforma. Az egyenlőséget és az egyformaságot össze szokták keverni. Egy férfi és egy nő egyenlő egymással, Isten igéje szerint, ezért amikor Isten megteremtette az embert, akkor legalábbis 3 dolgot kell a teremtés történetből látni. Az egyik, az Isten képűséget férfi és nő hordoz együtt. Nem igaz az, hogy a Biblia azt írja, hogy az Ádám az Isten képe. Ez nincs benne a Bibliában. Hanem az van benne a Bibliában, hogy teremtett Isten az embert a maga képére és hasonlatosságára, és ugyanebben a mondatban vesző férfiúvá és asszonyát teremtette őket, mert az ember férfi és nő. Most nagyon divatos nálunk az egyetemen is, azt úgy hívják, angol szóval gender study, tehát a női egyenjogúságról, a nők szerepéről, a társadalomban, a kultúrában külön témát terveztek, és hát a tanszékvezetőmmel együtt hívtak, hogy adjunk elő ebben tőlem. Azt kérték, hogy a bibliai nőfogalomról beszéljek. És mondtam, hogy nem érek rá. Erre mondta a hölgy, aki ezt csinálja, hogy miért nem akarom csinálni. Mondom, nagyon szívesen, de ebben nem lesz köszönetetek. Mondom, miért? Hát nem vagy a női egyenjogúság híve, de hogy nem mondom, én mindig a női egyenjogúság híve voltam. Hát akkor mi a baj, mondja.
Azért, mert mondom, mutass egy nőt férfi nélkül. Tudjuk, az emberiség halála az, amit mi single életformának nevezünk, nem? Ez nagyon világosan kellene látni, ez nem vallás, ez egyszerűen a racionális józanész dolga. Most Isten úgy látta jónak, hogy egy férfi és egy nő, két különböző, nem egymás alá fölé rendelt, két különböző, úgy lehetne mondani, hogy két ellentétes felépítésű valakinek harmóniába kell jönni, mert az emberség titka ebben a harmóniában van, pontosan. Ez is édeni örökségünk. És a harmadik édeni örökség az a szombat, ahol az Isten és az ember harmóniájáról van szó, arról, hogy én hogyan tudok ráhangolódni az Istenre, hogyan tudom Istent az én életembe beépíteni. Erről szól az egész. Megint Jürgen Moltmannt hadd idézzem, ezt a sokat idézett tanulmányt, azért, mert ezzel a tanulmány minden mondatával egyetértek, és ez nagyon frappánsan fogalmazza meg ezt a problémát. Azt mondja Jürgen Moltmann, a teremtésre úgy lehet tekinteni, mint Istennek művében való kijelentésére, és csak a szombat Isten önkijelentése. Tehát azt mondja Jürgen Moltmann, amit a teológia egész története mond, hogy Istent az alkotásaiból ismerjük meg, tehát az Isten önkijelentése a teremtés. De, azt mondja, de csak a szombat az Isten önkijelentése. Most ezt megindokolja, hogy miért. Ezért torkolik a teremtés műve a teremtés szombatjába. Ezért a teremtés szombatjával már elkezdődik a dicsőség birodalma, minden teremtmény reménysége és jövője. Tovább azt mondja, mivel a teremtés szombatja Isten szombatja és nyugalmában örök dicsősége van jelen, ezért minden emberi szombatnap a beteljesedés álmává lesz. Ez egy másik teológustól, Rosenzweigtől idézi, ez egy nagyon jelentős római katolikus teológus, és az embernek a saját emberi művétől való nyugalma az Isten dicsőség, isteni dicsőség örök ünnepének az előjelévé lesz. A szombat nem a teremtés napja, hanem az Úrnak a napja. Ez egy nagyon fontos gondolat. Tehát arról van szó, ha most egy kicsikét megnézzük ezt a Moltmanni mondatot, ezt a nagy körmondatot, a teremtés szombatjával elkezdődött valami. Mi nagyon sokszor a teremtésről úgy szoktunk beszélni, hogy ez a célba érkezés, ez a teremtés, ugye a tökéletes embert hozta létre. A Biblia nem azt tanítja, hogy Ádám tökéletes volt, hanem Ádám gyermeki ártatlanságban volt. És Isten Ádám életébe beépített egy utat. Őneki el kellett volna jutni a tökéletességre. Nem egyszerűen beprogramozta Ádámot az Isten, hanem mi attól vagyunk emberek, hogy újra és újra döntési helyzetekben állít bennünket az Isten. És lehet jól dönteni, és lehet rosszul dönteni. Nagyon sok ember megkérdezi, hogy miért van az, hogy az Isten megengedi azt, hogy az emberek rosszul is döntsenek. Erre csak egy válasz lehet, azért, mert az Isten úgy látta jónak, hogy az ember ember legyen. Tudnélik, ha én belennék programozva a jóra, akkor nem lenne erkölcs. Egy gépnek nem lehet beszélni az erkölcséről. Bár a kompjúteremet mindig leszoktam szidni minden erkölcstelennek, de hát nem úgy van, én vagyok a buta hozzá, mégiscsak belátom. Egy gépnek nincs erkölcse. Mert az erkölcs attól van, hogy előttem van két út. Vagy jobbra megyek, vagy balra. Döntök. És ezzel a döntési képességgel felruházott lény az ember. Ha az ember csak jól döntene, akkor az Isten diktátor lenne. Ez is egy nagyon fontos. A diktatúra az azt jelenti, hogy az emberek szabadon dönthetnek egy vélemény mellett, nem? Ez az eszi, nem kap mást, ezt úgy szoktuk Pesten mondani, nem? Na most a diktatúra miért baj? Miért nem akar Isten diktátor lenni? Azért, mert a diktatúra az az ember emberségét gyalázza meg. Nem? Megszűnünk embernek lenni, mert mindig csak így mozog a fejünk. Igaz? És abban a pillanatban csak így mozog a fejem,
Én megszűnök erkölcsi lénynek lenni. Nagyon érdekes, a történelemnek ez egy nagyon érdekes tanítása. A diktatúrák után mindig meggyengülnek az erkölcsök. Ez mindig így volt. Miért? Mert elfelejtettek az emberek dönteni, nem? Leszoktatták őket a döntésről. Ezért Isten nem így teremti az embert. Éppen ezért ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, amiről itt beszél Moltmann, hogy Isten beépít egy reménység tényezőt az ember életében. Elindul egy út, ezen az úton mindig dönteni, újra és újra dönteni kell, és ha az ember szabadon az Isten mellett dönt, akkor a reménység mellett dönt, és az ember élet kiteljesedik. Ennek a reménységnek az előírnöke Moltmann szerint a szombat. És itt nem egyszerűen arról van szó, hogy melyik nap jövünk össze, és tartunk Isten tiszteletet. Nem arról van szó, hogy kell-e pihenni, vagy nem kell pihenni. Nem arról van szó, hogy most ez a nap, vagy az a nap, hanem a szombat azt mondja, a beteljesedés álma. Tehát ez egy nagyon tömör kifejezés, hogy én megyek az emberségem felé, mert én elindultam ezen az úton. Tudnélik, biológiailag is tessék megnézni egy embert, nem? Megszületik egy kis csirke, az egy kész kis csirke, nem? Kibújik a tojásból, egy kicsit a napon megszárítja magát. Tyúkanya azt mondja, kígy kotya, az ügyeletes gilisztát kiúzza a földből, felaprítja és rögtön tud enni. Tessék megnézni egy csecsemőt. Évek kellenek, sőt az egész élet alatt az ember újra és újra alkalmazkodik a világhoz, nem? Bele kell épülnünk a világba. És ez az erkölcsi életünkben is így van. Újra és újra döntenünk kell, jobb és bal keze felől álló útra kell menni, hogy vagy balra megyek, vagy jobbra megyek, döntök. Mert ha nem döntök, nem vagyok ember. És éppen ezért a reménység álma az azt jelenti, hogy igen, célba lehet érni. A szombat, embernek a szombatnapja az, hogy Isten eljön hozzám, és újra megüzeni azt, hogy én veled leszek, és a reménység álma az azt jelenti, hogy én célba segítelek téged. Ez a lényeg. És az Úr napja, és itt a nagyon érdekes a vége, és az embernek a saját emberi művétől való nyugalma, az isteni dicsőség örök ünnepének az előjelévé lesz. Mindig, minden szombatban a mennyről van szó. Mindig, minden szombatban megtanulok előre nézni. És ezért a szombat nem a teremtésnek a napja, hanem az Úrnak a napja, mert én attól vagyok ember, hogy az Úrral elszakíthatatlan közösségbe leszek. Most a bűnöm miatt nem tudok elszakíthatatlan közösségbe lenni, most a legáltalánosabb értelembe véve a bűnt, és a bűnön átlép minden szombaton az Isten, és felajánlja ezt a közösséget, hogy el ne felejtsd, hogy milyen jó ez a közösség. A szombat az nem a bűnök napja, nem egyszerűen pihenő nap, hanem a szombat ennek a reménységnek a napja, az Úr napja. Itt tartozik össze az örökké valóság és a szombat. Na most, ha tovább megyünk, akkor a szombatnak az Éden óta az az egyik rendeltetése, hogy időben összekopcsolja az embert az örökké valósággal. Tudnilik. Ez egy azért fontos gondolat, mert nincs olyan ember, akinek lenne egy olyan érzékszerve, ami az örökké valóságra nyitott. Nagyon érdekes, hogy egyszer egy dolgozatot kellett írnom, még azt hiszem teológus voltam, arról, hogy milyen mennyország elképzelései vannak az embereknek a különböző vallásrendszerekbe. Ez felettébb érdekes, mert mindig materiálisan gondoljuk el az Isten országát, ugye Mohamedán mennyország, hogy ott húrik fognak szolgálni nekünk, aztán az éhező ember az, hogy ott állandóan tele fogom enni magamat, a fogyókúrás ember meg azt hiszi, hogy ott úgy tudok enni, hogy rengeteget ehetek, de nem fogok tőle hízni. Szóval mindegyikünknek megvan ilyen mennyország elképzelése, és elfelejtjük azt, hogy mit mond a Biblia. A Bibliának az a lényege, hogy a mennyország az a hely, ahol töretlen kapcsolatban leszek Jézus Krisztus által az Istennel. De ezt honnan lehet tudni? A szombatnak pontosan az a lényege, a szombatnak pont az a jelentősége az Éden óta, hogy az
hogy időben összekapcsoljon az örökkévalóval. Ez a kettő ellentmond egymásnak, mert idő és örökkévalóság az nem egyeztethető össze. És most pontosan arról van szó, hogy minden szombaton belép az örökkévaló, és az örökkévalóval az örökkévalóság az én életembe. Ezért lesz a reménység napja, hogy nekem nem kell arra gondolnom, most fáj a lábam, és az ember ilyenkor azt gondolja, hogy na már 70. év, még van egy pár évem, és ki tudja, hogy mi lesz, megyek a nagy semmibe, aztán jön a dicstelen utókor, aki bőven itt van már. Ugye ezekre szokott az ember gondolni, most a szombat azért jó, mert jön az Isten, és azt mondja, hogy nem. Van egy örök életed. És az örök életed rád köszön ezen a napon. Ez ennek a napnak a lényege. Na most, hogyha tovább megyünk, akkor egy bibliai ígére szeretném felhívni a figyelmet. Ézsaiás prófétának a végén van ez a könyv, ez az ige, amit rögtön elolvasok, de először hadd mondjak valamit erről az igéről. Ézsaiásnak ez az igéje, ez a, úgy szokták hívni a teológusok, hogy az Ószövetség evangéliuma. Ez az ézsaiási szakasz valóban kinyit az örökké valóság felé, és itt egy nagyon érdekes dolgot olvasom. Azt mondja, ahogyan megmarad az új ég és az új föld, amelyet én alkotok, így szól az Úr, ugyanúgy megmaradnak utódaitok és nevetek is. Azután újholdról újholdra és szombatról szombatra eljön minden ember, és leborul előttem, mondja az Úr. Ez egy nagyon érdekes ígéret. Elsősorban azért, mert Ézsaiás itt az új égről, új földről beszél, amiről Péter levele, aztán az új szövetségben egészen részletesen szól, hogy Pál is szól róla, hogy szükség van arra, hogy a bűn által elrontott, pontosabban az én bűnöm, a mi bűnünk által elrontott világ megújuljon. Ez szükség van egy megújító folyamatra, ezért új égre és új földre van szükség. Azért, mert Isten azt akarja, hogy én ember legyek. És ahhoz, hogy én ember legyek, nekem közösségbe kell lenni egy világgal. Most, amivel én nem voltam rendesen közösségbe ezzel a világgal, mert megszakítottam az Istennel való közösségemet, és szembe kerültem a másik emberrel, ugye, mert a bűn ez volt, hogy kiüzettem a paradicsomból, azért, mert Istennel megszakítottam a közösséget, és akkor elkezdtük egymást vádolni, vagy ott van a paradicsom kapujában rögtön Kain és Ábel története, testvérgyilkossá lettem. Éppen ezért, mivel felrobbantak azok a hidak, amik engem emberré tesznek, mert ugye úgy kezdtük, hogy egy ember önmagában nem ember, szükségem van egy másikra. Éppen ezért Istennek szüksége van új eget és új földet teremteni, de nem csak ezt mondja, hanem azt is ugyanúgy megmaradnak utódaitok és nevetek is. Az Ószövetségi ember a néven az egész jellemét értette. Nem egyszerűen egy megkülönböztető jelző volt a név, hanem aki nevet adott, az uralkodott az emberen, nem? Az ember úgy vette át a földön az uralmat, ugye Isten elvezetett minden élőlényt, és azt mondja, hogy mindegyiknek nevet adott. És az a neve, amit az ember adott az állatoknak, élőlényeknek. Ezzel átvette az uralmat. Nagyon érdekes viszont, hogy a házasságról, mert ez akkor van, Éva teremtés előtt van, és azt mondja, nem talált hozzáillő segítőtársot. Mit gondoltok, miért nem? Mert az ószövetségi ember is tudta, hogy amin uralkodom, az nem segítőtárs. Igaz? Ezért kellett az Istennek ezt a leckét adni, hogy egy álmot bocsájtott, egy mély álomot bocsájtott az emberre, és akkor nem a talpából, és nem is a fejből, hanem az oldalából vette egy részt, és ezt épített emberré. Hogy el tudja az ember mondani, ez a testemből való test, csontomból való csont, és nevezi az ő nevét asszonyembernek, tudnilik, ez azért érdekes, mert magyarul nem lehet lefordítani, hogy héberben a férfi és a nő az ugyanaz a szó, csak egyik, ugyanaz a szógyök, csak egyik nőnemű, másik meg hímnemű végződéssel van ellátva. Is, issá. És ez az egyenlőségnek az alapja. Most ha visszamegyünk ide, ugyanúgy megmarad nevetek és utódaitok. Egész egyszerűen elindul ez a folyamat, amit Isten elindított és megakasztotta a bűn, ez lesz ennek a lényege.
Na de, mi a garanciája annak, hogy az Istennel való közösségem is tovább épül? Hiszen Isten az embert az önmagával való közösségre teremtette. Az a garanciája, hogy újholdról újholdra, szombatról szombatra eljön minden ember, leborul előttem, azt mondja az Úr. Egész egyszerűen ez a jel, ez a találkozás, ez egy örök találkozási pont. Egyszer hallottam Amerikában egy előadást, az volt a címe, hogy az örök meeting point. Ugye vannak ezek a találkozási pontok, repülőtéren, pályaudvarokon szoktak ilyen tenni. Van egy örök találkozási pontom az Istennel. Mert Isten így épített fel engem. Itt tartozik össze az örökké valóság és a szombat. Na most, Istennek az az akarata, hogy népe az örökké valóságban is ünnepelje a szombatot. Ebből a szempontból látjuk. Itt nem egyszerűen arról van szó, hogy van valami liturgikus előírás. Ez a Jelenések könyve azt mondja, az örökké valóságban templom se kell. Nem lesz templom. Az Új Jeruzsálem az templom nélküli város lesz. És ezt nem tudta elképzelni egy jókori ember, ma is nehezen tudjuk elképzelni. De Istennek az az akarata, hogy népe az örökké valóságban is ünnepelje a szombatot, vagyis ez a találkozási pont, ez örökké meglegyen. Azért, mert a szombat az el nem múló kapcsolatnak az ígérete. Ha most tovább megyünk, akkor a következőket látjuk a zsidókhoz írt levélben. Azt mondja a zsidókhoz írt levél, elemezve a zsidóknak az engedetlenségét az ószövetségi korban, hogy mivel még nem teljesedett be az ő nyugalmába való bemenetel ígérete, gondosan ügyeljünk arra, hogy közülünk senki le ne maradjon erről. Erről az örökké való szombatról. Most mit jelent ez, hogy még nem teljesedett be az ő nyugalmába való bemenetel ígérete? Az ószövetségi nép szombatot ünnepelt. Tényleg? Mert csak szombaton nem dolgozott. És ez nem az ószövetségi népre vonatkozik. Ránk is vonatkozik. Szombatot ünnepelünk, vagy szombaton eljárunk az Isten tiszteletre, nem dolgozunk, betartjuk, megtartjuk, stb. A közösség ünnepe ez Istennel, vagy pedig munkaszüneti nap? Mert ez a nagy kérdés. Ez a nagy kérdés, amit érdemes egy picikét mélyebben végig gondolni. Ézsaiás könyvének első fejezetében már azt olvastuk, hogy Isten nem szenvedhette a nép szombatjait. Ézsaiás korában egy nagy vallásos felrendülés volt, gyönyörű áldozatokat mutattak be, igen, nagyszerű templomi szolgálatokat szerveztek, az ünnepek betartására nagyon ügyeltek, és mégis azt mondja az Úr, hogy nem szenvedheti ezt. Miért ne? Mert a kapcsolat nélkül, Istennel, egymással, világgal való kapcsolat nélkül, nem az örökké valóságra mutat a szombat, hanem érdemszerző jó cselekedet akar lenni. És abban a pillanatban, ahogy érdemszerző jó cselekedet lesz a szombat, abban a pillanatban ez a szombat nem ér semmit. Azt láttuk, hogy Isten üdvözíteni akarja az embert. Miért akarja üdvözíteni az embert? Azért, hogy az ember ember legyen. Az üdvösség az nem rang vagy kitüntetés, hanem az emberségem megvalósulásának az útja. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére. Igen ám, csak Istennek minden ígérete feltételes. És most azért örültem ennek a kérdésnek, amire feleltem, és Jónást idéztem, mert ez tudja ezt legjobban megvilágítani, hogy mit jelent, hogy Isten ígérete mindig feltételes. Nem ott van a feltétel, ahogyan mi a gyerekünknek vagy unokánknak szoktuk, hogyha ötös bizonyítványt hozol, akkor majd kapsz egy biciklit. Vagy egy mobiltelefont, én nem tudom, vagy számítógépet, vagy milyen újabb ilyen bálványt tudnék mondani. Hanem Isten ígéretének a feltétele az valahol máshol van. Isten megszólal, és az ő ígérete biztos.
megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Az is biztos, hogy ő nem akarja, hogy bárki is elvesszen, hanem hogy mindenki az igazság ismeretére eljusson. Ezt Isten nagyon komolyan akarja. Nem csak akarja, hanem meg is tesz érte mindent. Hogyan? Hogy az Isten üdvözítő kegyelme beköpogtat újra és újra hozzánk. A feltétel nem Istennél van, nem azt mondja az Isten, hogyha majd ezt és ezt a magasságot megugrod, vagy majd ilyen jó leszel, ennyi érdemszerző jó cselekedetet leteszel, vagy hogyha ennyi és ennyi zarándoklatot, vagy mit tudom én, mit teszel az Istenért, akkor majd üdvözítelek. Hanem Isten fordítva gondolkodik. Isten úgy gondolkodik, hogy én bekopogtatok, szeretlek téged. Te elfogadod, vagy nem? A feltétel bennünk van. És ennek a feltételnek a felismeréséhez hozzátartozik sok minden, ami életünkben van. És ez a feltételnek a felismeréséhez az tartozik hozzá, hogy én felismerjem azt, hogy a mennyország ajtaja az itt lent van. Tovább megyünk, ugye egy kicsit megnézhetjük ezt az ígét, hogy a Titus 2:11-12-13 hogy van, nézzük csak. Megjelent ugyanis megváltó Istenünk kegyelme minden ember számára, mondja ez a fordítás, ezt nem tudom, ez a Szent István Társulatnak a fordítás, a római katolikus fordítás. Hát megjelent ugyanis a megváltó Istenünk kegyelme minden ember számára, és arra tanít minket, hogy szakítsunk az istentelenséggel és e világi vágyakkal, éljünk fegyelmezetten, szentül, buzgón ezen a világon, várjuk reményünk boldog beteljesedését, és a nagy Istennek és üdvözítő Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét, aki magát adta értünk, hogy minden gonoszságtól megváltson, megtisztítson, és jó tettekben buzdolkodó, választott népévé tegyen. Erről beszélj, erre buzdíts, figyelmeztes, teljes határozottsággal, senki meg ne vessen. Ugye, és gondoljuk végig ezt az egészet. Miről van itt szó? Megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden ember számára. Erről beszéltünk. Most ez a kegyelem mit jelent? Azt mondja, arra tanít. Itt a görög szövegben a pedagógosz van. Ugye ma a pedagógus csak okító és nem nevelő. A régi pedagógusok még nevelők voltak. Azt is lehetne mondani, hogy arra nevel. Arra nevel. Na hogyan nevel? Van egy negatív oldala a nevelésnek mindig, és van egy pozitív oldala. Negatív oldalán két dolgot említ. Mi ez a két negatív dolog? Hogy szakítsunk az istentelenséggel, és az e világi vágyakkal. Mit jelent ez a kettő? Mit jelent az, hogy istentelenség? Szakítsunk azzal az életszemlélettel, hogy fent nincs senki. Csak ezen a földön élek. Én vagyok a self-made man, a maga lett ember, aki önmegvalósító, ez a mai nagy jelszó, önmegvalósító, két könyökkel, három bokarugással, majd megvalósítom magamat. Ez az istentelen ember. Isten nincs. Egyszerűen gyakorlatban nincs. Lehet, hogy elméletileg van, mikor jön az, ja Istenem helyzet, akkor van, de gyakorlatban nincs. És mi az, hogy e világi kívánságokkal? Kívánság önmagában nem rossz, Isten teremtett úgy bennünket, hogy kívánjunk. Hanem amikor a kívánság az nem felfelé visz, hanem a bűnhöz horgonyoz, ezt a horgonyt el kell vágni. És ez megvan, akkor jön három pozitívum. Mi ez a három pozitívum? Fegyelmezetten, görög szövegben az enkratelja van, ami a sportszerűen így lehetne fordítani, fegyelmezetten vagy mértékletesen. Ez a fegyelmezettség, ez a természetben való életnek a jele volt a görög nyelvben. Tehát az, hogy én mértékletesen, sportszerűen élek. Tehát itt az anyagi világban van egy szabályom, hogy mértékletesen éljek. Ez a természettel való kapcsolatomnak a tartalma. Igazán, ugye, itt úgy van írva, hogy szentül, és buzgón éljek ezen a világban, az igazán a szentül az azt jelenti, hogy a másik emberrel kapcsolatban helyes viszonyt alakítsak ki, és buzgón az pedig az Istennel való kapcsolatomnak a ápolását jelenti. És ha ez megvan,
Akkor jön a reménység, mert akkor kinyílik a szombat igazi tartalma, és a szombatnak az igazi tartalma mindig előre nézni. A szombat az nem visszafele néz, hanem a szombatban a reménységet ragadom meg, hogy érdemes élni. A múlt hét tapasztalatai abba segítenek engem, hogy biztos velem jár Jézus. Jó úton vagyok, mert Jézus itt jár velem. Még akkor is jó úton vagyok, hogyha néha valamiben Isten ítéletét élem át, mert Isten megítéli az én életemben azokat a cselekedeteket, amelyek nem előre visznek. És ha valami sikerül, akkor meg az biztat engem, hogy ezen az úton kell járni. Ezért van az, hogy várjuk, reményünk boldog beteljesedését, és na Istennek és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak a dicsőséges eljövetelét, mert hiszen ez Jézus eljövetelekor válik valósággá. És aki viszont azért a mi reménységünk, mert mielőtt ő eljönne ítélni eleveneket és holtakat, előtte odaadta értünk magát. Érted is, értem is. Önmagát adta értünk, minden gonoszságtól megváltson, megtisztítson, és jó tettekben buzgolkodó választott népévé tegyen bennünket, és azt mondja kedves tanítványának, Titusnak, hogy erről beszélj, erre buzdíts, figyelmeztes, teljes határozottsággal, és ezért senki meg ne vesse. Na most menjünk tovább. Ez az igét részletesen megnéztük, és most nézzük meg, hogy ugye az előbb mondtuk, hogy ez az ígéret feltételei. Előbb kezdtük mondani, hogy a menny kapuja az idelen van. Éppen ezért. Mi sokszor az a bajunk, hogy nem nézzük a reális életben jelenlévő Jézust, aki megígérte, hogy mi velünk van a minden napon a világ végezetéig, hanem mi a reménységet az valamilyen ködös földiekkel játszó égi tüneménynek, ahogy Csokonai mondja, gondoljuk, amit teremt magának a boldogtalan, s mint védangyalának hódol untalan, ami sima szájjal kecsegtet, kétes kedves csepegtet, ez olyan, mint a déli báb. Nem, a menny kapuja ide lent van, a beteljesedő odaáti világnak itt van az ajtaja. És ezt nagyon világosan kell látni. A kereszténység azért lett világhódító eszme, mert a kereszténység azt tudta elmondani az embereknek, hogy nem valami titkos beavatás, ugye a misztériumvallások voltak ilyenek az ókorban, nem valami ilyen-olyan különleges teljesítmény az, ami összekapcsol bennünket az Istennel, hanem az az alkalom, amit Isten újra és újra az én életemben nyit. Az, hogy vagy ítélet, vagy kegyelem az ő szava. Hogy ez a szó itt belül megszólal, és én erre vagy igent mondok, vagy nemet. És ennek még időbeli keretet is teremtett az Isten, mert újra és újra találkozni akar velem. Ha most tovább megyünk, akkor a következő van. Mit jelent az, hogy én mindenkor Krisztussal vagyok? A keresztény az nem a mennyországban reménykedik, hanem abban, hogy Krisztussal lesz. Ez egy nagyon kemény mondat, ezt kicsit meg kell magyarázni, mert meg fogják kérdezni, miért mi nem a mennyországban reménykedünk. De hogyha én járom úgy az utamat, ahogy tudom, és álmodozom a mennyországról, abból a mennyországból nem lesz semmi. Ha én abban reménykedem, hogy én mindenkor Jézussal leszek, ugye, mindenkor az Úrral leszünk, ezt mondja 1. Tesszalonikai levél 4. fejezet 17. versében Pál, ha én ebben reménykedem, akkor itt a Földön Jézussal ezt a kapcsolatot mindenképpen erősíteni akarom. És ha én ezt a kapcsolatot erősíteni akarom, akkor minden héten Isten randevúra hív. Azért hív randevúra minden héten, hogy ezt a kapcsolatot erősítsem. Mert enélkül a kapcsolat nélkül nekem semmi reménységem nincsen. Akkor marad egy ilyen üres mennyország hit, és nem áll helyre a közösségem. Sőt,
Ezért mondta Jézus Krisztus azt, amikor azt mondják, hogy mennyi idő van még, mikor jön el az Istennek országa, ezt ugye a farizeusok kérdezték, hogy milyen jelek vannak még, hogy mennyire lehet mondani, hogy ráérünk arra még, minek kell történni. Akkor Jézus azt mondta, az Isten országa, az ti bennetek van, vagy ti bennetek van, és akkor, mint a villámlás napkelettől napnyugatig ellátszik majd, amikor az emberfia jön, és akkor semmi baj nincs, mert érted jön. Vagy pedig az Isten országa számotokra nincs. És ezért mondja Jézus a nagy eszkatológiai beszédében, Lukács evangélium a 21. fejezetében, de Máté 24-ben, Márk 13-ban is el lehet olvasni, sőt Lukács 17-ben is lehet erről olvasni. És akkor Jézus eljön, akkor csak két csoport lesz. Az egyik az, aki látja azokat a konfliktusokat, amit a bűn okoz ezen a földön. Látja azt, hogy az elemek ropogva felbomolnak, hogy Pétert idézzem, látja azt, hogy a természet ezer és ezer törvényszerűsége felbomlik, mert az ember egy virtuális világot épít a természet ellen. Azt úgy mondják, hogy a környezetet rombolom, tönkreteszem, és a környezet egyre kevésbé bírja az embernek ezt a garázdálkodását a természetben. És mégis lesznek olyanok, akik ezt látják, és a következőt mondják. Azt mondja Jézus, emeljétek fel a ti fejeteket ekkor, mert elközelgett a ti váltságtok. És akkor Jézus jön, ezek mondják azt, hogy örüljünk és örvendezünk a szabadításának. Íme a mi Istenünk, akit mi vártunk, nem? Aztán lesz egy másik csoport, aki még a kősziklának is azt mondja, hogy esetek mi ránk, és rejtsetek el annak színe elől, aki jön. Nincs harmadik csoport. Minden azon múlik, hogy én ezzel a Krisztussal akarok-e járni. Nincs más megoldás. Nem lehet hűvös, három lépés távolságba nézni, és valahogy így, hogy hát igaz-e ez a keresztény ideológia, vagy nem. Nincs keresztény ideológia. A mi emberségünkben be van írva ez a törvény. Találkozni kell Jézussal. És ennek a találkozásnak van alkalma, és ezt a találkozási alkalmat kell megragadni. Mert amit a Biblia mond a mennyországról, annak is ez a lényege, hogy helyreállított közösség a mennyország. Ha most tovább megyünk, akkor a mennyországról azt mondja Ézsaiás a 65. fejezetben, hogy a farkas és a bárány együtt legelnek, az oroszlán szalmát ezik, mint a marha. Nem ártanak és nem pusztítanak sehol szentségem hegyén, és így tovább lehetne mondani. Mi ennek a lényege? Ha elkezdem természettudományosan érteni, akkor most nem értem, hogy lehet, hogy szalmát fog enni az oroszlán. A bélrendszere fog megváltozni, mert már nem tud enni szalmát az oroszlán. Hogy lesz? A fokozata se alkalmas rá. Hogy van ez az egész? Nem ezt akarja mondani ez az ige. Mi mindig materializálni akarjuk a mennyországot, és a reális mennyországot, aminek az alapja a Krisztussal való közösség, ezt nem akarjuk elérni, nem? Fantáziálunk arról, hogy lehet majd ez, hogy ott szépen ül a kisbárány az oroszlán mellett, meg a farkas mellett, meg lehetne tovább sorolni, és hogy lehet az, hogy nem ártanak egymásnak majd az állatok? Pedig ennek nem az a lényege, hanem az, hogy helyreáll a közösség. És ez a helyreálló közösség akkor lesz az enyém, ha az Isten országa mi bennünk van, ahogy Jézus mondta. Ha én nem állítom helyre Istennel ezt a közösséget, akkor semmi közöm se lesz a helyreálló közösség világához, nem? Akkor magamat zárom ki ebből a közösségből. Rettenetes kínlódás lenne az egy olyan valakivel, akivel nem vagyok közösségben, örökkévalóságig össze lennék zárva. A mennyország csak akkor öröm, hogyha ez a közösség helyreáll. A mennyország az a helyreálló közösség öröme. De hogyan lesz ez?
Azt mondja, éjszaka sem lesz többé, a Jelenések könyvében most egy új szövetségit olvasunk. Nem lesz szükségünk lámpásra, sem napvilágra, mert az Úristen fénylik fölöttünk, és uralkodik örökkön örökké. Ezt az igét nagy előszeretettel szokták úgy idézni, lám, ugye nem tudjuk, hogy mikor lesz a naplemente. Nem? Megint ugyanaz a bűn, amikor a jelképből valóságot akarunk csinálni. A jel az egy nagyon lényeges valami, és a jelkép az egy nagyon lényeges eleme a mindennapi életnek. Hogy is van ez az egész? Aki a jelet nem becsüli, az a valóságot sem fogja megérteni. De aki a jelet összekeveri a valósággal, nem érti igazán a jelet, nem? Ez volt Jézus korabeli farizeusoknak is a baja. És Jézus azt mondta, hogy nem adok nektek jelet. Miért? Nem tudott volna Jézus jelet adni? Nem. A farizeus fetisizálta a jelet. Na, mit jelent ez? Mi a jel? Kezdjük el előről. Én mondjuk elmegyek önökhöz, nem ismerjük egymást, önök se látták az én képemet, én sem ismerem önöket, és mondjuk a vasútállomáson várnak valahol, Karakó Szörcsögön, a vasútállomáson találkozunk. Azt mondom, hogy én egy könyvet fogok a kezembe tartani, ez lesz a jel. Leszállok a vonatról, mondjuk 20-an leszállunk a vonatról, és önök megismernek engem, mert kezembe lesz a könyv. Miért? Nagyon sok ember azt kérdezheti tőlem, hogy miért nem tette el ez az ember a könyvet? A bőröndel, meg a könyvvel a kezébe miért száll le? Ők nem ismerik a kódot, nem? Nem ismerik azt, hogy ez a megbeszélt jel. A jel csak annak jelent valamit, aki között a kapcsolat megvan. És Isten azt mondja, hogy ez a 7. nap jel. De a jelnek mindig van egy tartalma. Vannak üres jelek is, nem? Hamis jelek is vannak. Miért? Ezek tartalom nélküli jelek. A jel olyan, mint a zászló. Összeállíthatok szép színkombinációval egy nem létező országnak a zászlaját, senkit nem hoz izgalomba, nem? Nem tudom, hogy voltak-e külföldön már olyan helyzetben, egyszer megláttam egy piros-fehér-zöld zászlót, és akkor megdobban az ember szíve, nem? Miért? Itthon vagyok. Pedig ez egy darab rongy. Egy hottentott áll mellettem, aki nem tudja, ez az én zászlóm. Van egy zászló, nem jelent semmit, nem? A jel az mindig a kapcsolatból él, és a kapcsolatban él. És a hogyannál nem azt kell nézni, hogy természettudományosan ez hogyan lehet végig gondolni, hanem azt kell végignézni, hogy minden, ami történik, ezért van, hogy ez a kapcsolat legyen, éljen, uralkodjon tovább. Ha most tovább megyünk, hogyan lesz ez? Összekeveri a képet a valósággal az, aki a szombatot Krisztus nélkül akarja megtartani. Mert ugye akkor a tartalmat akarja a formával kijátszani. Ugye tetszenek most ezt érteni? A valóság az nem a, hogy szombaton mit nem csinálok. A valóság a tartalom. De ez a tartalom egy formát hordoz. Ha a formát utánzom, ettől még nem áll elő a tartalom. De a tartalom megvan, a tartalom mindig megköveteli a formát, nem? Ha én szeretek valakit, akkor vannak a tiszteletnek bizonyos jelei, nem? Megadom ezt a tiszteletet. Ha én nem szeretek valakit, lehet, hogy ugyanúgy viselkedem, mert be vagyok rá idomítva, de ez nem ér semmit, nem? Már láttam olyat, hogy drágám, de jó, hogy látlak. És közben azt gondolta, hogy hol a kés, hadd szúrom hátba. Tudom, hogy ilyet nem láttak maguk, de el lehet képzelni, nem?
A forma rendben van, a tartalom nincs meg. De azt is láttam már, hogy valaki azt mondja, én úgy szeretem a másikat, csak durva, neveletlen, taszító, szeretetlen, külső magatartást tölt fel, és azt mondja, én itt a szívembe szeretem, az se ér semmit, nem? Mert halálra sértem a másikat. A tartalomnak és a formának össze kell függni, de a fő a tartalom, mert a tartalom szüli a helyes formát. A helyes forma nem szül helyes tartalmat, nem? Ezt kell nagyon világosan látni. Vagyis Krisztus csak lelkiekben a szombat valóságos nyugalma és közössége nélkül akarja követni, és ez a lényeg. Összekeveri a képet a valósággal az, aki a szombatot Krisztus nélkül akarja megtartani, vagyis Krisztus csak lelkiekben a szombat valóságos nyugalma és közössége nélkül akarja követni. Tehát azt mondja, hogy én kérem szépen, én lelkizek majd, ha ráérek, ezért csinálom a mindennapi dolgomat, nem adok Istennek arra alkalmat, hogy vele találkozzak. Nem? Szeretlek téged, de eljössz hozzám, éppen nagymosást fogok rendezni. Tessék egy ilyen találkozót elképzelni. Menjünk tovább. Tehát a szombat jel. Minek a jele? Mert a jelnél azt láttuk, hogy mindig a tartalmat kell látni. A megváltás célba érkezésének a jele. Aki a jelet nem becsüli, a valóságot is egyre kevésbé becsüli. És ez egy nagyon fontos dolog. A jel az nagyon fontos, de a tartalomért fontos. Ha a tartalom nincs meg, akkor hiába van meg a jel. De ha megvan a tartalom, akkor szüksége van jelre, ki kell fejezni, nem? Ha most tovább megyünk, akkor megint egy Jürgen Moltmann mondás, és ez megint egy nagyon fontos, alapvető dolgot mond el, amire jó, hogyha figyelünk. Olvassuk csak el ezt a mondást. Azt mondja itt Jürgen Moltmann. Minden zsidó és minden keresztény tanításnak, amely a teremtésről szól, egyúttal a szombatról szóló tanításnak kell lennie, mert szombaton és a szombat által fejezte be Isten a teremtést, és mivel szombaton és a szombat által ismerik fel az emberek a valóságot, amelyben élnek, és amely önmagukban van úgy, mint Isten teremtése. Most megnézzük a 21. századi életünket. Tessék egy tesztet csinálni. Tessék az ismerősöket megkérdezni, mi végre élünk a Földön. Nagyon zűrzavaros választ adnak az emberek. Miért? Ha kezdet bizonytalan, nincs reménységünk a végről. És a teremtésről szóló tanítás azért lett hangsúlyos a 21. századi teológiában, egyre több könyvet írunk erről, egyre jobban látják a teológusok mindenféle felekezetben, hogy a teremtésről nagyon pontosan kell tanítani, mert az emberi bűn egy, tönkre teszi a teremtettséget, nem? Tessék megnézni, környezetszennyezés, stb. Most nem mondok 1000 adatot, nem? Kettő. Ez céltalanná teszi az emberi életet. Három. Létrehozza a teremtettség felett egy virtuális világot. És ebben az emberi élet céltalan lesz. Egyre kevésbé tudja megmondani az ember, hogy miért él. Mi a baj? Elmaradt a jel, és a tartalom is megszürkült. Mi hát a szombat igazi tartalma? Tovább megyünk, akkor azt látjuk, hogy a szombat az Jézussal ér valamit. Ott vagyunk otthon, ahol Jézus van. Ezért mondta Jézus Máté evangéliumának a végén, hogy imént ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ez a szombatnak a tartalma. Ott vagyok otthon, ahol Jézus van. És mi akkor a fontos? Jézus a fontos, vagy a szombat? Helytelen a kérdés, mert a kettő egymásra mutat. Ahogy teremtés nélkül nincs újjáteremtés, úgy szombat, a szombat Jézus nélkül nem képzelhető el. Ezért, ha
virágvasárnaptól egészen nagypéntekig, vagy feltámadás napjáig, húsvétig, végignézzük a nagy hetet, akkor a nagyszombatnak nagyon fontos jelentése van. Jézus nyugodott a parancsolat szerint. Mert a teremtés ünnepben nélkül nincs újjáteremtés ünnepe, nem? Aki a teremtésről elfelejtkezik, annak semmi köze sincs az újjáteremtéshez. Ha most tovább megyünk, akkor a szombat egy állomás. Minden szombat egy állomás az örök szombat felé. Vagyis az újjáteremtés az nem úgy van, hogy én most beképzelem magamnak, és stb. Az újjáteremtés az lépésről lépésre úgy valósul meg, hogy új és új tapasztalatokat szerzek azzal a Jézussal, aki velem akar kapcsolatba jönni. És tovább megyünk, akkor azt látjuk, hogy a szombat megszentelése csak úgy lehet, ha egészen szabadokká válunk a Jézussal való boldog közösségre. És ez azt jelenti, hogy ha a szombat nem egy külső bilincs, nem azon jár a fejünk, mint a farizeusoknak, hogy mit nem, hanem ha a szombat minden pillanata ennek a hármas közösségnek a lényege. És ezért a szombat megszentelése, most tovább megyünk, egyrészt a múlt tapasztalatain, a jelen áldásainak az átélésén és a jövő reménységén nyugszik. Ha a szombatomból hiányzik a múlt, vagy a jelen, vagy a jövő, akkor csonka a szombat ünneplésen. A közösség Jézussal csak úgy lehet, hogy visszanézek a múltra, tudatosítom a jelen áldásait, és előre nézek a jövő reménységére. És ez a jövő reménysége az a beteljesedés. A beteljesedés az a teremtés, az embernek adott szombattal kiteljesedett. A megváltás szombatjáltal előre mutat a beteljesedésre. Ugye Isten 6 nap alatt megalkotja a világot, a 7. nap, hogy így mondjam, a lelki szférája az embernek megszületik. Az Istennel való közösségre való alkalmassága. Ekkor lesz az ember igazán emberré. A megváltás szombatjáltal pedig reális reménység lesz az, hogy biztosan célba fogunk érni. És én szeretném, hogyha ez a reménység éltetne bennünket. És ezért én úgy gondolom, hogy ez az út teremtéstől az újjáteremtésig nem volt haszontalan. Következő előadáson, aminek itt a címe már, miért kezdtek a keresztények vasárnapot ünnepelni, ezt a gondolatot fogjuk folytatni most a történelemben. Néhány előadásban egy kicsit a szombat történetébe tekintünk be, hogy mi történt ezzel a szombattal. Miért van az, hogy ez a szombat úgy háttérbe szorult? És majd szeretném, hogy a végére eljutnánk, hogy miért fontos egy szombatreformáció az egész kereszténység számára, mert ez nem felekezeti és nem dogmatikai kérdés. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, Isten áldjon meg minket. Felséges Istenünk, szerető jó mennyei édesatyánk, megköszönjük te néked a te ígédet, megköszönjük a közösséget, amit veled, egymással, a te teremtett világoddal építhetünk. Istenünk, add, hogy amit tanultunk, abból élet legyen, ami utunk világossága. Add, hogy a te ígéd szavát, ami a mi szívünkbe is megszólal, azt ne folytsuk el, hanem legyen bátorságunk dönteni melletted, veled járni, mert így érhetünk biztosan célba. Tégy bennünket reménykedő emberekké, add, hogy a reménység a miénk legyen, add, hogy felemelt fejű emberek legyünk, akik rád nézünk, és add a te békességedet, szeretetedet, vezetésedet Jézusért kérjük, fiatért. Amen.

Századik Zsoltár. Hálaadó Zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az

15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden. Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli, aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örök.

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod é haragod? Avagy nem elevenítesz meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseit.